0: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Több ezer milliárd forintból újulhat meg a hazai vasúthálózat. Veszélyes gyerekjátékot vontak ki a forgalomból. Napos gomoly felhős idővel folytatódik a hét. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, hogy a nyugdíjasoknak, a családoknak, a fiataloknak és a vállalkozóknak is segítséget nyújtanának. Emlékeztetett arra, hogy a korábban bejelentett Baross Gábor vasútfejlesztési terv 3550 milliárd forinttal segíti majd a vasút megújítását a következő 10 évben. Orbán Viktor szerint baloldali gazdaságpolitika érvényesül ma Magyarországon, a Tisza kormány az ígéretekkel szemben az adóemelések irányába halad. A volt miniszterelnök a Bayer Show rendkívüli adásában azt mondta, hogy vissza kellene térni a munkaalapú gazdasághoz. Beszélt arról is, hogy Magyarország jelenleg oroszellenes és Ukrajna párti politikát folytat, és azt állította, hogy a kormány pénzzel segíti Ukrajnát, és ezzel Magyarországot is közelebb sodorja a konfliktushoz. Aláírta a kisebbségi nyelvtörvény módosítását Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. A jogszabály kedden lép hatályba, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A jogszabálymódosítással a kárpátaljai magyarok visszakapják korábban elvett oktatási és nyelvhasználati jogaik egy részét, a magyar tannyelvű iskolákat, a magyar nyelvű érettségit, és használni lehet az anyanyelvet iskolai rendezvényeken. Ukrajna számára ezzel megnyílhat az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások újabb, egyelőre technikai jellegű szakasza. A Fidesz szerint továbbra sincs garancia arra, hogy ne korlátoznák a kárpátaljai magyarok nyelvhasználati jogait. Dömötör Csaba, a Fidesz LP képviselője közölte, a módosítás nem terjed ki például az oktatáson kívüli nyelvhasználati kérdésekre. Kiterjesztik a gyógykezelés finanszírozását egyes emlődaganatos nők számára. Az Egészség hídja összefogás az egészségért a Merrák ellen egyesület tájékoztatása szerint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő már mindkét emlő eltávolítását és szükség esetén helyreállítását is finanszírozza a Merrák miatt kezelt örökletes géneltéréssel élő nők számára. Súlyos látáskárosodást okozhat a Temmún árult egyik gyerekjáték. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint a Magyarországon is elérhető elemes markoló LED fények sugárzása és erőssége jelentősen meghaladja az egészségügyi határértéket, és ha a gyermek belenéz a villogó kék fénybe, az súlyos és maradandó retinasérülést okozhat. Az online áruház visszahívta a terméket, melynek adatai megtalálhatók a Fogyasztóvédelmi Hatóság weboldalán. Tovább csökken a felhőzet, hajnalban sok felé lehetnek kötfoltok. Délelőtt délnyugaton még előfordulhat kisebb eső, majd országszerte napos gomoly felhős idő lesz. Hajnalban 2 és 8, napközben 12-17 fok várható.
1: Manna Hits. Manna Hits.

0: Slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: Hey there, this is Mike Donahue, and this is the heart behind my new song, Glory I Couldn't See. Every song. This song is a confessional of sorts of all the things I learned while
2: I couldn't see egy vallomás arról, amit a karantén alatt tanultam meg, miközben össze voltam zárva a feleségemmel és a négy lányommal. Nagyon nehéz időszak volt, és az első napokban a tehetetlenség belőlem ellenállást váltott ki. Aztán eszembe jutott, hogy van lehetőségem arra, hogy ne a körülményekre nézzek, hanem Istenre. Amíg ezt nem tettem meg, a körülményeimnek az áldozata voltam. Aztán amikor már Istenen tartottam a szemem néhány napja, és körülöttem mindenki azért imádkozott, hogy térjünk vissza a normális kerékvágásba. Én ültem és azt mondtam, nem megyek, nem akarok visszatérni a régi életünkhöz, mert a bezártság megváltoztatott. Rájöttem, hogy Isten jelenlétének minden szépsége és dicsősége, akármilyen körülmények között élek is, elérhető a számomra, ha van szemem, hogy meglássam.

folytatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a

0: Schneier tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: A Máté 25 szerintem az egyik legjobb fejezet a Bibliában, hogyha lusta vagy. És szeretnél kikeveredni a lustaságodból. Tudom, hogy néhányatoknak egyáltalán nincs gondja a lustasággal, de bírjátok ki most ezt, mert sok embernek problémája van ezzel. Lehet, hogy te keményen dolgozol, megerőltető munkát végzel fizikailag, és azt gondolod, nos, én nem vagyok lusta. De hadd kérdezzem meg, szellemileg sem vagy lusta? Különbség van a között, hogyha lusták vagyunk a munkavégzésben, és hogyha lusták vagyunk a hitünk gyakorlásában, vagy az Isten egyéb dolgaiban, amire oda kellene figyelnünk. Istenre várakozni nem testies cselekedet, amikor Istenre várunk, olyankor szellemileg aktívak vagyunk. Bízom benned, Istenem, rád várok, gyakorlom a hitemet, nem akarok a test szerint cselekedni, bízom benned. Máté 25.1. Akkor hasonló lesz a mennyek országa a 10 szűzhöz, akik fogták lámpásukat és kimentek a vőlegény fogadására. 5 közülük balga volt, 5 pedig okos. A balgák ugyanis, amikor magukhoz vették lámpásukat, nem vittek magukkal extra olajat. A lusta keresztények semmilyen plusz dolgot nem tesznek. Ti, akik az ágyból néztek engem, tudjátok, ti kiskeltetek az ágyból. Már be volt állítva a megfelelő csatorna. Álmos szemekkel megfogtátok a távkapcsolt, és így csináltatok. Remélem, Joyce-nak van ma egy jó kis üzenete számomra. Ugyan már. Tudom én. Nos, én boldogan mondok valamit. Ha attól végre kikeltek az ágyból. És motiváltakká váltok arra, hogy használjátok a hiteteket, és olyan emberré váljatok, akinek Isten elgondolt titeket, és azzal változást hoztok valaki más életébe. Valaki segítsen nekem, hogy én is segíthessek neked, és azért akarok segíteni neked, hogy te is segíthess másnak. Nem az a dolgunk, hogy csak befogadjunk dolgokat, de semmit ne adjunk tovább. Hadat kell indítanunk a lustaság ellen. Tedd meg azt a pluszt. Lehet, hogy kicsit nehezebb lesz saját magadnak kikeresni azt az igét, mint felhívni egy barátodat és megkérdezni, hogy hol van. Túl sokat nevettek. Valami nem stimmel. Amikor túl sokat nevettek, akkor aggódni kezdek. Tudod mit? Ha megtalálod az ige helyet, akkor lehet, hogy legközelebb is emlékezni fogsz rá. Az okosak viszont lámpásokkal együtt olajat is vittek korsóikban. Mivel pedig a vőlegény késett, mindnyájan elálmosodtak és elaludtak. Mind elfáradunk a várakozásban. És elaludtak. Éjfélkor aztán kiáltás hangzott, íme a vőlegény, jöjjetek a fogadására. Ekkor felébredtek a szűzek mind, és rendbe hozták lámpásukat. A balgák így szóltak az okosoknak, adjatok nekünk az olajatokból, mert lámpásunk kialszik. Szinte hallom őket. Testvérem! Kifogyott az olajam. Kérhetek a tiédből? Az okosak így válaszoltak. Hát, ha nem lesz elég nekünk is, meg nektek is, menjetek inkább a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak. Amíg azok távol voltak vásárolni, amit korábban kellett volna megtenniük, megjött a vőlegény. És az egészről lemaradtak. Halleluja! Nézzétek meg a 13-as verset. Vigyázzatok tehát, nagyon figyeljetek, legyetek éberek és aktívak. Mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, hogy mikor jön vissza az emberfia. Készenlétben kell lennünk. Az Isten erejével telten kell élnünk, az ő igéjével telve. A hitünknek élesnek kell lennie, és felemelve kell tartanunk a hit pajzsát. Légy készen állandóan. Ha azt hinnéd, hogy Jézus visszajön jövő pénteken,
2: Friday,
1: Bizony aktív és elfoglalt lennél a következő héten. Gondolj csak végig mindazokat a dolgokat, amiket megteszel majd jövő héten, de nem tennéd őket, ha tudnád, hogy Jézus visszajön egy héten belül. Ó, kezdtek idegesek lenni, igaz? Készenlétben kell élnünk. Tudom, hogy különféle emberek elmentek különféle irányzatok felé. De én nem foglalkozom azzal túl sokat, hogy mikor jön majd vissza Jézus. Nem foglalkozom azzal, hogy elragadtatás előtt, után vagy közben lesz-e a nyomorúság. Itt leszünk-e a nagy nyomorúság idején, vagy nem leszünk? Mikor jön majd Jézus? Hiszem, hogy ismernünk kell az idők jeleit, és azok körbevesznek minket. Szóval bármikor is jön, biztos, hogy sokkal közelebb vagyunk hozzá, mint korábban. És minden egyes megélt nappal közelebb leszünk, ezért hiszem, hogy készenlétben kell élnünk. Nem hiszem, hogy készülődnünk kell, hanem hiszem, hogy késznek kell lennünk. Ha az Isten adta hatalmadban jársz, és mindig tudod, ki vagy Krisztusban, akkor ha a gonosz rád támad, egyáltalán nem kell reszkedned, és megpróbálnod hatalmat venni felette. Hatalmat veszek feletted ma, nem fogod ezt csinálni velem. Tudjátok, mire jöttem rá? Ha szeretetben jársz, akkor nem tud hozzád nyúlni. Lehet, hogy ellened támad, de nem fog nyerni. Ha felkavart szívvel, tűzben, szeretettől égve élünk. Az 1 Timóteus 6.12 azt mondja, hogy meg kell harcolnunk a hit nemes harcát. A hit időnként harcot jelent. 1 János 5.4. Mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, az a mi hitünk. Olyan irányt veszünk majd, amiben még soha nem próbáltam meg elindulni egy ilyen alkalmon. És majd meglátjuk, mi történik, mert szeretném ma megtanítani nektek azt, hogy bár használhatjuk a hitünket arra, hogy megkapjuk a vágyott dolgokat, de mit is tegyünk akkor, amikor nem kapjuk meg azt, amit akarunk? Folyamatosan higgyetek Istenben. A hitünk az, ami tetszik Istennek, és ha kedvesek akarunk lenni Isten számára, akkor meg kell tanulnunk hitben maradni, függetlenül attól, hogy mennyi ideig kell ezt tennünk, és hogy néznek ki a dolgok, vagy milyen érzést vált ki belőlünk mindez, akár fair, akár nem fair, ha Isten 2 nap alatt igazságot szolgáltat, vagy ha 20 évbe telik neki.
2: Come on.
1: Az apám szexuálisan bántalmazott engem, és 55 évbe telt. 55 évbe telt, mire Isten igazságot szolgáltatott, de végül az Úrhoz vezettem az apámat, és beismerítettem őt. Nem történt meg gyorsan, de megtörtént. És tudjátok mit? Ha soha nem fogadta volna el Krisztust, én akkor is folyamatosan hittem volna ebben, egészen a haláláig. Az egyetlen dolog, amivel véget érhet a hit, az a beteljesedés. Szóval érdekes, hogy a Bibliában szó van a hit hőseiről. És az elmúlt néhány napban róluk olvastam. És meg kell, hogy mondjam, megint teljesen elképedtem rajtuk. Azt kérdezheted, nos, még soha nem tanítottál róluk az alkalmaidon, azért, mert... Segítők, zárjátok be az ajtókat. Mert tudjátok, ezek közül a hithősök közül egyikük sem kapta meg azt, amiben hitt.
2: Got what they were believing for.
1: Most nem várom, hogy tapsoljatok, vagy újongjatok, szóval nem is kell ezt tennetek. De úgy haltak meg, hogy hittek. És a Biblia azt mondja, hogy jó bizonyságot nyertek. És ők a mi példaképeink. Sőt, a Biblia azt is mondja, hogy a hitük táplálta és irányította őket. Nagyon tetszik ez nekem. Mondhatok valamit? És ha elég tapasztalatod van már Istennel, akkor egyet fogsz érteni. Szóval, ha már elég tapasztalatod van Istennel, akkor szeretném, hogy mondj erre egy szívből jövő áment. Igen, nagyon klassz dolog, amikor megkapjuk, amit akarunk.
2: But...
1: Nem erre kértem az áment. De őszintén szólva, ha nem is kapod meg, amit szeretnél, de igazi hited van, akkor ugyanolyan boldog lehetsz, mintha megkaptad volna azt a dolgot. Arra a következtetésre jutottam, hogy ha ezt nem mondom el nektek, nem csak nektek, hanem azoknak is, akik világszerte tévén keresztül néznek minket, azzal nem teszek nektek szívességet, mert nem fogom azt mondani, hogy ha használjátok a hiteteket, akkor mindent megkaptok majd az életben, amit akartok. Sajnálom, de nem mondom ezt, mert nem gondolom, hogy a Biblia ezt tanítja, hiszen van, hogy rosszul imádkozunk. A Jakab 4 azt mondja, azért nem kaptok meg dolgokat, mert nem kéritek őket. Vagy kéritek, de nem kapjátok meg, mert rossz céllal és gonosz, önző motivációval, vagy rosszul kéritek. Csak mert akarunk valamit, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy az az Isten terve számunkra, hogy most, vagy akármikor is nekünk adja azt a dolgot, de egy biztos, és most figyeljetek, ha igazán ismered Istent, ha igazán tudod, hogy kicsoda ő, ismered a jellemét, és igazán tudod, hogy ő szeret téged, akkor még ha nem is kapod meg, amit akarsz, bízni fogsz benne, hogy valami jobbat tartogat neked. Na, ilyenkor válik nagyszervé a hit. Istenem, ha nem adod meg ezt nekem, akkor valami jobbat tartogatsz, és én nem vagyok elég okos ahhoz, hogy azt kérjem tőled. Eljuthatunk ma erre a fajta hitre, amikor nem egy bizonyos dologért hiszünk Istenben, hanem azt mondjuk, én életem végéig bízni fogok benned, hittel telve fogok meghalni. Bízni fogok benned, hogy te jó vagy, és ha bízom benned, akkor minden jól fog sikerülni az életemben. Tudunk hinni Istenben ezért? Szeretném, ha a békesség és öröm egy új szintjére jutnátok. És tudjátok, amikor a hitnek ezen a szintjén kezdtek el élni, akkor... Nem azt mondom, hogy nem fáj, amikor nem kapjuk meg, amit akarunk. De ha bízol Istenben, igazán bízol benne, az hatalmas békességet ad. De Joyce, ez nem igazságos, ez így nem jó. Bíz Istenben. Bíz benne. Istenem, ha ez tovább tart, mint gondoltam, ha van valami, amit te mindeközben teszel, amit én nem értek, és amiről nem tudok, Isten útjai magasabbak a mieinknél. Zsidó 11. A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, a visszaigazolás, a tulajdoni lap és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés, vagyis a hit tényként fogad el olyasmit, amit az érzékeink még nem tapasztalnak. Na tessék, a hit valóságossá tesz számunkra dolgokat a szellemben. Akkor is, ha a természetes szinten mindaz még nem a miénk. 4. vers. Hitáltal ajánlott fel Ábel értékesebb és elfogadhatóbb áldozatot, mint Kain. Tehát a hit segít neked a tőled telhető legjobbat adni. Míg félelemből visszatartasz majd dolgokat, és csak annyit adsz, ami még kényelmes számodra. Ötödik vers. Hitáltal ragadtatott el Énok egyenesen a mennybe. A Biblia azt mondja, hogy Énok Istennel járt, és egyszer csak eltűnt, mert Isten magához vette. Fogadok, ez izgi volt. Hová tűnt Énok? Hatodik vers. Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt. Mert aki az Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Isten jó. Hitáltal. Nos, szeretném felhívni a figyelmeteket arra a tényre, hogy itt emberekről olvasunk. Kit által kapott kijelentés Noé azokról a dolgokról, amelyek még nem voltak láthatók, és Istent félve és tisztelve készítette el a bárkát háza népe megmentésére. Isten beszélt neki a közelgő özönvízről, és meg kell értenetek, hogy ők még nem tudták, hogy mi az az eső. Hogy beletelt nekik 100 évbe, mire felépítette a bárkát. És miközben mindenki azt gondolta, hogy őrült, hogy elment az esze, nos, szerintem nem értitek. Gondolkozzunk együtt. Gondolkozzunk együtt. Mi még a munkahelyi ebédszünetben is alig bírjuk ki, ha kinevetnek minket, és ha nem fogadnak be minket. Nos, talán nem kéne ott ülnöm velük, és a mocskos vicceiket hallgatnom, de tudod, olyan egyedül lennék. Ó, ne nézzetek már rám így. 100 éven keresztül kinevették. És hogy csinálta végig? Hitáltal. Bízom benned, Istenem. Bízom benned. Bízom benne. Figyeljetek, amikor 1976-ban kiléptem, és elkezdtem azt tenni, amit most csinálok, én minden barátomat elveszítettem. Megkértek, hogy hagyjam el a gyülekezetem. Mindenki azt gondolta, hogy őrült vagyok, és elment az eszem. Mit fogsz te csinálni? És én is sokszor azt gondoltam, hogy elment az eszem. De még mindig itt vagyok. Amen. És Noé megépítette a bárkát hitáltal. És így nem fulladt meg. Hitáltal. 8. vers. Engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhivatott, hogy induljon el arra a helyre, amelyet örökségül fog kapni. És elindult, nem tudva, hogy hova megy. Szeretem ezt. Gondoljatok csak bele, Ábrahámnak volt családja. Otthona, sátra, marhái. És Isten azt mondta, itt nem tudom veled elvégezni, amit akarok. El kell hagynod ezt a helyet, és máshová kell menned. Oké, Istenem, mit akarsz, hová menjek? Nos, pakolj fel mindent, indulj el, és majd megmondom. Ugyan már, tényleg azt gondoljuk, hogy ez olyan egyszerű volt? Ó, semmi gond. Miért tette ezt Isten? Talán olyan okból, amit Ábrahám nem értett még akkor. Isten sokszor kér tőlünk olyat, amit nem értünk, úgy vagyunk vele, miért akarnád, hogy ezt tegyem? Miért nem lehetett nekem egy jól menő szolgálatom, amiben mindenki tapsol és újjong nekem? Végül is én csak egy aranyos kislány voltam, aki megpróbálta a helyes dolgot tenni, de közben elveszítettem az összes barátomat és kirúgtak a gyülekezetemből. Cserébe azért, hogy magasabbra juthassak Istennel, magányt és visszautasítást kaptam. De emiatt lehetőségem nyílt nagyon jól megismerni Istent, mert nem volt senki más. Ha tanulmányozod a történelmet, láthatod, hogy Ábrahám családjának nagy része bálványokat imádott, és ahhoz, amit Isten el akart végezni az életében, ahhoz ki kellett hoznia őt onnan. Menj el arra a helyre, amit én mutatok neked. És ő ment. Hit által költözött át az ígéret földjére, mint idegenbe. Which was designated in the promise of God, even though he was a stranger in a strange country. 10. vers, mert magabiztosan és reménykedve várt. Hogyan várt? Hittel. Hittel várakozott. Annyira elegem van már, hogy Istenre várjak. Várni, várni, várni. Mikor, Istenem, mikor? Miért nem történik velem semmi? De ha hittel és bizalommal várakozunk, akkor azt mondhatjuk, nem számít, mit látok, vagy mit érzek. Hiszem, hogy Isten dolgozik. Hiszem, hogy Isten cselekszik. 11. vers. Sára már keresztül ment a változó koron, és minden porcikája csupa ránc volt. De azt olvassuk róla, hitáltal kapott erőt arra is, hogy életet adjon egy gyermeknek. Wow! 13. vers. Hitük által irányítva és táplálva haltak meg ezek mind, anélkül, hogy kézzel foghatóan beteljesültek volna rajtuk az Isten ígéretei. Nos, várjunk egy percet. Sárának gyereke született. Igen, így volt, de ők ennél sokkal nagyobb dologban hittek. Ők a Mesiást várták, akiben mi most bízhatunk, és akinek örülünk. Várták, hogy bemenjenek az ígéret földjére. Egész életükben utaztak, hogy odaérjenek, de soha nem mentek be. De hitben haltak meg. És tudjátok, nem lesz időm arra, hogy rendesen kifejtsem ezt, de azért lehet, hogy valamikor visszatérek majd rá. De ha lapozunk egyet, a 17. versben az áll, hit által ajánlotta fel Ábrahám Izsákot áldozatul, amikor Isten próbára tette, mert hitte, hogyha Isten megengedi is, hogy megölje Izsákot, Isten képes lesz majd feltámasztani őt a halálból. Ábrahámnak olyan nagy hite volt, hogy azt mondta, hogy még a halál sem lehet akadály Istennek. A halál sem lehet akadály. Jákob hit által, 21. vers, áldotta meg József mindegyik fiát. 22. vers. Hit által gondolt József élete végén Isten ígéretére. És Izrael fiainak kivonulására, és így rendelkezett teteme felől. Aztán azt mondta, vigyétek magatokkal a csontjaimat, amikor elmentek, mert élve vagy halva, de oda megyek az ígéret földjére. Na gyerünk, halljátok, amiket mondok! Mitől kéne félnünk? Még ha nem is kapunk meg mindent itt a földön, akkor is mondjuk, hogy öregkort élsz meg, 100 évet, aztán pedig ott lesz az örökkévalóság, ahol minden lehetséges dolgot megkapsz majd, amire valaha is vágytál. Nem lesz több sírás és könny, nem lesz szomorúság vagy több éjszaka. Maga Isten lesz a napunk, úgy fogjuk ismerni őt, ahogyan ő ismer minket. És tudod, mire nem lesz szükséged a mennyben? Hitre. Mert ott mindened meg lesz. Figyeljetek még egy kicsit. Amikor Mózes megszületett, és az összes gyereket megölték, az anyjának elég hite volt azt mondani, én elrejtem őt. Vízre bocsájtom, és bízom Istenben. És ismeritek a történetet. A fáraó testvére találta meg, és a saját fiaként nevelte fel, pontosan úgy, ahogy Isten akarta, mert ez egy olyan pozícióba helyezte Mózest, amire szükség volt. Amikor felnőtt Mózes, látta a népének elnyomását. Mert inkább választotta az Isten népével való együtt sanyargatást, a nehézségeket, a szenvedést és a szégyent, mint a bűnös élet ideig óráig való gyönyörűségét. És ő ott hagyta a magas pozícióját. Ő is hitáltal tette ezt. Időnként hitáltal bele kellene lépned a dolgokba. Máskor meg hitáltal ott kell hagynod bizonyos dolgokat. Van itt valaki, aki figyel? És így tovább, és így tovább. Hitáltal vezérelve hagyta el Egyiptomot. 28.

0: jobbá kell válnotok, mint amilyenek most vagytok. És ez a dolog így megy tovább és tovább. Mindjárt kész vagyok, 32. vers. És mit mondjak még, hiszen kifogynék az időből, ha szólnék Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről és a profétákról. Ezek hitáltal országokat győztek le, igazságot szolgáltattak, ígéreteket nyertek el, oroszlánok száját tömték be, tűz erejét oltották ki. 39. vers, itt újra az áll, és mindezekben, noha hitáltal elnyerték az írás jó bizonyságát, mégsem teljesült be rajta az összes ígéret, amit kaptak. Nos, tudom, néhányan azt gondoljátok, hát ez elég nagy baj. És pontosan ezért nem beszéltem eddig erről így egy alkalmon sem, mert prédikátorként én sem szeretem, ha az emberek lelombozódnak. Akkor most miért tettem? Azért, mert akarom, hogy tudjátok, hogy a hit nem csak arról szól, hogy mindent megkapunk, amit akarunk. A hit arra is szolgál, hogy átsegítsen azokon az időkön, amikor nem kapsz meg mindent, amit akarsz, és hadd mondjak valamit. Isten mindig gondoskodni fog rólad. Lehet, hogy nem kapunk meg minden egyes dolgot, amit akarunk, de Isten mindig gondoskodni fog rólunk. Gondoskodni fog rólad. És ők sem értették, hogy miért nem kapták meg a beteljesülést. De a 40. vers azt mondja, Isten számunkra valami különbről és nagyszerűbbről gondoskodott. És azt akarta, hogy ők, a hithősei, ne nélkülünk jussanak el a teljességre, mielőtt mi csatlakozhatnánk hozzájuk. Vagyis valójában Isten áldozathozatalra kérte őket, hogy bízzanak benne, hogy akkor még ne lássák beteljesülni az álmaikat, hogy Isten nyitva hagyhassa a kegyelem ajtaját nekünk pogányoknak, hogy mi is bemehessünk, és aztán mind együtt vonulhassunk fel, amikor Jézus visszatér.
1: Tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Mannasztikus lágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hits.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Életörömzene.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: Az ideled almát az Amerikai Egyesült Államokban nemesítették 1926-ban a Jonathan és a Wagener fajták keresztezésével, ám kereskedelmi forgalomba, így hazánkba is, csak néhány évtized múltán került. Világszerte és Magyarországon is a mai napig népszerű, bár jelentősége kissé csökkent. Fája fiatalon középerős, termőre fordulás után mérsékelt növekedési erejű. Ágrendszere eleinte feltörő, később szétterülő. Koronája minden nehézség nélkül nevelhető, a termőre fordulással egyidejűleg a korona szinte saját magát felépíti. Kiválóan metszhető, alakítható. Középkorai, elhúzódó virágzása miatt ritkán szenved fagykárt. Részben öntermékeny, de megporzó fajtát igényel, melyek lehetnek a Gloucester, a Jonathan vagy a Golden Delicious, esetleg Golden Klónok vagy a Star King. Termése októberben érik, közepes vagy nagy, 170-200 grammos, alakja kissi lapított gömb, héja közepesen vastag, csak nem teljesen élénpiros, mosott fedőszín borítja. Húsa kemény, roppanó, vajszínű, lédús, íze kellemes, enyhén savanykás, harmonikus. Gyors puhulásra, tárolási betegségekre nem fogékony, így hosszú ideig, akár a nyári hónapokig is megőrzi minőségét. Sok oldalon használható, friss fogyasztásra, feldolgozásra és jól tárolható.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Manna FM. Kanapé. A legjobb pillanatok.
1: Köszönöm szépen, hogy a 98.6 Manna FM kanapéját választottátok. Sziasztok, én Argyelen Kriszta vagyok, és jön a pénzügyi percek itt a Manna kanapéban, amiben szakértőmmel, Argyelen Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével segítünk nektek abban, hogy tisztán lássatok pénzügyi kérdésekben, és József már olyan saját bejáratú pénzügyi tanácsadónká lépett elő itt az évek során a Manna kanapéban. Ezúttal arról beszélgetünk, hogy pénzügyi szempontból bizony az év vége sokak számára fontos lehet, sok dolgot érdemes ilyenkor eldönteni azért, hogy több maradhasson a zsebünkben.
2: Azt sokan tudják, hogy az év vége bizonyos pénzügyi tevékenységek, folyamatoknak a rendezésére kell, hogy szolgáljon. Például a különböző állami támogatásokkal ellátott megtakarításoknál érdemes ellenőrizni, hogy ki tudjuk-e használni már a maximális állami támogatást.
1: Segítesz egy példával ezt megértenünk, hogy mire gondolsz itt?
2: Valamilyen nyugdíj célú megtakarítása van valakinek, legyen szó itt nyugdíj előtakarékossági számláról, nyugdíjbiztosításról vagy önkéntes nyugdíjpénztári tagságról. Ez azzal jár, hogy a befizetett összeg után valamekkora mértékű ESZIA támogatást is kap az adott személy.
1: Ez mit jelent egyébként konkrétan a gyakorlatban?
2: A befizetett összeg 20%-át vissza tudja igényelni az adott személy a személyi jövedelem adójából. Ezt egyébként a megtakarításában írnák jóvá, nem külön folyószámra elköltető összegként kapja.
1: Ezt miért kapja?
2: Mert rendszeresen megtakarít, és mert olyan hosszú távú nemes célt szolgáló megtakarítást indított, mint a saját nyugdíj kiegészítése. Természetesen, ha ezen utóbbi célt nem teljesíti, például nyugdíj előtt pár év múlva kiveszi a megtakarítását, akkor ez azt vonja maga után, hogy a kapott állami támogatást büntetésekkel növelten vissza kell fizetni. Erről egyébként nagyon sokan tudnak. Tudják, hogy most kell megnézniük, hogy mit fizettek be az idei évben a nyugdíj célú megtakarításukra. Tudják azt, hogy mennyit kéne még befizetni, hogy ki tudják maximalizálni ezt a támogatást.
1: Ki tudják, vagy ki lehet ezt maximalizálni?
2: Igen, ugyanis a befizetett összeg 20, éves befizetett összeg 20%-át kapják támogatásként, de az egyes termékeknél van egy maximális limit összeg, amely fölé nem jöhet ez az ESZIA támogatás. Ez nyerszámlák esetén 100.000 forint, nyugdíjbiztosítások esetén 120.000 forint, és önkéntes nyugdíjpénztárak esetén 150.000 forint. Egyszerre több terméket is igénybe lehet venni, így mondjuk növelni lehet az éves össztámogatási összeget, de az éves keret összességében, amiből ezekből ki lehet venni, az évi 280.000 forint, ennél többet nem lehet ESZIA-ból visszaigényelni.
1: Folytatjuk innét akkor a beszélgetésünket. A vendégem Argyelen József, a bankmonitor.hu vezető elemzője, aki hétről hétre itt van velünk és segít abban, hogy a pénzügyeinket tisztában lássuk, az éppen aktuális híreket, információkat lefordítja a mi nyelvünkre, közérthetően megfogalmazva, és mindig példákkal alátámasztja azt, hogy miről is beszélgetünk. Ezúttal pedig azt vettük elő, hogy pénzügyi szempontból ez az időszak az év vége sok szempontból szezonális, de hogy miért is, mire érdemes odafigyelni. Ezeket beszéljük át, többek között az önkéntes nyugdíjpénztárakról is esik majd szó, illetve a biztosítási díjakról is, és a díjszámításról is. Hogyha van kérdésetek, tegyétek fel nyugodtan SMS és Viber számom 0677 1986.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat. Szín a

0: Manna FM. Kanapé. A legjobb pillanatok.
1: Jó kanapézást, ez a 98.6 Manna FM életörömzene. Argyelán Kriszta vagyok, és Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével beszélgetünk ebben az órában. A téma pedig az, hogy milyen pénzügyi döntések szezonálisak így az év végével, és egy-egy jó döntéssel hogyan tudunk akár több 10 000 forintot is megspórolni saját magunk, illetve a család részére. Ott tartottunk, hogy visszaigényelhető állami támogatás az önkéntes nyugdíjpénztáraknál. Na, menjünk akkor tovább.
2: Fontos, SZIA-ból lehet visszaigényelni, ha valaki nem fizet személyi jövedelemadót, mert mondjuk 3 gyermekes édesanyja is adómentes, akkor ő a saját adójából ezt nem tudja érvényesíteni, tehát gyakorlatilag az állami támogatást mondjuk úgy elbukja. De megismétlem, erről azért a legtöbb magyar tud, hogy év végén ezt a rutint el kell végeznie, hogy hol tart a befizetés adott évben, bele tudja még tolni azt az összeget, ami ahhoz kell, hogy ki tudja maximálni a támogatást, és nyilván a következő évben, majd az adóbevallásával egy időben tudja visszaigényelni az SZIA-ját, és akkor azt követően majd így nagyjából az év közepe táján meg is érkezik a megtakarításába az adott állami támogatás SZIA jóváírás formájába. Viszont lehetnek olyan személyek is, akik valamilyen kockázati életbiztosítást szeretnének kötni. Vásároltak egy lakást hitelből, és most látják azt, hogy azért, ha valami történik velem, akkor azért itt ez a hitel, ez bizony rászár a családtagjaimra, gyermekemre, feleségemre, férjemre, szüleimre, mint fizetési kötelezettség. Nem szeretném rájuk tenni ezt a terhet. Vagy mondjuk a család fenntartó személy jövedelme, ha kiesik valamilyen drasztikus tragédia miatt, akkor bizony a családnak a megélhetése nagyon nehézkessé válhat. A házastárs élettárs, gyermekek biztos jövőjét lehet garantálni, fogalmazzunk úgy, ha valamilyen megfelelő életbiztosítást kötünk.
1: Igen, de miért mondhatjuk azt, hogy most van ennek szezonja?
2: Biztosítást lehetne kötni januárban, februárban, júniusban, augusztusban, decemberben is. És ez igaz. Igen ám, de nézzük meg, hogy milyen díj mellett lehet ezt megkötni. Alapvetően függ attól, hogy milyen futamidőre kötném, tehát mennyi évig szeretném ezt a védelmet biztosítani a családnak, mekkora összegre kötném, tehát mekkora pénzt fizet neki a biztosító, ha velem valamilyen nagy tragédia történik, illetve, hogy én milyen állapotban vagyok. Értem ez alatt, hogy egészségi állapot, túlsúly, edzettség, előzménybetegségek, családi előzménybetegségek feltárásait, attól függően megy mélyre a vizsgálat, hogy tényleg hány éves vagyok, milyen betegségeim voltak, illetve mekkora összegre szeretnék biztosítást kötni. Nyilván minden ember más és más, azt azonban általánosságban el lehet mondani, hogy minél idősebb valaki, annál drágábban tud biztosítást kötni.
1: Na, hogy mikor érdemes időzíteni a biztosítási díjak kötését, erről beszélgetünk még a folytatásban is Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével. A témánk itt a pénzügyi percekben ugyanis a szezonalitás, hiszen egy csomó pénzügyi döntést ilyenkor ebben az időszakban érdemes meghozni azért, hogy több maradhasson a zsebünkben. Ha ezzel kapcsolatosan bármi kérdés felmerül, akkor nyugodtan feltehetitek, például úgy is, hogy a közösségi oldalon keresztül írtok nekünk, látom ezt is adás közben, a Manna FM Facebook oldalát, illetve a Messenger üzenet küldési formát ajánlom a figyelmetekbe, meg az életörömzenéimet is, ez a Manna kanapé.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: legjobb pillanatok.
1: Köszönöm, hogy a Manna kanapé mellett tettétek le a voksotokat. Vasárnap délután van, és ez a pénzügyi percek, amiben Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével beszélgetünk, és a biztosítási díjakról beszélgettünk, és azt már ugye megállapítottuk, hogy minél idősebb valaki, nyilván annál drágább biztosítási díjat számolnak fel neki, amikor éppen megköti az adott életbiztosítást, akkor folytassuk innét.
2: Ez egyébként logikus a biztosító megközelítéséből. Statisztikailag, ha nézzük a dolgokat, akkor mondjuk egy 25 éves személynél jó esélye az elkövetkező 10-20 évben nem fog történni komoly tragédia. Ez nem biztos, de statisztikailag jóval kisebb az esélye arra, hogy valami komoly egészségügyi károsodás probléma történik, mint mondjuk 45 éves korban 20 évre előre tekintve. Ezt a biztosítás díjába be is árazzák, értelemszerűen ugyanazon összegű és futamidejű biztosítást egy 25 éves olcsóbban kap meg, mint mondjuk egy 45 éves. Ez eddig teljesen logikus. Igen ám, de az életkort nagyon sok biztosító nem a születési dátumhoz, hanem a naptári évhez köti.
1: Akkor ezt rakjuk rendbe, hogy számol akkor?
2: Tehát valaki hiába született júniusban, a biztosító szerint január 1-ével egy évvel idősebbnek számít. Tehát egy évvel drágább biztosítási díjat kell fizetnie. Semmi más nem változott, csak eltelt 2 hét, 3 hét decemberhez képest. Ez egy technikai dolog, mégis nagyon sokat számíthat, mert gyakorlatilag azért a biztosítási díjak így azért 7-8-9%-ot is emelkedhetnek év per év alapon. Csak azért, mert valaki később kötötte meg ezt a szerződést egy évvel. És ugye jelen esetben nem egy évről beszélünk, így az év végén már csak hetekről beszélünk, vagy hónapokról. Attól függ, hogy mikor köti meg az ember.
1: Van még egy-két dolog, amit érdemes megbeszélni, hamarosan ezzel folytatjuk itt a 98.6 Manna FM kanapéjában. A beszélgető partnerem Argyelán József, a bankmonitor.hu vezető elemzője.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: pillanatok.
1: Köszi, hogy itt vagytok ti is a Manna kanapéban, sziasztok! Ez a 98.6 Manna FM életörömzene, és a pénzügyi percekben szokás szerint Argyelán József, a bankmonitor.hu vezető elemzője adja nekünk a tanácsokat, és arról beszélgettünk, hogy ilyenkor az év vége pénzügyi szempontból szezonális, legyen szó akár az állami támogatás visszaigényléséről önkéntes nyugdíjpénztáraknál, vagy pedig a biztosítások megkötésénél. Ugye ott tartottunk, hogy 8-9%-kal is nőhet a biztosítási díj, csak azért, mert nem decemberben, hanem mondjuk januárban köti meg valaki. De hát azért ez úgy első hallásra nem tűnik olyan nagyon nagy összegnek, nem?
2: Persze, mondhatjuk azt, hogy nem számít az, hogy 9000 vagy 9800 forint lesz a biztosítási díj havonta. Nem nagy tétel. Havonta nem nagy tétel. De azért 20 év alatt a 800 forintokból egész komoly 100 000 forint fölé kúszó különbségek jöhetnek ki. És minél idősebb az ember, forintábilisan a különbség annál jelentősebb lesz a biztosítási díjak között. Éppen ezért nem azt javasoljuk, hogy az emberek most szeptemberben, októberben, novemberben, decemberben menjenek, kössenek biztosítást. Nem. Akkor kössenek biztosítást, ha azt gondolják, hogy van valamilyen cél, van valamilyen veszély, van valamilyen káresemény, ami ellen védelmet szeretnének. És tényleg szeretnének. Van igényük arra. Azt szeretnék, hogy biztosítsák a gyermekeik jövőjét minimum a nagykorúságukig, ha velük történne valami. Ez egy igény. Ez akkor is jelentkezik, ha a gyermek 4 éves, akkor is jelentkezhet, ha a gyermek 5 éves. De ha van ilyen igény, akkor nem érdemes újévi fogadalmak közé tenni, hogy majd januárban elintézem és megnézem, mert akkor már tuti, hogy drágában lehet ezt megkötni, mint hogyha most évvégén ezt rendezték volna.
1: Akkor légy szíves, foglald össze nekünk, hogy mik a legfontosabbak a mai adás nyomán az őszi pénzügyi dolgok rendbetétele szempontjából, aminek most van szezonja.
2: Tehát valós igények, valós szükséglet esetén érdemes még most lépni. Ha nincs valós igény és valós szükséglet, akkor ne kössön biztosítást az ember feleslegesen.
1: Nagyon szépen köszönöm Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével beszélgettünk, és abban segített nekünk saját bejáratú pénzügyi szakértőnk, aki mindig itt van velünk, és mindig gondoskodik arról, hogy több maradhasson a zsebünkben, hogy miért fontos ilyenkor átgondolni például a biztosításainkat, megtakarításainkat, vagy akár az önkéntes nyugdíjpénztárak befizetéseit is, mert hogy ki lehet maximalizálni az állami támogatást és a visszaigényelhetőség lehetőségét, illetve ilyenkor egy jó döntéssel azt is el lehet érni, hogy akár több 100 forint vagy 1000 forint is havonta a zsebünkben maradhasson. Elsőre ez persze nem tűnik túl soknak, de ha hosszú távban gondolkodunk, akkor ez is már tetemes összegre rúghat, és a végén kiderül, hogy jó, hogy időben léptünk. Ezt a beszélgetést is természetesen fel fogom tenni a Manna FM podcast felületére, úgyhogy akár iTunes-on, akár Spotify-on visszahallgatható lesz, illetve természetesen megtaláljátok ott a korábbi elmúlt években rögzített hasonló témájú beszélgetéseinket is, és akkor lehet ezekből egyébként mindig az aktuális időszakra vonatkozóan, vagy pénzügyi helyzetre vonatkozóan okulni és információkat is gyűjteni. Ha pedig van kérdésetek, természetesen ez is jöhet 0677 1986. Ide várom az SMS-t, Vibert.
0: Manna FM.
3: További információért és extra tartalomért
0: töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.
3: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
4: Nagy üzd mindenkinek, hello a mikrofonnál, Már István Dániás tartol a Manna délután.
3: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
5: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
3: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
6: A Pogány Madonna. 1980-ban ezzel a filmmel indult Magyarország meghódítására Bújtor István legendás karaktere Ötvös Csöpi, akinek bűnüldözési és pofonosztási készségeit nemhogy elhalványítani, de még csak megkérdőjelezni sem tudta senki a magyar filmvásznon és a tévéképernyőin. Az egykori olasz sportoló Carlo Pederzoli, vagy ahogy sokkal többen ismerik Bud Spencer által világhírre vitt Piedone filmek alapjai nyomán készült akcióvígjáték forgatókönyvét, maga Bújtor István jegyezte, és vászonra vitt benne szinte minden olyan dolgot, ami az 1980-as évek elején a magyar közönség számára a nyugati élethez volt hasonlítható az ország határain belül. Balaton, vitorlázás, száguldó autók, csinos nők és persze őszinte pofonok. Mindezt olyan lendületesen és magával ragadóan tette, hogy a film hangulatának ma sem lehet ellenállni. A történet szerint a tihanyi apátság legértékesebb műkincsét, a pogány madonnát elrabolják. Az ügyel a rátermetnek nem mondható kardos nyomozót bízzák meg, aki mellé felettesei oda rendelik a megregulázhatatlan, de igazságérzetében megingathatatlan keményöklű ötvöst, akinek mindenhol van ismerőse az egész balcsi parton. A gyanú hamar néhány külföldre szakadt hazánk fiára terelődik, és az ügy emlékezetes beszólások, hatalmas pofonok, autós és helikopteres üldözések mentén halad a megoldás felé. A filmből árad a könnyedség és a jó hangulat. A kiváló karakterek és megformálóik, mint Kardos doktor, Kern András, Matuska bácsi, Bánhidi László, Zárai százados, Zente Ferenc, Vájiné, Hernádi Judit, vagy Benedek Miklós, mint Mr. P. Smith csak tovább erősítenek. Az azonnali sikernek köszönhetően Ötvös Csöpi még 3 filmben visszatért a vászonra, szintén hatalmas sikerrel.
3: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. Best of Manna FM. Kanapé. A legjobb pillanatok.
1: Ez a Manna Kanapé, a 98.6 Manna FM-en. Sziasztok, Argyelán Kriszta vagyok. Azoknak a szülőknek, akiknek 4-es, 6-os vagy éppen 8-os gyereke van, már biztosan tudja, hogy a középiskolai felvételi időszakra kell felkészülni, gondolkodni, példákat, feladatlapokat megoldani, hiszen ez egy elég nehéz megmérettetés a gyerkőcök számára, és ez adja a lehetőséget arra, hogy tovább menjenek és megkezdjék középiskolai tanulmányaikat. Na hát Balogné Békési Beával, a Matekoázis alapítójával, matek tanárral, akkor kezdjük azzal, hogy egyáltalán miről is szól ez a megmérettetés.
7: Meglátásom szerint a mai is iskolai értékelési rendszer meglehetősen sok bizonytalanságot, és hát talán nem igaz, igazságtalanságot is hordoz azért. Azaz ugye nem feltétlen derül ki az iskolai jegyekből, hogy egy gyerek mire képes, és hát 4 gyerekes anyukaként azt tapasztaltam, hogy az iskolai jegyek jelentős mértékben tanár, és némileg azért tankönyvfüggőek, a tankönyvek egy része egyszerűen pillanatnyilag tanulhatatlan, azt kell, hogy mondjam. Az osztályzat pedig főként azon múlik, hogy egy tanár hogyan adja le az anyagot, és mit kér belőle számon, és ebben iszonyat nagy szórás van. Emiatt én nem látok más objektív lehetőséget annak eldöntésére, hogy ki mire képes, mint egy egységes felvételi rendszert. Tulajdonképpen a felvételi szerintem egy kitörési lehetőség is azoknak, akik az iskolában, ki tudja milyen okokból, és nem feltétlenül maguk hibájából nem tudnak jól teljesíteni. És az lenne jó, ha a családok nem úgy tekintenének erre az időszakra, hogy most minden eldől ezen az egy felvételin, hanem inkább úgy, hogy felkészülünk most egy kihívásra, egy erőpróbára, és hát közben megkeressük a gyerekhez illő iskolát. Nem feltétlenül a leghíresebbet, hanem azt, ahol jól érezheti magát, meg fejlődhet, és hát fontos, hogy kibontakoztathassa le az erősségeit.
1: Mire van szükség ahhoz, hogy a diákok jól teljesítsenek ezen a felvételin?
7: Én 3 dolgot emelnék ki ebből, hogy biztos alapokra biztosan szüksége van. Az önálló gondolkodásra és a vizsgarutinra, és hát ez ijesztően hathat valakinek, aki úgy látja, hogy a gyerekének nagyon hiányos a tudása. De egyáltalán nem kell megrémülni, mert matekból például a korábbi évek anyagai nagyon gyorsan pótolhatók, hogyha valaki jó módszerrel tanul. Mert a gyerekek absztrakciós és gondolkodási képességei évről évre sokat fejlődnek, és ezért az előző években tanult dolgokat könnyen fel tudják venni, ezeket az információkat, amik tehát kimaradtak. És hát pláne, hogyha ezt így jól rendszerezett tananyaggal tudják pótolni. A matekban a biztos alapokhoz egyébként hozzátartozik a pontos számolás is, és tudjuk, hogy a középiskolai felvételén mindent fejben vagy írásban kell kiszámolni, tehát nem lehet számológépet használni. Ezért ez nagyon fontos, mert a végeredmények számítanak nagyon sok helyen. És hát ugyanúgy a szövegértés is nagyon fontos, ami nem csak matekban, hanem magyarban is előkerül, és hát sok-sok pontot jelent a felvételin. Magyarból viszont a nyelvtan is komoly kihívás már, mert az alapokat se tudják a gyerekek azóta, hogy a tanterv sokkal többet akar megtanítani nekik.
1: Na hát ugye ott van még az önálló gondolkodás és a vizsgarutin is, amiről szintén érdemes beszélni, ezzel fogjuk folytatni Balogné Békési Beával, a Matek Oázis alapítójával, matek tanárral, és hát ugyan Bea a matek tanár, de nem csak a matekra koncentrálunk egyébként, hanem úgy általánosságban a középiskolai felvételikre, legyen szó akár a matekról, akár a magyarról, és általános hasznos tanácsok is érkeznek még a folytatásban, és ezt megígérhetem, ez a Manna kanapé.
3: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.
8: Egy üveg viszki, egy hét után, ez egy nagyon furcsa szombat délután.

0: Kellemes rádiózás, sziasztok, a 98.6 Manna FM-et hallgatjátok, amiben Balogné Békési Beával, a Matek Oázis alapítójával, matek tanárral adunk segítséget a középiskolai felvételi időszakhoz, és hát ott tartottunk, hogy megbeszéljük azt, hogy mire van szüksége a diáknak ahhoz, hogy jól teljesíthessen a felvételin, és hát az önálló gondolkodásról és a vizsgarutinról is érdemes azért szót ejtenünk.
1: Az önálló gondolkodás is, sokan azt gondolják, hogy ez képesség, de ez nem igaz, mert ez is fejleszthető. Például olyan anyagokkal készülhetnek a gyerekek, amik kérdeznek is tőlük, és a kérdésekkel lépésről lépésre vezeti az oktató program a gondolkodásukat. Négy, mert rászoktatja a gyerekeket a logikus gondolkodásra, vagy azokra a gondolatmenetekre, amik nekik szükségük lesz. A vizsgarutinhoz meg mindenképpen szükséges a felvételi feladatsoroknak az időre való gyakorlása. Viszont itt fontos, hogy nekem meggyőződésem, hogy ennek csak akkor van értelme, mikor a gyerek tudását már felépítettük. Pótoltuk vele a hiányosságokat és a típus feladatokat is begyakoroltuk, és akkor érdemes neki időre gyakorolni a felvételi feladatsorokat, mert addig csak rengeteg frusztrációt okoz. Érdemes azt is gyakorolni, hogy mit ne csináljon. Vagyis például azt, hogy ha elakad, akkor ne azonnal az egy feladaton törpöljön sokáig, hanem inkább lépjen tovább, és akkor ami nem ment, arra majd akkor térjen vissza, hogyha minden mással készen van.
0: Egy ötös matekos diáknak mindenféle felkészülés nélkül akkor simán megy ez a felvételi?
1: Hát a tapasztalat szerint nem, meg hát a felvételi típus feladatait neki is gyakorolnia kell, mert azért az iskolában ez nincsenek hozzászokva a gyerekek. És hát a vizsgarutin se jön a dolgozatok tapasztalatából, más jellegűek ugye a feladatok, és nagyon feszített a tempó. Tehát ezt a kettőt mindenképpen gyakorolnia kell. Az pedig a másik oldal ennek a dolognak, hogy egy iskolai ötös mögött más-más tudás van különböző iskolákban, de akár különböző tanároknál is. Szóval az, hogy valaki ötös matekból, az nem feltétlen jelenti azt, hogy mindenre készen áll a felvételin. Néhány feladatsor megoldásából már azért látni, tehát hogyha ötös a gyerkőc, akkor érdemes néhány feladatsor megoldását sem végigmenni, és akkor abból már látni, hogy hol tart a gyerkőcnek a tudása, mennyire áll távol a vágyott pontszámtól. Minden esetben sok olyan visszajelzést kaptunk, hogy egy jó felkészüléssel simán be lehet előzni akár az iskolai ötösöket. Tehát egy ötös matek azért még nem garancia sok pontra.
0: Akinek közepes a jegye mondjuk matekból, akkor az akár ne is reménykedjen? Ezt már Ágota kérdezte.
1: Á, de hogy nem, rengeteg diákunk volt már, aki bizonyította, hogy sokkal jobb eredményre is képes, mint ami a suliban látszott. Egy hármas mögött biztos, hogy vannak hiányosságok, meg rengeteg kudarc is, de egy jó tréning mindkettőt kezelni tudja. Nálunk például a gyerekek nem csak alaposan átgondolt, jól felépített tudást kapnak, amivel gyorsan tudnak haladni, hanem sikerélményeket is, és ez segít felülírni a kudarcokat, és tényleg rengeteg olyan tapasztalat van, hogy hármas gyerekekből utána ötösök lesznek, mert felkészülnek a felvételire, ami alatt bepótolják a hiányosságaikat, és utána már nagyon könnyen tudják teljesíteni az iskolai követelményeket is.
0: Na, hogy mennyi idő kell a felkészüléshez, időben van-e valaki, ha most áll neki, erre is ki fogunk még térni. A beszélgető partnerem Balogné Békési Bea, a Matek Oázis alapítója, és a középiskolai felvételi időszakról beszélgetünk.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A

0: legjobb pillanatok.
1: Jó rádiózást, ez a 98.6 Manna FM kanapéja. Sziasztok, Argyelen Kriszta vagyok, és a középiskolai felvételi időszakról beszélgetünk. Ismerős az a helyzet, voltál már ilyenben, amikor azt várod, hogy jöjjön le a gyerek a lépcsőn, vagy nyíljon ki az ajtó, és jaj, csak ne könnycseppeket lássa kis arcán, hanem mosolyogjon. Mindegy, hogy sikerült az a felvételi, de mosolygós élmény maradjon benne, hát ez a ritkábbig. És hogy hogyan tudjuk ezt az érzést elérni, ebben tudunk talán segítséget adni ezúttal Balogné Békési Beával, a Matek Oázis alapítójával, matek tanárral. És hát ott tartottunk be, hogy időben vagyunk-e most, ha valaki most kezdi el, mennyi idő kell a felkészüléshez?
2: Hát erre nincsen egységes, mindenkire érvényes szám, hogy mennyi időt töltsön vele, és hát nyilván több idő kell annak, akinek sok hiányossága van régebbről. Tehát, hogyha a korábbi témaköröket is újra kell tanulnia, akkor más a helyzet, mint hogyha stabilak az alapjai. De minél előbb kezdi, mind a két csoport, annál jobb, mert annál kevésbé kell ugye besűríteni a tanulnivalókat. És hát az a jó, hogyha áttekinthető az anyag, amit meg kell tanulnia, mert akkor könnyű beosztani. Ha tudom, hogy például 72 oktató videót kellene megnéznem, ezek ilyen 15-20 perces terjedelműek, akkor azt a hátralevő hetekre, napokra leosztva ugye meg lehet tudni, hogy körülbelül naponta átlagosan hány videóval kéne foglalkozni. És hát én azt látom egyébként, hogy a rendszeres, kevesebb tanulás sokkal eredményesebb tud lenni, mint a kapkodós, dömpingszerű hajrázás. Tehát akik naponta foglalkoznak vele, azok sokkal előbbre jutnak, mint akik mindig megnyugtatják magukat, jó, majd hétvégén, aztán akkor azért mégiscsak elmarad, és akkor nagyon felgyűlik a tanulnivaló. Aki később kezdi, annak sem mondanám azért azt, hogy már felesleges, mert nyilván nem. Azt érdemes olyankor megnézni, hogy a hátralevő időben melyik területek azok, melyik típus feladatok, ahol a legtöbbet tudunk előrelépni.
1: Hogyan tud segíteni a szülő?
2: Hát először is hadd nyugtassam meg a szülőket, hogy nem kell otthon matek tanárrá válniuk, mert és nem az a feladatuk, hogy minden példát meg tudjanak oldani, hanem hogy inkább az, hogy segítsenek a tanulás feltételeit megteremteni a gyerkőznek, és segítsenek abban neki, hogy következetes és kitartó tudjon maradni. Ezt ugye sok-sok dicsérettel, meg sok-sok támogatással azért el lehet érni. Nagyon fontos például a közösen kialakított belátható, mondjuk ilyen heti terv, és ugye az, hogy ezt minden alkalommal nyugtázzák is, hogy de jó, hogy megcsináltad, de jó, hogy haladsz, és ha otthon önállóan akarnak felkészülni netán, akkor viszont fontos, hogy próbálják típusonként begyakorolni a feladatokat. Azonban ha azt látják, hogy szükség van a gyereknek szakmai segítségre, akkor hát ennek a biztosítása is nyilván fontos lenne. Meg még ami fontos, hogy hogyan beszélünk a gyerekekkel az elért eredmény, arról, hogy hol tartanak pillanatnyilag, és hogy hogyan haladjanak tovább, mert hogyha ilyenek elhangzanak otthon, hogy már megint csak ennyi pontot értél el, meg hogy de hisz ezt tegnap átbeszéltük már. Szóval az ilyen mondatok helyett inkább azt kéne kérdezni, hogy hol akadtál el, mi az, ami most jobban ment, és hát, hogy mindig a kitartást és a munkát dicsérjük és biztassuk, meg arra biztassuk a gyerek között, hogy csak tanulni, gyakorolni kell még, és menni fog. Ez a menni, hidd el, menni fog, ez egy nagyon jó mondat ilyenkor a felvételi felkészülésben, és véletlenül sem az, hogy néha leszóljuk a gyerek között, hogy jaj, de hát most erre megint miért nem tudtál válaszolni, mikor ezt már megbeszéltük háromszor.
1: Na, hogy mit érdemes még a gyerekekben tudatosítani, és honnan kaphatnak segítséget a szülők, hogy ezt a bizonyos szülői szorongást ne kelljen megélniük, erre is ki fogunk még térni. Balogné Békési Beával, a Matek Oázis alapítójával beszélgetünk, matek tanárral, itt a Manna kanapéban.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért.
3: Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Kanapé. A legjobb pillanatok.
1: Jó rádióhallgatást a 98.6 Manna FM kanapéjában. Ha negyedikes, hatodikos vagy nyolcadikos a gyerek, akkor biztos tudja minden szülő, hogy nem sokára középiskolai felvételi időszak és megmérettetés. Hogyan készítsük fel erre a gyerekeket lelkileg? Nem csak a tudásbeli felkészítésre gondolok. Mit érdemes be a még a gyerekekben tudatosítani ilyenkor? Balogné Békési Beával, a Matekoázis alapítójával beszélgetünk.
2: Ami még szerintem szintén egy olyan fontos dolog, hogy ez nem egy dolgozat, nem tökéletesen kell teljesítenie, hanem arra kell gyúrni, hogy a lehető legtöbb pontot tudja elérni. Ugye vannak iskolák, ahol elegendő a 30, bőven elég a 30 pont is az 50-ből, nem kell 50-nek lennie, hogy bekerüljön a suliba. Nyilván attól is függ, hogy ennek utána kell nézni, hogy az adott iskolában hány pont szokott kell lenni a bekerüléshez. Fontos átbeszélgetni a gyerkőccel, hogy ne azon erőlködjön, hogy minden feladatot tökéletesen teljesítsen, hanem hogy a lehető legtöbbet. A legtöbb pontot szerezze meg. És hát az is egy fontos mondat, még hogy fontos vagy nekünk, meg hogy felkészülj, és segítünk benne, de nem a felvételi eredményétől függ, hogy mennyire szeretünk és értékelünk téged. Tehát, hogy a gyerkőcöt is megnyugtassuk, hogy nem ezen múlik az élete.
1: Hogyan, honnan kaphatnak segítséget a szülők, hiszen azt gondolom, hogy már abszolút létező jelenség, a szakemberek is beszámolnak ilyenkor a szülői szorongásról.
2: Meglátásom szerint a szülői szorongás elsősorban abból származik, hogyha azt látjuk, hogy a gyermekünk bizonytalan, meg hogy látjuk, hogy küszködik, meg tehetetlennek érezzük magunkat. Ha ellenben azt látjuk, hogy a gyerkőz elkezd fejlődni, hogy néha már mosolyog, és azt mondja, hogy ezt már értem, akkor így felvillan a fény azért az alagút végén, és a gyerek önbizalmával együtt elkezdhet nőni a szülő önbizalma is, és hát ezzel együtt a nyugalma is. Mert ha egy olyan lépcsőt adunk a diákoknak, aminek egyrészt látszik a teteje, másrészt meg minden lépcsőfoka megléphető, akkor biztos, hogy azon fel tudnak gyalogolni, és elérik a célt.
1: Mi van akkor, hogyha nem sikerül?
2: Azt gondolom, hogy szülőként is fontos, hogy megtanítsuk a gyermekünknek, hogy az élet azért néha sikerekből és néha kudarcokból is áll, és hogy hogyan tudjuk ezeket a kudarcokat kezelni. És hát nyilván jó az, hogyha a szülő fejében is van egy B-terv arra vonatkozóan, hogyha nem az első iskola sikerül, hanem csak a második, és hogy ezt ne éljék meg tragédiának. Úgyhogy azt gondolom, hogy mindig egyrészt felvételi után fontos, hogy a gyereket megdicsérjük a teljesítményért, akár milyen eredményt is ért el, mindenképpen megdicsérjük azért, hogy dolgozott érte, és hogy beletette az erőfeszítést, és az, hogy aztán milyen suliba fog bekerülni, ott pedig tanítsuk meg alkalmazkodni szerintem a gyerkőzöt az adott helyzet, vagy a kialakult helyzethez, és én biztos vagyok benne egyébként, hogy nincsenek azért annyira rossz iskolák, hogy ebből ne lehetne jót kihozni. A tapasztalatom legalábbis az, hogy az élet, ahol citromot dob, abból mindig lehet limonádét csinálni. Úgyhogy erre érdemes megtanítani szerintem a gyerkőcöket is.
1: Nagyon szépen köszönöm, Balogné Békési Bea, a Matekoázis alapítója, matek tanár adott nekünk egy csomó hasznos tanácsot arra, hogy hogyan érdemes nekiállni a középiskolai felvételi időszaknak, hogy mikor érdemes elkezdeni, hogy mire kell figyelni, és azt gondolom, hogy talán a szülőket is sikerült egy picikét megnyugtatni, hogy ne szorongjanak ebben az időszakban, mert nyilván ez rögtön rá fog ragadni a gyerekekre is. Hogyha szívesen visszahallgatnátok, ez a beszélgetés is fent van a Manna podcastján, akár iTunes-on, akár Spotify-on megtaláljátok.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Manna Morzsa. A zaj és szennyezés. Ha környezetvédelemről beszélünk, sokan a levegőre, vízre vagy hulladékra gondolnak. Pedig van egy szennyezés, amelyet nem látunk, mégis naponta érhet minket. A zaj. A közlekedési zaj, autók, vasút, repülés nem csak idegesítő háttér, hosszú távon ronthatja az alvást, növelheti a stresszterhelést és hatással lehet az egészségre. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2025-ös jelentése szerint Európában nagyon sok ember él olyan közlekedési zajszint mellett, amely egészségügyi szempontból kedvezőtlen. A zajjal az a nehéz, hogy könnyű megszokni. A szervezet viszont nem feltétlenül szokja meg. Lehet, hogy mi már nem figyelünk a forgalom morajára, de az alvásunk felszínesebb, a pihenésünk kevésbé hatékony. Mit lehet tenni? Városi szinten csendesebb burkolatok, sebességcsökkentés, zöld sávok, jobb közlekedés tervezés segíthet. Egyéni szinten pedig érdemes keresni a csendesebb útvonalakat, pihenőhelyeket, és komolyan venni a csendet, mint egészségvédő tényezőt. A csend nem üresség. A csend regeneráció. És egy zajos világban egyre értékesebb erőforrás.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Több ezer milliárd forintból újulhat meg a hazai vasúthálózat. Veszélyes gyerekjátékot vontak ki a forgalomból. Napos, gomoly, felhős idővel folytatódik a hét. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, hogy a nyugdíjasoknak, a családoknak, a fiataloknak és a vállalkozóknak is segítséget nyújtanának. Emlékeztetett arra, hogy a korábban bejelentett Baross Gábor vasútfejlesztési terv 3550 milliárd forinttal segíti majd a vasút megújítását a következő 10 évben. Orbán Viktor szerint baloldali gazdaságpolitika érvényesül ma Magyarországon, a Tisza kormány az ígéretekkel szemben az adóemelések irányába halad. A volt miniszterelnök a Bayer Show rendkívüli adásában azt mondta, hogy vissza kellene térni a munkaalapú gazdasághoz. Beszélt arról is, hogy Magyarország jelenleg orosz ellenes és Ukrajna párti politikát folytat, és azt állította, hogy a kormány pénzzel segíti Ukrajnát, és ezzel Magyarországot is közelebb sodorja a konfliktushoz. Aláírta a kisebbségi nyelvtörvény módosítását Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. A jogszabály kedden lép hatályba, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A jogszabálymódosítással a kárpátaljai magyarok visszakapják korábban elvett oktatási és nyelvhasználati jogaik egy részét. A magyar tannyelvű iskolákat, a magyar nyelvű érettségit és használni lehet az anyanyelvet iskolai rendezvényeken. Ukrajna számára ezzel megnyílhat az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások újabb, egyelőre technikai jellegű szakasza. A Fidesz szerint továbbra sincs garancia arra, hogy ne korlátoznák a kárpátaljai magyarok nyelvhasználati jogait. Dömötör Csaba, a Fidesz EP képviselője közölte, a módosítás nem terjed ki például az oktatáson kívüli nyelvhasználati kérdésekre. Kiterjesztik a gyógykezelés finanszírozását egyes emlődaganatos nők számára. Az egészséghídja összefogás az egészségért a Merrák ellen egyesület tájékoztatása szerint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő már mindkét emlő eltávolítását és szükség esetén helyreállítását is finanszírozza a Merrák miatt kezelt örökletes géneltéréssel élő nők számára. Súlyos látáskárosodást okozhat a Temmún árult egyik gyerekjáték. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint a Magyarországon is elérhető elemes markoló LED fények sugárzása és erőssége jelentősen meghaladja az egészségügyi határértéket, és ha a gyermek belenéz a villogó kék fénybe, az súlyos és maradandó retinasérülést okozhat. Az online áruház visszahívta a terméket, melynek adatai megtalálhatók a Fogyasztóvédelmi Hatóság weboldalán. Tovább csökken a felhőzet, hajnalban sok felé lehetnek kötfoltok. Délelőtt délnyugaton még előfordulhat kisebb eső, majd országszerte napos gomoly felhős idő lesz. Hajnalban 2 és 8, napközben 12-17 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update. István Dániellel.

0: Update. István Dániellel.
1: Elkészült a Madách Imre út felújítása. A korábbi parkoló helyén ma már padok, növénykazetták és fák vannak, az autóforgalom helyét pedig átvették a gyalogosok. Így hát végre anélkül, hogy tartanunk kellene a mögöttünk elhaladó autóktól, szabadon sétálhatunk. Noha a Madách tér és a Madách Imre út nagy része évek óta sétáló utcaként működik, a Rumbak Sebestyén és az Asbóth utcai szakaszt a korábbi átalakítás nem érintette. Eddig a 7. kerületi önkormányzat még áprilisban indította el a tér teljes megújítását. Ennek következtében a planténeres ládába ültetett fák helyére 15 talajkapcsolatos fát ültettek, míg a korábbiakat a kerületen belül helyezték új helyre. A munkálatoknak köszönhetően egy szintbe került az úttest és a járda felületek, ezzel új burkolatot is kaptak. Továbbá a biztonságosabb közlekedés érdekében a Rumbak-Sebestyén utca és a Madách Imre út közötti kereszteződést is átépítették. A vendéglátóhelyek teraszán a korábbinál jóval kényelmesebben, szellősebben lehet üldögélni, a kihelyezett padoknál és egyéb ülő alkalmatosságokon is kis csoportokban beszélgettek a diákok, a tér valóban a közösség élet, ahogy a cél is volt. Régóta kellett már ez a felújítás, örülünk, hogy végre úgy használhatjuk ezt a teret, ahogy mindig is vágytunk rá. Október 16-án ismét megrendezik az erőművek éjszakáját, amelyen országszerte több mint 80 energetikai és közműszolgáltató létesítménybe lehet bepillantani. A programok ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. Az erőművek éjszakáján olyan helyszínek működését nézhetjük meg közelről, amelyek normál esetben nem látogathatók. Szakemberek vezetésével követhetjük végig többek között az energiatermelés és elosztás folyamatait, illetve azt, hogyan jut el az áram, a hő, az ivóvíz vagy éppen a földgáz a fogyasztókhoz. Az idei programban több különleges helyszín is szerepel. Csepelen egy kombinált ciklusú gázturbinás erőmű turbinacsarnokába, kazánházaiba és központi vezénylőjébe lehet bejutni. Kistarcsán pedig a visszaváltott italos dobozok és PET palackok útját lehet végigkövetni. Az erőművek éjszakájához idén is kapcsolódik a távhőszolgáltatás napja, így több távhőtermelő és szolgáltató is üzembejárásokkal készül. Az október 16-i programok ingyenesek, a férőhelyek azonban helyszínenként korlátozottak, úgyhogy érdemes lecsapni a helyekre az erőművekészakája.hu oldalon. 56/70 1956 filmre írva címmel rendez filmszemlét az 56-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójára, az 56 Films, melynek a Corvin mozi ad otthont. Az október 16 és 18 között zajló fesztivál célja, hogy 1956 emlékezetét élő, befogadható és párbeszédre ösztönző kulturális eseményé tegye, amely a történelmi események felidézése mellett azok mai jelentőségére is reflektál. A programban dokumentumfilmek és válogatott játékfilmek szerepel, amelyeket alkotói és filmes szakemberekkel folytatott közönségtalálkozók és beszélgetések követnek. Vászonra került többek között a Megáll az idő, a Berni követ, a Temetetlen halott és a Szerencsés Dániel is. A fesztivál igazgatója Pignicki Réka, az 56 Films társalapítója és rendezője, amerikai magyar, Schiffer-Pál díjas dokumentumfilm rendező, akinek szülei az 56-os forradalom után menekültek az Egyesült Államokba, és aki több filmjében is feldolgozta 56 történetét és örökségét. Budapesten összesen 16 közüzemi víztorony működött, néhányat már lebontottak, és csak hármat használunk eredeti funkciójának megfelelően. Az érdekes építményekről a Virav Budapest írt, és vette számba a legnépszerűbbeket, ilyen például a budafoki víztorony. 3000 köbméternyi víztárolására alkalmas Budapest legfiatalabb közüzemi víztornya, amely a Kamara erdei fennsíkon épült, a magasabban fekvő területek számára biztosít állandó nyomást, és a térség állandó vízellátása miatt volt rá szükség. Az építmény 2006 végére lett készen, statikai szempontból bravúros, hiszen kejhe a megszokottól eltérően nem szimmetrikusan, hanem kisé eltolva ül a törzsön, építésénél pedig egyedülálló technológiai megoldásokat is alkalmaztak. A következő a Népligeti vízmű és víztorony. 1892-ben épült, Kailinger Mihály tervei alapján magassága 35 méter. Talán ez a víztorony segít legjobban emlékezni arra, hogy milyen fontos az életünkben a tiszta, jó minőségű, vezetékes víz, ami tulajdonképpen csak az elmúlt bő 100 évben lett evidens a városainkban. A Népliget víztornya az 1892-es kolera járványt követően épült, hogy a közeli tisztviselő telepet friss vízzel lássa el. Egy aknakút és egy termelési berendezés is tartozik a kívülről leginkább egy ódon várkastély hangulatát idéző épülethez, ami jelenleg már nem eredeti funkciójában működik, de műemléki védettséget élvez. Egy belga cégnek köszönhetően épült meg Újpest egyik legfontosabb jelképe, a jelenleg használaton kívül lévő víztorony. A torony 1912-ben épült Dümmerling Ödön és Mihalik Győző tervezete, magassága 56 6,8 méter. Eklektikus, historizáló stílusban épült, csinos vaskupoláját esztétikai okokból kapta. 1944-ben a visszavonuló németek majdnem felrobbantották, de az újpesti partizánok rajta ütöttek a nyilas őrségen, és megakadályozták a rombolást. Tettüket ma emléktábla hirdeti az épület oldalán. Az óbudai gázgyár víztornya a következő torony. A jellegzetes épület egy elvarázsolt kastélybenyomását kelti, pedig régen Budapest egy része neki köszönhette a fényt, ugyanis itt fejlesztették azt a gázt, amit egykor világításhoz használtak. A gázgyár egykori épületei közül a legmagasabb a víztorony, körülötte kátránytornyok helyezkedtek el. A víztoronyban derített, szűrt dunavizet tároltak, a felső medence mellett a törzsében másik három henger alakú medence volt, egymás alatti szinteken. Az alsó fűtött medencébe a gázgyártás során melléktermékként keletkezett kátrány került. A gázgyár 1910 és 13 között épült, víztornya 56 méter magas. A körülötte található munkás lakóterep szintén mesebeli hangulatot áraszt. A Hilton szálló víztornyához kanyarodunk. Kevesen mondanák meg, hogy az 1254-ben alapított domonkos kolostor és egy klasszicista épület romjain épült Hiltonnak bizony saját víztornya is van, ami az épület mellől is jól látható. A budai várban található szállodának a magassága miatt volt szüksége saját víztoronyra, ehhez pedig az eredetileg a domonkosok számára épült, majd 1945-ben súlyos bombatalálatot szenvedett, Miklós torony kínálta az alapot. Erre épült betonból és üvegből az 1970-es években a viszonylag kicsi, 50 köbméteres víztorony, amit ma már tűzvízitárolónak használnak. Míg az állatkertek is jó lehetőséget biztosítanak arra, hogy megismerkedjünk különböző állatokkal, addig a vadasparkokban gyakran közvetlenebb módon találkozhatunk kedvenceinkkel. Már is mutatok 5 Budapesthez közeli vadasparkot, ahol a lakók garantáltan mosolyt csalnak majd arcunkra. Budapest belvárosától mindösszesen 20 percre terül el a több mint 50 állatfajjal büszkélkedő Budakeszi Vadaspark. A központban állatsimogató, játszóterek, állatos bemutatók, parasztudvar és nyomozós játék várja a látogatókat, akik akár a kalandparkot is kipróbálhatják. Az állatok közt vannak húzók, szarvasok, medvék, rókák, farkasok és vadmacskák is, a simogatóban pedig a legkisebbek is összeismerkedhetnek a park lakóival, akik általában nem vetik meg a finom falatokat. Budapesttől északra a Dunakanyar térségében található a Robirtok nevet viselő farm, amelyet egy birtoklátogatás keretében fel is fedezhetünk. A farmon sok háztáji állattal találkozhatunk, a programok között van simogató, különböző etetések, alpakasétáltatás, tehénfejés és tejkóstolás, de játszótérrel és kézműves foglalkozással is készülnek. Szintén a Dunakanyar közelségében, pontosabban a Nógrád vármegyei Nőtincsre is érdemes lehet ellátogatni, ugyanis itt található az ország egyik alpaka farmja. A parkban kis csoportos és egyéni foglalkozásokra is beruházhatunk, melyek keretében sétáltathatjuk, megsimogathatjuk és megetethetjük a barátságos állatokat. Többnapos kiruccanást is tervezhetünk, hiszen itt található a Sehol-sziget természetpark vendégháza is. A 20 hektáros Sehol-szigeten háztáji állatsimogató, kézműves foglalkozások, Pán Péter játszóház, és még egy kis vasút is várja a családokat, barátokat. Ugyan a Velencei tó mellett fekvő helyszín egy kicsit messzebb van Budapesttől, a Pagony Vadasparkjának 7,25 hektáros területén természetes környezetükben figyelhetjük meg a szarvasokat, aranysakálokat, vaddisznókat és a muflonokat, de a madárröbdében pávákkal, fácánokkal és emúkkal is találkozhatunk. Erre járva érdemes végig sétálni az arborétumon is, de tanösvények, játszótér, iskolai foglalkozások és egy 15 méter magas kilátó is helyet kaptak a területen. A fővárostól nagyjából 30 kilométerre található Szigethalmi Vadaspark is jó választás lehet egy kis állatos programhoz. A családi vállalkozásiként üzemelő park lakói főként háztáji állatok, illetve a magyar erdőkben is előforduló fajok, de vannak kenguruk, alpakák, papagájok és antilopok is. Területén belül kecskefarm, kisvasút, múzeum, tanösvény, vadmentőpark, halastó és 5 játszótér is helyet kapott, és persze etetésre is van lehetőség. Ha már alig várjuk, hogy barátainkkal, családunkkal kiüljünk egy kicsit a szabad ég alá, akkor már is ajánlok néhány piknik helyszínt. A Margit-szigetet valószínűleg minden budapesti jól ismeri, legyen szó egy jó biciklizésről vagy egy kellemes sétáról. Budapest legnagyobb egybefüggő zöld területének szinte minden zugában összeülhetünk egy kis piknikezésre. Egy másik klasszikus budapesti helyszín a Normafa is tökéletes választás egy kis szabadtéri kikapcsolódáshoz. Készítsük be előre a szendvicseket és a fröccsöket, vagy válasszunk a közeli büfé kínálatából. A Normafán minden adott egy önfeled programhoz. Ha gyerekekkel jönnénk, akkor érdemes a játszótér közelében elhelyezkednünk, ha pedig egy romantikus pihenésre vágynánk, akkor a lejtők fák alatt bármikor elbújhatunk. A Duna partjára a 13. kerületben is van lehetőségünk kiülni, a Szent István parkban ráadásul nem muszáj pokrócot hoznunk, mivel területén kihelyezett padokra is lepakolhatunk. A zöld terület a játszótér miatt a gyerekek, a kutyafuttató miatt pedig a kutyások számára is ideális, de egy kosárlabda pálya is helyet kapott.

0: a Manna FM.
1: Mindenkit boldoggá akarsz tenni? Árulj fagyit! Ez az, ami sosem ennekem, hogy mindenkinek megfeleljek.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: Csak nem 75 tonna hulladékot emeltek ki a Dunából két hónap alatt. Megújul a Békásmegyeri Gőtéstó és környéke. 10 nap alatt 9 budapesti lakásba törhetett be egy külföldi bűnbanda. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Hatalmas mennyiségű szemetet távolítottak el a Dunamedréből a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság munkatársai. A két hónapon át tartó tisztítás során csaknem 75 tonna hulladékot gyűjtöttek össze a folyóból, köztük több száz autógumit és vashordót. A nagyszabású munkálatok az Ipoly torkolatától egészen a Dunaföldvári hídig tartó folyószakaszt érintették. A szakemberek szinte valamennyi dunaparti településnél és fővárosi kerületnél végeztek medertisztítást, így Budapest területén is jelentős mennyiségű hulladékot távolítottak el. A folyóból egyebek mellett mintegy 900 gumiabroncsot és több mint 100 vashordót emeltek ki. Az összegyűjtött szemét mennyisége jól mutatja, hogy milyen komoly környezeti terhelést jelent a folyómederben felhalmozódó, illegálisan elhelyezett vagy a víz által elsodort hulladék. A medertisztítás nem csak a Duna környezetének rendezettebb bétételét szolgálja, hanem a vízi élővilág védelme szempontjából is fontos. A nagyméretű hulladékok eltávolítása hozzájárulhat a folyó természetes állapotának megőrzéséhez. Újabb természetközeli pihenőhelyen gazdagodik Budapest, megkezdődött a Békásmegyeri Gőtéstó és környezetének rendezése, amelynek célja, hogy egyszerre védjék meg a terület különleges élővilágát, és tegyék kellemesebbé a környéket a kikapcsolódni vágyók számára. A fővárosi közösségi költségvetésből megvalósuló fejlesztés várhatóan 2027 májusának végére készül el. A Gőtéstó környéke egykor hatalmas, egészen csillaghegyig húzódó vizenyős rét volt, amelynek nagy része mára eltűnt a város terjeszkedésével. A megmaradt vizes élőhely azonban ma is számos védett állatnak ad otthont. A területen többek között tarajos gőték, vízityúkok és különleges lepkefajok élnek, ezért a beruházás egyik legfontosabb szempontja a természetes élőhelyek megőrzése. A munkálatok első szakaszában a főkert szakemberei felmérték a terület faállományát. A vizsgálatok szerint közel 90 fa szorul valamilyen beavatkozásra. 15 balesetveszélyessé vált példányt el kell távolítani, további 35 fán ápoló metszést, 34 esetben pedig ifjító metszést végeznek. A kivágott fák törzseit nem hagyják veszendőbe menni, egy részükből padokat készítenek az új park számára. A fejlesztés során külön figyelmet fordítanak a tó vízháztartásának javítására is. Két helyen úgynevezett fenék küszöböt építenek, hogy az esővíz hosszabb ideig megmaradhasson a területen. Az alsó tónál a nádas egy részének visszavágásával nyílt vízfelületet alakítanak ki, máshol viszont megőrzik a növényzetet, amely fontos búvó és szaporodó helyet jelent az állatoknak. A látogatók számára új pihenőtereket és természetközeli gyepfelületeket hoznak létre. Egyes részeken rendszeresen nyírják majd a füvet, máshol viszont csak évente egyszer-kétszer kaszálnak, hogy a vadvirágok és a rovarok is megfelelő élőhelyet találjanak. A kutyások számára az elmű területének közelében póráz nélküli futtatási lehetőséget biztosítanak, a park többi részén pedig pórázon lehet majd sétáltatni az állatokat. A természetvédelme ugyanakkor bizonyos korlátozásokkal is jár, a Honvéd utca felőli felső tó környéke továbbra sem lesz látogatható, hogy az ott élő védett fajokat ne zavarják az emberek. A beruházás ötlete még a fővárosi közösségi költségvetés 2022-23-as szavazásán nyert támogatást, csaknem 1200 voksal. A lakossági egyeztetések és a tervezés után idén ősszel megkezdődött a kivitelezés. A tervek szerint jövő tavasz végére egy olyan megújult zöld terület várja majd a budapestieket, ahol a természetvédelem és a városi kikapcsolódás egymást erősítheti. 10 nap alatt 9 lakást foszthatott ki Budapesten egy 3 fős külföldi betörőbanda. A rendőrség szerint a férfiak több mint 16 millió forint értékben zsákmányoltak készpénzt, ékszereket, karórákat és műszaki cikkeket. A 2 grúz és 1 bolgár állampolgárságú férfi augusztus végén Szlovákia felől érkezett Magyarországra. A nyomozók úgynevezett átutazó bűnözőknek tartják őket, akik a gyanú szerint kifejezetten azért jöttek Budapestre, hogy rövid idő alatt több betörést kövessenek el, aztán elhagyják az országot. A rendőrség adatai alapján a 3 férfi mindössze 10 nap alatt 9 fővárosi lakásba tört be. Az eltulajdonított értékek között elsősorban könnyen mozdítható, nagyértékű tárgyak szerepeltek, a lopásokkal okozott kár pedig meghaladja a 16 millió forintot. A rendőrök végül elfogták a feltételezett elkövetőket, akiket gyanúsítottként hallgattak ki. A férfiak nem tettek vallomást, és a nyomozókkal sem működtek együtt. Mindhármukat őrizetbe vették, a bíróság pedig 30 napra elrendelte a letartóztatásukat. A rendőrség az eset kapcsán ismét felhívta a figyelmet a lakások megfelelő védelmének fontosságára, a biztonságos zárak, a nyílászárók gondos bezárására és az alapvető vagyonvédelmi óvintézkedések jelentősen megnehezíthetik a betörők dolgát. 4 fiatalkorút fogtak el a rendőrök Budapesten, miután a gyanú szerint 3 tizenévest is megtámadtak és kiraboltak a Köki terminál, valamint a határúti autóbuszállomás környékén. A támadások szeptember 29-én kora délután történtek, az elkövetőket pedig másfél órán belül elfogták. A budapesti rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint a 4 fiatal együtt lépett fel az áldozatokkal szemben. Körbevették, fenyegették és több esetben bántalmazták őket, miközben pénzt és különböző értéktárgyakat követeltek tőlük. Az első megtámadott fiatal a fenyegetések hatására átadta a karóráját. A második áldozatot megütötték, majd 4000 forint átadására kényszerítették. A 3. tizenévest arcon ütötték, és akkor sem hagyták békén, amikor egy autóbuszra próbált menekülni. Őt a járművön is tovább bántalmazták, értéket azonban végül nem sikerült elvenni tőle. A rendőrök gyorsan azonosították a feltételezett elkövetőket, és a támadásokat követő másfél órán belül mind a 4 fiatalt elfogták és előállították. A gyanúsítottakat őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatásukat. Ellenük 2 rendbeli csoportosan elkövetett rablás, valamint egy további csoportos rablás kísérlete miatt indult eljárás. A 19. kerületi rendőrkapitányság azt is vizsgálja, hogy a társaság tagjai kapcsolatba hozhatók-e más, korábban elkövetett hasonló bűncselekményekkel. Az utolsó pillanatban mentett meg egy autóst a vonattól egy másik sofőr Vecsésen. Hajszálon múlt egy súlyos vasúti baleset Vecsésen, ahol egy kis busz a sínek elrekedt a lezáródó sorompók között. A veszélyes helyzetet egy másik autós lélek jelenléte oldotta meg, aki az utolsó pillanatban segített kiszabadítani a járművet a közeledő vonat elől. A budapesti autósok beszámolója szerint a fekete kisbusz vezetője a tilos jelzés ellenére hajtott be a vasúti átjáróba. A síneken ugyan áthaladt, a túloldalon azonban a piros lámpánál feltorlódott a forgalom, így már nem tudott tovább haladni. Közben a sorompók leereszkedtek, a jármű pedig a vasúti pályán rekedt. A történteket egy menetrögzítő kamera is rögzítette. A felvétel alapján a kisbusz vezetője nem tudta, hogyan szabaduljon ki a veszélyes helyzetből. Ekkor a mögötte várakozó autós kiszállt, odaszaladt a sorompóhoz, kézzel megemelte azt és felszólította a sofőrt, hogy azonnal tolasson vissza. A segítő annyira sürgette a menekülést, hogy még azt is felajánlotta, hogyha szükséges, a kisbusz nyugodtan neki mehet az ő autójának, csak minél hamarabb hagyja el a síneket. A sofőr végül hátramenetbe kapcsolt és sikerült kiszabadulnia az átjáróból. Mindössze néhány másodperccel később megérkezett a Budapest felől közlekedő vonat, így a gyors beavatkozással egy rendkívül súlyos balesetet sikerült elkerülni. A felvételt beküldő autós hangsúlyozta, hogy nem a szabálytalanul közlekedő sofőr megszégyenítése volt a célja, hanem annak bemutatása, hogy milyen sokat számíthat a gyors és határozott segítségnyújtás egy váratlan veszélyhelyzetben. A vasúti átjárókban ugyanakkor fontos szabály, hogy tilos a sínekre hajtani, ha a túloldalon nincs elegendő hely a biztonságos továbbhaladáshoz. Ha pedig egy jármű a síneken reked, a sorompó rudat szükség esetén áttörve is el kell hagyni az átjárót, közvetlen vonatveszély esetén pedig az emberi élet védelme az első. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Ez a Manna FM. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül.
2: 98.6
0: Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. Manna Morzsa.
1: AI a zsebünkben. Ha azt hiszed, nem találkoztál még mesterséges intelligenciával, nézz a telefonodra. A kamerád, ami felismeri az arcokat, AI. A zene, ami mindig tudja, milyen hangulatban vagy, hát az is AI. Sőt, az e-mail, ami befejezi a mondataidat, és a chat, ami válaszol helyetted, mind-mind gépi tanulás eredménye. Az AI már nem a jövő, hanem a mindennapok része. Nem robotok mászkálnak körülöttünk, hanem láthatatlan algoritmusok, amik segítenek, gyorsítanak, kényelmesebbé teszik az életünket. És a legérdekesebb, már annyira természetes, hogy észre sem vesszük, milyen okos lett a világ.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Több ezer milliárd forintból újulhat meg a hazai vasúthálózat, veszélyes gyerekjátékot vontak ki a forgalomból. Napos, felhős idővel folytatódik a hét. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, hogy a nyugdíjasoknak, a családoknak, a fiataloknak és a vállalkozóknak is segítenek. Emlékeztetett arra, hogy a korábban bejelentett Baross Gábor vasútfejlesztési terv 3550 milliárd forinttal segíti a vasút megújítását a következő 10 évben. Orbán Viktor szerint baloldali gazdaságpolitika érvényesül ma Magyarországon. A Tisza kormány az ígéretekkel szemben az adóemelések irányába halad. A volt miniszterelnök a Bayer Show rendkívüli adásában azt mondta, vissza kellene térni a munkaalapú gazdasághoz. Arról is beszélt, hogy Magyarország jelenleg orosz ellenes és ukrajna párti politikát folytat, és azt állította, hogy a kormány pénzzel segíti Ukrajnát, és ezzel Magyarországot is közelebb sodorja a konfliktushoz. Aláírta a kisebbségi nyelvtörvény módosítását Volodymyr Zelenszky ukrán elnök. A jogszabály kedden lép hatályba, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A jogszabály módosítással a kárpátaljai magyarok visszakapják korábban elvett oktatási és nyelvhasználati jogaik egy részét. Ukrajna számára ezzel megnyílhat az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások újabb, egyelőre technikai jellegű szakasza. A Fidesz szerint továbbra sincs arra garancia, hogy ne korlátoznák a kárpátaljai magyarok nyelvhasználati jogait. Dömötör Csaba, a Fidesz EP képviselője közölte, a módosítás nem terjed ki például az oktatáson kívüli nyelvhasználati kérdésekre. Kiterjesztik a gyógykezelés finanszírozását egyes emlődaganatos nők számára. Az egészséghídja összefogás az egészségért, a Merrák ellen egyesület tájékoztatása szerint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő már mindkét emlő eltávolítását és szükség esetén helyreállítását is finanszírozza a Merrák miatt kezelt örökletes géneltéréssel élő nők számára. Súlyos látáskárosodást okozhat a Temun árult egyik gyerekjáték. A Magyarországon is elérhető elemes markoló LED fényének sugárzása és erőssége jelentősen meghaladja az egészségügyi határértéket, és ha a gyermek belenéz a villogó kék fénybe, az súlyos, maradandó retinasérülést okozhat. Az online áruház visszahívta a terméket, melynek adatai elérhetőek a Fogyasztóvédelmi Hatóság weboldalán. Tovább csökken a felhőzet, hajnalban sokfelé lehetnek még kötfoltok. Délelőtt, délnyugaton még előfordulhat kisebb eső, majd országszerte borongós napos idő lesz. A hajnali 2-8 fok után napközben 12-17 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést.

0: Hey guys, it's Darren here from We Are Messengers, and this is the story behind our song, Love. Yeah, you got my
1: Ez a dal az elmúlt időszakunk legörömtelibb, legünneplősebb éneke. Egyszer egy nagyon egyszerű beszélgetésem volt Istennel. Azt mondtam neki, hogy miért érzem állandóan azt, hogy egyedül vagyok és frusztrált vagyok, és miért írom állandóan ugyanazokat a köröket az életemben. Tudjátok, milyen érzés az, amikor olyan, mintha mindig körbe-körbe mennél, és mindig ugyanazokat a hibákat vétenéd. És csak őszintén felnéztem a mennyre, és Isten ezt mondta, ne lógass az orrod, hát sosem hagylak egyedül, csak te érzed így, ott van a szeretetem, a lelked mélyén, és egyedül csak erre van szükséged.

0: 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
1: A több mint 200 éve létező Vörösmarty térnek rengeteg neve volt az idők folyamán, létét pedig Hild József édesapjának, Hildi Jánosnak köszönheti. Az építőmester javaslatára alakították ki úgy a szomszédos József Nádor térrel egyetemben, ahogy manapság is kinéz. Mi magyarok nem kedveljük annyira, mert túl zsúfolt és túl nagy a nyüzsgés, ám a városba érkező turisták egyik kedvenc pontja a Világ Budapest nézet utána hátterének. Ha megnézzünk egy klasszikus Klösz György fotót a Vörösmarty térről, amit akkor az 1870-es évek második felében még Gizella tér néven ismertek a városlakók, mindössze három különbséget fedezhetünk fel a mai és az akkori térképe között. Az egyik a föld alatti ki- és bejárata, a másik a későbbi névadó Vörösmarty Mihály monumentális több alakot is szerepeltető szobra, amit még később 1908 májusában lepleztek le. Az alkotói pedig hárman voltak, két szobrász, Kallós Ede és Telcsede, valamint Márkus Géza építész, a harmadik pedig az Oroszlános Kút. Ezt az alakját a tér már jóval azelőtt megkapta, mint ahogy az előbbi fotót Klösz György elkészítette volna. Az 1800-as évek első felében, egészen pontosan 1812-ben kapta meg az első nevét, mint tér, úgyhogy nyugodtan nevezhetjük ezt az időpontot nullpontnak, de a teresedési folyamat már korábban elkezdődött. Az 1700-as évek második felében a városnak ezen a részén ronda raktárépületek álltak, melyekben sót és dohányt tároltak. Hildi János aztán egy javaslattal élt a városvezetés felé, amit el is fogadtak, bontsák le a raktárakat, melyek helyén alakítsanak ki tereket. Az egyik a József Nádor tér lett, a másik pedig a Vörösmarty, ami 1812-től színháztér, 30-tól 36 tér, később játékszintér, majd sétatér, német színháztér, aztán ismét színháztér, 1860-tól régi színháztér, Gizella tér, 1918-tól Károly Mihály tér, 20-tól újból Gizella tér, majd 26-tól Vörösmarty tér volt. Hild nevezte el az általa elkészített terveken a teret színháztérnek, mivel egy színházat is tervezett oda. Fel is épült a mai és akkor még meg nem épült Vigadó mögötti részre, ez volt a Pesti Városi Német Színház. Nem ez volt a tér elsőként átadott új épülete, hanem egy vendéglátóipari egység, a Vendéglő a Magyar Királyhoz, ami 1930-ig szolgálta a betérő vendégeket. Lakóházak is határolták a teret, melyek lakói első körben a pesti görög diaszpóra tagjai voltak, akiket követett egy másik népcsoport, a román anyanyelvű cincárok, akik bőr és pokróc kereskedéssel foglalkoztak. Az első pár évben egyébként nem festett valami jól a tér, nem volt lekövezve, és még azok a jó részt lecsoffat állapotú házak álltak ott, melyek a raktárépületeket is körbevették. Ezeket aztán egymás után lebontották, hogy a helyükre újakat húzzanak fel. Az egyetlen kivételt legalábbis ekkor még a Zserbóház helyén állt pesti 36 hivatal jelentette, az viszonylag sokáig 1859-ig állt ott. Hiába változott és szépült meg a tér arculata az 1840-es évekre, az évtized második felére már nem alakult valami jól. 1847-ben kigyulladt a színház, ami aztán ott állt kiégve, mert hogy közben kitört a forradalom, amit követett a szabadságharc, melynek szomorú következményeiként az osztrákok Pest egyéb részeivel együtt a teret is szétlőtték. Hiába festett ekkor még egészen jól, visszazuhant a lerobbantság állapotába. Ez az állapot 1868-ig állt fent, akkor született döntés arról, hogy a törmelékeket és a romokat el kell bontani, és rendezni kell a tér arculatát, például a mentetőházak felújításával, meg új és szép épületek emelésével. Ekkor épült fel a tér arculatát sokáig meghatározó házpalota is. Rövid időre a tér közepére egy kisebb árucsarnokot is felúztak, ami 1874-ig állt itt, illetve két évvel ezt megelőzően veszélybe került a tér léte, ugyanis erős lobbizás indult a városi tanácsban annak érdekében, hogy ismét építsék be a teret lakóházakkal, de ezt az elgondolást végül a téren élők sikeresen megfúrták.
0: Programajánlót hallottak. Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
2: Hamarosan közzéteszik a jövő évi költségvetés tervezetét. A korábban vártnál nagyobb gazdasági növekedésre lehet számítani. Országszerte napos, felhős idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetés tervezetét, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, hogy a nyugdíjasoknak, a családoknak, a fiataloknak és a vállalkozóknak segítenek. Emlékeztetett arra, hogy a korábban bejelentett Baross Gábor vasútfejlesztési terv több mint 3500 milliárd forinttal segíti a vasút megújítását a következő 10 évben. Emellett lakhatási és víz megtartási programot indít a kormány. Az ellenzéki pártok bírálták a kormány eddigi teljesítményét. Javította a magyar gazdaság növekedési kilátásait a Nemzetközi Valuta Alap. Az IMF áprilisi előrejelzéséhez képest 0,2-del 1,9%-ra emelte az idei várakozását, a jövő évit pedig 2-ről 2,1%-ra növelte, módosította a magyar inflációs előrejelzését is. Míg erre az évre áprilisban még 3,8%-ot várt, addig most ennek a felével számol. Fejes Pétert jelöli legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök. Baka András szerint a korábbi Vas megyei főügyész helyettes alkalmas arra, hogy helyreállítsa az ügyészség pártatlan működését. Fejes Pétert 2012-ben Polt Péter indoklás nélkül mentette fel a Veszprém megyei főügyészi posztról. Az államfő első jelöltjét, Szatmári Zoltánt két hete nem szavazta meg az országgyűlés. Ma választhatja meg az országgyűlés a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnök helyettesét. A közpénzügyi területre Ötvöst Károlyt, az Integritás Hatóság vizsgálati vezetőjét, a vádemelésért felelős posztra Gellért Károly Árpádot, a Miskolci Járási Ügyészség ügyészét, a fellebbviteli elnök helyettesi tisztségre pedig Terhes Tibor Dávidot, a szegedi fellebbviteli főügyészség kirendelt ügyészét javasolták. A jelöltekről az országgyűlés titkos szavazáson dönthet. Aláírta az oktatási törvény módosítását Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök, miután a parlament nagy többséggel elfogadta azt. Ezzel egy csaknem 10 éves vita rendeződhet, és a kárpátaljai magyarság visszakaphatja anyanyelv használati jogait az oktatásban. A döntés Ukrajnának is kedvez, hiszen megnyílhat az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások újabb egyelőre technikai jellegű szakasza.
0: Időjárás.
2: A pára és kötvoltok feloszlása után többnyire napos idő várható felhőkkel, eső nem valószínű. A szél napközben több felé megélénkül, az Észak-Dunántúlon és a Tiszántúlon megerősödik. Délután 13-18 fok, este 4-9 fok lesz.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
3: Manna FM.
0: FM-en a 98.6-on. Online. És applikáció.

0: műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám. Mozizz féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfémenüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
2: Elektromos fűtőpanel.
3: Igen, nordart.hu.
2: Gyors és ingyenes kiszállítás.
3: Igen, nordart.hu.
2: 5 év csere garancia.
3: Igen, nordart.hu.
2: Rendeljünk.
3: Igen, nordart.hu.
4: Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza Mi-ben limitált ideig.
5: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklám hangzott el.
6: Hamarosan közzéteszik a jövő évi költségvetés tervezetét. A korábban vártnál nagyobb gazdasági növekedésre lehet számítani. Országszerte napos, felhős idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: Jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetés tervezetét, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, hogy a nyugdíjasoknak, a családoknak, a fiataloknak és a vállalkozóknak segítenek. Emlékeztetett arra, hogy a korábban bejelentett Baross Gábor vasútfejlesztési terv több mint 3500 milliárd forinttal segíti a vasút megújítását a következő 10 évben. Emellett lakhatási és víz megtartási programot indít a kormány. Az ellenzéki pártok bírálták a kormány eddigi teljesítményét. Javította a magyar gazdaság növekedési kilátásait a Nemzetközi Valuta Alap. Az IMF áprilisi előrejelzéséhez képest 0,2-del 1,9%-ra emelte az idei várakozását, a jövő évit pedig 2-ről 2,1%-ra növelte, módosította a magyar inflációs előrejelzését is. Míg erre az évre áprilisban még 3,8%-ot várt, addig most ennek a felével számol. Fejes Pétert jelöli legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök. Baka András szerint a korábbi Vas megyei főügyész helyettes alkalmas arra, hogy helyreállítsa az ügyészség pártatlan működését. Fejes Pétert 2012-ben Polt Péter indoklás nélkül mentette fel a Veszprém megyei főügyészi posztról. Az államfő első jelöltjét, Szatmári Zoltánt 2 hete nem szavazta meg az országgyűlés. Ma választhatja meg az országgyűlés a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettesét. A közpénzügyi területre Ötvöst Károlyt, az Integritás Hatóság vizsgálati vezetőjét, a vádemelésért felelős posztra Gellért Károly Árpádot, a Miskolci Járási Ügyészség ügyészét, a fellebbviteli elnök helyettesi tisztségre pedig Terhes Tibor Dávidot, a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség kirendelt ügyészét javasolták. A jelöltekről az országgyűlés titkos szavazáson dönthet. Aláírta az oktatási törvény módosítását Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök, miután a parlament nagy többséggel elfogadta azt. Ezzel egy csaknem 10 éves vita rendeződhet, és a kárpátaljai magyarság visszakaphatja anyanyelv használati jogait az oktatásban. A döntés Ukrajnának is kedvez, hiszen megnyílhat az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások újabb egyelőre technikai jellegű szakasza. A pára és kötfoltok feloszlása után többnyire napos idő várható felhőkkel, eső nem valószínű. A szél napközben több felé megélénkül, az Észak-Dunántúlon és a Tiszántúlon megerősödik, délután 13-18 fok, este 4-9 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update.
7: Nagyon mindenkinek a mikrofonnál István Dániel, már is tartol a keddi Budapest Update. Október 13-a van, szokás szerint a kezemben a kalendárium. Nyitom is, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap, és aztán sok mindenről lesz szó. Holnaptól például éjszakánként félpályás útlezárásra és jelzőlámpás forgalom irányításra kell számítani a felújítás alatt álló Gubacsi közúti hídon. Illetőleg ezen kívül még arról is lesz szó hamarosan, hogy Budapest első kerületében szavaztak a rövidtávú lakás kiadásról. Jó szórakozást!
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Budapest Update István Dániellel. Minden hétköznap reggel 6-tól a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: Október 13-a van kedd, már is nyitom a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres ez a mai nap. 213 éve született például Hanszmann Imre művészettörténész egyetemi tanár. Ő vezette a meginduló székesfehérvári és kalocsai ásatásokat. 1867-től a Műemlékek Országos Bizottságának első előadója volt, később a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja lett. Budapest 5. kerületében utcát is elneveztek róla. 154 éve született Glac Oszkár, naturalista, posztimpresszionista festő. Erőssége az alakábrázolás, a mozgásábrázolásra, a táj és az ember bensőséges egységének ábrázolása, a népviselet megörökítése. 145 éve született Csíkdelnei Csató Kálmán Jenő, író, színházi rendező, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja volt, felesége Acél Ilona színésznő. 119 éve látott napvilágot szintén a mai napon Dajka Margit, Kossuth Díjas színésznő, akit többek között a Macskajátékban és a Szindbádban is láthattuk. Érdemes és kiváló művész, Nagyváradon látott napvilágot, Latinovics partnere volt a Szindbádban, amit Huszárik Zoltán rendezett. 80 éve látott napvilágot szintén a mai napon Kisházi Beatrix, több mint 200-szoros válogatott, 21-szeres bajnok, asztali teniszező és edző, Budapesten született. A testnevelési főiskola elvégzése után 1976-tól 80-ig a statisztika játékosa volt. Csapatban és párosban VB bronzérmet nyert, háromszor volt Európa-bajnok, kétszer az EB ezüstérmes csapattagja, egyesben és párosban EB ezüstérmet szerzett. A statisztika 13-szoros BEG győztes csapatának tagja volt és 4-szeres győztese az Európa 12 versenynek. 35 éve Konrád György író a kulturális életben elérhető egyik legnagyobb elismerésben, békedíjban részesült. A Német Könyvkereskedők békedíját kapta meg Frankfurtban. Pályafutását 1956-ban az Életképek szerkesztőjeként kezdte, majd később állástalan volt. 59-től dolgozott ifjúságvédelmi felügyelőként, közben a Magyar Helikon könyvkiadó szerkesztőjeként, város szociológusként, 73-tól szabad foglalkozású volt, 88-ig meg is tiltották műveinek publikálását. Később világirodalmat tanított a Colorado College-ban, 89-től a Magyar Napló állandó munkatársa, a Megbékélés Alapítvány kuratóriumának elnöke. 122 éve hunyt el a mai napon Lotz Károly festőművész, akinek képei többek között az Operaház és az Országház falain láthatóak. A Magyar Nemzeti Múzeum, a Pesti Vigadó, a Magyar Tudományos Akadémia, a Magyar Állami Operaház, a Szent István Bazilika és az Országház fal festményeit készítette. Legjelentősebb munkája 1884-ből az Operaház Olympus freskója. 1894-95-ben a Kúria és az Országház mennyezet képeit, a Magyarország apoteózisa és törvényhozás apoteózisa című fali kép készítette. Az 1848-as szabadságharc eseményeit akvarell festményeken rögzítette, helyszínek, események tekintetében igazán pontosan. Német apa és magyar anya fiaként 8. gyerekként született, a pesti piaristák iskolájában tanult. 1852-ben Bécsben kezdte festészeti tanulmányait, később 68-ban jelent meg az Aranyalbum, melyben Arany János verseinek illusztrációiként Lotz Károly és Támmor fényképezett rajzai szerepeltek. 55 éve hunyt el Magyar Gyergyő monostori báró Kemény János író, színházigazgató, mecénás, a Marosvécsei Helikon írói munkaközösség megalapítója. Vas Albert végső kívánsága teljesült azzal, hogy Hambai Erdélyben, a Marosvécsi kastélykertjében Kemény János mellett nyugszanak. 47 év, hogy nincsen közöttünk Dévai Hédi színésznő, komika, 1952-től haláláig a Vidám Színpad tagja volt. Gyakran szerepelt zenés paródiákban, amelyekben groteszk karaktereket formált meg, kabaré műsorokban magánszámokat is előadott. És 17 éve, egyébként a mai nap, 2009 óta a nemzetközi Suit Up, öltönyt fel, öltöz ki nap. Barney Stinson az Így jártam anyátokkal című sorozat egyik szereplőinek tiszteletére, aki mindig mindenhová öltönyben, nyakkendőben megy. A sorozat rajongói minden év október 13-án szépen kiöltözve jelennek meg bárhol, ahol egyébként is lennének. Ma többnyire a napsütés lesz jellemző, a gomoly felhőzet megnövekedhet, de számottevő csapadékra egyébként nem kell számítani. Holnaptól viszont érdemes figyelni, hiszen éjszakánként félpályás útlezárásra és jelzőlámpás forgalom irányításra kell készülni a felújítás alatt álló Gubacsi közúti hídon. Mindjárt erről is jönnek a részletek itt a Budapest Update-ben.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a főváros kapcsán. Holnaptól, október 14-től éjszakánként félpályás útlezárásra és jelzőlámpás forgalomirányításra kell számítani a felújítás alatt álló Gubacsi közúti hídon, közölte a Budapest Közút ZRT. A közlemény szerint a dilatációs szerkezetek cseréjét végzik. A munkálatok nem érintik a nappali csúcsidőszakot. Szerdától 22 óra és reggel 6 óra között a hídon a forgalom félpályán váltakozó irányban jelzőlámpás irányítás mellett haladhat. Napközben mindkét forgalmi sáv teljes szélességében járható lesz, fekvő rendőrszerű ideiglenes áthidaló szerkezeteken keresztül. A gyalogosok és kerékpárosok a Gubacsi vasúti híd járdáján tudnak átkelni a jelenlegi forgalmi rend szerint. A Budapest Közút ZRT közölte, a nyár végén indított beruházás az előre meghatározott ütemterv szerint halad, a rekonstrukció tervezetten november 15-én fejeződik be. Bejelentést tett a BKK. Már is mondom, hogy mit javítanak ki a vitatott újpesti útfelújításnál. Lesznek módosítások, de a Budapesti Közlekedési Központ szerint ez nem érinti az akadálymentes parkolót. Szerdán a Vezes beszámolt arról, hogy Újpesten a felújított István út kellős közepére került a mozgássérült parkoló. A BKK megmagyarázta, hogy mi és miért történt úgy, ahogy, de a kritikus hangok csak nem csitultak a közösségi oldalakon. A társaság csütörtökön a Facebookon reagált egy bejegyzésben az ügyben felvetett kérdésekre, köztük arra, hogy miért van az utca közepén a mozgáskorlátozott parkolóhely. Azt írták, a Nyár utca és a Munkásotthon utca közötti szakaszon olyan kialakítást alkalmaznak, amely egyszerre szolgálja a gyalogosok, a kerékpározók és az autóval közlekedők biztonságát. Erre találtak egy egyeztetett és jogszerű megoldást. A járda mellett fut a kerékpársáv, azt követi a parkolósáv, majd a közúti forgalmi sáv. Ennek előnye a BKK szerint, hogy parkoláskor az autósoknak nem kell keresztül vágniuk a kerékpárosok útvonalán, így kisebb eséllyel alakulnak ki konfliktus helyzetek. A társaság hangsúlyozta, cél volt a meglévő mozgáskorlátozott parkolóhely megtartása, ez azonban szabvány szerint eleve jóval nagyobb helyet igényel, mint egy hagyományos parkolóhely, hiszen biztosítani kell a biztonságos ki- és beszállást, valamint a kerekesszék használatához szükséges szabad teret. A különleges helyzet miatt a szabványos méretnél nagyobb, 7 méter hosszú, 3,6 méter széles mozgáskorlátozott parkolóhelyet jelöltek ki. Budapest első kerületében a rövid távú lakáskiadásról szóló szavazáson résztvevők többsége a teljes tiltást támogatta, jelentette be a városrész polgármestere a Facebook oldalán. A szavazáson a jogosultak 21%-a vett részt. Böröc László tájékoztatása szerint a résztvevők 58,6%-a a teljes tiltást támogatta, a többi megkérdezett szerint nincs szükség teljes tiltásra. A kerületiek véleményét és a hatástanulmányt figyelembe véve kezdik meg a szabályozási koncepció előkészítését. A polgármester kiemelte, a céljuk az, hogy Budavár hosszú távon is élhető, nyugodt otthona maradjon az ott élőknek, a helyi szabályozás pedig átlátható és betartható legyen. A budavár.hu oldalon közzétett részletes tájékoztatás szerint a 21.450 szavazásra jogosult állandó elsőkerületi lakos közül 4.503 ember vett részt az online szavazáson, ami 21%-os részvételt jelent. A szavazáson 2.637-en a rövid távú lakáskiadás teljes tiltását támogatta, 1.866 vélemény szerint pedig elég helyi feltételekhez kötni a rövid távú lakáskiadást. Közben megérkezett Budapestre az első új hosszú KAF villamos, ebből az 56 méteres változatból még 4 érkezik. A járművek az egyes villamos vonalán közlekednek majd, közölte a Budapesti Közlekedési Központ a BKK. A korszerű alacsony padlós jármű a korábban megrendelt 51 darabos KAF flotta része, a BKK közleménye szerint. A 9 modulos villamos csaknem 56 méter hosszú, 345 utas szállítására alkalmas, a járműben 81 ülőhely áll rendelkezésre. Teljes hosszában alacsony padlós, egyterű és légkondicionált udastérrel rendelkezik. A fékezéskor a keletkező energia visszatáplálható a felső vezeték hálózatba, írták. Kitértek arra is, hogy ez a változat a korábbiakhoz képest több ponton továbbfejlesztett kialakítású, többek között a karosszéria, az ajtók és a belső burkolatok tekintetében. A villamost a Budapestre szállítás előtt a BKK és a BKV szakemberei a spanyolországi gyártóüzemben több napos szemlén ellenőrizték. Jelentős különbségek a budapesti kerületi parkolás bevételeiben. A 2023 és 26 közötti időszakot vizsgáló fővárosi jelentés rávilágít, hogy míg a belső kerületek magas hatékonysággal üzemeltetik a parkolási rendszereket, több külsőbb kerületben a kiadások aránytalanul magasak, sőt akad olyan kerület is, ahol a bevételeket meghaladják a költségek. A jelenlegi rendszerben a kerületek szedik be a parkolási díjakat, elszámolják az üzemeltetési költségeket, majd a fennmaradó eredményt adják át a fővárosi önkormányzat részére. Az elszámolások összehasonlíthatóságát ugyanakkor jelentősen korlátozza, hogy a 2023-ban elfogadott költségplafont tartalmazó új típusú megoldást a 6. kerületen kívül egyetlen önkormányzat sem írta alá. A vizsgált időszakban a kerületek átlagos költséghányada 65,5% volt, vagyis a parkolási bevételek közel 2/3-át üzemeltetési költségként számolták el. A legkedvezőbb költséghányaddal a 6. kerület, a 7. működött, míg a legrosszabb értékeket a 14. kerület, a 11. és a 2. kerület mutatta. Különösen figyelemre méltó, hogy a 14. kerületben a költségek összességében meghaladták a bevételeket. Mindez annak fényében vizsgálandó, hogy az elmúlt időszakban a parkolási díjak emelkedtek, vagyis a bevételek növekedtek, miközben például a parkolóórák leszerelésével az üzemeltetési költségek mérséklődtek, vagyis a kiadások csökkentek. Az éves adatok alapján azonban a legtöbb kerületben romló hatékonyság figyelhető meg. A legnagyobb költséghányad növekedést a 9. kerület és a 2. mutatta 2023 és 26 között. Ezzel szemben a belső városrészeket magukban foglaló kerületek költségszintje tartósan alacsony maradt, ami arra utal, hogy a magasabb kihasználtság és a bevétel jelentős méretgazdaságossági erőnyt biztosít számukra. Fényé változik egy budapesti templom, több mint 2 millió eladott jegyek után Budapestre érkezik a Genesis, amely november 6-ától az Assisi Szent Ferenc plébánia templom teljes belső terét alakítja át, különleges audiovizuális élményé, amint egy fél órás előadás a fény, a vetített képek és a klasszikus zene segítségével meséli el a világ mindenség születésének történetét. A Bakács téri Ybl Miklós által tervezett templom falai és mennyezete ezúttal nem csupán az épület részei lesznek, hanem maga is a produkció egyik főszereplőjévé válik. A nézők babzsák fotelekben ülve követhetik a látványos vetítést, miközben a templom tere folyamatosan változik a fények, színek és képek hatására. A templomból válik a vetítés vászna. A Genesis a Zürichi Projektil Művészet Társulat készítette a Fever kulturális és szórakoztatóipari platformmal együttműködésben. A produkció a teremtés 7 napjának történetét követi végig. A fény, a víz, a levegő megjelenésétől a föld és a növényvilág kialakulásán át az égi testek, az állatok, végül pedig az ember megjelenéséig. A látvány egyik legfontosabb technikai eleme a projection mapping, vagyis a térbeli vetítés. Ennek során a digitális képeket úgy igazítják az épület háromdimenziós felületeihez, hogy azok pontosan kövessék a falak, boltívek és egyéb építészeti részletek formáját. Hamarosan programajánlatok érkeznek itt a Budapest Update-ben. Little darling, on the factory floor, the sirens are wailing, they're calling you like lovers, they'd always want more. Department 27, deep down below, you're piecing together

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna Morzsa.
1: Az ételpazarlás láthatatlan ára. Amikor kidobunk egy darab kenyeret, pár kanál főttételt vagy egy megromlott zöldséget, nem csak magát az ételt dobjuk ki. Vele együtt megy a víz, az energia, a munka, a szállítás, a csomagolás, a termőföld és sokszor a pénzünk is. Az ENSZ környezetvédelmi programjának 2024-es jelentése szerint 2022-ben világszerte több mint 1 milliárd tonna élelmiszer hulladék keletkezett a kiskereskedelemben, vendéglátásban és háztartásokban. Ennek jelentős része háztartások származik. Ez azért különösen érdekes, mert a megoldás egy része nem távoli technológia, hanem mindennapi szokás. Például bevásárlólista, hűtő átnézése vásárlás előtt, kisebb adag főzése, maradék újragondolása. A minőségét megőrzi és a fogyasztható jelölés közti különbség ismerete. Sokszor nem nagy lemondásokra van szükség, hanem jobb ritmusra. Az ételpazarlás csökkentése egyszerre környezetvédelmi és háztartási ügy. Kevesebb szemét, kevesebb felesleges költés, kevesebb pazarlás.
0: Ez volt a Manna Morzsa.
2: Ma dönt az Országgyűlés a vagyon visszaszerzési hivatal elnök helyetteseiről, javultak a magyar gazdaság növekedési kilátásai. Folytatódik a napos szeles idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Ma választhatja meg az Országgyűlés a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettesét. Emellett új tagot választhatnak a média tanácsba is. A parlament ismét szavaz az orvosi kamara kötelező tagságáról, miután a jogszabályt az államfő megfontolásra visszaküldte. Már ma döntés születhet arról, hogy a kereskedelmi gázolaj után évvégéig 25 forinttal magasabb jövedéki adót lehessen visszaigényelni. Jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetés tervezetét, jelentette be a miniszterelnök az Országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, a nyugdíjasoknak, a családoknak, a fiataloknak és a vállalkozásoknak is segítenek. Emlékeztetett arra, hogy a korábban bejelentett Baross Gábor vasútfejlesztési terv 3550 milliárd forinttal segíti a vasút megújítását a következő 10 évben. A Bekerle Sándor lakhatási program munkalehetőségeket teremt, az aszálykárok mérséklésére pedig vízmegtartási programot indít a kormány. Javította a magyar gazdaság növekedési kilátásait az IMF. A Nemzetközi Valuta Alap áprilisi előrejelzéséhez képest 0,2-del 1,9%-ra emelte az idei várakozását. A jövő évit pedig 2-ről 2,1%-ra növelte. Jelentősen módosította a magyar inflációs előrejelzését is, míg erre az évre áprilisban még 3,8%-ot várt, addig most csak ennek a felével számol. Már idén télen új nagy teljesítményű munkagépek állnak szolgálatba a Magyar Közútnál, írta a Közlekedési és Beruházási Miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid kiemelte, hogy a hazai úthálózat megfelelő fenntartásához nem csak pénzre, hanem korszerű, megbízható eszközökre is szükség van. Az egész évben használható több funkciós munkagépek fokozatosan váltják ki a régi magas üzemeltetési költségű járműveket, miközben növelik a közútkezelő kapacitását is. Ma kezdődik 14. Leópápa gyógykezelése a római Gemelli klinikán. A 71 éves egyházfő vasárnap jelentette be, korai stádiumú csomót fedeztek fel a tüdejében, és hamarosan megoperálják. A műtét napját még nem közölte a Vatikán, de azt lehet tudni, hogy a lábadozás várhatóan egy hétig tart majd. 14. Leó a tervek szerint november első felében Dél-Amerikába utazik. Az apostoli látogatás programját egyelőre nem módosították. A pára is kötfoltok feloszlása után többnyire napos idő várható felhőkkel, eső nem valószínű, a szél napközben több felé megélénkül. Délután 13-18 fok, este 4-9 fok lesz. Hasonló idő valószínű a következő napokban is.
0: Élet, öröm, zene. Ez a

0: Budapest Update István Dániellel. Minden hétköznap reggel 6-tól a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: Időtlen nyugalmat árasztanak az erdő mélyén rejlő sírok, temetők, vagy inkább valamiféle horrorisztikus hangulatot hordoznak magukban. A válasz mindenki maga dönteti el, a halálhoz való viszonyulása, esztétikai ízlése, vagy épp pillanatnyi hangulatának a tükrében. Aki számára szépek, melankolikusak, vagy akár érdekesek a fák között megbúvó temetkezési helyek, azoknak ötöt ajánl a Villa Budapest. Budapest környéki túrahelyeken, ilyen például a Körtvélyes puszta temetője. Az erdei temetők jellemzően apró falvak utolsó hírmondói, ezek közül több is található hazánkban. Körtvélyes puszta egykor a Vértesben feküdt, egy 1875-ös összeírás szerint 85-en éltek itt, 2001-ben pedig már csak mindössze 3 lakosa volt. Az egészen kicsi házcsoport hivatalosan Tatabánya külterületének számított, és a tatai szénmedencében dolgozó bányászok éltek itt. Az évtizedek óta nem használt temetőben ma 15 egykori körtvélyesi lakos sírja található, ezek feliratai vegyesen német és magyar nyelvűek, a vidéken nagy számban éltek ugyanis svábok. A II. Világháború alatt 7 a környéken dúló harcokban elesett katonát is itt helyeztek végső nyugalomra. A temető Szárliget felől könnyen megközelíthető, közvetlenül az országos kék túra vonala mellett fekszik, a sziklás vadregényes Mária szakadék nyugati bejáratánál. A következő Pusztamaró temetője. A Gerecse turista ösvényeit járva szintén utunkba kerület, olyan elhagyatott település helye, ahol már csak a temető jelzi, hogy itt valamikor emberek éltek. Ezek közé tartozik Pusztamarót, amely Körtvélyes pusztához hasonlóan szintén az országos kék túra vonalán található, sőt annak igazoló helye a temető mellett tájékoztató táblán található. Pusztamaró történelmi emlékhely. A mohácsi csatavesztés utáni események egyik tragikus történése kapcsolódik hozzá. Az ütközet elvesztése után a magyar katonaság ide vonult vissza, és egy hadászati szempontból arra alkalmas völgyben szekérvárral sáncolták el magukat. A környék lakossága szintén itt keresett menedéket. A törökök 3 napig ostromolták az erődítményt, elfoglalása után 20-25 ezer embert mészároltak le. A helyszínen ma Kovács György szobrászművész emlékmű áll, de Dobozi György és feleségének háztartási szeretetet dicsőítő legendája szintén a tragédia emlékét őrzi. A budai hegyekről a legtöbb fővárosinak a vidám hétvégi kirándulások juthatnak eszébe. Ezeket az erdőket járva kevesen gondolnak arra, hogy időnként tömegsírok felett lépdelnek. Filozofikus kérdés, hogy jó ez a nem tudás vagy rossz, viszont az tény, hogy a leginkább Kitörés néven ismert katonai akcióban nagyjából 20 ezer német és magyar katona vesztette életét, jelentős részüket a budai egységben, a Zsámbéki medencében és a Pilisben temették el. 1945. februárjára már csak a budai vár volt német kézen, a magyar főváros többi része szovjet megszállás alá került. A hadvezetés február 11-én kísérletet tett arra, hogy kitörjenek az ostromgyűrűből, de a katonai akció teljes kudarcba fulladt. A 40 ezer résztvevő katonából nagyjából 700 ért el a Szomor térségében állomásozó német csapatokat, a többiek fele elhunyt, a másik fele pedig fogságba esett. Ungvári Krisztián kutatása szerint a 20 ezer halottból eddig 634 személy csontjait találták meg, és ezek felét sikerült azonosítani. A többiek ismeretlen helyen vagy a háború után években az exhumáltak számára köztemetőkben kialakított tömegsírokban nyugszanak. Voltak olyanok, akiket kisebb jelzett sírokban temettek el a budai hegyekben. Túraútvonalakon járva sok helyen találkozhatunk az ismeretlen katona sírjával, többek között a Kis Hárshegy alatt, a Nyéki hegynél, a Virágos nyerek után, vagy a Határnyeregnél. Nálunk is egyre népszerűbbek a pumpapályák, amiket elsősorban bringákra fejlesztettek, de gördeszkával, rollerrel vagy görkorcsolyával is használhatóak. Budapesten 2021-22 óta gombamód szaporodik a számuk, a legújabb a Budaparton nyitott meg, a Villa Budapest összegyűjtött még néhányat. Kezdjük rögtön a legújabbal, ami a 14. kerületi Budaparton nyílt. A pumpapálya végül is egy bringás ügyességi pálya, és a neve onnan jön, hogy ezen a zárt hepehupás döntött kanyaros körpályán nem kell tekerni a pedált, hanem a saját testsúlyot folyamatos fellemozgatásával. Ez a pumpálás. Haladunk előre. Aki jól pumpál, az akár végtelen köröket is futhat. A Budaparton kialakított pálya árnyas, zöld környezetben található, és nem közvetlenül a lakóépületek mellett, mint kezdő, mint profi bringásoknak ajánlott, sőt, ha úgy vesszük, az egész család számára kikapcsolódást jelenthet. A következő a Szilas Aktív Park. Az újpesti Szabadidő Parkban természetesen van pumpapálya, amit még 2023-ban adtak át, 25 végén pedig megújították. Korszerűbb lett, és több lett benne a hullám meg a kanyar. A hely ázsióját növeli, hogy idén ez a pálya volt a helyszíne a Pannon Pump Track kupasorozat 6. fordulójának, valamint a 4. Pump Track országos bajnokságnak is. A 13. kerületben is lehet pumpálni, a Róbert Károly körút és a Hajdú utca találkozásánál egy magántelken, egy irodaház telkén is létesült pumpapálya, amit közhasználatra szántak, így bárki használhatja bármilyen guruló sporteszközzel. Idén nyár elején adták át, vagyis még ez is egészen friss. Az első pumpapályát, angolul Pump Track-et egyébként az Egyesült Államokban, Boulder városában létesített 2004-ben, és egy profi hegyi kerékpáros tervezte meg, nem véletlenül. A 2000-es években a hegyi kerékpárosok fejéből pattant ki az ötlet, hogy szükség lenne ilyen speciális pályákra, de a pumpapályák előzményei közé sorolhatjuk a 70-es és 80-as évek BMX és görkori pályáit is. 2023 ősze óta a 15. kerületben Újpalotán is találunk pumpapályát, amit a Kőrakás Park egyik kihasználatlan részén alakítottak ki, és mindjárt nem is egyet, nagy előnye a Kőrakás Parki fejlesztésnek, hogy külön pumpapályája van a kisebb gyerekeknek, illetve a nagyobbaknak és a felnőtteknek. Ugyanakkor mindkét pályán kötelező, ahogy az összes többi pályán is bukó, sisak és védőfelszerelés használata. A 16. kerületi pumpapályát, a Hermina Bringa Parkot 2022-ben adták át, és amit fontos tudni róla, ez az ország legnagyobb pumpapályája, összesen 1500 négyzetméter területű. Ezek után nem meglepő, ez a város legnépszerűbb pumpapályája. Fontos előnyei még, hogy közvetlenül a Bringa út mellett található, illetve hogy a főpálya mellett egy távolugró pálya is található itt. A Csepeli pályát a Daru Dombot 2023 nyarán adták át, a Duna utcában, a skatepark mellett található. A pálya több alternatív útvonalból áll, attól függően, hogy milyen szinten állunk, mert úgy lett kialakítva, hogy a különböző nehézségi szintek szinte mindegyikére használható legyen. A profik épp úgy jól érezhetik magukat itt, mint a kezdők. Szóval bringára vagy pumpára fel, a főváros bőven kínál erre az új sporttevékenységre is lehetőségeket. Bár sosem tesszük hozzá a nevéhez, hogy tér, az Oktogon így is a belváros talán legfontosabb és legforgalmasabb tere. 2022-ben ünnepelte 150. születésnapját, mert 1872-ben töltötték fel azt a méretes gödröt, ami addig a helyén volt, írja a Vilav Budapest. Az Oktogon szó jelentése egyébként 8 szög, és azért kapta a 6. kerületben az Andrássy út és a Nagykörút kereszteződésében található tér ezt a nevet, mert 8 szög alakú. A várostervezők elsősorban a barokk meg a klasszicista időszakban előszeretettel alkalmazták ezt a geometriai formát. Így nem csoda, hogy nem az Oktogon az egyetlen 8 szög alakú tér. Európa szerte számos van, Spanyolországtól Franciaországon át Németországig, sőt van Európán kívül is, például Új-Zélandon. Arról, hogy az Oktogon helyén legyen egy tér, már 1870-ben megszületett a döntés, és ez összefüggött azzal, hogy párizsi mintára terveztek egy elegáns és előkelő nagyvárosi sugárutat, amit napjainkban Andrássy útként ismerünk és emlegetünk. A mából visszatekintve kissé hihetetlenül hangzik, de ebben az időben Terézvárosnak ez a része, ha nem is volt lakatlan, de viszonylag kevesen éltek errefelé, inkább ipari terület volt, gyárakkal és üzemekkel, meg olyan beszédes utcanevekkel, mint például Vas utca, Szeg utca, Kőműves utca, vagy éppen Gyár utca. Az építőknek nagy szerencséjük volt. Ahhoz, hogy az Oktogon megszülessen, nem volt szükség bontásra, vagy nagyobb átalakításra. A pontos megtervezést követően mindössze egy hatalmas gödröt kellett betemetni, ami addig a tér helyén állt. Nagyrészt meszes gödör volt, de korábban használták zöldségtermesztésre is. A tér tervét Skalnicki Antal és Koch Henrik tervezte meg. A négy oldalát, ahol az utak futnak, nyitottra tervezték, a másik négyre pedig épületeket. Bár minden építkezést a Közmunkák Tanácsa felügyelt és intézett, az Oktogon épületeinek megszületésébe bevonták a magántőkét is. Ösztönzésképpen a beruházók 15 évre teljes, a következő 15-re pedig részleges adókedvezményt adtak. A lelkesedés 1873-ra hagyott talább, köszönhetően annak, hogy gazdasági válság ütötte fel a fejét, melynek hatására a magánbefektetők 1876-ra elálltak az üzlettől, bár addigra a négy saroképület már állt. Az akkor még üres szomszédos telket ekkor bérbe adták, azzal a kikötéssel, hogy 1884-ig ezeken is állnia kell egy-egy épületnek. Az Oktogon 1875-re felépült palotáiban lakások voltak, az aljukban pedig üzleteiségek, melyek között volt kávézó, cukrászat, varrógép és kerékpár volt, valamint egy cselédközvetítő is. Ahogy fejlődött Budapest és Terézváros, úgy lett egyre fontosabb pont ezeken belül az Oktogon. Eleinte 8 szögtérnek nevezték, majd 1920-ban kapta meg az Oktogon nevet, amit azonban 36-ban elvettek tőle, és akkor Mussolini térnek nevezték át. 1945-ben ugyan visszakapta az Oktogon nevet, de csak pár évre. 1950-től egészen a rendszerváltásig ez volt a november 7-e tér. 90-től ismét Oktogonként hivatkozunk rá. Miután az Andrássy út elkészült, majd pedig megépült a Kisföld alatti, és kialakításra került a Nagykörút, az Oktogon szerepe és helyzete megerősödött. A körúti villamos közlekedés, a 4-es 6-os 1887-ben indult el, és fokozatosan fejlődött. A jelenlegi állapotába 1959-re jutott.

0: Budapest Update. A Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel.
1: A több mint 200 éve létező Vörösmarty térnek rengeteg neve volt az idők folyamán, létét pedig Hild József édesapjának, Hildi Jánosnak köszönheti. Az építőmester javaslatára alakították ki úgy a szomszédos József Nádor térrel egyetemben, ahogy manapság is kinéz. Mi magyarok nem kedveljük annyira, mert túl zsúfolt és túl nagy a nyüzsgés, ám a városba érkező turisták egyik kedvenc pontja a világ Budapest nézet utána átterének. Ha megnézzünk egy klasszikus Klösz György fotót a Vörösmarty térről, amit akkor az 1870-es évek második felében még Gizella tér néven ismertek a városlakók, mindössze három különbséget fedezhetünk fel a mai és az akkori térképe között. Az egyik a föld alatti ki és bejárata, a másik a későbbi névadó Vörösmarty Mihály monumentális több alakot is szerepeltető szobra, amit még később 1908 májusában lepleztek le. Az alkotói pedig hárman voltak, két szobrász, Kallós Ede és Telcsede, valamint Márkus Géza építész, a harmadik pedig az Oroszlános kút. Ezt az alakját a tér már jóval azelőtt megkapta, mint ahogy az előbbi fotót Klösz György elkészítette volna. Az 1800-as évek első felében, egészen pontosan 1812-ben kapta meg az első nevét, mint tér, úgyhogy nyugodtan nevezhetjük ezt az időpontot nullpontnak, de a teresedési folyamat már korábban elkezdődött. Az 1700-as évek második felében a városnak ezen a részén ronda raktárépületek álltak, melyekben sót és dohányt tároltak. Hildi János aztán egy javaslattal élt a város vezetés felé, amit el is fogadtak, bontsák le a raktárakat, melyek helyén alakítsanak ki tereket. Az egyik a József Nádor tér lett, a másik pedig a Vörösmarty, ami 1812-től színháztér, 30-tól 36 tér, később játékszintér, majd sétatér, német színháztér, aztán ismét színháztér, 1860-tól régi színháztér, Gizella tér, 1918-tól Károly Mihály tér, 20-tól újból Gizella tér, majd 26-tól Vörösmarty tér volt. Hild nevezte az általa elkészített terveken a teret színháztérnek, mivel egy színházat is tervezett oda. Fel is épült a mai és akkor még meg nem épült Vigadó mögötti részre, ez volt a Pesti Városi Német Színház. Nem ez volt a tér elsőként átadott új épülete, hanem egy vendéglátóipari egység, a Vendéglő a Magyar Királyhoz, ami 1930-ig szolgálta a betérő vendégeket. Lakóházak is határolták a teret, melyek lakói első körben a pesti görög diaszpóra tagjai voltak, akiket követett egy másik népcsoport, a román anyanyelvű cincárok, akik bőr és pokróc kereskedéssel foglalkoztak. Az első pár évben egyébként nem festett valami jól a tér, nem volt lekövezve, és még azok a jó részt lecsoffat állapotú házak álltak ott, melyek a raktárépületeket is körbevették. Ezeket aztán egymás után lebontották, hogy a helyükre újakat húzzanak fel. Az egyetlen kivételt legalábbis ekkor még a Zserbóház helyén állt pesti 36 hivatal jelentette, az viszonylag sokáig 1859-ig állt ott. Hiába változott és szépült meg a tér arculata az 1840-es évekre, az évtized második felére már nem alakult valami jól. 1847-ben kigyulladt a színház, ami aztán ott állt kiégve, mert hogy közben kitört a forradalom, amit követett a szabadságharc, melynek szomorú következményeiként az osztrákok Pest egyéb részeivel együtt a teret is szétlőtték. Hiába festett ekkor még egészen jól, visszazuhant a lerobbantság állapotába. Ez az állapot 1868-ig állt fent, akkor született döntés arról, hogy a törmelékeket és a romokat el kell bontani, és rendezni kell a tér arculatát, például a mentetőházak felújításával, meg új és szép épületek emelésével. Ekkor épült fel a tér arculatát sokáig meghatározó házpalota is. Rövid időre a tér közepére egy kisebb árucsarnokot is felúztak, ami 1874-ig állt itt, illetve két évvel ezt megelőzően veszélybe került a tér léte, ugyanis erős lobbizás indult a városi tanácsban annak érdekében, hogy ismét építsék be a teret lakóházakkal, de ezt az elgondolást végül a téren élők sikeresen megfúrták.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene. Manna morzsa.
1: A zaj is szennyezés. Ha környezetvédelemről beszélünk, sokan a levegőre, vízre vagy hulladékra gondolnak. Pedig van egy szennyezés, amelyet nem látunk, mégis naponta érhet minket. A zaj. A közlekedési zaj, autók, vasút, repülés nem csak idegesítő háttér, hosszú távon ronthatja az alvást, növelheti a stresszterhelést és hatással lehet az egészségre. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2025-ös jelentése szerint Európában nagyon sok ember él olyan közlekedési zajszint mellett, amely egészségügyi szempontból kedvezőtlen. A zajjal az a nehéz, hogy könnyű megszokni. A szervezet viszont nem feltétlenül szokja meg. Lehet, hogy mi már nem figyelünk a forgalom morajára, de az alvásunk felszínesebb, a pihenésünk kevésbé hatékony. Mit lehet tenni? Városi szinten csendesebb burkolatok, sebességcsökkentés, zöld sávok, jobb közlekedés tervezés segíthet. Egyéni szinten pedig érdemes keresni a csendesebb útvonalakat, pihenőhelyeket, és komolyan venni a csendet, mint egészségvédő tényezőt. A csend nem üresség. A csend regeneráció. És egy zajos világban egyre értékesebb erőforrás.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Belépőddel Ótis Mercit nyerhet. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
4: Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza Mi-ben limitált ideig.
5: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Cordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Cordia. Egy otthon örökérték. Részletek a cordia.hu-n.
6: Egy év, 8 újdonság.

0: javultak a magyar gazdaság növekedési kilátásai. Folytatódik a napos szeles idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
0: Ma választhatja meg az országgyűlés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettesét. Emellett új tagot választhatnak a médiatanácsba is. A parlament ismét szavaz az orvosi kamara kötelező tagságáról, miután a jogszabályt az államfő megfontolásra visszaküldte. Már ma döntés születhet arról, hogy a kereskedelmi gázolaj után évvégéig 25 forinttal magasabb jövedéki adót lehessen visszaigényelni. Jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetés tervezetét, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, a nyugdíjasoknak, a családoknak, a fiataloknak és a vállalkozásoknak is segítenek. Emlékeztetett arra, hogy a korábban bejelentett Baross Gábor vasútfejlesztési terv 3550 milliárd forinttal segíti a vasút megújítását a következő 10 évben. A Bekerle Sándor lakhatási program munkalehetőségeket teremt, az aszálykárok mérséklésére pedig vízmegtartási programot indít a kormány. Javította a magyar gazdaság növekedési kilátásait az IMF. A Nemzetközi Valuta Alap áprilisi előrejelzéséhez képest 2/10-del 1,9%-ra emelte az idei várakozását, a jövő évit pedig 2-ről 2,1%-ra növelte. Jelentősen módosította a magyar inflációs előrejelzését is, míg erre az évre áprilisban még 3,8%-ot várt, addig most csak ennek a felével számol. Már idén télen új nagy teljesítményű munkagépek állnak szolgálatba a Magyar Közútnál, írta a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid kiemelte, hogy a hazai úthálózat megfelelő fenntartásához nem csak pénzre, hanem korszerű, megbízható eszközökre is szükség van. Az egész évben használható több funkciós munkagépek fokozatosan váltják ki a régi magas üzemeltetési költségű járműveket, miközben növelik a közútkezelő kapacitását is. Ma kezdődik 14. Leópápa gyógykezelése a római Gemelli klinikán. A 71 éves egyházfő vasárnap jelentette be, korai stádiumú csomót fedeztek fel a tüdejében, és hamarosan megoperálják. A műtét napját még nem közölte a Vatikán, de azt lehet tudni, hogy a lábadozás várhatóan egy hétig tart majd. 14. Leó a tervek szerint november első felében Dél-Amerikába utazik. Az apostoli látogatás programját egyelőre nem módosították. A pára és kötfoltok feloszlása után többnyire napos idő várható felhőkkel, eső nem valószínű. A szél napközben több felé megélénkül. Délután 13-18 fok, este 4-9 fok lesz. Hasonló idő valószínű a következő napokban is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
2: Indul egy újabb Manna délelőtt október 13-án, Ede névnapon, de emellett még Kálmán, Fatime, Jakab és Teofil névnap is van. Vastag betűs az az Ede és a Kálmán. Aki ezen a napon született, az egy napon született Paul Simonnal, a zseniális amerikai énekeszenésszel, az egykori Simon & Garfunkel tagjával, egyébként ő 1941-ben született. Ez az a nap, amikor 1972-ben lezuhant az a repülőgép Chilében, az Andokban, amelyről könyv is született, és egy nagyon jól sikerült filmes adaptáció, úgyhogy jó szívvel ajánlom mindenkinek. Olvasásra is, meg filmnézésre is. John Malkovich az egyik főszereplő, és Ethan Hawke is többek között a szereplők között van a filmben. Életben maradtak ez a filmnek, és a könyvnek is. A címe, ugye a gépen egy rögbi csapat utazott, az Andokban zuhantak le, miközben útban voltak egy nemzetközi mérkőzésre Santiago de Chilébe. Csak december 20-án sikerült megmenekülni ők, erről szól a könyv és erről szól a film is. Életörömzenékkel indulunk, természetesen, ahogyan máskor is. A mai napon a vendégem lesz Dimitrova Desziszlava, villamosmérnök, közgazdász, mesterség és intelligencia szakértő, és arról beszélgetünk, hogy hogyan is állunk mi magyarok a ChatGPT-vel. Előtt az életörömzenék, indul a Manna délelőtt.
1: Életörömzene, ez a Manna.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: Egy mesébe illő kis tópartján pihenhet az, aki elindul Budapestről, és egy órácskát utazik, Berkenye. Még a neve is mesebel egy igazi kis gyöngyszem, ahova egy napra is elmehetünk, egy hétvégére is elmehetünk, vagy hosszabb kirándulás, vagy utazást is tervezhetünk, akár az egész Börzsönyt körbejárva, és több helyen megszállva. Berkenye pedig, nem véletlenül említettem a Börzsönyt, egy tündéri kicsi falu a Börzsöny lábánál. Csoda-csoda szépséges, nagyon cuki, tisztára olyan, mint valami mesefilmben. A festői Börzsöny és a Cserhát környékén ugye azért nagyon sok ilyen kis tündéri hangulatos mesebeli falut találunk, és hogyha az ember a mindennapok stresszes nyüzsgéséből szeretne kiszakadni, akár csak egy napra vagy néhány órára, hiszen nincs messze Budapesttől, akár egy délután is megtehetjük ezt, akkor ez egyrészt tökéletes helyszín a stressz levezetésére, másrészt pedig abból a szempontból is nagyon hasznos, hogy feltérképezzük, hogy hova szeretnénk menni egy kicsit hosszabb pihenésre. Teljes nyugalomra lehet találni, például Berkenye, Verőce és Nógrád szomszédságában, mert hogy ez a környék egy igazi ékszerdoboz, nagyon kedves emberekkel, tündéri kedves helyekkel. A Börzsöny lábánál fekszik, 700 fő körüli lakosszámmal rendelkezik Berkenye, és a látnivalói különlegessé teszik nem csak a túrázók, a kirándulók, vagy a kis falvakat kedvelők számára, hanem a fotózni imádók számára is. Aki szeret fényképezni, az biztos, hogy Berkenyén olyan témákat talál, ami valóban szívmelengető, és gyakorlatilag egy saját mesekönyvet csinálhat a fotóiból. Berkenyén látnivalóit illetően néhány dolgot el fogok mondani, de azt érdemes tudni, hogy a kék túra útvonalát, aki ismeri, az tudja nyilván, hogy milyen kóspallag, és talán többször kirándult is arra, hogyha nem, akkor ajánlom, de hogyha valaki a kék túra útvonalán Kóspallag felé indul, akkor ott van a közelben Berkenye, és mindenképpen érdemes egy kis kitérőt tenni, akár egy egész naposat egyébként. A falu országos ismertségre az áprilisban rózsaszínban pompázó vérszilvason révén tett szert, pedig egyébként egész évben tökéletes úti célja lehet azoknak a hétvégi pihentetők is, miniszabiknak és kiruccanásoknak, ami az embert egy picit helyre tudja rázni. A török hódoltság alatt ez a cuki kis Berkenye elpusztult, aztán a német betelepülők által felvirágoztatott település utcái hangulatosak, és csábítják az embert a felfedezésre, kis tava pedig olyan nyugtató atmoszférát teremt az érkező számára, hogy tényleg szinte terápiás jellegű lesz a kirándulás. A kis utcái is nagyon cukik, hangulatosak, az embernek kifejezetten kedve támad órákon keresztül sétálni, megállhatunk a falu múzeumnál, egy német parasztházban alakították ezt ki, a hagyományos népi élettel lehet ott megismerkedni a gyűjtemény által, előzetes bejelentkezés szükséges, úgyhogy a berkenyei faluházba, hogyha ezt megkeressük a Google-ben, akkor ott találunk telefonszámot, és be tudunk jelentkezni, hogy mindenképpen meg tudjuk nézni, amit szeretnénk. A falu központjában van természetesen a torony, ugye szoktuk volt mondani, hogy torony iránt elindulunk, akkor biztos, hogy egy falunak a közepébe jutunk. 18. századból származik a magas templom, amit Migadzi Kristóf váci püspök rendeletére építettek egy korábbi fa templom helyére. Aztán, hogyha tovább kirándulunk Berkenyén, akkor láthatunk még csoda dolgokat. Ott van ez a már említett kicsi halastó, a hársastó, és ugye nem túlzok, ez bizonyítja az összes olyan kép, ami a berkenyei kis halastóról, vagy magáról Berkenyéről fent van az interneten, érdemes megnézni, zárójel bezárva. Szóval a hársastó várja a horgászok mellett azokat, akik pihenni, piknikezni, vagy egy láblógatós napot tartani szeretnének, vagy akár csak ott beszélgetni. Egyébként halkan jegyzem meg, hogyha valakinek valamitől lóg az orra, bánatos a lelke, szorul a szíve, vagy egy kicsit aggodalmasabb napjai vannak, akkor érdemes mindig kimenni a természetbe, például Berkenyére ellátogatni, és mondjuk végigmenni és megállni egy pillanatra azon a szintén mesebeli, szinte már az amerikai filmekben látunk ilyen fahidakat, ott megállni, mert hogy ez egy csodalátványos kis híd, ami bevisz a tó kialakítása által ott meglévő Parányi kis szigetre, és hát természetesen ez az egyik legkedveltebb fotótéma is. A Cserháti zöldút halad végig Berkenyén, a jelzést követve északnyugati irányban elérhető Nógrád, délkeletre pedig Szendehely. Nem szabad kihagyni a nógrádi várat sem, magával ragadó az építmény, a panoráma, a szó legszorosabb értelmében magával ragadó. Úgyhogy ajánlom mindenkinek jó szívvel és szeretettel Berkenyét, ha szeretne egy napot vagy egy hosszabbat kirándulni.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: Tíz gondolat Tina Turnertől, amit minden nőnek ismernie kell, sőt, megismernie és magáévá tennie és élnie ezeket a gondolatokat. A rock and roll királynője Tina Turner több mint 5 évtizedes karrierje során nem csak a dalaival, hanem konkrétan az életszemléletével is inspirált minket. Hitt a függetlenségben, hitt az önbizalomban és abban, hogy minden nőnek joga van boldognak lenni, ahogyan ezt Ring Tamás írja a Velveten. Bár 2023-ban búcsút kellett vennünk tőle, el kellett köszönnünk tőle, ő ezt gyönyörűen élte meg egyébként már, amikor tudta, hogy ő búcsúzóan van. Lenyűgöző a dokumentumfilm megtalálható az egyik streaming szolgáltatónál, úgyhogy érdemes megnézni is. Szóval ezek a szavak, amiket tőle hallottunk, a gondolatok, amiket tőle tanulhatunk, ma is milliókat erősítenek meg a mindennapokban, úgyhogy ha van valaki, akinek az idézeteit érdemes megfogadni, akkor az ő, úgyhogy itt van ez a 10 gondolat Tina Turnertől, amire érdemes figyelnünk, ha boldogtalan vagy bármi miatt, legyen az az anyád, az apád, a férjed, a feleséged, a munkád, a főnököd vagy az autód, szabadulj meg tőle. Amikor szabad vagy, előjön az igazi kreativitásod, az igazi éned, a szabadságod és a valódi önmagad. Ugye sok nő évekig ragad rossz kapcsolatban vagy munkahelyen, Tina arra tanít ezzel, hogy merjünk változtatni és felszabadítani magunkat, tehát hogyha valakinek volt ebben tapasztalata, az ő. Soha nem adom meg magam az öregedésnek, ezt is Tina Turner mondta, amíg tényleg öreg nem leszek, és én még nem vagyok öreg. Egy igazi példakép volt, aki megmutatta, hogy az életkor csak egy szám, és a fiatalság valójában a hozzáállásunkon múlik. Az emberek azt hiszik, mondta szintén ezt is Tina Turner, hogy nehéz életem volt, de szerintem csodálatos utazás volt. Minél idősebb lesz az ember, annál inkább rájön, hogy nem az számít, mi történt, hanem az, hogy hogyan kezeled és kezelted mindezt. Minden nőnek fontos tehát tudnia, a múltunk nem határoz meg minket, hanem az, és leginkább is csak is az, hogy hogyan állunk hozzá a történésekhez. A fizikai erő egy nőben, ez vagyok én, ezt mondta Tina Turner, mindig is a független erős nőt testesítette meg, és arra biztatta a nőket, hogy ne féljenek önmaguk lenni, és én is most ezt szeretném tolmácsolni mindenki felé. A legnagyobb szépségtitkom az, szintén egy jó gondolat Tina Turnertől, hogy elégedett vagyok önmagammal. Hiba azt gondolni, hogy az vagy, amit magadra kensz, hogy az vagy, amit felveszel, hogy az vagy, amit a hajaddal csinálsz. Úgy hiszem, a kinézeted nagyban függ attól, hogy érzed magad, és milyen az életed. Nem a smink vagy a ruhák tesznek szépé egy nőt, ezt érdemes tudni azért, és ezt a gondolatot még a férfiak is osztják. Mindig van választásunk minden pillanatban, még akkor is, ha úgy tűnik, hogy nincs. Néha ez a választás egyszerűen csak egy pozitívabb gondolat is lehet, ami már egy egészen másfajta energiát és történés sorozatot indít el. Ahogy ezt Tina Turner nagyon bölcsen megmondta, még a legnehezebb helyzeteinkben is van lehetőségünk dönteni arról, hogy hogyan éljük meg a dolgokat, és hogy mi jó gondolatokat választunk. Tudom, hogy talán még elcsípeltnek is, vagy sziruposnak hangozhat, de így el nekem mindenki, hogy valóban működik. Az örömteli élet nem arról szól, mondta szintén Tina Turner, hogy elkerüljük az elkerülhetetlent, az öröm abból fakad, hogy erős életenergiát hívunk elő a problémák leküzdésére. Tina Turner magvas és megfogadandó gondolatai között szerepel az is, hogy azt szeretné mondani az embereknek, hogyan éljenek spirituálisan, miután megvették minden házukat és ruhájukat, valami nagyobbat akarnak. A siker és a pénz nem minden, egy nő boldogsága a belső békéből fakad, és szerintem ez viszont, ez a gondolat, egy ultimate igazság, egy minden korszakon és minden időszakon és minden helyzeten átívelő igazság, és nem csak a nőkre vonatkozik. Úgyhogy érdemes figyelni arra, hogy hol vannak a valódi értékek, mert az egész világ rohan az anyagiasodás és a kapzsiság felé, ezt már csak én teszem hozzá. Az én örökségem az, mondta egyszer Tina Turner, hogy kitartottam az elejétől a végéig, mert hittem valamiben önmagamban. Úgyhogy talán ez az egyik legfontosabb dolog, hogy az ember higgyen magában, aztán azt is Tina Turner mondta, és ezt a gondolatot is érdemes megőriznünk és magunkkal vinnünk, hogy az idősebb kor izgalmas időszak lehet a nők számára, és az idősebb kor ez nem a 92 évet jelenti, és nem a 102 évet, és nem feltétlenül 82-t vagy a 74-et, hanem bármely valamelyik korszakot, amikor idősebbnek titulálnak egy nőt, tehát azt mondta Tina Turner, az idősebb kor izgalmas időszak lehet a nők számára. Nincs szabály arra vonatkozóan, hogyan kell öltözködni vagy viselkedni. Nincsenek szabályok. Csak mi határozzuk meg azt, hogy hogyan érezzük magunkat, hogy mit gondolunk a világról, hogy hogyan állunk hozzá helyzetekhez, hogyan reagálunk arra, hogyan ránk reagálnak, és érdemes azt is megszívlelni és megjegyezni, és ezt már csak én teszem hozzá. Soha nem az a lényeg, hogy mit mondanak, hanem hogy ki mondja, és soha nem az a lényeg, hogy ránk mondta, mert igazából az ítélkezésnél és a véleményformálásnál és a kritikánál mindig mindenki

egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna.

0: délelőtt. Minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: Az, hogy mitől hízunk, az mindig nagy aggodalomra ad okot, és nagy talányokra, hogy az ember gondolkodik rajta, hogy ez most a kor miatt van, a lelassult anyagcserém miatt van, sokat ettem, keveset mozgok, ülőmunka, stb. Na, de van néhány meglepő tény, mert hogy van négy ártalmatlannak tűnő esti szokás, ami úgy tűnik, hogy most már kimutatottan is szabotálja a fogyást. Meglepő lehet bár, de így van, a helytelenül berögzült esti szokások is hízáshoz vezethetnek. Nyilván nem lehet kijelenteni, hogy vezetnek, de vezethetnek. Olyanok is, amire sokan nem gondolnánk. Sose. Kb. A legtöbben ugye olyan évek óta bevált esti szokásokat követünk, amiknek bizonyos elemei hosszú távon hízást, és konkrétan ugye a zsírpárnák lerakódását eredményezhetik, amiket aztán nagyon-nagyon nehéz leadni, ledolgozni. Számos dolog vezethet el hízáshoz, a rendszertelen étkezés, a mozgásszegény életmód, ugye ezeket az imént már felsoroltam, az alváshiány, a stresszes élet, de ennek a hátterében állhatnak genetikai okok vagy betegség is. Nyilván mindezek mellett a helytelen éjszakai szokások is előidézhetik. Például a hízást okozó esti szokások között ott vannak a koffein tartalmú italok fogyasztása, az esti fogyasztása. Nem javasolt ugyanis az esti órákban koffeines italt fogyasztani, mert ez akadályozhatja. Nyilván nem lehet azt mondani, hogy akadályozza, de akadályozhatja, és jó eséllyel ez meg is történik, a pihentető alvást, az alvászavar pedig felboríthatja a hormonháztartást, befolyásolva ezzel az éhség és teltségérzetet. Lehetőleg 6-8 órával az elalvás előtt tessék elfogyasztani az utolsó koffeines italt, és mindegy, hogy ez kávé vagy kóla vagy fekete tea. 2006-ban készült egy átfogó tanulmány, amit az alváshiány és az elhízás kapcsolata miatt készítettek, és 16 évig tartott a kísérlet, egész komoly kísérletről van szó, és ebben közel 70 ezer normál testalkatú alanyt sorakoztattak fel, ennyien vettek részt benne, és az derült ki a kutatás végén, hogy azok, akik maximum 5 órát aludtak éjszakánként, 15%-kal nagyobb eséllyel váltak túlsúlyossá, mint a csoport többi tagjai. Az alváshiányos alanyok másnap több órát voltak ébren, és több kalóriát fogyasztottak, és az esti órákban is többet nassoltak. Ugye szoktuk volt mondani, hogy az ébrenléthez enni kell. Aztán 2013-ban is készült egy kutatás, és az is a hízáshoz vezet, hogyha az esti szokásaink között a kiadós vacsora is szerepel. Ugye ez a 2013-ban végzett kutatás, amit az imént említettem, ez szerint az étkezések mennyisége is befolyásolja a szervezetben zajló anyagcsere folyamatokat, még akkor is, hogyha minden nap ugyanannyi kalóriát visz be az illető. Azok, akik reggelire többet esznek, mint vacsora időben, hatékonyabban fogynak, mint azok, akik az ellenkezőjét teszik, ezért is tud olyan sikeres lenni az, hogyha kisebb adagokat fogyasztunk, és este 6 óra után már nem eszünk. Klasszikus. Ha kihagyjuk a vacsorát, hát a másik véglet sem ideális, mert hogyha a vacsorát teljes mértékben átugrott, természetesen ez nem vonatkozik azokra, akik szakaszos böjtölést tartanak, bár annak a követése sem javasolt mindenkinek, zárója bezárva. A nap utolsó étkezésének a kihagyása azt eredményezheti, hogy az így kihagyott kalóriák a másnapi reggelinél kerülnek pótlásra, tehát ott is visszajön azért valahol. Az éhségért felelős hormonok mennyisége hosszabb koplalás után megnövekszik a szervezetben, ezért gyakran előfordul, hogy másnap az emberek túlkompenzálják a hiányt. Emellett, ha éhesen mész lefeküdni, aludni, az lassítja az anyagcserét, ami hosszú távon szintén zsírraktározáshoz vezet, arról nem beszélve, hogy már éhesen ébredsz, és ingerült ebben is talán. Aztán a televízió, tévénézés, filmnézés, vagy sorozatnézés, vagy telefonbámulás közben étkezés. Nagyon sokan szeretik ezt csinálni, de ez egy roppant helytelen szokás. Azok, akik a tévé előtt, telefon előtt filmnézés közben esznek, késleltethetik a jó lakottság érzetét, mert nincsenek mentálisan jelen a táplálkozás közben. Nem véletlenül mondjuk ezt mindig, hogy evés közben az ételre figyelj. Szintén egy 2013-ban készült kutatás az, ami bebizonyította, hogy azok, akik elterelik a figyelmüket étkezés közben, hajlamosabbak a túlevésre. Nyilvánvalóan helyette inkább érdemes élvezni a vacsorát, fókuszálni az ízlelésre, az ízekre, arra, hogy alaposan megrágjuk rendesen a falatokat, és így sokkal hamarabb jelentkezik a jó lakottság érzete, és kevesebb kalória kerül bevitelre, és megismerjük, hogy milyen az, amikor valóban elcsípjük azt a pontot, amikor tényleg jól lakott a testünk. Érdemes arra is figyelni, amikor úgy érezzük, hogy szednénk még egy adagot, akkor várjunk egy kicsit, és nagyjából olyan 5 perc után már jelez az agyunk, hogy megteltünk, és nem kérünk többet, erre is érdemes figyelni.

0: Petrával.
1: 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: Manna FM.
2: A zöld tea áldásos hatásáról már nagyon sokat hallottunk életünk során, szinte a mindennapjaink részévé vált, de hogy mi történik a testünkkel akkor, és azáltal, hogyha minden nap megiszunk egy liter zöld, tehát egy liter, nem egy csészét, arról most egy kicsit beszélgessünk. Egy régi japán mondás szerint ugyanis a fürdő felfrissíti a testet, a tea pedig felfrissíti az elmét. A japánok tea hagyománya pedig olyannyira régi, hogy egészen biztos, hogy igazuk van, ahogy New Deborah is írja, évszázadok óta párolnak tea levelek annak érdekében, hogy leállítsák az erjedés, szárítás és feldolgozási módoktól függően pedig rendkívül sokféle teát készítenek, de mindközül a zöld tea a legnépszerűbb, és nem véletlenül. Évszázados gyógymódról beszélünk tehát. A szenka tea gyártása egészen a 18. századig nyúlik vissza a sok tea típus közül, és ma is a leggyakrabban fogyasztott zöld tea az országban. Maga a zöld tea pedig elsősorban annak köszönheti a népszerűségét, hogy számos olyan összetevője van, ami pozitív hatása van az egészségünkre, a lelkünkre, sőt az öregedési folyamatokra is. Nem hiába tartozik Japán is azok helyek közé, ahol az emberek a legtovább élnek. Hogy ez mennyire járul hozzá a zöld tea, senki sem tudja biztosan megmondani, de az biztos viszont, és ezt biztosan meg tudják mondani, hogy szerepe van ebben. Be is bizonyosodott már, hogy azok, akik rendszeresen isznak zöld teát, általában egészségesebbek, aminek tudományos okai is vannak. Hogy mik ezek a tudományos okok, hát néhányat azért vegyünk át. A zöld tea hozzájárul az általános jó közérzethez, ez is bizonyított tény. Először is a zöld teában koffein van, ezért mértékkel szabad csak fogyasztani. Hozzávetőlegesen azonban körülbelül egy liter elfogyasztása ajánlott belőle a nap folyamán, elosztva, feltéve persze, hogy a szervezeted jól tolerálja a koffeint. Vásárláskor ügyelni kell a biominőségre lehetőség szerint, hogy elkerüljük a növényvédőszereket és a környezetszennyezést is. Aztán a tudományosan bizonyított tények a zöld teával kapcsolatban folytatódnak azzal, hogy az általános egészség is javul tőle, tehát nem csak egy szerv vagy szervrendszer, hanem a teljes szervezetünk holisztikusan tekintve is jobban lesz a rendszeres zöld tea fogyasztástól. A fő hatóanyaga az epigallokatein, gallát, vagyis az EGCG, ami egy antioxidáns tulajdonságának köszönhetően nagyon sok betegség ellen képes fellépni. Polifenol forrásként a szervezetben lévő gyulladásokat is képes csökkenteni, sőt, megakadályozza, hogy a szabad gyökök károsítsák a sejteket, és ez hosszú távon akár az öregedési folyamatokra is pozitív hatással lehet. Aztán miért érdemes még zöld teát fogyasztani, azon túl egyébként, hogy finom, jobban tud tőle az ember koncentrálni, és ez valóban így is van. A zöld teában található koffein blokkolja az adenozin neurotranszmitter, vagyis ingerület átvívő receptorait az agyban, ennek pedig az az eredmény, hogy tisztábban tudsz gondolkodni és éberebb leszel. A tea a kávéhoz hasonló hatást fejti ki, de ideges és izgató, az a furcsa rezgés érzés nélkül. Ez egyrészt annak köszönhető, hogy a zöld tea kevesebb koffein tartalmaz, másrészt pedig annak, hogy tulajdonképpen a benne található L-teanin aminosav az nagyon jót tesz, és ellensúlyozni tudja azt az érzést, amit a kávé okoz, tehát ami pusztán a koffeinnek a hatása. Fokozódik a zöld tea fogyasztás hatására a zsírégetés is a szervezetben, is aktívabb leszel, fokozódik természetesen így aztán, vagy hogy mondjam, csak gyorsul az összes olyan emésztési folyamat és metabolikus folyamat, ami hozzájárul a méregtelenítéshez is. Tanulmányok szerint ugyanis a zöld tea képes rendesen és tényszerűen fokozni a zsírégetést, az azonban még nem bizonyított, hogy közvetlenül lenne hatása az anyagcserére, de mivel a zsírégetést fokozza, így a méregtelenítést is tudja fokozni, hiszen a zsírsejtekben tárolt méreganyagok tudnak távozni a zöld tea segítségével. Ennek ellenére viszont attól függően, hogy hogyan reagálsz te magad a koffeinre, lehetséges, hogy a zöld tea sokkal aktívabbá tud tenni, érdemes kipróbálni. A megnövekedett mozgás igény pedig nagyobb energiafelhasználáshoz vezet, egészen addig, amíg a koffein teljesen ki nem ürül a szervezetből, úgyhogy hajrá, igyetek rendszeresen zöld teát.

0: Követően itt lesz a műsorban Dimitrova Desziszlava, villamosmérnök közgazdász, mesterséges intelligencia szakértő, AI evangelista, vele beszélgetünk majd.
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzd mindenkinek elő a mikrofonnál, már István Dániel startol a Manna délután.
1: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak. Ahol fontos vagy.
0: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
5: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
6: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
3: Reklám hangzott el.
7: Ma dönt az országgyűlés a vagyon visszaszerzési hivatal elnök helyetteseiről. Visszakaphatja anyanyelv használati jogait az oktatásban a kárpátaljai magyarság. Napos szeles idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
7: Ma választhatja meg az országgyűlés a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnök helyettesét. Emellett új tagot választhatnak a média tanácsba is. A parlament ismét szavaz az orvosi kamara kötelező tagságáról, miután a jogszabályt az államfő megfontolásra visszaküldte. Már ma döntés születhet a kormány gyermekvédelmi javaslat csomagjáról, valamint arról, hogy a kereskedelmi gázolaj után évvégéig 25 forinttal magasabb jövedéki adót lehessen visszaigényelni. Napirenden szerepel, hogy már idén munkaszüneti nap lehet december 24-e, és tárgyalják a politikusok vagyongyarapodását szigorúbban ellenőrző korrupció ellenes csomagot is. Eljárást indított a budapesti déli körvasút beruházás ügyében a gazdasági versenyhivatal. A kormány múlt pénteken jelentette be, felmondja a kivitelezési szerződést a V-híd ZRT-vel, miután az Európai Bizottság minden uniós támogatást, azaz mintegy 360 milliárd forintot megvont a beruházástól, azután, hogy az Európai Számbevőszék összejátszást tárt fel a közbeszerzésnél. A Fidesz képviselője szerint rosszul járhatnak az átalakított katával azok, akik induló vállalkozóként alacsony vagy bizonytalan bevétellel rendelkeznek. Szalai Piroska az Országgyűlés Gazdasági Bizottságának alelnöke a Kossuth Rádió reggeli műsorában hozzátette, sok esetben a főállású vállalkozóknak is kedvezőbb lehet az átalányadózás, mint a kata. Aláírta az oktatási törvény módosítását Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök, miután a parlament nagy többséggel elfogadta azt. Ezzel egy csaknem 10 éves vita rendeződhet, és a kárpátaljai magyarság visszakaphatja anyanyelv használati jogait az oktatásban. A döntés Ukrajnának is kedvez, hiszen megnyílhat az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások újabb egyelőre technikai jellegű szakasza. Az Egyesült Államok azonnal tudna róla, ha Kína vagy Oroszország támogatná Iránt az amerikai-iráni konfliktusban, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök úgy fogalmazott, nem hiszi, hogy Peking és Moszkva segíteni Teheránt, mivel mindkét országnak túl sok vesztenivalója lenne egy ilyen lépéssel. Trump azokra a bírálatokra reagált, amelyek szerint a két nagy hatalom katonai vagy hírszerzési hátteret biztosít Iránnak. Az elnök hangsúlyozta, ha van is bármilyen együttműködés, az legfeljebb minimális lehet.
1: Időjárás.
7: Többnyire napos idő várható felhőkkel, eső nem valószínű. A szél napközben több felé megélénkül, az Észak-Dunántúlon és a Tiszántúlon megerősödik. Délután 13-18 fok, este 4-9 fok lesz. Hasonló idő

0: valószínű a következő napokban is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
0: A műsor mai vendége Dimitrova Desziszlava, AI evangelista, mesterséges intelligencia szakértő, villamosmérnök, közgazdász, akivel a ChatGPT és a magyarok kapcsolatáról beszélgetünk, már is kezdünk.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: A műsor vendége Dimitrova Desztiszlava, villamosmérnök, közgazdász, mesterség és intelligencia szakértő, akivel arról beszélgetünk, amiről több cikk is megjelent már, hogy a magyarok kérdeznek, a ChatGPT pedig válaszol, vagyis, hogy a magyarok mire használják legtöbbször, legtöbbet az MI, vagyis a mesterség és intelligencia chatbotot, vagyis a ChatGPT-t. Ugye most már lassan 3 éve, hogy együtt élünk az olyan mesterséges intelligencián alapuló úgynevezett chatbotokkal, mint a GPT, de a magyarok körében azért csak az elmúlt 1,5 év az, amikor igazán fellendült ennek a használata, és egyre többször említjük ugye a hétköznapi párbeszédekben is. Szia Deszi, köszi, hogy ránk érsz, és kezdjük azzal, hogy mire használják a legtöbbször a magyarok, mit kérdeznek, miben kérik a segítségét a ChatGPT-nek.
2: Szia Petra, üdvözlöm a hallgatókat, és köszönöm szépen a lehetőséget. Én úgy tudom, a magyarok a legjobban és a legtöbbet az iskolai feladatokra, vagy akár érettségi felkészülésre használják, mert nem tudom, hogy vannak a hallgatók, de emlékszem annak idén én is, amikor diák voltam, hogy az utolsó pillanatban hagytam a feladatok elvégzését, mindig volt annál érdekesebb a feladatom, és akkor most már így a technológia meg a ChatGPT segítségével az ember oda tudja írni neki, hogy mondjuk ír egy fogalmazást erről, vagy akkor dolgozz ki nekem ezt a témát, és így tovább. Szeretik ugyanúgy mondjuk a magyar irodalomnak és történelemnek is utána nézni, mert mégis erős a nemzeti identitás, és akkor ilyenkor a ChatGPT kérdések, illetve azok válaszai túlmutatnak a napi iskolai feladatukon túl, mert akar én, vagy valamelyik ismerősöm is a technológia segítségével utána tud nézni egy témának, nem kell a Google-ba keresni, vagy esetleg a könyvtárba bemenni.
1: Deszi, mit gondolsz, mennyiben veszélyezteti ez mondjuk a dolgozatokat, a beadandókat, a zárt helyiket, a diplomamunkákat?
2: Hát beszéltem olyan ismerőseimmel, akik tanítanak egyetemeken, és mondtak, mondjuk ez 1 évvel ezelőtt volt, vagy másfél, amikor egyszerűen vissza is dobtak azokat a dolgozatokat, amelyekre úgy gondoltak, hogy teljesen a ChatGPT-vel írta meg az adott egyetemista. Viszont most már úgy látom, kicsit engedékenebb az emberek, és az, hogy az adatoknak utána nézni, összefoglalni, megkeresni forrásokat, amelyek alapján ki tudják dolgozni egy témát. Ez már szerintem egy mindennapi dolog. Ne is beszélve arról, hogy vannak olyan országok, mint például Kína, ahol már kisiskolosnak is megvan adva a lehetőség, már mint az iskolában már használják az AI-t, hogy azzal oktassanak, illetve azzal dolgozzanak a kisdiákok. Itt Európában, ha jól tudom, szeptembertől Esztóniában szintén így fogják oktatni a gyerekeket, mivel lehet azt mondani, hogy ezek a technológiák, a mesterséges intelligencia annyira el fog terjedni, már így is rettentően elterjed, hogy lemaradt az, aki kimaradt, aki nem foglalkozik ezzel, nem tanulja, nem tudja jól használni, illetve nem tud jó promptokat, jó feladatokat és kérdéseket írni neki.
1: A műsor vendége Dimitrova Desztiszlava, villamosmérnök, közgazdász, mesterséges intelligencia szakértő. Vele beszélgetünk a ChatGPT felhasználására, pontosabban arról, hogy a magyarok hogyan használják a ChatGPT-t, miben kérik leggyakrabban a segítséget, hova fejlődik a ChatGPT általunk, ezekről fogunk még beszélgetni, hamarosan folytatjuk.

0: délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: Magyarok és a ChatGPT, erről beszélgetünk, ennek kapcsán is ehhez kapcsolódóan sok minden másról is a ChatGPT-t illetően Dimitrova Desztiszlava, villamosmérnök közgazdász, mesterséges intelligencia szakértővel. Nagyon sok mindent átbeszéltünk már a GPT-vel kapcsolatban, és az előbb, az előző beszélgetésben használtál egy szót, hogy aki jó promptokat ad. Mi az a prompt?
2: A prompt az egy angol szó, ugye angolból átvették, de azért szépen használják a magyarba. Eredetileg ennek a szónak a jelentése az, hogy azonnali, gyors vagy haladéktalan. Ez azt jelenti, hogy azonnal megcsinálni valamit. Emellett az informatikában egy olyan szöveges utasítás vagy kérdés, amelyet egy felhasználó ad egy mesterséges intelligencia rendszernek vagy eszköznek, és akkor így fog ő választ kapni, vagy mondjuk egy tartalmat fog neki átadni a mesterséges intelligencia.
1: A ChatGPT magyar viszonylatban hogyan fejlődik? Melyik részét, vagy milyen szegmensét tanulja meg a leggyorsabban tőlünk a GPT, mert ugye a kérdéseinkkel konkrétan tanítjuk őt. Még a stílussal is.
2: Igen, így van. Említettük az iskolai dolgokat, aztán a következő a rangsorba az a karrier, a motivációs levél, az önéletrajznak a megíratása, lehet úgy mondani, hogy akkor megfelelően jól legyen megcsinálva, jól legyen becsomagolva, és tetszetősen felhívja a figyelmet azoknál, ahova majd ez landolni fog, bár manapság a HR szakmába is az először is az AI segítség kezdték el csinálni a cégek Magyarországon is, viszont vannak olyan kérdései a felhasználóknak, hogy akkor mit kezdjek magammal, milyen szakmába helyezkedjen el, esetleg mit tanuljon, mit csináljon. Érdekes volt számomra megtapasztalni, hogy társkeresős tapasztalatukat is megosztják a magyarok, és ami nekem mondjuk tetszik, hogy receptek, amikor az ember azt beírja neki, hogy otthon ebből meg ebből az alapanyagból van, vajon mit főzek ma, ami egyszerű meg gyors, aha. És ne is beszélve arról, hogy mondjuk a magyarok arra is használják ezeket a technológiákat, hogy a bürokráciai kérdésekre kapjanak választ, és el tudjanak igazodni a törvények útveszőjébe, vagy például megkérdezik azt, hogy ha gyerekem született, mikor jár a gyed, hogy kapom meg, mit kell megcsináljak. Vannak olyan ismerőseim, akik mondjuk a ChatGPT segítségével külföldi törvényeket szoktak értelmezni, például az egyik ismerősöm, aki szeretne közel-keleti piacra lépni, és értelemszerűen még nem tud, vagy egyáltalán nem tud arabul, a ChatGPT segítségével értelmezte a törvényt ahhoz, hogy lássa, hogy az ő termékei milyen dolgoknak feleljenek meg, hogy kell beadni azoknak az engedélyezését, és értelemszerűen, ahogy az előbb említettük a prompt-ot, vagyis azt az utasítást, amelyet fogjuk adni a ChatGPT-nek, ezekből az utasításokból, ezekből a rengeteg kérdés, ami érkezik, ez alapján tanítjuk. Persze tudjuk külön is tanítani a ChatGPT-t, hogy mondjuk a mi munkakörünk, a mi feladataink alapján mindig, hogy rakja össze a dolgokat. Van egy kedves ismerősöm, akinek egy elég szép nagy sales csapata van, és akkor előtrenírozta a ChatGPT-t, és így a ChatGPT segítségével a kollégai szoktak gyakorolni a sales feladatokat. Szóval elég szerteágazó az, amire használják ezeket.
1: Dimitrova Desztiszlava, villamosmérnök közgazdász, mesterséges intelligencia szakértő a műsor mai vendége. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést a ChatGPT memóriájáról. Vajon mit jegyez meg rólunk a kérdéseink alapján a GPT? Már is jövünk vissza.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a

0: aznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: ChatGPT és a magyarok, illetve a ChatGPT úgy önmagában hogyan tanítjuk, mit jegyez meg rólunk, és ha már itt tartunk, akkor ígértem, hogy ezzel folytatjuk. A vendégem Dimitrova Desztiszlava, villamosmérnök, közgazdász, mesterséges intelligencia szakértő. A GPT memóriájával kapcsolatban, Deszi, mit jegyez meg rólunk? A kérdéseink alapján jegyez meg rólunk információkat, és emlékszik is arra, aminek kapcsán mi kérdezünk? Van egy memória, van rólam egy térkép?
2: Igen, ugyanúgy, ahogy mondjuk megnézzünk egy social media platformot, nem hirdetésnek szánom, de itt a Facebookra gondolok, az alapján, hogy én keresek, nézek tartalmakat, vagy tovább görgetek valamit, esetleg kiékszelem, mert nem érdekes számomra, meg ilyesmi, legközelebb olyan tartalmakat fog mutatni, amelyek számomra érdekesek, és hiába ugyanazt az internetet, meg internet címet használjuk otthon, nekem, illetve a férjemnek más-más hirdetéseket fog felhozni a Facebook, mert a felhasználó alapján ő fog úgymond egy profilt megcsinálni az illetőről, és ezzel kapcsolatos dolgokat fog mutatni. Tegyük föl nekem mondjuk cipőt, táskát, főzési tanácsokat, divatot, mondjuk sportot, a férjemnek, aki mostanság sokat kertészkedik, kertészkedéssel kapcsolatos információk is, kis videók, illetve ő szokott programozni, így programozással, online technológiai oktatásokkal kapcsolatos dolgokat fog kapni, és ne is beszélve arról, nem tudom, a hallgatók tapasztaltak-e olyat, hogy mondjuk az ember a telefon közelével beszélget arról, hogy most szeretne egy új notebookot venni, és legközelebb, amikor a már említett felületre lép, akkor érdekes módon notebook hirdetések és videók fognak jönni.
1: Amikor a ChatGPT-t elkezdjük használni, akkor legjobb tudomásom szerint lehet választani a közül is, hogy megjegyezze a kérdéseinket, vagy nem, illetve hát nyilván van egy alapváltozat, meg van egy profi változat. A memóriáját tekintve mi a különbség a kettő között?
2: Hát a profi változaton nagyon sok dolgot lehet megcsinálni, és nem csak egy kis titkárnőként tud nekünk működni ez a felület, nagyon összetett feladatokat is tud megcsinálni. Én előző évben néztem egy vezető marketing amerikai cégnek a videóit, a videósorozatát, és már akkor megmutattak azt, hogy attól kezdve, hogy van egy ötletük, és akkor a ChatGPT nézen meg, nézen utána a piacnak, hogy az jó-e, vagyis csinálja meg a felmérést, akkor utána értékelje azt ki, aztán az adott terméket találja, amelyre biztos lesz a kereslet, itt vitaminokról volt szó, és képzeljétek el, gumimáci formájú a vitamint ajánlót, és nem a szokványos kapszulat, hogy mondjuk a C-vitamin, a D-vitamin az ilyen formában legyen. Aztán ugyanúgy ennek segítségével lettek előkészítve a termékekről a leírások, a marketing szövegek, és sorolhatnám odaig, hogy már minden elő lett készítve, és az Amazonra felkerültek ezek a termékek.
1: Mi az, ami a legfontosabb információ, hogyha összefoglaljuk az eddigiket a ChatGPT-vel kapcsolatban, Deszi?
2: Mindenképpen az én szemszögömből az, hogy ne ijedjünk meg tőle, hanem kezdjük el használni, tanuljuk meg jól használni, jó promptokat, vagyis jó utasításokat írni neki, mindenképpen nézünk utána a forrásoknak, mert most már ezek megadják a forrásokat is, maradjunk embernek, ez azt jelenti, hogy ugyanúgy képezünk magunkat, tanuljunk, olvassunk, mert hogyha mondjuk mindent a technológiára rászabnánk, akkor azok az emberi tulajdonságaink, amelyekkel rendelkezünk, az, hogy analitikusan tudunk gondolkodni, kreatívak tudunk lenni, a dolgok között tudunk átkapcsolni, összefüggéseket megcsinálni, előre látni, és akkor úgy cselekedni, és sikeresnek lenni, azt ne várjuk el, hogy mindent is megcsinálhatunk a technológia, mert akkor miért vagyunk emberek, hát akkor nincs értelme, szerintem.
1: Tehát, aki el elkezdi használni a ChatGPT-t, ezeket, amiket Deszi tanácsolt, érdemes megjegyezni, és ennek fényében elkezdeni összebarátkozni vele. A műsor vendége volt a ChatGPT használatával, illetve a magyarok és a ChatGPT kapcsolatával kapcsolódóan Dimitrova Desziszlava, villamosmérnök közgazdász, mesterséges intelligencia szakértő. Fogunk még vele beszélgetni mesterséges intelligencia, illetve a biztonságtechnika ügyben itt a műsorban, de a mai idődet is köszönjük, Deszi.
2: Én is köszönöm a lehetőséget, és üdvözlöm a hallgatókat. Sziasztok!

0: 98.6 Manna FM életörömzene, és ma napközi, ahogy ez ilyenkor lenni szokott, szó lesz arról ma, hogy milyen a megfelelő és az alapvető láthatóság séta közben az őszi téli sötétben. Ugye hát a tél az még itt áll a küszöbön, de lassan már beköszönt. Az is a lényeg az, hogy sokkal-sokkal hamarabb sötétedik, úgyhogy a láthatóságot biztosítani kell a kutyuskáinknak, uzsonnára, vacsorára, 10 óraira vagy egy hosszabb autóútra, és citromos, asszargyümölcsös energiagolyókat készítünk el. Fogom mondani azt is, hogy a szervezet vastartalma hogyan befolyásolja a fogyást. Ez a mai mannapközi, a friss hírek után kezdünk is.
1: Manna morzsa, űrszemét, a föld körüli láthatatlan forgalmi dugó. Az űr elsőre végtelennek tűnik, de a föld körüli pályákon egyre nagyobb a forgalom. Műholdak segítik a navigációt, az időjárás előrejelzést, a kommunikációt, a föld megfigyelést. Csak hogy ami felkerül, nem mindig tűnik el nyomtalanul. Űrszemét lehet egy már nem működő műhold, egy rakétafokozat darabja, egy levált alkatrész, vagy akár ütközésekből származó apró törmelék. A probléma az, hogy ezek a tárgyak óriási sebességgel keringenek. Egy kicsi darab is komoly kárt okozhat, ha működő műholddal találkozik. Az Európai űrügynökség 2025-ös jelentése szerint több tízezer követett objektum kering a Föld körül, és ezeknek csak egy része aktív, hasznos teher. A nem követett kisebb darabok száma ennél jóval nagyobb lehet. Az űrszemét kérdése azért fontos, mert a modern élet sok rendszere függ a műholdaktól. Időjárás, banki időszinkron, térképek, távközlés, katasztrófavédelem mind érintett lehet. A világűr használata tehát felelősség is. Nem elég feljutni. Arra is gondolni kell, hogyan hagyjuk magunk után a pályát.
2: Ez volt a Manna morzsa. A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Ki volt már az Aura Bay-ben? Budapest legújabb fényparkjában.
5: Én, Letuj profilkép.
4: Az Óbudai szigeten?
5: Igen, van bel- és kültéri része is. Imádtam.
3: Aurabay.hu.
6: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
7: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít.

0: Hírek.
1: Ma választhatja meg az országgyűlés a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettesét. Emellett új tagot választhatnak a média tanácsba is. A parlament ismét szavaz az orvosi kamara kötelező tagságáról, miután a jogszabályt az államfő megfontolása visszaküldte. Már ma döntés születhet a kormány gyermekvédelmi javaslatcsomagjáról, valamint arról, hogy a kereskedelmi gázolaj után évvégéig 25 forinttal magasabb jövedéki adót lehessen visszaigényelni. 3 hónap visszaesés után augusztusban ismét erősödött az építőipar. A KSH jelentése szerint az egy évvel korábbihoz képest 22, az előző hónaphoz viszonyítva 14%-kal nőtt az ágazat teljesítménye. Leginkább a közműfejlesztések húzták az építőipart. Várhatóan még idén elindul a sorozatgyártás a BYD szegedi autógyárában. A cég nemzetközi üzletágért felelős vezetője közölte, a kínai járműgyártó európai létszáma hamarosan meghaladja a 10 000-et, 2030-ra pedig több mint 40 ezer munkavállalóval számolnak a kontinensen. Orosz rakéta támadásért egy lakóépületet éjszaka az ukrajnai Harkivban. 3 meghaltak, többen megsérültek. A mentő alakulatok jelenleg is dolgoznak a romok alatt rekedtek felkutatásában. Dnyipróban lakóházakat és közlekedési hálózatot rongáltak meg a hajnali orosz légi csapások. Közben Oroszországot is nagyszabású dróntámadás érte. Több mint 400 a moszkvai régió felé tartó ukrán drónt lőtt le a légvédelem. A határhoz közeli Kurszk megyében egy orvos megsérült, amikor találat ért egy mentőautót. A Stavropoli térségben ipari létesítményekben keletkeztek károk. Az Egyesült Államok azonnal tudna róla, ha Kína vagy Oroszország támogatná Iránt az amerikai-iráni konfliktusban, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök úgy fogalmazott, nem hiszi, hogy Peking és Moszkva segítené Teheránt, mivel mindkét országnak túl sok vesztenivalója lenne egy ilyen lépéssel. Trump azokra a bíráratokra reagált, amelyek szerint a két nagyhatalom katonai vagy hírszerzési hátteret biztosít Iránnak. Dróntámadásért 2 hajót Bulgária Fekete-tengeri partjai közelében, az egyik elsüllyedt. Egy hete is történt már hasonló támadás, melyben egy kereskedelmi hajó megrongálódott, egy másik elsüllyedt. Az volt az első olyan támadás hajók ellen, amely a NATO tagállam Bulgária tengeri gazdasági övezetében történt. Többnyire napos idő várható felhőkkel, eső nem valószínű. Délután 13-18 fok, este 4-9 fok lesz. Hasonló idő valószínű a következő napokban is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
2: A mai mannapköziben szó lesz arról, hogy mik az alapvető és a megfelelő láthatóság feltételei az őszi sötétségben, az őszi téli sötétebb időben, kutyasétáltatásnál természetesen, hiszen ugye ilyenkor, bár a tél még csak a küszöbön várakozik, vagy az ajtó előtt, inkább úgy mondom, de sokkal korábban sötétedik már most, és hamarosan az óraállítás miatt még korábban fog sötétedni, úgyhogy a kutyasétek jó része sötétben telik majd. Egészséges vacsora növényi fehérjével, a hüvelyesekről fogunk beszélgetni. Elkészítünk egy nagyon egészséges és hosszú időre energiát adó nasit vacsorára, vagy akár 10 óraira, vagy uzsonnára, vagy egy hosszabb autóútra. Citromos, aszalgyümölcsös golyókat készítünk, és elmondom majd, hogy a szervezet vastartalma, vagy a vastartalmú ételek hogyan befolyásolják a fogyást. Ez a mai mannapközi, már is kezdünk.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Petrával.
1: A 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: Manna FM.
0: Beauty Time. Beauty Time. Egy rovat a szépségért.
2: Kipróbálni Manna.
3: Védia mája, gyorsítja a fogyást, így támogatja a vasfogyasztás, az anyagcserét. A vasfogyasztás nagyon sokféle szempontból fontos, nem csak az egészségünk, a szépségünk szempontjából is, bár mondhatjuk, hogy az egyik nincsen a másik nélkül, ugye? A vasfogyasztás nélkülözhetetlen az anyagcsere megfelelő működéséhez, a hatásainak köszönhetően segíti a fogyást is. Kulcsfontosságú hatással bír az anyagcsere működésére, a hiánya pedig szorosan kapcsolódik az elhízáshoz és az úgynevezett viscelláris zsigeri zsírszövet növekedéséhez. Olyannyira befolyásolja a testsúlyt, hogy a vashiányos vérszegénység kikezelése sokaknál velejáróként súlycsökkenést eredményez, és a szervezet vérzsír szintjét, azaz koleszterinjét is redukálja. A vas hatása a fogyásra hogyan néz ez ki, ugye, hiszen most főként erről van szó itt a Beauty rovatban. Hát védi a májat elsősorban, ugye, a mája szervezet legfontosabb vasraktározó szerve, az általa termelt ferritin fehérje köti meg ezt a tápanyagot, nem csoda, hogy jelentős hatást gyakorol rá. A vas szintje. Egy 2021 májusában publikált tanulmány szerint a kiválasztó szervben zajlódó lipid felhalmozódását, ami egyébként zsírmáját okozhatna, ezt akadályozza meg a vas. Sőt, nem csak gátolja, hanem még csökkenti is a már meglévő zsírsejtek számát, emellett a vas fokozza az energiaanyagcserét a májban és a vázizomzatban is, ezzel segítve a működését. Ugyanebben a tanulmányban azt is megfigyelték, hogy a vaspotlás csökkenti a testtömeg és a plazma lipidek növekedését, azaz a vérzsír szintet. Utóbbiak túl magas aránya vérrögösödést okozhat, megnöveli a stroke és a szív-érrendszeri betegségek kockázatát. A test tömege is változott a 15 hetes kísérlet során azoknak a résztvevőknek, akik részt vettek ebben a kísérletben, és akik azt mondták, hogy oké, ők szeretnék kipróbálni azt, hogy vajon tudnak-e fogyni a vastól. Mindez úgy történt, hogy a vaspótláson kívül semmilyen más változtatást nem eszközöltek az életmódjukban. Egy korábbi 2014-ben végzett kutatásban szintén azt vették észre a tudósok, hogy a vashiány megszüntetése a kísérletben résztvevők derékkörfogatát, BMI-jét, azaz testtömegindexét is csökkentette. Felgyorsítja még a vas az oxigén áramlását az izmokhoz és a fontos szervekhez, elősegíti ezzel a testmozgás hatékonyságának a növelését és a zsírégetést is. Az állóképesség növelésével húzamosabb ideig bírják az izmok, akár a nagyobb terheléseket is, így több kalóriát lehet elégetni az edzés alatt. A vas hiánnyal kapcsolatban nagyon sok tévhit van, közkézen forogván, ugye, mint urbánus legenda, hát elterjedt az is, hogy a vas hiány tüneteiben, főleg az általa okozott étványtalanságból fakadóan fogyást idézhet elő az érintetteknél, pedig a hiány valójában annyira lelassítja a szénhidrát anyagcserét, hogy ezzel ellentétes hatást vált ki, és elhízást eredményez. Felnőtt korban az ajánlott napi vasbevitel 15 mg, kiegyensúlyozott táplálkozással is biztosítható ez a mennyiség, remek forrásnak számítanak a belsőség, köztük főként a máj, az erdei gombák, a hüvelyesek, a bab és csicseri borsó például, vagy a bogyós gyümölcsök, a gránátalma, a cékla és a tengergyümölcse is remek vasforrás. Hogyha a vasnál tartunk már, akkor nyilván érdemes odafigyelni arra is, hogy időnként, hogyha az ember ugye évente legalább kétszer, tehát fél évente elmegy egy laborvizsgálatot csináltatni, tehát egy vérképe lesz, és látja, hogy miből mennyi van, ott azért mutatja a vérképünk a D-vitamin szintet is, a vas szintet is, és ehhez lehet viszonyítani. Mindig és csak is úgy változtassunk ezeken és ezeknek a bevitelén, hogyha konzultáltunk kezelőorvossal, háziorvossal vagy egy dietetikussal, de inkább a háziorvoshoz forduljunk ezzel ebben az esetben, és ott látni fogjuk, hogy mire van szükségünk, de természetesen a változatos és normális kiegyensúlyozott táplálás, táplálkozás vagy a testünk táplálása, az biztosítani tudja ezt a szintet. Tehát ilyenkor oda kell figyelni arra, hogyha valaki mondjuk nem fogyaszt húst, vagy nem fogyaszt egyáltalán állati eredetű élelmiszereket, akkor miből tudja pótolni a vast, de például nagyon magas vastartalma van bizonyos csíráknak, például a retek csírának, vagy az aszalcsárga baracknak és a petrezselyemnek. Hogyha ebből bőséggel fogyasztotok, és mondjuk petrezselyemből apróra vágottan szórsz a vajas kenyeredre, a szendvicsedbe, a rántottádba, a zöld turmixodba, akkor már szinte az egész napi vas meg is van a szervezetnek, a felnőtt szervezetnek, ami nagyon fontos nem csak a szépségünk, de az egészségünk szempontjából is.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene. Napi recept. Kipróbálni Manna.
1: Citromos energia golyót fogunk készíteni az életem ételeinek köszönhetően. Aki szereti a citromos nasikat, ahogyan én is szeretem, az pontosan jól tudja, hogy nem csak nyáron finom a kezek, hanem téli időben is, sőt az ünnepkörben is nagyon hasznos, hogyha valami igazán citrusos, citromos ízű. Ilyenkor természetesen mindig, hogyha citromról vagy citrusokról beszélünk, akkor a bio vagy organikus termesztésből származó kezeletlen híjú citrusokról beszélünk, mert hát ugye a citrusoknak nem csak a belsejét, a levét, hanem bizony a híját is felszoktuk használni. No, ez egy nagyon jó kis nasi, mert kb. Olyan jó kis löketet tud adni az energiaszintünknek, mint egy csésze kávé, hogyan Judit ezt írja. Pontosan azt tudják ezek a kis golyók, amit egy 10 órainak tudni kell. Egy kicsit felráz, üdít, visszabillenti a vércukorszintet a helyére, táplál is közben még egészséges, és finomat is eszik az ember. Egy kevés szezonális gyümölcs mellé, amit éppen találunk, mikor mi van éppen, és aztán folytatódhat a munka. Utazós nasi is tökéletes, tehát hogyha valaki hosszabb útra megy, vagy mondjuk a párja sokat utazik, vagy mi készülünk egy nagyobb utazás, akkor érdemes ebből egy kis dobozba elkészíteni egy nagyobb adagot. Nagyjából 7-8 darabnyi mennyiséget fogunk, tehát 7-8 darabhoz elegendő mennyiséghez szól a recept, ez 50 g kesudió, 50 g aszalt sárga barack, 3 darab datója, vagy még több barack, egy evőkanál chia mag, ez elhagyható, ha valaki nem szereti, de én nem javasolnám, mert nagyon egészséges. Fél kezeletlen citrom leve és a reszelt héja, és egy evőkanál kókusz reszelék a forgatáshoz. A következőképpen készül: a kesudiót, az aszalgyümölcsöket és a chia magot beáztatjuk langyos vízbe, legalább 10 percen, nyugodtan mehet minden egybe, de lehet ez negyed óra is egyébként az áztatási idő, aztán leöntjük róla a felesleges vizet, én megőrizném ezt a vizet, mert ez finom, tehát nyugodtan meg is ihatjuk. Beletesszük aprítógépbe a citromlével és a citromhéjjal együtt, ezzel összeaprítjuk, lesz belőle egy ilyen kis darabkás, de formázható krém, és aztán kézzel formázunk nagyjából diónyi méretű golyócskákat, és beleforgatjuk a kókuszreszelékbe. Tulajdonképpen ennyi az egész, friss, jót tesz, jó energiát ad. Na most ezeket a kis energiagolyókat nyilván lehet cifrázni egyébként például, tehát hogyha valaki mondjuk arra vágyik, hogy készítsen egyéb más típusú energiagolyót, akkor meg lehet csinálni azt is, hogy egyéb aszalt gyümölcsöket, ami van otthon, abból egy fél bögrényit, lehet ez aszalt szilva, datolja, barack, cseresznye, áfonya, mazsola, akár még a gyömbér is. Ehhez még kell fél bögre mandula, dió, mogyoró, darált keksz, melyik vagy mindegyik, melyiket szeretjük. A forgatás az például kakaó vagy kókuszreszelék, darált mogyoró, fagyasztott, szárított, liofilizált málna darabkák, vagy mondjuk spirulina, hogyha extra zöldet szeretnénk, és ezekbe fogjuk majd belehempergetni őket, ennek különben karácsonyi színe lesz. A kókuszos az úgy néz ki, mint egy hógolyó, a liofilizált málna darabkákba forgatott úgy néz ki, mint egy karácsonyfagömb, és a spirulina algába forgatott is úgy néz ki, mint egy karácsonyfagömb, az egy gyönyörű karácsonyi angol zöld. Az azt a gyümölcsöket ugyanúgy, hogy az imént ugye a másik golyónál, a citromosnál beáztatjuk forró vízbe 5 percet, de inkább fél órára, leszűrjük, én megtartom a vizét, késes aprítóban krémesre aprítjuk a gyümölcsöt és a magokat, és vagy a kekszet, vizes kézzel formázunk belőle golyókat, és megforgatjuk a választott hozzávalóban, kinek mi. De tényleg bármit és bármennyit bele lehet tenni, ilyenkor reszelt almát is érdemes, szerintem az nagyon jót tesz, és akkor forgathatjuk összetört, apróra, durvára összetört alma chipsbe is, finom is, könnyű is, egészséges és hosszantartó energiát ad, és lassú felszívódású szénhidrátokból is el tudjuk ezt készíteni, de minden esetre ez rendes, egészséges, finom táplálék. Hogyha valaki a ragacsosságát, a tapadást szeretné még fokozni, akkor nem csak a datója tud ebben segíteni, hanem vagy az úti fűmaghéj, vagy pedig egy kis mogyoróvaj, vagyis peanut butter, ebből választhatjuk a sejmeset, vagy választhatjuk a darabkásat is. Az biztos, hogy az eredményt mindenki életkortól és nemtől függetlenül imádni fogja.

igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on. Online és applikáció.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom. Manna FM. És most jönnek Petra jó tanácsai. Megfogadni Manna.
1: Vannak növények, amiket inkább preferálnunk kellene vacsora időben, mert hogy ezek a növények, hogyha őket választjuk, akkor szuperfehérje forrásokat választunk magunknak vacsorára, úgyhogy akkor lássuk mi minden. Hát nyilván, hogyha az ember életmódot vált, akkor nem kell diétázni, mert egy sokkal egészségesebb életmódot él az ember, és akkor arra kell nyilván csak koncentrálnia, hogy azok az összetevők, amik otthon vannak, mindegyik alkalmas legyen ehhez az egészséges életmódhoz. Az első ilyen, amit vacsorára érdemes választani, a hüvelyesek. Ugye sokak által alábecsült hüvelyeseket nem győzik dicsérni most már az új kutatások és az új életmódot folytatók és a vegánok. Egyenesen csodaszerként emlegetik őket. Hazánkban elsősorban a paleo diéta miatt van rossz híre, ezeknek a fantasztikus zöldségeknek pedig a legfrissebb ajánlások. Például az Amerikai Dietetikai Szövetség megjelent tudományosan megalapozott javaslata szerint minden nap fogyasztanunk kéne a hüvelyesekből. A jótékony tulajdonságaikat nehéz is felsorolni, annyi van. Ami fontos a mi szempontunk, az a fehérje és a rost tartalom. Tény is való, hogy a hüvelyesek nem tartoznak a legalacsonyabb szénhidrát tartalmú alapanyagok közé, már pedig vacsorára nem igazán érdemes makroanyagokból sokat bevinni a szervezetbe, sőt, az a legjobb, hogyha reggelitől kezdve szépen lassan csökkentjük a mértékét. Nem kell ugyanakkor félni a szénhidráttól este sem, mert általában ezzel rúgja fel a többség a kitartó diétáját, legalábbis, hogyha az ember rendszeresen elfogyasztja a szénhidrát csökkentett salátát vacsorára, utána előadásodat már korog a gyomor, és valami gyors energiát biztosító finomságot kíván az ember, hát ezt a hibát tökéletesen ki lehet küszöbölni, el lehet kerülni akkor, hogyha az ember hüvelyes zöldséget választ vacsorára. Az egyik legmagasabb fehérje tartalmú hüvelyes a lencse, és kifejezetten alakbarát ez a finomság. Ezerféleképpen elkészíthető, 10 deka főtt lencse 116 kalória, 12 g szénhidrát és 9 g fehérje. Ki kell emelni azt is, hogy ez a mennyiség 7,9 g rostot tartalmaz, ami jelentősen csökkenti a vacsora felszívódási idejét, tehát sokkal tovább biztosít jó lakottságérzetet. A rost felelős azért is, hogy ne ugorjon meg hirtelen a vércukorszint, és hogy az éjszaka folyamán alaposan felpörögjön az emésztés. Aztán persze kérdés az, hogy hogyan fogyaszthatjuk a hüvelyeseket este. A legegyszerűbb, ha főtt változatokat választunk, és azokat rászórjuk a salátára. Például a legjobb a roppanós, ropogós beluga lencse, de lehet készíteni belőlük szendvics krémet, például babkrémet, mártogatom sokat a zöldséghez, például humuszt, de ha vacsorára főtételt eszünk, akkor lehet leves, főzelék és persze zöldségfasírt. Próbáljuk meg lehetőség szerint ezeket mindig zsíradék hozzáadása nélkül elkészíteni, különösen akkor, hogyha az ember diétázik. Mire kell még figyelni, hogyha fehérjedús zöldségvacsorát szeretnénk? Hát kérem szépen, ott van a brokkoli és az egyéb úgynevezett keresztes virágúak, amik biztos, hogy az ember életében már előkerültek pozitív és negatív előjellel is. A brokkoli számos területen bizonyított már, rák megelőző, szabadgyök megkötő hatása van, ez közismert, úgyhogy érdemes az embernek beiktatni és sűrűn a tányérjára tenni, akár csak a többi hasonló tulajdonsággal bíró úgynevezett keresztes virágú zöldséget. A brokkoli 2,4 g fehérjét tartalmaz 10 dekánként, a karfiol 1,9 g-ot, de még őket is lepipálja a fodros kell, amiben 2,8 g növényi fehérje van. Nem véletlenül olyan népszerű, például az Egyesült Államokban minden, ami fodroskából, abból a gyönyörű, haragos zöld fodroskából készül, ami egy kicsit úgy néz ki, mint régen az idős néni úszó sapkája, olyan mintás, bodros, fodros, dudoros, mégis a színe is olyan, de igazából nem is ez a lényeg nyilván, az úszó sapka szerű külseje, hanem az, hogy annyira gyönyörű és olyan élettel teli, hogy azonnal az ember tenné mindenbe, és lehet is bele lehet tenni szendvicsbe, beletehetjük a salátába, beletépkedhetjük a levesünkbe, úgy, ahogy a ráment készítik például. Csinálhatunk belőle krémet is, csinálhatunk belőle a sütőben chipset is, kicsit kicsi olajjal, só, bor, sütőpapíron megpirítjuk roppanósa. Így tud levesbetét is lenni, vagy feltét, és természetesen nagyon-nagyon jól működik a banánnal, spenóttal, ásványvízzel, vagy egy kis növényi itallal, magtejjel, bár van, aki nem szereti, hogyha így mondják, a reggeli smoothingban is. Úgyhogy ezek a zöldségek nem csupán a fehérje tartalmuk miatt bizonyulnak ideális választásnak estére, hanem azért is, mert a segítségükkel gond nélkül megtömhetjük a hasunkat. Bűntudat nélkül megpupozzuk a tányérunkat bátran, ezekkel az alapanyagokkal is jó ízűen megvacsorázunk belőlük, garantáltan nem marad az ember éhes, és még a céljainkhoz is tudjuk tartani magunkat. Egészségünkre fehérjedús, zöldséget vacsorára.

A 98 pontot Manna FM annapközében jön most az állatbarát rovat, amiben arról beszélünk majd, hogy milyen a megfelelő láthatóság ősszel és télen, mármint kutyasétáltatásnál, és hogy ez miért fontos. Ugye hát a kutyák általában jól látnak a sötétben, mi emberek viszont nem kifejezetten, és ez különösen igaz akkor, hogyha korán reggel vagy későn este megyünk kutyát sétáltatni, vagy sietünk a gyerekekkel az iskolába, vagy egyszerűen fáradtak vagyunk, olyankor még inkább, hát hogy mondjam, csak kevésbé látunk jól, rosszabbak is a fényviszonyok, kivilágítatlan gyalogosok, kerékpárosok, kutyasétáltatók. Úgyhogy ilyenkor minden évben kampányok sora hívja fel a figyelmet a láthatóság fontosságára, nem csak embereket illetően, hanem az állatokat illetően is, mert hogy még mindig történnek balesetek, amikben sokszor a kutyák a vétlen áldozatok. Fontos, úgyhogy tehát nagyon-nagyon fontos, szeretném hangsúlyozni, hogy gazdiként mindent tegyünk meg a kedvencünk láthatóvá tétele érdekében, igen. Egy kicsit úgy fogunk kinézni, mint a karácsonyfa, de egy sötét utcán sétálva ez sokkal-sokkal jobb opció, mint hogyha egyáltalán nem látszanánk, ez vidéken különösen fontos. Ha sötétben sétálunk a kutyánkkal, illetve a reggel és az esti szürkület idején, akkor mindenképpen gondoskodni kell a megfelelő láthatóság biztosításáról. Ez az emberek számára, vagy őket tekintetbe véve fényvisszaverő ruházat, a legtöbb sportzseki cipő egyébként rendelkezik ilyen fényvisszaverő csíkokkal, vagy akár beszerezhető, tényleg csak pár száz forintért bokára, csuklóra, felkarra pattintható fényvisszaverő pánt, sportáruházakban is van. Forgalmas helyen, parkban, természetben nagyon jól jöhet egy fejlámpa is, és nagyon fontos az is, hogy betartsuk a KRESZ előírásait, és ha nincs járda, akkor az úttest menetirány szerinti bal oldalán haladjunk, azaz igen, pontosan szembe az autókkal. Ez a szabály nem véletlenül van így, a gyalogosok biztonságát szolgálja, a kutyánkat pedig lehetőleg ne a forgalom felüli oldalon vezessük, hiszen ő nehezebben észrevehető, illetve egy esetleges vészhelyzetben úgy kevésbé tudjuk megvédeni. Fokozott figyeljünk a zebrán történő átkelésnél is, mind a két helyzetben, hogyha járda nélküli helyen vezetjük a kutyát, akkor mindenképpen nem a forgalom oldalon, hanem a külső oldalon, tehát mondjuk a rét, vagy a mező, vagy a házak oldalán vezetjük, és mindenképpen pórázon. Forgalmas helyen, olyan helyen, ahol nincsen járda, soha nem engedjük a kutyát szabadon. Még akkor sem, hogy fel van díszítve ilyen fényvisszaverő, meg világító kis dolgokkal, hogy látható legyen a kutya. Szóval, ami fontos, nagyon fokozottan figyeljünk arra, hogy mielőtt lelépnénk a zebrán, győződjünk meg róla, hogy az autós észrevet minket, és meg fog állni. A kutyákkal kapcsolatban a láthatóság, ugye most már nagyon sok kis csili-vili, cuki a láthatóság növelésére alkalmas, kellé kapható nyakörv, pánt, hám, stb., világító póráz, stb. Ezek közül mindenki kiválaszthatja a számára megfelelő darabokat, nyilván, ami tetszik meg, ami jó a kutyára. A láthatósági kutya mellény, vagy a fényvisszaverő csíkokkal ellátott kutyaruha is tök jó, remekül növeli a láthatóságot, a világító póráz, nyakörv, hám, esetleg az ezekre helyezhető kis lámpák, villogók rengeteget számítanak. Ha mindet együtt használjuk, akkor tényleg olyan a kutya, mint egy karácsonyfa, de legalább biztos, hogy látszik, hogy mi is látjuk, hogy merre felé bóklászik éppen mondjuk a susnyásban. A rövidáru boltokban kapható fényvisszaverő szalagot akár mi is rávarhatjuk a saját ruhánkra, a kutyánk ruházatára, de igazából most már nagyon könnyen be lehet szerezni tartós, környezetbarát változatot, ledes nyakörvet, és az eldobható villogók helyett inkább egy tartós használatra szánt alternatívát választunk, de ami lényeges és nagyon-nagyon fontos az az, hogy mindenképpen gondoskodjunk a reggel és az esti sétánál a kutya és a saját láthatóságunkról is. Ahogy én az imént felsoroltam, ez egészen könnyen meg lehet oldani, de egy biztos, hogy nagyon sok esetben ez konkrétan életet menthet, és azt is javaslom, és kérlek, hogy próbáljátok meg ezt megszívlelni, hogyha olyan helyen mentek a kutyával, bármennyire is szófogadó a kutya, inkább tegyétek pórázra a biztonság kedvéért.

0: 98.1 FM életörömzene, és azok között is a legfinomabb és a legkülönlegesebb muzsikák. A friss híreket követően indul is ez az egyedülálló zenei óra, amilyen muzsikákat, finomságokat sehol máshol nem találni egy teljes órában egymást követve, csak itt nálunk a Mannán. Ez a zenei finomságok órája a friss hírek után.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
2: Elektromos fűtőpanel.
4: Igen, Nordart.hu.
2: Gyors és ingyenes kiszállítás.
4: Igen, Nordart.hu.
2: 5 év csere garancia.
4: Igen, Nordart.hu.
2: Rendeljünk.
4: Igen, Nordart.hu.
5: Ki volt már az Aura Bay-ben, Budapest legújabb fényparkjában?
6: Én.

0: épülete előtt. Napos, hűvös idő lesz ma is. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
0: Ma választja meg az országgyűlés a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettesét. Emellett új tagot választhatnak a média tanácsba is. A parlament ismét szavaz az orvosi kamara kötelező tagságáról, miután a jogszabályt az államfő megfontolása visszaküldte. Már ma döntés születhet a kormány gyermekvédelmi javaslat csomagjáról, valamint arról, hogy a kereskedelmi gázolaj után évvégéig 25 forinttal magasabb jövedéki adót lehessen visszaigényelni. Napirenden szerepel, hogy már idén munkaszüneti nappá nyilvánítsák december 24-ét, és tárgyalják a politikusok vagyongyarapodását szigorúbban ellenőrző korrupció ellenes csomagot is. Gender törvénynek tartja a Fidesz és a KDNP frakció a gyermekek jogainak és biztonságainak megerősítését célzó javaslatot, amelyről ma szavaz a parlament. Az ellenzéki pártok szerint a Tisza kormány ezzel visszaengedi a gyermeknevelésbe és az oktatásba is az LMBTQ propagandát. A javaslatcsomag a kormány indoklása szerint biztosítja a gyerekek jogát a megfelelő testi, szellemi, erkölcsi fejlődéshez, megtisztítja a köztereket a gyerekek fejlődésére káros hirdetésektől, valamint gyorsítja az eljárást a kórházakban maradt gyerekek ügyében is. Dróntámadásért két hajót Bulgária fekete-tengeri partja közelében, az egyik elsüllyedt. A bolgár miniszterelnök közölte, az egyik hajóról 15, a másikról egy tengerészt mentettek ki. Sokakat még keresnek. Hangsúlyozta, hogy nincs egyértelmű bizonyíték, ki a felelős, de az elfogadhatatlan támadások miatt bekéreti az orosz nagykövetet, hozzátette. A történtekről az Európai Uniót és a NATO-t is tájékoztatta, és segítséget kért. Egy hete is történt már hasonló támadás, amelyben egy kereskedelmi hajó megrongálódott egy másik elsüllyedt. Az volt az első olyan támadás hajók ellen, amely a NATO tagállam Bulgária tengeri gazdaság gyövezetében történt. Lövöldözés volt éjjel az Európai Parlament brüsszeli épülete előtt, egy ember meghalt. További információk egyelőre nem ismertek. A városban ugyancsak tegnap egy másik kerületben egy rendőrt lőttek fejbe, miután a járőrök egy lopott autót próbáltak megállítani, amelyben több ember utazott. A támadók elmenekültek, később a különleges egységek elfogták az egyik embert, a kocsiban pedig 3 lőfegyvert találtak. A hatóságok a két eset között egyelőre nem állapítottak meg összefüggéseket.
1: Időjárás.
0: Többnyire napos idő várható, felhőkkel, eső nem valószínű. A szél napközben több felé megélénkül, az Észak-Dunántúlon és a Tiszántúlon megerősödik. Délután 13-18 fok, este 4-9 fok lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Zenei finomságok.
2: Ma is extra finom muzsikánk ebben a különleges és egyedülálló zenei órában, a zenei finomságok órájában. Válogatott finomságok, már is kezdünk.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

Jegyezzük a nevet, Csukkeró, így hívják a férfit, akiről most mesélni fogok. Nyilván egy kicsit Paul Youngról is, mert hogy ők ketten hozták össze nekünk a Szence Una Donna című dalt, ami óriási nagy sláger volt annak idején, amikor a 90-es években a gyönyörű és legendás, és általam olyan nagy szeretettel és sokszor emlegetett 90-es években az MTV hőskorában nagyon sokszor hallottunk, és ugye akkor még ezek a történetmesélős videoklippek voltak divatban, és szerencsére ennek a dalnak is ilyen klipje volt. A szövege is nagyon beszédes, és egy kicsit hajaz arra, amit Bob Marley is énekel a No Woman No Cry című dalban, mert tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam nőként, be kell, hogy ismerjem, hogy valóban, ha nincs nő, akkor nincs sírás, ha nincs nő, akkor nincsen probléma. Csukkeróról van szó, őt kell először megismernünk, és szeretném is, hogyha megismernétek őt, egy fantasztikus figura, aki gyerekkorában a bluesért kezdett rajongani, a blues zenéjét, ami meglepő, mert hogy a gyerekek azért nem a bluesra szoktak alapvetően rákattani. Adelmo Fornács Jári az ő neve, 1955-ös születése, a művész neve Csukkeró, vagyis Cukor. Reggio Emiliában született, 1968-ban költöztek el a családjával Forte dei Marmiba, és így aztán a gyerekkora java részét ebben a tengerparti városban töltötte, ami azért fontos, hogy ő több interjúban is elmondta, mert meghatározta az életét az a szabadságérzés, amit a tenger, a tengerpart és annak a végtelensége jelentett számára. Fiatalon belevetette magát a zeneszerzésbe, és már az első kis próbálkozásait is sikerkönyvelte el, vagy sikerként könyvelhette el. Ez volt a Tenavai, ezt Michele Pecorával hozták össze, és már akkor kicsi korában népszerű lett a zenéje. Érdekes az is, ahogy már mondtam, hogy a blues zene volt az, ami felé ő elindult, ezt az öltözékén is lehet látni. A Szence Una Donna videóklipjében is azért látni a jellegzetes kalapot, ami szinte már egy blues kellék volt. A Sanremo-i fesztiválon 1982-ben tűnt fel hivatalosan a szakma számára, az Una Notte Te Che Vola Via című dallal, ezzel jutott be a fináléba, és 87-ben jelent meg az egyik legismertebb száma, ez volt a Szence Una Donna, és 3 évet, vagy majdnem 4-et kellett várni, míg ezt megismerte a világ, és Paul Younggal közösen csináltak hozzá egy új változatot, ez volt a Without a Woman, pontosabban 2 címmel jelent meg, ez is nagyon fontos volt akkor. A nevéhez rengeteg kiemelkedő muzikális dal és album is kapcsolódik, a Diamante, vagy az Overdose, D'Amore, és az is, hogy olyan kiváló zenészekkel dolgozott együtt, Pavarotti, Paul Young, Gino Paoli, Sting, Stevie Ray Vaughan, vagy épp Bono, imádják őt, egy nagyon helyes pasi, nagyon kedves és nagyon szabad életet él. Pontremoliban él, elvált, 2 lánya van az első házasságából, a barátnője most már Francesca Moser, tőle született egy fia, Adelmo Blue, úgy hívják őt, 99-es születésű kisfiú. Egy nagyon romantikus lélek, úgyhogy nem véletlenül Paul Younggal együtt hozták össze a Szence Una Donnát, ami valójában tényleg, hogyha a szövegét nézzük, arról szól, hogy milyen kicsapongásai lehetnek egy nőnek, és hogy a szerelmes férfi minden ellenére megbocsájt neki, csak ülök, olyan helyesen éneklik, most nem remélem, hogy jól fordítom, csak ülök, nézem az óceánt, és csak azon gondolkodom, hogy oké, megbocsájtottam neked, de ezután mi lesz, mert hogy nő nélkül nem lehet, pedig mégiscsak könnyebb, hogyha így vagyunk, úgyhogy ezért nagyon fantasztikus ez a dal. A dallamát én külön imádtam, abban a pillanatban, ahogy időről időre a szövegben megszólal Csukkeró olaszul, ettől még inkább különleges a dal, ez egy kicsit olyan, hogyha egy angol nyelvű dalban időnként olaszul énekelnek, mint amikor időnként egy-egy francia mondat elhangzik egy dalban, azért különlegessé teszi ezt, és azért lesz általában nagy siker az ilyen dal, ami 2 nyelvű. Szence Una Donna, Csukkeró és Paul Young itt a Zenei Finomságok között, most a Mannán. Ami egyébként tipikusan szintén az a dal, amit mindenképpen érdemes jelölni a kedvenc listán a Manna applikáción belül, és amikor adásba kerül a dal, az előtt figyelmeztet egy push üzenettel az applikáció, úgyhogy ez biztos, hogy kiemelt helyet érdemel a kedvenc listán.

98.1 FM a zenei finomságok között most egy tulajdonképpen klasszikusnak számító Michael Jacksontól feldolgozása következik most, ami igazából nem is feldolgozás, hiszen hogyha azt halljuk, hogy Scary Pockets, őket halljátok itt nálunk többször is, ugye a 98.1 FM-en, akkor tudjuk már, hogy ez nem igazából feldolgozásokat játszó zenekar. A Scary Pockets zseniálisan oldja meg ezeket az újragondolásokat, egy nagyon dinamikus funk formáció tulajdonképpen, de egészen fincsi, minthogyha már-már ilyen szólos, blúzos, beütéses funkit játszanának, olyan dalaik is vannak. Ryan Lerman és Jack Conti alapították a zenekart, és aztán persze folyamatosan beszállnak újabb és újabb énekesek és zenészek a Scary Pockets-be. Hihetetlen jó muzsikákat csinálnak, Daft Punk feldolgozást is csináltak, Monica Martinnal együtt a Karmopoliszt is megcsinálták a Radiohead-től, de a Man in the Mirror ez egy különösen jól sikerült darab a Scary Pockets-től. Annak idején, amikor ez elkészült, akkor az egyértelmű volt, hogy a dal egy emberről szól, aki belenéz a tükörbe, és ráébred, hogy a változás mindig belülről indul el. Ha már itt tartunk, ugye ezt nagyon sokszor hallani különböző lelki, illetve lélekről szóló, vagy pszichológiai beszélgetésekben, hogy ahogy bent, úgy kint, ahogy kint, úgy bent, de szerintem még a vallással kapcsolatban is szoktuk hallani, hogy mennyire fontos az, hogy az ember bent rendet tegyen, mert hogyha bent rend van, akkor a környezetünkben is az lesz, és ez fordítva is igaz, hogyha kint rend van, akkor bent is az lesz. A rendrakás az mindig belülről kell, hogy elinduljon. Csak onnan tud a változás elindulni. Erről szól a Man in the Mirror. Ez összesen két olyan dal volt a Bad című albumán Michael Jacksonnak, amit nem ő írt. És ezek közül ez volt az egyik. Aki megírta a dalt, a Syed a Garrett, aki az öttagú Quincy Jones produceri dalszerző tagja volt. Mindig van nála egy füzet, a saját elmondása. Azért belejegyez mondatokat, megszületnek a fejében mondatok, gondotok, stb. És leírja egy kis noteszbe. Annak idején, amikor a Man in the Mirror-t elkezdték, mert szerettek volna Quincy Jones és Michael Jackson is, na, hogy az elejére menjünk, egyetértettek abban, hogy kell a Bad című albumra egy olyan dal, ami aféle himnuszként jelen lehet, ami egy kicsit lassabb, egy kicsit balladisztikusabb és nagyon mély mondani valója van, és Glenn Barrad leült az zongorához, elkezdett játszani, egyébként ő Alanis Morissette producere is, az első albumának ő volt a producere, elkezdett zongorázni, és abban a pillanatban, hogy elkezdte futtatni az ujjait a zongorán, Syeda elővette a kis noteszánt, és elkezdett felénekelni egy-két sort ehhez, és ez volt a Man in the Mirror-nak az első néhány sora, ami arról szólt, hogy áll egy ember, áll a szobában, és csak nézi magát a tükörben. Aztán tartogatták is a címet, sokáig a dalnak a címét, Syed a Garrett, ezt nagyon régóta tartogatta a címet is, mert ugye ez volt eredendően a dalnak a címe, amit ő leírt, és a dalszöveget is évek óta benne volt a noteszában, azt mondta, hogy mindig nála van ez a kis noteszka, ott van nála a kocsijában, a táskájában, mindenhol viszi magával, és abban a pillanatban, hogy eszébe jut egy ilyen sor, leírja. Na hát meglett a dal, meglett a szöveg, és hát azt mondta, hogy fölhívta Quincy Jones, hogy hát tudom, hogy zárva vannak hétfőig az irodáid, meg az egész produceri iroda, muszáj, hogy megmutassam neked a dalt. És akkor azt mondta neki Quincy Jones, hogy na jó, hát akkor dobd át gyorsan. Elvitte hozzá Syed a Garrett, és négy óra múlva felhívta Quincy Jones, hogy figyelj, zseniális a dal, csak az a baj, hogy, és akkor mondta neki Syed a Garrett, hogy mi az, hogy csak, hát most mondtad, hogy milyen jó a dal. Hát igen, de évek óta dolgozok Michaelnek, és még mindig nagyon nehezen fogad el külsős dalokat. Na hát aztán az események követték egymást viszonylag gyorsan, 3 nappal később telefonált újra Quincy Jones, hogy Michael Jackson imádta a dalt, a Syed a Garrett sikítozott, nem hiszem el. Majd egyszer csak telefonált megint Quincy Jones, hogy egy kicsit még szeretne Michael változtatni ezen, föl fogja használni majd az André George kórust is, ami egyébként énekel is a dalban, lehet hallani, amikor megy a refrén, hogy egy kórus énekel benne, azok ők, de hogy még egy-két változtatást szeretne, és akkor elkezdődött egy ilyen postás beszélgetés, hogy Syed a Garrettnek mondott valamit Quincy, vagyis Michael Jackson Quincy Jonesnak, Quincy Jones a Syed a Garrettnek, akkor ő vissza, és akkor egyszer csak azt mondta Quincy Jones, hogy várj már egy percet, és akkor azt mondta val egy hang a telefonban Syed a Garrettnek, hogy hello, Michael Jackson vagyok. Azt mondja, azt mesélte, olyan helyes volt a Syed a Garrett a Song Talk interjúban, hogy belül üvöltöttem és sikítottam, hogy Úristen, hát a Michael Jackson beszélek, de aztán csak ennyit mondtam neki, hello Michael, miben segíthetek? És akkor megbeszélték, hogy egy kicsit kellene még változtatni a dalszövegen, itt-ott-amott, ide még egy-két pluszt hozzátenni, és aztán kész, óriás siker lett, elmondta Michael Jackson, hogy nagyon szereti a dalszöveget, nagyon szereti a hangját is Syed a Garrettnek, úgyhogy innentől kezdve több dalban is vokálozott neki Syed a Garrett. Na hát így született meg a Man in the Mirror, és annak pedig egy egészen újfajta, újraértelmezett változatát fogjuk most meghallgatni a Scary Pockets-től. Itt a zenei finomságok között.

0: egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, elő a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM.

A következő zenei különlegesség az Everybody's Got to Learn Sometime című dal Sharon Corr-tól, bár az eredetie a dalnak a The Corgis előadásában lett ismert, az 1980-as kiadásban. Gyakorlatilag mondhatjuk, hogy ez lett az ő ikonikus lágerük, nem mondanám, hogy egy lövetű zenekar, de azért az a dal, amiről őket megismertük, az ez a dal. Az együttes, a Corgis 1978-ban alakult, amikor Andy Davis énekes gitáros billentyűs és James Warren énekes basszusgitáros együtt kezdtek el dalokat írni és demokat felvenni, hát ebből a legsikeresebb daluk. Az egészen más tempójú Sharon Corr változatához, amit most meg fogunk hallgatni, ahhoz képest egy teljesen más tempójú és hangulatú dal az Everybody's Got to Learn Sometime című dal volt. Gyakorlatilag ez az ő nagy sikerük, és bár a The Corrs formációnak, amelynek Sharon Corr is tagja volt, volt számos más sikere, valahogy ez a dal mégiscsak egy olyan fajta másféle gondolkodást hozott, egy olyan mélységet hozott, ami alapján, vagy amióta az ember, hogyha ezt a dalt meghallja, akkor elkezd gondolkodni azon, hogy vajon ő hol tart az önismeretben, mert hogy tulajdonképpen ez a dal erről szól. Egy filozófiai elmélkedés, csak egy kicsit kevésbé komoly köntösben, mint hogyha csak beszélgetnénk róla. Ugye a zene az pontosan ebben tud segíteni nekünk, hogy más hangulatba kerüljünk, vagy könnyíteni tudjunk egy-egy nehéz témán, vagy nehéz érzésen. Na hát ez a dal pont erre jó, hogy az ember a személyes fejlődéséről, az önfelfedezésről, a személyiségfejlődésről, és az élet belső zűrzavarának a kezeléséről, vagy egy-egy nehéz szituációnak a kezeléséről, vagy az arról való gondolkodásról, az arról való rátekintésről másképp tudjon gondolkodni. Van benne egyfajta vágyakozó, meditatív hangulat, és természetesen ez is arra való, hogy megtanuljunk a hibáinkkal szembenézni, hogy megtanuljunk tanulni ezekből, és megtanuljuk megtanulni önmagunkat, miközben előre haladunk. Nagyjából erről szól ez a dal, az eredeti változat a Corgistól is, illetve Sharon Corr-tól is. Természetesen annyi a különbség, hogy Sharon Corr a maga légies és éteri megjelenésével, hangzásával, az ő tolmácsolásában egészen más hangulatú és más mélységű a dal, egyébként a videoklip is ilyen. Amit pedig Sharonról tudni kell, a második neve Helga, ír származású énekesnő, hegedű művész és hegedű tanár, szövegíró és zenész, és egy nyilván a Corrs testvérek által alapított zenekarnak az oszlopos tagja, 1970-es születés, az apukája Jerry Corr az Il elektromos műveknél dolgozott, az anyukája háziasszony volt, és volt saját zenekaruk, a Sound Affair, amelyel helyi kocsmákban léptek fel a szülők, abba is The Eagles dalokat adtak elő, és aztán később nyilván a gyerekeiket is magukkal vitték a fellépésekre, és hát innentől kezdve egyáltalán nem meglepő, hogy kezdettől fogva nem csak hogy bátorították a gyerekeket, de ők maguk is rájöttek arra, hogy ők zenélni akarnak, úgyhogy Jim, Caroline, Andrea és Sharon megalapították a The Corrst, és akkor innentől kezdve a zenekarnak is nagy sikere lett, aztán később a szóló karrierbe kezdett Sharonnak is külön önmagában is nagy sikere lett. 6 éves volt, amikor elkezdett hegedülni tanulni. 6 éves. Több neves komoly zenei zenekarban játszott gyerekkorában, és aztán később hivatásos hegedű tanár képesítést szerzett. A hegedű mellett zongorán és gitáron is játszik, és nagyon szívesen énekel, lám. Itt van ennek bizonyításaképpen ez a dal. Most meg is hallgatjuk tőle, és hallhatjuk őt a dalban zongorázni, gitározni és hegedülni is. Sharon Corr és az Everybody's Got to Learn Sometime most.

Damon Albarn zenekar a következő a sorban itt a zenei finomságok között, a 98.6 Manna FM-en, a Gorillaz és a Feel Good ENC, ami a dalt illeti, ami most következik. Ugye ez egy virtuális együttes, a Blur korábbi frontember Damon Albarn az, aki alapította ezt a zenekart, a képregényrajzoló Jamie Hewlett volt az, aki kitalálta ezt az egész ötletet 1998-ban, négy rajzolt zenész alkotja, 2D, Noodle, Russell és Murdoch, ők a zenekar, és a háttérben mindig változó zenészek szolgáltatják egyébként a zenét, és ezért mindig valami híresség meg megjelenik a dalban is. Nyilván valóan, hogyha koncert van, akkor azt nagyon érdekes megoldásokkal tudják prezentálni a közönségnek. A csapat stílusa elsősorban egyfajta alternatív hip-hop, de azért ezt nem mondanám, hogy meghatározható az, hogy a Gorillaz az milyen stílusban énekel. Egyébként az első lemezük már akkor, amikor megjelent 7 millió példányban el is kelt, és ezzel természetesen bekerült a Guinness Rekordok könyvébe. Damon Albarn és ez a képregényrajzoló barátja, Jamie Hewlett 98-ban ugyanabban a bérházban laktak, és így sokszor találkoztak és dumáltak, tudták egymás, hogy kikicsoda. Sőt, Jamie Hewlett nagyon szerette a Blurt, és aztán így jött a saját projektnek az ötlete. Eredetileg Gorilla lett volna az együttesnek a neve, fel is vettek így egy számot, ez volt a Ghost Train, ami aztán később a Rock the House másik B oldalán mondjuk így úgy jött ki, és aztán később a név a The Monkees mintájára változott, meg is így lett Gorillaz. Az eredeti felállásban egyébként Damon Albarn a Delta Funky Homo Sapien és a Dan the Automator volt, és aztán ez a felállás készített egy számot Deltron 330 című formáció albumára, és aztán ez adta a későbbi zenéjük alapját. Ez csak azért érdekes, mert ezekre mind rá lehet keresni, hogyha van kedvetek. A Deltron 3030 is egy olyan történet, amiről érdemes tudni néhány dolgot, de most inkább a Feel Good ENC-ről beszéljünk, mert mint magáról a dalról, mert egyébként a Gorillazról lehetne naphosszat beszélni, legalábbis én tudnék, mert annyira szeretem őket. Damon Albarn különösen egyébként őt a szóló karrierjéből származó dalokkal is lehet hallani itt nálunk, a Mr. Tembóval például itt a Mannán. Szóval igazából a Feel Good ENC nagyon érdekes témát boncolgat, mint ahogy egyébként a Blurnek a dalai és a Gorillaznak a dalai általában. Szóval ez azokról a dolgokról szól, amit az emberek nagyságrendileg azért tesznek, és csak azért tesznek, és itt a csak a hangsúlyos, hogy jól érezzék magukat, mikor semmi más nem számít, ugye? Tehát ez az örömnek a kicsit árnyékosabb, árnyaltabb oldalán összpontosít a függőségekre, a szokásokra, a könnyen jött örömökre, és akkor itt a refrénben meg is jelenik ez aztán természetesen, hogy abba kéne hagyni a gondolkodást azon, hogy mi az, ami örömöt szerez nekem, abba kéne hagyni ezt az önös gondolkodást, abba kéne hagyni a kattogást azon, hogy nekem még miből lehet több, és egy kicsit kifelé fordulni és megnézni, hogy hogyan tudunk még jobban szeretni másokat. Hogyan tudunk tenni olyan dolgokat, amitől ők, mások jól érzik magukat. Azt mondják, hogy a szeretet járja körül a világot, és ezért van egyébként benne ez a szélmalom utalás, a körbe menet miatt is, meg hát azért is, mert nagyon nehéz ez a küzdelem azokkal szemben, akik csak a saját örömüket és a saját hasznukat keresik a világban. Tulajdonképpen ugye egy olyan univerzális kérdést feszeget, ami mindannyiunkban megjelenik azért, és teszi ezt mind úgy, hogy az embernek közben megtáncolni támad kedve. Szóval ez a fantasztikus különben a Gorillazban és Damon Albarnban is, és korábban a Blurben is, amiben szintén ugye, ahogy mondtam, Damon Albarn volt a frontember és az alapító, hogy olyan gyönyörű kettősséget tudja előnk tárni a nagy kérdéseket és a nehéz gondolatokat és a nehezen megfontolható és átgondolható és előhívható és megvalósítható dolgokat, hogy közben az embernek mosolyogni tud a lelke. Ez a varázslat mondjuk nyilván a zenében, ezért is fontos az, hogy milyen zseniálisan működik a Gorillaz. A 2006-os Grammy díj kiosztón egyébként ez a dal nyert el a legjobb énekkel közös pop kollaborációnak a díját, nem véletlenül. Úgyhogy tessék figyelni, jön a Feel Good ENC, az egyik első nagy sikere a Gorillaznak, és a természetesen a kérdések, amik felmerülnek, amióta világ a világ, hogy miért önző az ember. Gorillaz és a Feel Good ENC itt a zenei finomságok között, most a Mannán.

0: 98.6 Manna FM életöröm zene, és az elmúlt 4 órában a Manna délelőtt Péter Petrával. Remélem, hogy ma is sikerült mindenkinek magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat. Isten éltesse az Edéket és a Kálmánokat, és Isten éltesse mindenkit, aki ezen a napon született. Legyen nagy a torta, sok az ajándék, mi holnap találkozunk. Addig is, ami a legfontosabb, ahogyan azt Janikovszki Éva is írta, hogy mosolyogni tessék. Bármi is van, csak mosolyogni tessék. Puszi.
1: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
2: Életörömzene.
1: Manna Morzsa.
3: A víz nem csak akkor fogy, amikor megnyitjuk a csapot. Nyáron gyakran beszélünk arról, hogy igyunk eleget, de a víz nem csak a pohárban fontos. Ott van az élelmiszerek előállításában, a ruhákban, a tárgyakban, a városok hűtésében, a természet működésében. A víz körforgása tartja életben az erdőket, a mezőgazdaságot, a folyókat, és közvetve minket is. A háztartásban a tudatos vízhasználat nem feltétlenül jelent kényelmetlenséget. Rövidebb zuhany, csöpögőcsap megjavítása, esővízgyűjtése növényekhez, reggeli vagy esti locsolás, szárazságtűrőbb növények választása. Ezek mind apró döntések, egyenként kicsinek tűnnek, de sok háztartásban együtt már számítanak. A vízpótlásnál is érdemes józanul gondolkodni. Hőségben több folyadék kellhet, különösen fizikai aktivitás mellett. De a legjobb alap sokszor a legegyszerűbb, ivóvíz. A magyon cukros italok nem ideális szomjoltók, az alkohol pedig kánikulában különösen rossz társ. A vízhez való viszonyuk nyáron válik igazán láthatóvá. Megisszuk, hűtjük vele magunkat, öntözzük vele a növényeinket. És közben érdemes emlékezni rá, nem magától értetődő kincs, hanem közös erőforrás.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Módosították az egészségügyi kamarákról szóló törvényt, ismét erősödött az építőipar. Napos hűvös idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Az államfő kifogásait részben figyelembe véve módosította az országgyűlés az egészségügyi kamarákról szóló törvényt, amelyet Baka András köztársasági elnök megfontolására visszaküldött a parlamentnek. A képviselők elfogadták a 2026-os központi költségvetés összegző módosító indítványát is, a zárószavazást pedig hétfőn tartják. Az országgyűlése mellett több jogszabályt is módosított a gyerekek védelmét szolgáló törvénycsomag részeként. Lezárult a Magyarország ellen indított kondicionalitási eljárás. 4,2 milliárd eurós uniós forrás szabadult fel. Újra elérhető lesz az Erasmus Plus és a Horizont Európa program a magyar egyetemisták és kutatók számára. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, közösségi oldalán üdvözölte az Európai Unió tanácsának döntését, amellyel, mint fogalmazott, új fejezet kezdődik Magyarország és Európa számára egyaránt. 3 hónap visszaesés után augusztusban ismét erősödött az építőipar. A KSH jelentés szerint az egy évvel korábbihoz képest 22, az előző hónaphoz képest 14%-kal nőtt az ágazat teljesítménye. Leginkább a közműfejlesztések húzták az építőipart. Várhatóan még idén elindul a sorozatgyártás a BYD szegedi autógyárában. A cég nemzetközi üzletágért felelős vezetője közölte, a kínai járműgyártó európai létszáma hamarosan meghaladja a 10 000-et, 2030-ra pedig több mint 40 000 munkavállalat.

0: A szemlén a német nyelvterület legfrissebb alkotásaiból láthatnak válogatást a nézők, eredeti nyelven, magyar felirattal. A nyitófilm az Űr a szívemben című film lesz, amelyet a budapesti Toldi moziban lehet megnézni. A sorozat díjnyertes alkotásokat is felvonultat, a vetítések után beszélgetéseket is rendeznek. Többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel, eső nem valószínű. A szél több felé megélénkül. Az Észak-Dunántúlon és a Tiszántúlon megerősödik. Délután 13-18 fok, este 4-9 fok lesz. Hasonló idő valószínű a következő napokban is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: fontos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6 FM. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Állandó vendégemmel.

0: mondhatom már így is, Vicsápi Natáliával, aki önismereti tanító, tudatosság, mentor. Hát ugye azért mondom az állandót, mert most már, ha minden igaz, így beálltunk, hogy havonta egyszer visszatér hozzánk. Szervusz, jó reggelt!
1: Nagyon szépen köszönöm, sziasztok!
0: No, a mai témánk, amit hoztál, és amit így megbeszéltünk, hogy erről fogunk ugye beszélgetni, ez a hogyan döntsünk tudatosan. És nekem az jutott eszembe elsőként erről, hogy maga a döntés az mindig egy tudatos választás, nem?
1: Hát sajnos nem mindenkinek ez ilyen egyszerű. Két kategóriát látok vagy érzékelek a követőim közül. Egyik kategória, ők az erősebbek, akik elejtől kezdve úgy mennek együttműködésekbe és párkapcsolatba és minden, hogy a döntésjoga az övé. Tehát ők szeretnek dönteni, és azt szeretik, hogyha ha ők irányíthatják a dolgokat. Majd van a másik kategória, az pedig az, aki nem mer dönteni. Hihetetlenül fél a következményektől. Fél a felelősségvállástól. Fél az ismeretlentől, hogy a döntésének mi lesz a végeredménye. És ugye ő azt mondja, hogy majd nekem jobb, ha valaki más dönt helyettem. És tőlük szokom gyakrabban hallani azt konzultációkor, hogy olyan annyira rossz neki, hogy mindig a másik dönt helyette. De mondom, mikor megismerkedtetek, például ha párkapcsolatról van szó, vagy ha üzletfelek ülnek szembe velem, akkor megismerkedtetek, akkor neked ez kényelmes volt. Hát igen, kényelmes, csak ahogy megy az idő, azt érzi, hogy nincs döntési lehetősége. És azt szeretném elmondani, hogy mindenki, aki úgy érzi, hogy én nem döntök, hanem más valakire hagyom, igen, ha te nem tudsz dönteni, akkor biztos megjelenik az a valaki melletted, aki majd fog helyetted dönteni. A másik pedig az is egy döntés, mikor én nem akarok dönteni, és másra hagyom a döntést.
0: Ez igaz, meg az irányítást ugye kiadja az ember a kezéből, és nyilván ez az, ami egy idő után, ami megfordítja az emberbe az egész folyamatot, hogy azt mondja, nehogy már te mondd meg, hogy én mit csináljak, miközben én adtam a gyeplőt a kezébe, úgymond.
1: Így van, hogy elején ez nagyon-nagyon párkapcsolatban látszik, hogy elején ez nagyon kényelmes, ő a dominánsabb, ő az, aki előjár, és akkor majd dönt helyettem, de egy idő után eljutunk oda, hogy fú, de nehogy már ne dönthessek, és akkor ebből kezdődnek a viták.
0: Aki tudatosan dönt, annál a félelem egyáltalán nincs jelen a következményektől?
1: Tehát igen, addig még a félelem jelen van, addig az nem tudatos döntés, az a tudattalan döntés, és az a rossz, hogy félelem alapú a döntés, ezért ha a döntéskor a félelem magját elültetjük, akkor ugye, amikor megvan a döntés végeredménye, ott az a virág fog kinőni, tehát a félelem virága. De hogy kell úgy dönteni, hogy ne félelem alapú legyen? Tehát én azt szoktam mondani, hogy ne rohanjunk, és ne azonnal döntsük. Szintén meg lehet különböztetni, hogy vannak emberek, aki ott van a döntés előtte, éppen fölfokozott érzelmi állapotban van, nagyon jól érzi magát, és azonnal döntéshoz, mert abban a pillanatban jó érzés volt. Én azt szoktam mondani, hogy itt az érzelmeket és a rációt arany középútra kell, hogy tegyük. Tehát mindig az arany középúton döntsük. Tehát az, hogy milyen érzés van bennem, az nagyon fontos, de vegyük át a racionális dolgokat is, hogy biztos ez a fölfokozott érzés ennek lesz végeredménye is. Mert aki jó érzésből és azonnal abba a pillanatban döntő, ott az szokott lenni a végeredmény, hogy mikor eléri az eredményt, a jó érzés még mindig megvan, de például a anyagi háttér az soha nem jön ki olyankor. Utána van a másik kategória, aki érzelmeket teljesen kihagyja, aki úgy dönt, hogy mi az érdekem ebből, milyen végeredmény, milyen biztonságot nyújt az nekem, akár anyagilag, vagy másképpen. Érzelmeket teljesen félreteszi, majd mikor eléri a végeredményt, akkor nincs ott az élvezet, nincs ott a jó érzés, mert kihattuk útközbe. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy döntést úgy hozzunk, ne azonnal, és 2 másodperc alatt, de ne is 3 hónapig analizáljuk, hanem legyen meg ez az egészséges arany középút, hogy oké, megnézem, egyszer, megnézem másnap is, és hozzárakom a rációkat, és ha még mindig jó érzés van, akkor már harmadszor, vagy a harmadik alkalomnál hoz meg a döntést.
0: Kevés az ilyen ember szerintem, aki így működik, de arra is kíváncsi vagyok, hogy ha, mert van olyan, hogy az ember hirtelen hoz döntést, és élete legjobb döntése. Nyilván ehhez a szerencse is kell, de ebben fogjuk folytatni a zene után, maradjanak velünk.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Megyünk is tovább, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Vicsápi Natália, önismereti tanító, tudatosság mentor. Témánk, hogy hogyan döntsünk tudatosan. Ugye azt itt a zene előtt már megbeszéltük, illetve elmondta Nati, hogy a tudatosság az akkor jó egy döntés, hogyha tudatosan hozzuk, illetve nem hirtelen mondjuk azt, hogy na oké, akkor így vagy így döntöttem, hanem hagyjuk, hogy egy picit érlelődjön. Az se jó, hogyha hónapokig várunk egy döntés meghozatalával, az se jó, ha hirtelen mondunk valamire igent vagy nemet, valahol a kettő között kell megtalálni, és hogy az érzelmeket ne hagyjuk ki, tehát a kettő együtt kell, az érzelem és a racionalitás, valahogy ezt így mérlegre kell tenni, amit erre mondtam ugye, hogy én azt gondolom, nagyon kevés az az ember, aki tud így döntést hozni, de az biztos, hogyha valaki ezt egyszer megtapasztalja, hogy ez így milyen jól működik, akkor utána ez, szerintem ez már sokkal könnyebben megy, én azt gondolnám. A hirtelen döntés az is lehet jó néha.
2: A hirtelen döntés is lehet jó, viszont van 4 szabály, aminek meg kell felelni a hirtelen döntésnek. Igen, rengeteg olyan élethelyzetünk van, mikor ott volt a jó érzés, és azt mondtuk, hogy merészen belemerünk vágni. És itt valójában a tudatosságnak van 4 alapértéke. Az első a bizalom. Tehát ha megjelent nekem ez a szituáció, amiről nekem dönteni kell, az valószínű, akkor bízok benne, hogy azért jelent meg, mert nekem dolgom van vele. A másik az őszinteség. Tehát őszintén szeretném ezt, nem csak a külvilágnak való megfelelésből, nem csak az, hogy a partnerem akkor jobban el fog ismerni, nem csak azért, mert valami érdekem van mögötte, hanem ha őszintén szívből szeretném, tehát megvan a bizalom, hogy azért jelent meg, mert dolgom van, őszintén fölvállalom, tehát hogy jó érzésből tudok őszinte lenni, és a harmadik a merészség. Tehát, hogy merészen beleállok. Tehát nem fogom húzni napokig, hanem merészen odaállok, és kitartok az mellett, hogy ez a én döntésem, és végig is csinálom. És ekkor szoktam mondani, hogy ekkor áll be a negyedik alapérték, hogy egyszerűen ez meg lesz. Egyszerűen.
1: Ez meg már a hit, nem?
2: Hogy ez pedig már a hit, és ez a tudatos döntés. Tehát ilyenkor ez már nem félelem alapú, hanem amikor már megjelenik a merészség, mikor őszintén föl tudom vállalni, és jó érzéssel megyek a döntésem végeredménye felé, akkor szoktuk élvezni, mikor megvan.
1: Itt ebből a 4 pontnál hol akadnak el leginkább? Én egyébként azt gondolnám, most így, ahogy mondtad, hogy a másodiknál, az őszinte, ugye?
2: Így van.
1: Hogy amikor felteszik ezeket a kérdéseket, mert ezt nem sok ember tudja önmagának megválaszolni, azt gondolom.
2: Így van, tehát a őszinteségnél csúszunk el, ugyanis nagyon sokszor szerepet játszunk, nagyon sokszor manipulálunk, és itt az őszinteségnél nem magunk véget, hanem mi az, amit magunknak akarunk. Tehát azért döntök ez mellett, mert már erőre ki van száma, vagy milyen hasznom lesz benne, azért döntök ez mellett, mert az jól fog mutatni a társadalomban, jaj, mit fognak rám mondani a többiek, stb., és amint érdek van mögötte, én ezt úgy szoktam definiálni, amint érdek van mögötte, ott csúsztunk-e.
1: Illetve nyilván, hogyha tegyük fel most beszéljünk egy párról, vagy anya-gyerek kapcsolatról, vagy apa-gyerek, teljesen mindegy, milyen kontextusban nézzük, ott az is fontos, hogy az embernek ugye, hogy mikor egy döntést akarsz hozni, hogy mit szól a másik hozzá. Ez melyik pontnál? Ez is valahol az őszinteségnél igazából, mert itt is kirakom kifele, tehát hogy ő mit szól hozzá, tehát nem is annyira az én érdekeimről van szó.
2: Szóval vegyük figyelembe azt, hogy ember addig még maga van, maga vállal felelősséget, maga hoz döntéseket. De abban a pillanatban, amikor párkapcsolatba léptünk, vagy együttműködésbe, vagy akár szülő-gyerek kapcsolat, tehát mikor a döntés másokat is érint, másokat is befolyásol, én akkor a következőt szoktam ajánlani. Mindig vegyetek elő egy tiszta papírt, és mindenki, tehát írjuk föl, hogy miről megyünk dönteni, és egyik a jobb oldalra írja le, hogy miért döntene mellette, a másik
1: tehát
2: pedig a bal oldalra.
1: Adott dolgot felírjuk föntre, és akkor a két oszlop, igen?
2: Két oszlop. És ilyenkor ne befolyásoljuk a másikot, őszintén írja oda, hogy ő mit szeretne, és valójában a közös döntésnek úgy kellene működni, hogy végig megyünk egyik a másikén, mi az, amit el tudunk tudunk fogadni, mi az, amit nem, és valójában ott is megtaláljuk az arany középutat. Viszont nagyon fontos, hogyha ezt közösen megbeszéltük, közösen döntöttük, és jóvá hattuk, azt utána be kell tudni tartani. Uh-huh. Jó? Tehát utána már nem mozdulunk el tőle, és ez a fehér A4-es papír, én ezt így hívom technika, ez fantasztikus jó, és főleg párkapcsolatban hihetetlenül működik, hogy mikor eljutnak oda, hogy következő döntés, vagy valami konfliktus, akkor csak arra tanítom a hallgatóimat, hogy ilyenkor csak egy kérdés van. Vegyük elő a papírunkat, azt a fehér papírt, hogy mit egyeztünk vele, és abba a pillanatban tudjuk, hogy merre fele tartunk, mert közösen döntöttük, és kiállunk a döntésünk mellett.
1: Ez fontos, hogy egy papírra írják, mert egyik mindig látja a másikét. Vagy úgyis, aha.
2: Azt kell már egy papírra írni, mikor amiben megegyeztünk. Tehát az, hogy mindenki megírja a sajátját, rendbe, és utána ülünk a konyhaasztalhoz, és kezdődik a tárgyalás. Jó? Mindenki elmondja a saját nézőpontját, itt lehetnek nagyon-nagyon nehéz pontok. Ezt a párkapcsolati elvonuláson, nekem ez a feladat ott van benne a 4 napos elvonuláson, és ez az a pillanat, mikor először látok könnycseppeket, ez az a pillanat, mikor először látok indulatokat, olyan indulatokat, amit nem tudnak szőnyeg alá söpörni, ugyanis rengeteg dolog nincs így kibeszélve döntésről, igen. És nagyon sok döntés a párkapcsolatba úgy hozódik meg, hogy azt hiszem, hogy a másiknak ez jó lesz, de meg nem kérdezzük a másikat, hogy biztos jó ez neked, csak azt hiszem, és szintén megfelelésből.
1: És ugye ilyenkor szoktak egyébként szétmenni a párkapcsolatok. Például ez egy olyan pont, ahol a válás megtörténik.
2: Így van.
1: Most jönnek a legfrissebb hírek, életöröm zene, ezt követően folytatjuk a beszélgetést.

egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: kalandos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Megyünk is tovább, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Vicsápi Natália, önismereti tanító, tudatosság mentor. Témánk, hogy hogyan döntsünk tudatosan. Hát itt már azt gondolom, hogy nagyjából itt körbejártuk, hogy mi is a lényege, mi is az alapja annak, hogy tudatos döntést tudjunk hozni. Itt egy picit a párkapcsolati vizekre evesztünk, és mivel te csinálsz ilyen elvonulást is, ugye párkapcsolati elvonulás, ugye ott is foglalkoztok ezzel a témával, ezt említetted. Ott mi van, amikor óriási különbség van a két félnek a adott dologban a döntési, nem is tudom, képességeiről, vagy elgondolásairól, ott az egy dolog, hogy könnyek, meg akár tányér is röpülhet, bár bízom, mert az elvonuláson az majd otthon, de hogy itt akkor hogyan lehet közelíteni a két félnek az álláspontját?
2: Valójában a dokumentum, amit én kidolgoztam terapeutaként, ez egy 50 oldalas dokumentum, amin végig kell menni. Tehát a indulatok a legelején kijönnek természetesen. Mindenki mondja a magáit, és ha nem tudnak egyezni, és akkor se vagyok ebbe hajlandó beleegyezni. Ilyen talán nem is szokott történni, mert akkor nincs közük egymáshoz. Igen. Tehát mikor mindenki makacson a sajátjához ragaszkodik, akkor valójában nincs közük egymáshoz. Inkább az szokott lenni, hogy jó, bizonyos témákba nem engedünk, de ez a 50 oldalas dokumentum, vagy hogy én neveztem el családi alkotmány, végig megyünk az értékeken keresztül. Uh-huh. Tehát, hogy ugyanaz a kérdés többféle fajta módon van föltéve, és a végére nagyon gyönyörű látni, hogy valójában rájönnek a párok abba, hogy arra, hogy minden meg lehet nézni más nézőpontból is. És ugye azért jó az elvonulás, mert ott vagyunk terapeutaként, én is és a férjem segítőként, mikor meg tudunk mutatni egy másik nézőpontot, amit ember még soha nem nézett meg, és ő csak a saját nézőpontjából nézte. És fantasztikus látni, mikor a 50 oldalas dokumentum végére érnek, ez egy egész napos folyamat. Még ezt megbeszélik, még közben összevesznek, kibékülnek, nézzük meg, akkor igazad van, de ezt miért nem mondtad évekig, stb. És mikor majd a végére érnek, és akkor ott le van írva, hogy képzeljük-e a jövőnket, tehát meghoztuk a döntést, és annak a döntésnek mi a jövőképe, és ezt mikor kidolgozzák, sőt le is szoktam rajzoltatni velük, akkor ott már elértük azt a pillanatot, és akkor az látszik, mikor megismerkedtek a legelején, és mikor még nem volt elvárása egyiknek a másiktól.
1: Hát ez egyik probléma, az elvárás, ugye? A másik meg, amit itt említettél, hogy az értékek, hogy ott kezditek, hogy szerintem most egy picit párkapcsolati vizekre vesztünk, de itt is ugye annyira a döntés az nagyon szorosan ide tartozik, hogy ott szerintem ott van a legtöbb probléma, hogy alapjaiban, tehát nem ugyanazzal az értékrenddel érkezik két ember a kapcsolatba, és ezt nem is tudjuk, nem is látjuk. Igen. Csak egy idő után jön ki, hogy egy csomó minden nem stimmel, miért nem, és kiderül, hogy azért, mert ha valaki rá tud nézni, persze.
2: Igen, sajnos nem tudatosan éljük az életünket, és nem tudatosítjuk, hogy az alap az értékrendeknek kellene tudni kapcsolódni. Igen. És én arra szokom tanítani akár a párokat, akár a ügyfeleket, vagy üzleti partnereket, akik együttműködésre akarnak szerződni éppen, hogy üljetek le, és szinte mindenki írjon le 6-6 értéket. Tehát mind a ketten külön leírják 6-6 értéket, majd akkor kezdjük el kidobálni. Dobált ki a felét, mi az, amit hajlandó vagy elengedni. És végül eljutunk oda, hogy mi az a egy, ami marad. És az a egy érték, ami marad, amihez te hihetetlen ragaszkodol, az a érték, ahol legtöbbször te is elcsúszol. Uh-huh. És ilyenkor hihetetlen nagy megdöbbenés van, hogy elvárom a másiktól, de itt csúszok el én a legjobban. De mikor ezeket látjuk, és akkor tudjuk, hogy mi az, ami a másiknál kardinális lesz, mi az, ami a másiknál esetleg kiverheti a biztosítékot, attól perctől kezdve tudunk arra ügyelni. És mindig az érték a alap, tehát ilyen 5-6 alapértéket mindig összeszoktam íratni párokkal, ügyfelekkel együttműködésnél, hogy, és azt kérem, hogy legyen kirakva, ha otthon, akkor otthon a házba, hogy milyen értékekbe egyeztünk, ha cégbe, akkor tegyék ki a cégfalára, vagy valahol legyen föltüntetve, és bármilyen további együttműködő partnert, kollégát, vagy bárki ehhez az értékhez kapcsolódjon. De csak akkor tudnak ehhez kapcsolódni, ha ez nekünk definiálva van.
1: Hát ez a felelősségvállalás, tehát az, vállalom azt a felelősséget, hogyha az a valaki nem ugyanebben az értékel, vagy nem ért egyet, akkor tudok hozni én döntést abban, hogy akkor veled nem.
2: Tehát ez, így van.
1: Ez így minden összefügg egymással, hogyha jól látom.
2: Valójában én a párkapcsolatok és azoknak a vitás konzultációk, aminek a vége az, hogy most egymás mellett maradunk, vagy szétmegyünk, mindig az értéken csúszik el. Tehát valójában az értékrendek azok, amin a végén már vagy nem volt definiálva, vagy nem tartottuk be, ami véget két ember egyik jobbra, másik balra.
1: Igen, pedig ez olyan érdekes, mert valahogy az alapoknál kiderül amúgy, tehát hogyha valaki volt már kapcsolatban és visszatekint a kezdetekre, akkor ez nagyon gyorsan kiderül apró dolgokból, hogy kinek milyen értékrendje van.
2: Ez pontosan így van, csak az elvárások, az, hogy jaj, sajnálom a másikot, vagy nehogy gyorsan hozzak döntést, igen, mit fognak a félelem, tehát ez az a tudattalan út, amin jár, amiről beszélek.
1: Na akkor jöjjön újra életöröm zene, és ezt követően folytatjuk a beszélgetést.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM

0: Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Megyünk tovább, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Vicsápi Natália, önismereti tanító, tudatosság mentor. Témánk az, hogy hogyan döntsünk tudatosan, és én arra gondoltam, hogy itt a végére, mert ugye most már az utolsó perceink következnek itt ebben a beszélgetésben, tudunk-e esetleg olyan technikákat ajánlani a hallgatóknak, amik mondjuk így megkönnyítik a döntéshozatali helyzetben őket, az életüket?
2: A legszebb technika, amit én ajánlani szoktam, és ami legjobban működik, az egy japán technika. Mégpedig, ha ember döntés előtt áll, és esetleg van kettő vagy három verzió, hogy most mi mellett döntsek, akkor én azt szoktam javasolni, hogy írd le mind a három verziót, ABC verziót, és vagy ha csak kettő van, akkor A-t és B-t, és alá hatszor tedd föl magadnak a kérdés, hogy miért.
1: Tehát pont hatszor, ez fontos.
2: Pont hatszor, nagyon fontos, hogy miért szeretné ez mellett dönteni, miért döntennél ez mellett, a A verzió mellett. És amin a harmadiknál, vagy a negyediknél már nem tudsz válaszolni, akkor ezt nyugodtan elengedheted. Jé. De mikor hatszor képes vagy válaszolni a miértedre, és annélkül, hogy nagyon erősen kellene gondolkozni, automatikusan jön belőled, na az az, ami, ahol ott a szív, az az a döntés, amit meg kell hozni.
1: Egyébként mindegy, hogy a miértre mondjuk nyilván főként pozitív válasz érkezhet, de ha valamire mondjuk esetleg negatív válasz érkezik.
2: Oké, akkor is le kell írni, és pontosan a végén ki kell
1: elemezni.
2: Tehát mikor azok a válaszok, hogy pénzért, megszokásból, vagy mit fognak mondani, stb. És lehet, hogy megválaszolod hatszor, de a válaszokban sehol se látod a szívet, nincs érzelem, akkor az se a te utad. De mikor az van, hogy megválasz, persze, hogy pénzért is csinálod, oké, írd oda őszintén, de mikor megjelenik ott a szív, megjelenik esetleg küldetés, tudod, vagy mert szeretem, tehát ott vannak ezek a pozitív kifejezések, tehát minél több benne a jó érzés és a pozitív, na akkor azt kell kiválasztani.
1: Ez nagyon tetszik, ez szerintem zseniális technika. Van
2: és
1: más
2: ezt,
1: is?
2: És ezt lehet használni üzletbe is, vagy akár magán döntéseknél is. Persze technikából van több is, amit használunk akár az elvonuláson, tehát a kártyahúzási technika nagyon-nagyon működik.
1: Ja,
2: nagyon,
1: én is húztam, igen, nálad. Igen.
2: Nagyon szeretik a hallgatók, mégpedig azért, mert amilyen energiád van, és a témával kapcsolatban, csak azt a kártyát
1: tudod kihúzni. Ez nem jós kártya, csak
2: nem, ezek kócskártyák, és nagyon tudatosan elkészített, 2 évet dolgoztam rajta, és nagyon tud segíteni a döntéseknél.
1: Ott egyébként, ott is csak egy kártya, vagy ott több kártyát is húz a?
2: Több döntés hozatali technika van kártyák segítségével, és ez mind szépen le van írva, úgyhogy a hallgatók ehhez kapnak egy videós manuált, aminek köszönhetően bizonyos döntéseknél melyik technikát használják.
1: Akkor, ha jól értem, tehát teljesen mindegy igazából, hogy milyen területen, milyen témában kell döntést hozni, a szívünk. Tehát amikor azt mondják, hogy hallgass a szívedre, az nem csak egy ilyen pufogtatott mondat, így a levegőbe kiengedett mondat, hanem egyszerűen ez tényleg egy hatalmas nagy igazság.
2: És ha én még nagy-nagy segítséget szeretnék adni, szeretnék, a intuíció minden egyes döntésnél megjelenik. Tehát ha elkezded figyelni, ha az emberek tudatosabban élnének, ha nem lenne annyi gondolat a fejükbe, és nem lenne akkor a zaj, valójában nem is neked kell dönteni, hanem mikor a döntési helyzetben vagy, már akkor mindig megjelenik az intuíció, csak nem vagyunk képesek azt meghallani, vagy ha meg is halljuk, akkor fölülírjuk.
1: Mert ugye ez gyerekkorban például milyen jól műveljük, ott csak úgy élünk, amit megérzünk, ami intuitívan élünk, és ahogy jönnek a tapasztalatok, ránk rakódnak, aztán onnantól kezdve egyszer csak mindig felülírjuk, hogy jaj, de hát ez nem lehet igaz, mert ő azt mondta, ez mindig úgy történik, hogy, és már lépünk a rossz útra.
2: Igen, és a végén mit szokunk konstatálni? Bár csak hallgattam volna az intuíciómra, úgyhogy azt javaslom a hallgatóknak, hogy ha ott a intuíció, akkor halljátok meg.
1: Mikor lesz legközelebb ilyen párkapcsolati elvonulásod?
2: Jövő év, február első hetén.
1: És ezt havonta csinálod? Most csak, hogy olyan ember...
2: Nem, évente. Aha, évente kétszer. Igen.
1: Évente csak kétszer van. És más ilyen programot beszélünk akkor arról is most így még az utolsó egy-két percben.
2: Most még év végéig lesz három mélyűjű a tudatosság belvonulás, ezeket négy napos elvonulások, már olyan embereknek, akik járják a tudatosság útját, és hogy hogyan sokkal profibban, és hogy ne akarjunk visszalépni a tudattalamba, és december 1-től 8-áig lesz egy hétnapos elvonulás, az pedig a kezdőknek, akik már eldöntötték, hogy a tudatosság útjára szeretnének lépni.
1: És akkor a Nati Method oldalon, Facebookon is megtalálják ezeket az információkat.
2: Így van.
1: Gondolom. Köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Vicsápi Natália önismereti tanító tudatosságmentor volt a vendégem.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat. Nem vagyok.

0: 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.
1: Billentyűk abszurd viszonya, belelesnem van-e, merszem még? Új dallam, hát ez micsoda? Idegen

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: Az elegáns megjelenésű, júliustól szeptemberig szinte folyamatosan virágzó hibiszkusz szireákuszok hatalmas virágaikkal, azok színeivel, talán megszokott, ám de megunhatatlan sokoldalú díszcseréink. Használhatjuk őket szoliterként, nyírott és nyiratlan sövényként, de fácskává nevelve virágágyak központi eleme is lehetnek. A lavender sifon pedig különösen alkalmas arra, hogy olyan helyre ültessük, ahol szembeszökő szépsége igazán érvényesülhet. Míg a hagyományosan ültetett májva cserjék zömmel szimpla virágok, ez a fajta nagy, fodros, levendula színű, dupla virágokkal rendelkezik, melyeket tömegesen hoz, és amelyek csodás kontrasztot alkotnak a fényes levelekkel, fokozva a cserje dekoratív szépségét. A bájos, akár 10-15 cm átmérői virágok külső sziromköre nagy, a virág középső részén lévő szirmok kisebbek és fodrozottak. A virágtorok mélyvörös csíkozással díszített. A virágzás előre haladtával a virágszín egyre halványodik. Nem csoda, hogy az angol királyi kertészeti társaság tekintélyes Garden Merit díjával tüntették ki. Napos, meleg helyen, laza szerkezetű, átlagos, jó vízelvezetési talajon fejlődik legszebben. A pongó vizet is tolerálja, a száraz időszakokat gond nélkül átvészeli, viszont hosszantartó szárazság esetén a virág bimbokat ledobálja. Ezért ilyenkor gondoskodjunk a megfelelő vízutánpótlásról. Összességében szívós, ellenálló, könnyen nevelhető cserje. A lavender sifon szolid virágszínének köszönhetően jól társítható, akár más májva cserje fajtákkal vagy évelőkkel is.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Módosította az országgyűlés az egészségügyi kamarákról szóló törvényt. Pécsi fotósok munkáiból nyílt kiállítás Franciaországban. Napos, hűvös, szeles idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Az államfő kifogásait részben figyelembe véve módosította az országgyűlés az egészségügyi kamarákról szóló törvényt, amelyet Baka András köztársasági elnök megfontolásra visszaküldött a parlamentnek. A képviselők elfogadták a 2026-os központi költségvetés összegző módosító indítványát is, a zárószavazást hétfőn tartják. Az országgyűlése mellett több jogszabályt módosított, a gyermekek védelmét szolgáló törvénycsomag részeként. A Fidesz és a Mi Hazánk a gyerekek védelmét megerősítő törvény ellen szavazott, ezt írt a közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, a két ellenzéki párt leszavazta a kórházban hagyott csecsemők segítését és a gyerekek védelmét az erőszak minden formájától. Az országgyűlés által elfogadott jogszabály egyebek mellett korlátozza a gyerekek fejlődésére káros tartalmakat és a közterületi reklámokat, valamint gyorsított eljárást rendel el a kórházakban maradt újszülöttek ügyében. A Fidesz és a Mi Hazánk korábban azzal indokolta az elutasítást, hogy a javaslat szerintük egy gender törvény, amely visszaengedi az LMBTQ szervezeteket az oktatási intézményekbe. A médiatanács tagjává választotta az országgyűlés Radecki Andrást, a Mi Hazánk jelöltjét. A Fidesz és a KDNP által javasolt személyeket leszavazták a képviselők, ezért két új jelöltre lesz szükség. A döntéshozatal után a két ellenzéki párt képviselői kivonultak az ülésteremből. A parlament a múlt hónapban választotta meg a testület elnökének Polyák Gábor médiajogászt. A médiatanács jelenlegi 4 tagja közül 3-at a Tisza, egyet pedig a Mi Hazánk jelölt. 14 pécsi fotográfus munkáiból nyílt kiállítás a dél-franciaországi Aix-en-Provence Vazarelli múzeumában. A tárlaton Pécs egyedi karakterét és az alkotók városhoz fűződő személyes kötődését idézik meg. Az október végéig látható kiállítás annak viszonzása, hogy a francia testvérváros fotó művészei tavasszal a pécsi galériában mutatkozhattak be a magyar közönségnek. Csütörtökön kezdődik a Szemrevaló Filmfesztivál. A szemlén a német nyelvterület legfrissebb alkotása.

hajlandóbbiaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Témánk ebben az órában, hogy vajon mik a legnagyobb hibák, amit elkövetnek az eladók jelenleg itt 2026 második felében az ingatlan piacon. Mennyiért hirdessem meg a lakásomat? Elég vajon néhány fotó, vagy számít az is, hogy hogyan mutatom meg? Mit tegyek, ha a vevő jó ajánlatot ad, de én érzelmileg még mondjuk nem állok készen az eladásra? Ilyen kérdéseket fogunk körbejárni vendégemmel, Movik Gabriellával, aki ingatlan coach vezetője, tulajdonosa, pontosabban az ingatlan coach vezetője, tulajdonosa és ingatlan piaci szakértő. Szervusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt, nagyon köszönöm a meghívást, és alig várom, hogy az ingatlan piacról beszélhessek neked.
1: No, hát ugye úgy indítottam, hogy mik a legnagyobb hibák, amiket most elkövetnek így 2026 második felében. Nyilván feltételezem, ezt nem lehet ilyen fél évre redukálni, vagy egy ilyen bizonyos időszakra bezsugorítani, hogy ebben az időszakban, de hogyha így megnézzük mondjuk az elmúlt egy-két évet, és amiben most vagyunk, akkor fel tudsz-e sorolni így gombnyomásra 3-4 olyan hibát, amit szinte mindenki, nyilván nem általánosítva, de legtöbben elkövetnek.
2: Akár 10-et is fel tudok sorolni, hogyha délutánig maradunk, de megígérem, hogy törekszem a

0: háromra szorítani. Igazából, ami talán a legfontosabb, vagy a legnagyobb hiba, az a túlárazás, vagy hogy túlárazottan teszem a piacra rögtön, hisz mindenki ragaszkodik a saját ingatlanához, mindenkinek szokták mondani a magyarok, hogy a szomszéd fűje mindig zöldebb, de valahogy az ingatlan árakban ez nem látszik, mert az ő ingatlanuk mindig drágább, mint a szomszéd. Én nem tudom, hogy ezt tapasztaltad,
1: de abszolút,
0: ugye,
1: igen.
0: Hogyha a szomszédnéni eladta tavaly X-ért, akkor a miénk az biztos X plusz 20%, és hogy...
1: Mert mi több pénzt tettünk vele, mert miénk ilyen, olyan, amolyan.
0: Így van.
1: Mindig van magyarázat.
0: Persze, a jacuzzi, akkor az erkélyen a virágok, plusz még az a festés a fürdőszobában, amit 3 éve tett. Nem igazából. Nem is szeretem azt mondani, hogy hibáznak az eladók, inkább azt, hogy megfontolatlanok, vagy nem gondolják át előre azt, hogy az ingatlanunk a legnagyobb vagyonunk, és hogy nem feltétlenül kell nekiállni rögtön egyedül, hanem szakértőt kérdezni meg, hogy most milyenek az ingatlan piaci helyzetek, most milyenek az árak, illetve milyen legyen a stratégia, vagy ingatlan piaci szakértőre bízni egy jó ingatlanosra, vagy ha ő próbálja meg egyedül, akkor is nagyon jól felkészülni. Jelen pillanatban az ingatlan piac az nem feltétlenül az eladóknak kedvez, hisz az elmúlt évben olyan nagy volt az ár emelkedés, hogy az idei év már egy ilyen megtorpanás, egy csendesedést veszünk észre, Sőt, ugye már feljebb jelen pillanatban nem kúsznak az árak. Viszont...
1: Mondjuk ez nem nagy baj, mert szerintem, de magyarul is majd beszélünk, bocsánat.
0: Igen, igen. Viszont a kereslet az sokkal kisebb. A kínálat meg nagyobb, mint a tavaly. Így most jelen pillanatban inkább a vevők vannak pozícióba. Az eladók pedig, akik most teszik a piacra az ingatlanukat, lehet, hogy nem nézik át, hogy mondjuk ilyen típusból hány oldalnyi van fent, és felteszik még egynek. És most, hogyha felteszünk 100 eladó ingatlan mellé még egyet, ugyanolyan kondíciókkal, vagy egy picit drágábban, mert miért ne az enyémet választanak, akkor valószínűleg bent ragad a piacon. És az első pár hét a legfontosabb egy ingatlan eladás történelmében.
1: Miért az az első pár hét a miért az első pár hét a legfontosabb?
0: Ugye vannak már jelen pillanatban érdeklődők a piacon. Ők az újdonság erejét várják, az új lakásokat, amik bekerülnek a piacra. Na most az első benyomás itt is számít. Vegyük azt, hogy én most keresek egy kétszobás, első kerületi fiatal építésű lakást, és várom, hogy az amellett, amit megnéztem, egy új piacra kerüljön. Felteszi egy tulajdonos a rossz képekkel, vagy iPhone-os képekkel, vagy nem olyan szöveggel, ami nem írja bele, hogy mondjuk van garázs, vagy parkolási lehetőség, és egy olyan áron, ami nem a valóságot, hanem inkább az álmokat tükrözi, akkor én megkapom, mint kereső, és az első benyomásom az, hogy nem jók a képek, nem tudom, hogy van-e hozzá garázs, és drága. Na most az első benyomást felülírni hetek, hónapok alatt nem feltétlenül ez sikeres, hisz ha 2 hét múlva ránézek, és még mindig ott van ugyanennyiért, akkor mindig meg megerősödik bennem. Ha 1 hónap múlva lejjebb viszi a tulajdonos egy picit az árát, hát gondoltam, hogy nem kell senkinek. Szóval a pszichológia és az eladás technika az itt nagyon fontos egy ingatlannál, hisz a legnagyobb vagyonunk, és milliók múlhatnak azon, hogy hogyan kerül piacra egy ingatlan.
1: Most jön egy rövid szünet, életörömzene, és innen folytatjuk a beszélgetést Movik Gabriellával.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Movik Gabriella az ingatlan coach vezetője, tulajdonosa, ingatlanpiaci szakértő. Vendégem ebben az órában, és témánk pedig, hogy mik azok a legnagyobb hibák, amiket elkövetnek az eladók. Ugye ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy mi van akkor, hogyha mondjuk túlértékeli, vagy éppen alulértékeli a hirdetést az adott eladó, aki el szeretné adni az ingatlanát. Ilyenkor, amikor mondjuk rosszul teszi ki a hirdetést adott ember.
2: Hát szuboptimálisan, aha, igen.
1: Akkor arra még mindig van lehetőség, nyilván, ha rájön, vagy valaki felhívja rá a figyelmét, hogy letörli, és akkor egy normálisabb, egy jobb fotókkal, több információval teszi fel adott hirdetést. Nyilván ez is egy megoldás, igen.
2: Rengeteg tapasztalatom van erre, úgyhogy jó is, hogy ezt mondod, mert nagyon sokszor van az, hogy már ott van a piacon, és akkor kérdezik, hogy mit csináljunk, mert több hónap eltelt, és nem tudta eladni saját maga, és akkor fordul ingatlan közvetítőhöz. Ez egy kicsit már, hogy mondjam, nem mondom, hogy teljesen késő, de talán jobb lett volna az elején, de nem baj, mert így is van mit tenni, mert egy jó ingatlan közvetítő ilyenkor megnézi, hogy mi volt eddig a piacon, hogy mi a kereslet, hogy mi a kínálat abban a kerületben, hogy ezeket az típusú lakásokat mennyiért keresik, optimalizálja az árat, és esetleg a lakást is. Ilyenkor jön képbe egy homestaging, vagy volt olyan, hogy csak azt javasoltam a tulajnak, hogy fessünk ki, és ezeket a bútorokat vigyük innen ki, és körülbelül egy 400 ezer forint ráfordítás, profi képek, videók, jó szöveg, jó árpozícionálás és kiemelés az interneten, ez hozott neki plusz 2 millió forintot. Az, amit nem ment el addig úgy, hogy ő hirdette, rá egy hónapra plusz 2 millióért ment el, mint hogy egy ingatlan közvetítő adta el.
1: Nagyon jót tesz nyilván egy ilyen esetben ingatlan eladásnál, hogyha egy ingatlan közvetítőt bíz meg az eladó. Mégis nagyon sok hirdetésnél, ha valaki, most az ingatlan.com jut eszembe, mert az talán ez a legnagyobb
2: ilyen oldal. Igen, az a vezető ingatlan portál.
1: Így van. Tehát, hogyha valaki ingatlan, akkor beüti, hogy ingatlan.com, ott rászűr, és akkor olvassa a hirdetéseket. És nagyon sok hirdetésnél ott van a végén, hogy ingatlan közvetítők, kérem, ne keressenek.
2: Kíméljenek.
1: Tehát, hogy... És ugyanakkor meg ez az egyik, és most a másik probléma, vagy nem is tudom, kérdés részemről, hogy ugyanakkor meg nagyon sokszor van az, hogy ingatlan közvetítőt, ha én kiírom, hogy mit, és akkor az ingatlan közvetítő letagadja, úgy keresi meg az eladót, hogy ő XY, de nem mondja el a telefonhívásnál, hogy ő igazából egy ingatlan közvetítő. Tehát ezek óriási nagy hibák, nem, amit a szakma elkövet?
2: Igen, sajnos nem tudok az egész szakmáért felelősséget vállalni, de ettől függetlenül egy magára adó, folyamatosan fejlődő, ügyfeleit tiszteletben tartó ingatlanos ilyet nem csinál. Hanem van olyan, hogy felhívok úgy egy embert az ingatlan.com-ról, hogy nem ismerjük még egymást, de szépen bemutatkozok, elmondom, hogy ki vagyok, mit szeretnék, hogy lehet egy win-win helyzet, hogy ő is eladja az ingatlanát, én is keresek pénzt, mert pénzért dolgozom, és sőt, van, amikor néha tényleg így felhívok egy-egy embert, és elmondom neki, hogy szerintem nagyon jó ez az ingatlan, pontosan tudom, hogy melyik házban van, és hogy az ön ingatlanának az erőssége az a ház, úgyhogy tegyen ki képet a házról is, könyörgöm. És azért, mert kap egy ilyen tippet, vagy egy ilyen jó tanácsot, ezért utána, hogyha ingatlan közvetítőhöz fordul, engem hív vissza. Azt gondolom, hogy igen, a hideghívások ideje lassan lejár, illetve ezek a kamuzások, ezek biztos, hogy nem az ingatlan közvetítőknek valók, vagy az ingatlan piacra valók, és már tehát nagyon sok jó ingatlan közvetítő van ma Magyarországon, és arra fele megy a szakma, hogy az ingatlan közvetítők őszinték, korrektek, segítőkészek, és hozzáadott értéket tudnak adni, nem csak feldobják az ingatlan portálokra a hirdetést.
1: Hát nyilván ez valahol saját érdekük, vagy érdeketek is az, hogy minőségi munkát végezzenek ugye az ingatlan szakértők, és bár mondod, hogy nyilván nem tudsz felelősséget vállalni a teljes szakmáért, ez egyértelmű, de én mindig azt gondolom, hogy egy-egy ember is, hogyha elindít egy pozitív irányt, akkor az nagyon sokat tud számítani.
2: Igen, én 21 éve ingatlan közvetítek, és törekszem tényleg arra, hogy jó felé vigyem a szakmát, és azt gondolom, hogy 100 ingatlan közvetítőből 20 az, aki megél ebből a szakmából. A 80 az, akiről te most beszélsz.
1: Tartunk egy rövid szünetet, életörömzene legfrissebb hírek, és innen folytatjuk a beszélgetést.

0: egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, elő a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Élet, öröm, zene.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: kalandos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Movik Gabriellával, az ingatlan coach vezetőjével, tulajdonosával, valamint ingatlanpiaci szakértővel beszélgetünk arról, hogy mik a legnagyobb hibák, amit elkövetnek az eladók az ingatlan piacon. Ugye beszéltünk arról, hogy legtöbb esetben túlárazott ingatlanokról van szó, de mi a helyzet az alacsony árral, ha valaki alul értékeli a saját ingatlanát?
2: Hú, az lehet egy nagyon jó stratégia. Bár ha alul értékeli, az is nagyon szomorú, mert nagyon sokszor hallom, hogy mondják az ügyfelek, hogy ne viccelj már, feltettem a netre, és egy nap alatt elment. Ilyenkor azt kell mondjam, hogy igen, ügyes vagy, de közben meg azt gondolom, hogy biztos, hogy áron alul adtad el. Tehát az az ingatlan, ami egy nap alatt el kell úgy, hogy nincs a tulajdonosnak ügyfélköre, tehát elmehet úgy egy ingatlanosnál, hogy tudom, hogy ezt keresi, oda viszem az ügyfelet, és megvan a deal, de ha nincs egy ügyfélköre a tulajdonosnak, és csak felteszi a netre, és rögtön hívják rá 10, akkor ez egy alulárazott ingatlan, akkor könyörgöm, vegye le, és tegye fel új árral egy kicsit magasabban, mert ne kótya vetjé el, és remélem, hogy nem kenyérre kell, ne tegyük ki alacsonyabb áron, mint a piac.
1: Az AI mennyire segíti a munkátokat? Itt most azért jutott ez eszembe, hogy akár egy ilyen gyors felmérést készít a mesterséges intelligencia, hogy adott környéken, adott négyzetméter milyen áron eladható.
2: Jó, hát én az épületeknek a szerelmese vagyok, és vannak olyan kerületek, mint például az első kerület, az ötödik kerület, vagy vidéken is vannak olyan települések, ami egymás mellett vannak, de nem lehet általános négyzetméter árat venni. Tehát ez az elkótyavetyélés lehetősége van benne, akkor, hogyha egy villaházat panel négyzetméter áron teszünk fel, mert egy utcában vannak.
1: És ilyen előfordul?
2: Sajnos, igen. Tehát, hogy egy átlagos négyzetméter ár jó kiindulási pont, de egy villaépület teljesen más, hogy árazódik. Sőt, még egy villaépületben egy lakás, ami földszinti és sötét, az teljesen más négyzetméter áron van, mint a fenti penthouse, vagy a fenti nagyerkélyes, világos, gyönyörű panorámával rendelkező ingatlan. Nyilván, ha a földszinti meglátja a felső négyzetméter árát, akkor úgy teszi fel, és reménykedik, na ez a túlárazás. De hogyha a fenti indul ki az alsóból, vagy a középből, akkor az az elkótyavetyélés.
1: És ez hogyan, tehát meg tudod győzni az eladót? Vagy meg kell győzni egyáltalán? Vagy milyen kommunikációs technika?
2: Felvilágosítani kell. Aha. Én nem szeretem a meggyőzés szót, mert talán ilyen manipulációra hajaz, és mi nem manipulálunk szerintem, hanem törekszem mindig arra, hogy felvilágosítsam, hogy milyen ingatlanokat adtam el. Tehát milyen ingatlanok vannak ebben a kategóriában, miket akarnak a vevők itt, mennyiért keresnek, szerintem mennyiért lehet eladni most, mennyiért lehet ezt az ingatlant fél év múlva eladni, hogyha tudunk várni fél évet, és stratégiát fűzünk rá, és szépen piacra tesszük profi fotókkal, profi videóval, profi szöveggel, alaprajzzal, és nem feltétlenül, tehát hogy nem akkor van vége, amikor felteszem az ingatlan.com-ra mondjuk, hanem az folyamatosan elő kell legyen, cserélni kell a képeket, hogy folyamatosan oda menjen az érdeklődők elé.
1: Mesterséges intelligenciára nem adtál végül.
2: Bocsánat, mesterséges intelligencia.
1: Ezt használjátok ti, vagy?
2: Természetesen az ingatlan közvetítők is használják, és nagyon szerencse, hogy van nekünk egy ilyen, de hogy ez békjó is, mert van, aki átesik a ló másik oldalára nyilván, és már ilyen nagyon sok mesterséges intelligenciával elkészített képet látunk fent. Én ezt abszolút nem szeretem. Szeretem, hogyha tükrözi a valóságot a kép, hisz magának is munkát csinál, hisz feltesz egy kacsalábon forgó palotát, és oda megyek, és nem az vár, és rögtön csalódik, és ha még jó árérték arányban van, akkor is a csalódás volt az első érzésem. Így tényleg az ingatlan közvetítőket arra bíztatom, hogy óvatosan a mesterséges intelligenciával, a tulajdonosok másikat pedig azt, hogyha esetleg a saját ingatlanukat akarják ezzel feltuningolni, akkor azt is úgy tegyék, hogy azért még a reális viszonyokat tükrözze. Szövegeket nagyon jól lehet írni vele, lehet ugye lefordítani könnyen a mesterséges intelligenciával, tehát nagyon sokat segíti a munkánkat, de óvatosan kell vele bánni, mert nem helyettesíti, hanem segíti a munkánkat.
1: Persze, hogyha az ember tudja jól használni, ez nagyon fontos. Életörömzene következik, jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmai. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna.
1: Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
2: Movik Gabriellával beszélgetünk ebben az órában, ugye mik azok a legnagyobb hibák, amit az ingatlan piacon az eladók elkövetnek, és a mesterséges intelligencia használatánál hagytuk abba, és nekem is van egy ilyen élményem, hogy egyik ismerősöm rakott ki egy hirdetést, hogy lakás eladó, és néztem, hogy úristen, milyen gyönyörű lakása van, és ezt nem is láttam. És ő mondjuk jó fej volt, mert odaírta, hogy ilyet lehet csinálni, tehát hogy ezt a mesterséges intelligencia által generált fotók, és utána meg lehetett látni a lakás eredeti, tehát azt, amilyen állapotban, meg nem is az állapot, hanem ahogy kinéz az ingatlan, vagy a lakás, viszont nagyon sokan nem írják oda, hogy AI által, és ez tényleg, ez azért is becsapás, hiszen ha oda megyek, mint vevő, és kiderül, hogy köszönő viszonyban nincs.
3: Igen, ez nagyon kellemetlen.
2: Azzal, amit láttam a fotókon. Tehát ilyen szempontból a fotó, mondhatjuk azt, hogy a fotó az egyik, hát nyilván az ár. Pontosabban ezt inkább nem mondom, hanem kérdezem, hogy a fotó az ár, vagy mi az, ami szerinted így a vevőt első körben megfogja egy hirdetésnél?
3: A hitelesség és a harmónia, hogy a fotó, a videó, az alaprajz, a szöveg, Az egy jó termékre sugalljon. Tehát ez marketing, ugyanúgy, mint ahogy bármi mást eladunk, nem csak a krém, hanem a doboza is fontos. A tálalás, ugye bármennyire is finom az a húsleves, hogyha egy műanyag edénybe tesszük, nem jó. Tehát az egész így, hogy a megfelelő helyen legyen azon a portálon, hogy előttem elém jöjjön a hirdetés mindenféle social médián, hogy elém jöjjön ott, ahol én vagyok, hogy megtaláljon az a hirdetés, megtalálja a célcsoportját, mert ugye nagyon fontos az, hogy hiába teszek fel egy golf apartmant egy budapesti olcsó lakások csoportba, mert nem érdekel senkit, vagy kiröhögik a hirdetés. Tehát azt máshol kell hirdetni, és ezt a tulajdonos sajnos nem tudja. És nem is tudhatja, ez nem ez az ő szakmája. Így én arra bíztatok tényleg mindenkit, hogy profira bízzák, és akkor, hogyha ezt az egészet összeharmonizálják, és úgy lép a piacra az ingatlan, hogy ez fel van készítve, mármint az érdeklődők fogadására, megvannak a profi fotók, megvan a profi videó, megvan egy olyan leírás, amiben ki van emelve az előnye, de akár bele lehet tenni a hátrányt is, hisz mindenhol van hátrány, és a vevő, mikor elragadtatva van egy ingatlantól, utána rögtön keresi a hátrányt is, hogy biztonságosan tudjon dönteni. Nagyon sokszor én elmondom, hogy igen, ez az előnye az ingatlannak, és ez a hátránya, és nagyon sokszor ez az, ami segít a döntésbe, hisz ha tudom, hogy mi a hátránya, akkor utána tudom, hogy biztonságosan tudok dönteni, és nincs olyan rejtett hibája, ami mondjuk ami után átverve érzem magam, ha utána jövök rá.
2: Ugye itt említetted, hogy a social felületeken is, tehát hogy nem csak ingatlan portálokon, hanem a social felületeken is legyen ez úgymond elől, tehát hogyha az érdeklődők könnyen megtalálják. Itt mennyire, hogy is fogalmazzak, mennyire jelent problémát, ismerjük a social felületeket mindannyian, a kommentelő bázis, akik mondjuk szétszednek adott most
3: ingatlanokat.
2: Adott ingatlanokat, igen. Ez mennyire viheti el rossz vagy jó irányba?
3: Én nagyon örülök neki, mikor alá kommentelnek bárki.
2: És
3: jót vagy rosszat előre viszi igazából, és jó, tudom, hogy kapok hideget, meleget egy-egy hirdetésnél, de előrébb viszi a hideg is. És az, akinek ez az ingatlan fog kelleni, meglátja, és ő fel fog hívni rá. Számtalanszor volt az, hogy valami polgárpukasz áron tettünk ki egy-egy kisebb lakást, és ezért is mondom, hogy a négyzetméter ár megtévesztő lehet, hisz most egy 20 négyzetméteres belvárosi ingatlan 40 millió alatt, ami nem föld alatt van, az nincsen, és hogy 40 millió felett kiraksz egy 20 négyzetméteres kis lakást, és a négyzetméter ára az az egekben van, és mindenki kiszámolja, Jézusom, és akkor írják be, hogy úristen, ilyen négyzetméter áron ilyet lehet venni, meg olyat, de ez nem ez nem csak egy ingatlan, hanem ez egy jó lokáció, ez egy könnyen kiadható befektetés is, igazából a kisebb lakásoknak mindig magasabb a négyzetmétere. Nem tudják a kommentelők, hogy milyen gyönyörű házban van. Lehet, hogy egy Ybl Miklós által tervezett András úti történelmi csodapalotában van.
2: De mondjuk ezt odaírod a leírásba, akkor...
3: Ha odaírom, persze, igen. Csak nem olvassák sokszor, ja, hanem igen, kiszámolják igen, a négyzetméter árat, és akkor utána kommentálnak, hogy és amúgy én ezeken mulatgatok.
2: Igen, egyébként ez egy óriási nagy hiba, ezt mondom a hallgatóknak, aki esetleg ingatlant elad vagy vesz, hogy nem olvassák el, és ez nem csak az ingatlan hirdetéseknél, hanem mindennél valahogy jellemző ez a felületesség, hogy megnézzük négyzetméter, hány négyzetméter, mi az ára, 2-3 fotót, és már megy a kritika ezerrel, és már, szóval, hogy olvassuk el, nézzük meg, hívjuk fel, kérdezzük meg, utána természetesen, ha úgy ítéljük meg, és mindenképpen szeretnénk, akkor lehet kritizálni, ezzel nincsen semmi baj, csak ne így ilyen felületesen első blikre.
3: Hát igen, ez egy ilyen népbetegség, igen. Igazából nem csak ingatlanokra, hanem szerintem mindenre, ha bármit felteszünk, amúgy erről a kis beszélgetésünkről is egy kis videó majd a social médiámra fel lesz töltve, és oda is kapok majd biztos hideget, meleget, de hogy ezzel nem érdemes foglalkozni. Igen. Egészséges szinten.
2: Igen. Budapest, csak Budapestre korlátozódik a te munkád, vagy országosan, vagy akár ország határokat átlépve is?
3: Igen, igazából, mivel 21 éve ezt csinálom, ezért Budapestet utcáról utcára ismerem, és hogy ezt nagyon-nagyon szeretem, legfőképpen az ügyfeleimet szolgálom ki, és hogyha ők Budapesten szeretnének ebben a kerületben, vagy abban a kerületben vásárolni, akkor én ott találom meg nekik, vagy ott adom el nekik az otthonukat. Nagyon sok ingatlan közvetítővel dolgozom együtt, és azt gondolom, hogy az ingatlan közvetítés jövője az együttműködés. Ezért, hogyha valaki éppen Újpesten szeretne vásárolni, akkor tudom, hogy kihez kell fordulni, melyik a legjobb ingatlan közvetítő a kerületben, és vele együtt szolgálom ki az ügyfelemet, így Budapestet tényleg le tudom fedni, illetve 8 lány dolgozunk az irodában, és mindenkinek megvan az a szakértelme, hogy melyik kerületben a legjobb. A vidék pedig nálam a Balaton a Riviera, szóval nincs az a balatoni megbízást, amit én ne vállalnék el, mert már maga az út oda le, illetve hogy ott lehetek úgymond munkagyanánt, az már nekem egy öröm, illetve mivel golfozom, ezért golfapartmanokat árulok, és a golfapartmanra pedig olyan ügyfél jön, aki európai golfapartmant szeretne, nem feltétlenül csak Magyarországon, őket is, ahogy tudom, kiszolgálom.
2: Ugye azt mondtam, hogy az ingatlan coach vezetője, tulajdonosa. Nagyon sok ingatlan szakértővel, ingatlanossal beszélgettem, ingatlan coachsal még nem. Még gyorsan egy a beszélgetésünk végén kérlek, ez a coach, ez azt jelenti, mint amikor valaki coachként dolgozik, csak te így az ingatlan eladása, vagy az ingatlan szakértelmeddel együtt csinálod ezt?
3: Ugye 11 éve van saját cégem, és mikor megnyitottam, akkor nem akartam még egy ingatlan irodát, akartam egy picit különlegességet belevinni, és a coach az a szemléletünk, ahogy hozzáállunk az egész ingatlan közvetítéshez. És hogyha valaki felhív, vagy bejön az irodába egy konzultációra, akkor ez nekünk nem, hogy mondjam, fáradtság, hogy segítünk neki az ingatlan céljaiban. Nagyon sokszor elmondják, hogy hol vannak most, milyen helyzetben, mikor akarnak lépni, hova akarnak lépni. Csinálunk egy célkitűzést, hogy mikor fogunk eljutni abba az álomotthonba. Nagyon sokan befektetésként tekintenek az ingatlanra, és akkor egy olyan célkitűzést állítunk, hogy mondjuk nyugdíjas korukba 3 kicsi lakásból éljenek, vagy annak a kiadásából éljenek, és hogy ez a coaching, egy beszélgetés, egy kötetlen beszélgetés az ingatlanpiaci helyzetről. Azért ingatlan coach lett a cégünk neve, mert ezzel a szemlélettel képviseljük az ingatlan közvetítőket a piacon.
2: Tehát nem csak az ingatlant, az épületet, hanem nyilván az embert, a szándékot is nézitek.
3: Igen. Sőt, inkább azt.
2: Nagyon-nagyon szépen köszönöm neked a beszélgetést.
3: Én is nagyon köszönöm a meghívást.
2: Kedves hallgatóim, ebben az órában Movik Gabriella, az ingatlan coach vezetője, tulajdonosa, ingatlan piaci szakértő volt a Családi Manna vendége.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. Manna Morzsa.
1: A beporzók csendes munkája. Egy méh, egy lepke, egy zengő légy, vagy akár egy denevér munkája elsőre apróságnak tűnhet. Virágról virágra jár, közben virágport visz magával. De ebből az apró mozdulatból lesz gyümölcs, mag, termés, sokszor egész ökoszisztémák működése. A Nemzetközi Természetvédelmi és Élelmezési Szervezetek szerint a világ vadon élő virágos növényeinek nagy része és az élelmiszer növényeink jelentős hányada legalább részben állati beporzástól függ. Ez nem azt jelenti, hogy minden falat ételünk méheken múlik, de azt igen, hogy a beporzók nélkül szegényebb, drágább és sérülékenyebb lenne az élelmiszerrendszerünk. A beporzókat sok minden veszélyezteti. Élőhelyvesztés, vegyszerek, klímaváltozás, betegségek, invazív fajok. A segítség viszont nem csak nagy természetvédelmi program lehet. Egy vegyszermentesebb kert, több őshonos virág, ritkábban nyírt gyepfolt, rovarhotel, vagy egyszerűen a virágzó növények megtartása is számít. A beporzók nem kérnek sokat. Élőhelyet, táplálékot, kevesebb mérget. Cserébe csendben végzik azt a munkát, amelynek eredménye ott van a reggelinkben, a piacokon és a táj szépségében.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Napos, hűvös idő lesz. Megválasztotta az Országgyűlés a vagyonvisszaszerzési hivatal elnök helyetteseit. Francia irodalmi díjat kapott Jancsó Júlia. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Megválasztotta az Országgyűlés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnök helyettesét. Gellért Károly Árpád védelemért felelős, Ötvös Károly közpénzügyi, Terhes Tibor Dávid pedig fellebbviteli elnök helyettes lett. A három tisztviselő közül ketten ügyészként dolgoztak korábban, egyikük pedig az Integritás Hatóság vizsgálati vezetője volt. Lezárult a Magyarország ellen indított kondicionalitási eljárás. 4,2 milliárd eurós uniós forrás szabadul fel. Újra elérhető lesz az Erasmus Plus és a Horizon Európa program a magyar egyetemisták és kutatók számára. Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke közösségi oldalán üdvözölte az Európai Unió tanácsának döntését, amellyel, mint fogalmazott, új fejezet kezdődik Magyarország és Európa számára egyaránt. Magyarország jelentős haladást ért el a jogállamiság helyreállítása érdekében, jelentette ki a brüsszeli igazságügyi biztos az uniós miniszterek tanácsülése előtt Luxemburgban, ahol napirendre tűzték a hazánk elleni 7. cikk szerinti eljárást is. Michael Magrath ugyanakkor emlékeztetett, hogy az eljárást az Európai Bizottság nem állíthatja le. Ez kizárólag a kezdeményező Európai Parlament hatásköre, de a tagállamokat tömörítő tanács is dönthet úgy, hogy nem folytatja tovább. Bírálta a Fidesz és a Mi Hazánk frakcióját a miniszterelnök, aki szerint az ellenzéki pártok a gyermekek védelmét megerősítő törvény ellen szavaztak. Magyar Péter úgy fogalmazott, leszavazták a kórházban hagyott csecsemők segítését és a gyermekek védelmét az erőszak minden formájától. Az Országgyűlés által elfogadott jogszabály egyebek mellett korlátozza a gyermekek fejlődésére káros tartalmakat és a közterületi reklámokat, valamint gyorsított eljárást rendel el a kórházakban maradt újszülöttek ügyében. Az egyik legmagasabb francia állami kitüntetéssel díjazták Jancsó Júlia műfordítót. Az alkotó az elmúlt években megjelent Prusz összkiadás fordítójaként vehette át az elismerést Franciaország budapesti nagykövetétől. Jancsó Júlia 30 évig dolgozott az Eltűnt idő nyomában című, csaknem 4000 oldalas világhírű regény magyar nyelvű fordításán. Az első teljes és egységes magyar nyelvű kiadás 2024-ben jelent meg.
0: Időjárás.
2: Többnyire napos idő várható, gomoly felhőkkel, eső nem valószínű. A szél napközben több felé megélénkül, a hőmérséklet 13-18, késő este 4 és 9 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
3: Nagy üdv mindenkinek, elő a mikrofonnál Már István.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenéke. Jó munkát kívánok, abból jut globálisan jó szórakozást. Jól fogunk szórakozni egyébként, hiszen a jó kis időutazás gondoskodik arról, hogy jól érezzük magunkat. 2005-ben viszem a Manna FM hallgatóit elsőként, és aztán majd 2015 három slágerista vezetője is terítékre kerül. Közben fél szemmel mindig az SMS falon 0674098-at. Ide várom a közlekedési információkat, vagy hogyha valakinek a két említett évből lenne élménye, az is jöhet. Emlékezzünk együtt arra az évre, amikor nagyot ment a What Else Is There, vagy a Human Nature-től a Reach Out, I'll Be There. A mozikban egyébként az egyik kedvenc filmem debütált, az első a szerelem, Uma Thurman és Meryl Streep főszereplésével. Ha valaki még nem látta, mindenféleképpen nézze meg. Szórakoztató, vicces, de van egy olyan pillanat, amikor az ember szinte el is pityeredik. A sztori szerint a frissen elvált 37 éves Rafi, Uma Thurman, aki a divat világának kifinomult magasabb szféráiban mozgó katolikus, ám vallását nem gyakorló fényképész producer, egy szép napon megismerkedik Daviddel, a 23 éves zsidó származású szobafestővel, egy szempillantás alatt egymásba szeretnek. David és Rafi előtt nagy feladat áll, nem csak a köztük lévő 14 év kor különbséggel kell megküzdeniük, hanem az egész addigi életük és társadalmi hátterük közötti óriási szakadékkal, valamint David hagyománytisztelő anyjának elvárásaival is, ő Meryl Streep egyébként. Rafi élete a keserédes időszakában pszichológushoz fordul, dr. Liza Metzger értő módon hallgatja érzelmi viharaival küzdő kliensét, és nem tudja, hogy igazából a fiú, akivel rendezvúzik, a fia. Többet nem mondok, mert aztán spoilerezek, és még valakinek elveszem a kedvét, hogy megnézze ezt a bizonyos filmet. Tényleg érdemes látni, hogyha még valakinek kimaradt volna az élet.

Egyesületről. Na de jöjjenek a zenék, 2005-ből már is a fura nevű Röjszkop formáció, szerintem még jól az életemben nem sikerült kimondani a nevüket. Elég furcsa a név, utána néztem egyébként, norvégul annyit tesz, hogy óriás pöfeteg, a röjk a füst, a szop pedig a gomba. A duó debütáló albuma 2001-ben jelent meg Melody EM címmel, és rögtön világra szóló sikert aratott. Később aztán, ami elhozta számukra azt az átütő nagy sikert, az ez a dal volt, amit mindjárt hozok, a What Else Is There. Hát ez köszönhető volt annak, hogy rengeteg reklámban lehetett hallgani, például az Apple is megvásárolta a jogokat, de egyébként a T-Mobile egy másik dalukat is elcsakliszta, mint reklámbetétdalt, úgyhogy ők nagyjából ebből éltek, de hogyha létezik ilyen nagy sláger az esetükben, az kétségkívül What Else Is There, ami leuralta 2005-öt. Aztán majd a Human Nature érkezik hozzánk egy feldolgozás dallal, egy régebbi muzsikának adnak mindjárt új köntöst, 2005-ből ez lesz a Reach Out, I'll Be There, és aztán majd érkezik a Mattafix formáció, ők egy brit könnyűzenei duó, Marlon Rudett és Prites Hirsi de alakítják a formációt, sajátos zenei világukra jellemző a hip-hop, a rap, az alternatív rock vagy az R&B is. Marlon Rudett a csapat szétválása után egyébként fényes szóló karrierbe fogott, ugye a New Age ismerős lehet tőle, Prites Hirsiről így nagyon nem hallottunk önállóan. Egyébként mindketten angolok, de a Karib térségből származnak, ott nevelkedtek, és egyébként ott a helyiek között, amikor úgy minden rendben van és kezet fognak, akkor ez egy bevált mondás, hogy matter fixed, azaz minden oké. Na ebből jött aztán a Mattafix, mindjárt jön a Big City Life, de egyelőre a What Else Is There, 2005-ből, itt a 98.6 Manna FM-en.

itt a 98.6 Manna FM életterem zenéke, remélem mindenkinél olajozott a kedd. Jó, hűvösben ébredtünk egyébként, 5-6 fok volt, azért most már szerintem sok helyütt be kell kapcsolni a fűtéseket legalább estére. Állandósulni látszik ez a 15-16 fok napközbeni maximumra, most már a 20 fokot sem érjük, majd elég szépen csökkennek az értékek, de hát így október közepén már ez szinte törvényszerű, hogy így legyen. Közben egyébként 2005-öt már is 2015 váltja, hiszen időutazós óránk van, ez mindig annyit tesz, hogy mesélek az évről, hogy elhelyezzük magunkat az időben, és aztán majd a hangulatot zenékkel kapjuk el. Ha már időjárás, 2015-ben megdőlt az országos hőmérsékleti rekord Magyarországon, amikor Fertőrákoson 19,7 fokot mértek. Budapesten szintén megdőlt a fővárosi rekord 16,7 fokkal, mindez januárban mutatták a hőmérők, tehát akkor januárban nagyjából olyan maximum volt, mint most itt nálunk októberben. Ez év februárjában hivatalos látogatásra Budapestre érkezett Angela Merkel, német kancellárról, többek között a miniszterelnökkel és a köztársasági elnökkel tárgyalt, és aztán az óvintézkedések nem értek véget, hiszen őt szinte rögtön Vlagyimir Putyin követte. Ilyenkor ugye megvan a megfelelő koreográfia, hogy hogyan kell őket fogadni, még a csatornafedőket is le kell rögzíteni, hogy nehogy bármi malőr üssön be, amikor ők járják a budapesti utcákat. Májusban Bécsben megkezdődött a 60. Eurovíziós Dalfesztivál, a Városházán az osztrák polgármester köszöntötte a fesztiválon fellépő művészeket, hazánk a Csömer Bogi képviselte mérsékelt sikerrel. Már is Nick Jonas érkezik, a Jonas Brothers frontembere most szólóban, 2015-ben már szólóban is bontogatta a szárnyait. Hát ugye, ahogy mondtam, ő a Jonas Brothersből indult, nagyon kalandos volt egyébként, a formáció létrejötte. A legenda szerint anyukáját kísérte el az akkor még nagyon picike Nick a fodrászatba, és ott, ahogy egy gyerek szokott, dúdolgatott, hát pont éppen arra járt egy producer, ugyanúgy, ha a fodrászatban, és felfigyelt a hangjára, is vitte őt a stúdióba, és akkor ott derült ki, hogy tulajdonképpen ugyanilyen jó hangú és jó fizimiskájú társói is vannak, úgyhogy így alakították meg a Jonas Brothers formációt. A néven egyébként sokat lamentáltak, aztán végül is ezt találták a legmegfelelőbbnek. Később aztán a tagok, főleg Nick Jonas szólóban is próbálkozott, ennek ékes bizonyítéka a 2015-ös Levels, amit mindjárt hozok. Aztán majd egy hazai előadó érkezik, Jónás Vera és a Higher, ő egyébként magyar énekes dalszerző, a Jónás Vera Experiment alapítója és frontembere. Tulajdonképpen a zenekar a dalszerző saját szerzeményeit játsza más-más hangszerelésben és felállásban, angolul megszólaló szövegeiben a saját magában felmerülő kérdéseket és problémákat feszegeti. Így lesz ez mindjárt a HR-ben is. És aztán majd John Newman érkezik hozzánk, akinek eléggé hányatott gyereksora volt, hiszen 6 éves korában az apukája elhagyta őket, úgyhogy minden betevő falatra már a gyerekekkel együtt kereste meg a pénzt az anyukája. Ezt egyébként többször meg szokta énekelni dalokban is John Newman. Nem szívesen emlékszik vissza erre a korszakra, és hát azt sem tette a véka alá, hogy sokszor megküzdött a gyilkos korral, többször az orvosok diagnosztizáltak nála agydaganatot, de szerencsére jól van, tehát az a fajtája volt, amit úgy jól tudtak műteni, úgyhogy szinte évente tér vissza hazánkba, imádja a magyar közönséget, és mi is nagyon szeretjük őt, jó egészséget kívánunk neki. 2015-ből a Come and Get It érkezik tőle, de csak a Nick Jonas-féle Levels és Jónás Vera HR-je után, itt a 98.6 Manna FM-en.

0: Itt a 98.6 Manna FM-en Silo Green érkezik pillanatokon belül, aki nagyon aktív külföldön. Hát egyébként, ami hozzánk elérkezik, abból is kitűnhet, hogy jó muzsikus, hiszen folyamatosan jönnek a slágerek, új albumon is dolgozik. Az aktivitását arra értettem, hogy jelen pillanatban is a Voice egyik külföldi kiadásában, a mentorszékben fedezi fel a tehetségeket. Mindjárt a Music to My Soul-lal folytatja nálunk.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
2: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
3: Az őszi napfényvirágnak már a neve is igen megkapó, noha jelző egy kicsit megtévesztő lehet, mert virágzásuk már nyáron, július végén, augusztus elején megkezdődik és egészen októberig tart. Ami viszont a napfényt illeti, virágaik valóban többnyire a sárga, valamely sötétebb, világosabb árnyalatában pompáznak, de lényegében a citromsárgától a narancssárgán át a vörösig, pirosig terjed a paletta. A tudományos elnevezésükben a helénium a görög mitológia szerinti, a trójai háborút akaratlanul kiváltó Helenára, Zeus és Léda szépséges lányára utal. Angol szász nyelvterületeken Helena virágjának is hívják. Nemesített, a kertészetekben kapható, régóta töretlenül népszerű fajtái számos változatban léteznek. Kedveltségük egyik oka éppen a változatosság, a másik, hogy heteken át gazdagon ontják jellegzetes virágaikat, a középen kúpszerűen kiemelkedő vacokkal és az azt gallérszerűen körülölelő kissé lefelé hajló szirmokkal. Népszerűek a méhek, poszméhek és lepkék körében. Könnyen nevelhető növények, a napos helyet szeretik, a talajjal szemben sincsenek különösebb igényeik, pusztán, hogy üde, tápdús, jó vízelvezetésű legyen, s ha mindez megvan, igen hálásak. Önállóan, szoliterként is ültethetőek, de díszfüvekkel, zsájákkal, mélybalzsamokkal, napszemvirágokkal együtt telepítve csak fokozhatjuk a hatást. Fajtái közül nehéz lenne csak egyet kiemelni, hiszen a Biedermeier vagy a Double Trouble is szemedgyönyörködtető.
1: Ez volt a Manna Morzsa. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
0: Átjáró néven indít ifjúsági programsorozatot 7 budapesti színház, melynek során a 15-25 évesek nem csak előadásokon, de workshopokon, vitaszínházi alkalmakon, kulisszajáráson és alkotó folyamatokban is részt vehetnek. A Budapesti Báb Színház, a Katona József Színház, a Radnóti Színház, a Szkéné, a Trafó, az Örkény Színház és a Víg Színház vesz részt a programban. A 15-25 éveseket megszólító programban a résztvevők az évad során mind a 7 intézménybe ellátogatnak, ahol előadások, kulisszajárások, workshopok, vitaszínházi alkalmak és közös alkotó folyamatok segítségével ismerhetik meg közelebbről a színház világát. A cél az, hogy a fiatalok aktív résztvevőként kapcsolódjanak a színházhoz, találkozzanak az alkotókkal és a saját generációjukat érintő kérdésekről is közösen gondolkodjanak. A kezdeményezés 2027 májusáig tart, egy 3 napos fesztivállal zárul, az események többsége ingyenes vagy kedvezményes, de regisztrációhoz kötött. Október 30-áig látható a Fiatal Iparművészek Stúdiója Egyesület csoportos kiállítása a Pesti Vigadóban. A tárlat a kortárs hazai iparművészet különböző területeit mutatja be, a belső építészettől és formatervezéstől a kerámián, textilen, ötvös művészeten és üvegen át a vizuális kommunikációig. A felső kiállító térben több mint 100 tervező és iparművész munkái láthatóak, az alaksori galériában pedig cseh és magyar diákok közös kiállítása mellett workshopok és kerekasztal beszélgetések kapnak helyet. A Puskin mozi 100. születésnapja alkalmából november 28-áig fesztivált rendeznek, amely 10 különleges filmvetítéssel, élőzenés alkalmakkal és filmhíradó vetítéssel idézi fel a filmszínház történetét. A programban többek között a Metropolis, a Hipolita lakály, a Biciklitolvajok, a Szerelemre hangolva, a Medence, a 20 óra, a Párbaj, a Volt egyszer egy Amerika, a Bagdadi tolva és az Aranylás szerepel, utóbbi élőzenei kísérettel. November 4-én a Kreatív Filmhíradók programot beszélgetés követi, a családokat pedig 4 magyar klasszikus várja. Közben megnyílt a World Pass fotókiállítás a Biodómban, amely november 8-ig várja a látogatókat. A nemzetközi sajtófotópályázat idei válogatása a világ aktuális eseményeit és legfontosabb kérdéseit mutatja be. A 141 országból érkezett több mint 57 ezer pályamű közül kikerült fotók különböző nézőpontokból mutatják meg napjaink eseményeit, miközben a képek mögött álló emberi történetekre is ráirányítják a figyelmet. A kiállítást két kísérőtárat egészíti ki, a 2026-os választáshoz, valamint az 56-os forradalomhoz kapcsolódóan. 2026. októberében első alkalommal rendezik meg a Cheese Budapest Gasztrofesztivált a Rákóczi téri vásárcsarnokban, melynek célja a sajtkultúra népszerűsítése. Hiába ez volt a város második vásárcsarnoka, a Rákóczi téri csarnok jelenleg nem tartozik Budapest legfelkapottabb piacai közé, a legtöbben inkább az üzletsoron található gasztrohelyek és boltok miatt keresik fel, melyek közül egyértelműen kiemelkedik a japán ihletésű, a koreai és az olasz ételeket kínáló egység. Mindezek mellett időnként különböző rendezvényekkel is igyekeznek több élettel megtölteni a csarnokot. Legutóbb például a Józsefvárosi Jazz Fesztiválnak, majd a Kórusok őszi fesztiváljának is kiemelt helyszíne volt. Október 17 és 18-án újabb eseménynek ad otthont, jön ugyanis az első Cheese Budapest.
1: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Itt a 98.6 Manna FM-en az életörömzenék között mindjárt jön a lazulás, akár munka közben, előtt vagy után, és nagyon jól tud jönni egy jó kis tánc. Nem tudom, hogy ki mikor táncolt utoljára. Olyan társas dolognak ítéljük ezt meg, egyébként otthon is tök jól lehet tombolni azokra a dalokra is, amiket én készítettem be. A tánc lesz a fő témakörünk, jön majd a Dance the Night, aztán itt lesz a Dance Monkey, az I Wanna Dance with Somebody, vagy a Gyere és táncolj. A részleteket mondom, egyelőre Bo Anderson indítja az órát, az ő dala lesz a New Wave.
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
0: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután.
1: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna Morzsa.
3: A kultúra nem csak múzeumban él. Amikor kulturális örökségről beszélünk, sokan épületekre, festményekre, régészeti leletekre gondolnak. Pedig a kultúra nem csak tárgy, lehet dal, tánc, ünnep, kézműves tudás, mesemondás, ételkészítési hagyomány, közösségi szokás vagy a természetről felhalmozott helyi tudás. Az UNESCO ezt nevezi szellemi kulturális örökségnek, olyan gyakorlatoknak, tudásoknak és kifejezéseknek, amelyeket közösségek a saját kulturális identitásuk részeként ismernek el, és generációról generációra adnak tovább. A lényeg nem az, hogy valami változatlanul konzerválódjon. Az élő örökség alkalmazkodik, alakul, de közben kapcsolatot teremt múlt és jelen között. Ezért fontos például egy helyi mesterség, egy népdal, egy hagyományos ünnep, vagy akár egy családi recept. Nem csak régi dolog, hanem közösségi emlékezet. Olyan tudás, amelyet nem lehet egyszerűen letölteni, gyakorolni, átadni, megélni kell. A kultúra akkor marad életben, ha használjuk. Ha énekeljük, főzzük, táncoljuk, meséljük, tanítjuk. A múzeum megőriz, de a közösség életben tart.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
6: Mediterrán hangulat a Duna közelében! Találja meg új otthonát a 20. kerületben! Most ajándékgépesített konyhával. avicogroup.hu.
7: Belépőddel ót és mercit nyerhetsz. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
8: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros. Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
4: Reklám hangzott el.
9: Napos, hűvös idő lesz. Megválasztotta az országgyűlés a vagyonvisszaszerzési hivatal elnök helyetteseit. Egy korai stádiumú csomót távolítanak el 14. Leó pápa tüdejéből. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
9: Megválasztotta az országgyűlés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnök helyettesét. Gellért Károly Árpád védelemért felelős, Ötvös Károly közpénzügyi, Terhes Tibor Dávid pedig fellebbviteli elnök helyettes lett. A három tisztviselő közül ketten ügyészként dolgoztak korábban, egyikük pedig az Integritás Hatóság vizsgálati vezetője volt. Lezárult a Magyarország ellen indított kondicionalitási eljárás. 4,2 milliárd eurós uniós forrás szabadul fel. Újra elérhető lesz az Erasmus Plus és a Horizon Európa program a magyar egyetemisták és kutatók számára. Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke közösségi oldalán üdvözölte az Európai Unió tanácsának döntését, amellyel, mint fogalmazott, új fejezet kezdődik Magyarország és Európa számára egyaránt. Még ma megműtik 14. Leó pápát. Egy korai stádiumú csomót távolítanak el a tüdejéből a római Gemelli klinikán. Az egyházfő vasárnap személyesen tájékoztatta egészségi állapotáról a híveket, akik közül sokan ma is összegyűltek a kórháznál, hogy kifejezzék neki jó kívánságaikat. A műtét utáni lábadozás várhatóan egy hétig tart majd. Légivészhelyzet miatt rövid időre lezárták a Nürnbergi repülőteret. Egy Korfuról érkező utasszállító repülőgép továbbított vészhelyzeti kódot, emiatt riadóztatták a német légierő elfogó harci gépeit. A két vadászgép beavatkozására nem volt szükség, a korfui gép biztonságosan földet ért. A járat átvizsgálásakor nem találtak veszélyre utaló jelet, a hatóságok vizsgálják a riasztásokát. Az egyik legmagasabb francia állami kitüntetéssel díjazták Jancsó Júlia műfordítót. Az alkotó az elmúlt években megjelent Prusz összkiadás fordítójaként vette át az elismerést Franciaország budapesti nagykövetétől. Jancsó Júlia 30 évig dolgozott az Eltűnt idő nyomában című, csaknem 4000 oldalas világhírű regény magyar nyelvű fordításán. Az első teljes és egységes magyar nyelvű kiadás 2024-ben jelent meg.
1: Időjárás.
9: Többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel. Holnap csak északon és nyugaton fordulhat elő gyenge eső, zápor. A szél helyenként megélénkül, hajnalban 0 és 6 fok között alakul a hőmérséklet, de néhol fagyhat. Napközben 13-19 fok valószínű. A hét második felében is marad a csendes őszi idő, néhol 20 fokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
0: Nagy üdv mindenkinek, már is indul az újabb óra. A mikrofonnál István Dániel, az éterben pedig táncosztárok, bár ez így egy picit mulatósan hangzott, de kétségkívül a legnagyobbak táncoltatnak majd meg minket. Hát ezt így nem sikerül kivitelezni munka közben, azt megértem, de legalább gondolatban egy picit rezonálhatunk már a következő nagy bulira vagy hétvégére. Tehetjük ezt Dua Lipával, Phil Collins-szal, Tonsendájjal vagy a legendás Whitney Houstonnal. Az óra pedig Bo Andersonnal indul, már is szól a New Wave.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Nagyjából egyébként kiegyensúlyozott időjárásra lehet készülni egész héten 16 fokos maximummal. Hajnalban is egy picit majd a hétvégére emelkednek a hőmérsékleti értékek, úgyhogy igazi kiránduló idő lesz, hogyha úgy tetszik. De egyébként jó kis testmozgás, a tánc is, nagyon sokszor elfeledkezünk róla a korral, pedig egyébként nem kell hozzá kimondottan társas táncot társítani, otthon is lehet tombolni, nagyon jó ideglevezető. Emlékszem, hogy a Grace klinikában az orvostan hallgatók, amikor már nagyon tele volt a puttonyuk, akkor mindig a francia ágyon ugrálva táncoltak. Ehhez viszont jó zenére van szükség, na itt jövök én a képbe, hiszen ezt már is hozom. Egyébként a tánc jótékony hatásairól talán nem is kell kis előadást tartanom, remek kalóriaégető mozgás, és ha tényleg akár táncos táncban, vagy társas táncban gondolkozunk, akkor még akár egy ismerkedő fórum is lehet. Már is jönnek a dances dalok, Dance the Night, Dance into the Night, Dance Monkey első körben, és aztán majd csatlakozik hozzánk a Well Hello és Whitney Houston legendás dala is. De hát egy erőre Dua Lipával indulunk, aki azért az utóbbi időben szépen leuralta a showbizniszt, szinte nem is lehet a közösségi oldalakon úgy videót megnézni, hogy ne az ő különféle ruha, parfüm vagy egyéb márkája jöjjön be. Igen, komoly koncertturnén van túl egyébként Dua Lipa, erről is készültek videók, többek között Adele is tombolt már a koncertjére, tapsolva fellépett vele Lionel Richie, tényleg mindig élőben énekel, fantasztikus koreográfiát nyom, baromi jól néz ki. Úgyhogy amit szerintem el lehetett érni az utóbbi időben, az Dua Lipa megcsinálta, albán származású egyébként, a neve szerelmet jelent, és ami még érdekesség lehet, hogy tulajdonképpen zenész családba született, hiszen apukája másodállásban egy koszovói albán rockénekes, az Oda zenekar frontembere. Aztán majd Phil Collins érkezik, aki szintén elég fényes karriert futott be, ugye indult minden a Genesisben. Hát mondjuk ez sem igaz egyébként, mert gyerekkorában már szerepelt filmekben, ha valaki a klasszikusokat szereti és megnézi a Beatles Hard Day's Night filmjét, akkor abban például fellelhető Phil Collins. Na de aztán a nagybetűs karrier a Genesisben indult, ott a dobok mögött kezdte el a zenélést, Peter Gabriel volt akkor még a frontember, és amikor Peter Gabriel úgy döntött, hogy igazából szóló karrierbe kezd, akkor jött elő énekesként Phil Collins a dobok mögül. Hát az én generációmnak nagyjából a Genesisnek szerintem ez a korszak van meg. A nagy slágereket, a Land of Confusion-t, vagy az Invisible Touch-ot már ebben a korszakban énekelték el. És aztán Phil Collins szólóban is igen komoly sikereket ért el, leginkább a 90-es években. Nem hagyta ott sosem a Genesis, csak fókuszálta a szóló karrierére is. Ennek egyik ékes állomása volt a Dance into the Night. Hát sajnos Phil Collins nem örvend jó egészségnek, a haláltorkából hozták vissza néhány hónapja. A koncertezést egyébként már abba hagyta, annak is megadta a módját egy brit körúton, búcsúzott el a közönségétől. A dobolást már hamarabb le kellett tennie, hiszen nagyon remegett a keze, de azért még a mikrofon mögött jól el volt, viszont bejelentett, hogy koncertet tőle már nagyon nem várhatunk. Hát van miből sem megézni, ha rá gondolunk, már is jön a Dance into the Night, és aztán majd Townsend érkezik, és a Dance Monkey, hát ő is egy igazi csodabogár. Ha létezik mérő indulás, akkor az övé az az volt, hiszen egy lakókocsiban tengette az életét utcazenészként, és aztán így fedezték fel, és volt egy nyár ugye néhány éve, amit aztán tényleg a Dance Monkey uralt le, nem lehetett úgy elmenni se büfébe, se étterembe, se szórakozó helyre, hogy ne ettől tombolt volna a közönség. Úgyhogy természetesen hozom a táncolható muzsikák közé ezt is, de csak is Dua Lipa után. Itt a 98.6 Manna FM-en.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Táncolni baromi jó. Az embernek van egy korosztálya, amikor egy gyerekként ugye elkezd táncikálni az óvodában, vagy a szülei szórakoztatására, aztán jönnek a házi bulik, a diszkók, keményebb partik, és aztán amikor már úgy megállapodunk, meg az ember családot alapít, vagy szépen otthon így már elcsendesedik a 30-as éveiben, akkor elfeledkezünk erről a jó kis testmozgásról, vagy leginkább párban üzzük. Pedig egyébként a tánc nagyon jótékony hatású, endorfin szabadít fel, kalóriákat lehet vele égetni. Egyébként még a hallásunkat is tudjuk vele javítani, úgyhogy számtalan közvetett vagy közvetlen jótékony hatása van. Ezt azért mondom, mert éppen táncos órát ülünk, amellett, hogy tök jó meghallgatni például az I Wanna Dance With Somebody-t, vagy a Gyere is táncolj, azért néha nyugodtan, akár négy fal között otthon egyedül feltekerni a hangerőt és lötybölgetni egy picit, ne felejtsük el, hogy milyen volt fiatalnak lenni, persze még mindig azok vagyunk. Na, Whitney Houston érkezik, és az I Wanna Dance With Somebody az első nagy átütő sikere szerintem, legalábbis amit nálunk is Európában, Magyarországon nagyot ment. Ha valaki még nem nézte meg a Whitney életéről szóló filmet, egyébként annak pont ugyanez a címe, akkor szerintem kötelező mű. Kell hozzá egy jó szabad délután, meg jó adag popcorn és Coca-Cola, vagy valamiféle kóla, mert hogy 3 órás majdnem a film, de úgy szépen összefoglalja Whitney Houston életét. Sajnos a magasságokból egyenesen a mélységig, azt ugye tudjuk, hogy hát vagy Bobby Brown miatt, vagy egyéb dolgok miatt elég komoly mélyzuhanást élt meg Whitney Houston a különböző kemikáliák, drogok miatt. Egyébként 3-szor próbált leszokni róla rehabilitáció segítségével, és sajnos mire már egyébként jóvá alakultak volna a dolgok, addigra a hangja az teljesen elment. Egyébként pont most olvastam, hogy a hollywoodi sztárok egyik legmenőbb énektanárával próbálták újra visszahozni a hangját, akit Michael Jackson ajánlott Whitney Houstonnak, és állítólag tök jól haladtak, még így az élete legvégén fel is lépett Oprah Winfrey show-jában, ahol elénekelt a Look to You-t. Nem szólt már úgy, mint régen, de azért teljesen élvezhető volt a produkció. Hát ilyenkor az emberben felmerül, hogy mi lett volna, ha, de hát sajnos akkor ott a Grammy díj kiosztó napján egy fürdőkádban találták meg már az élettelen testét. No, aztán majd a Walk the Moon érkezik, és a Shut Up and Dance a legnagyobb sikerük. Ők egyébként egy amerikai rockzenekar Ohio-ból érkeznek hozzánk. Nagyon egyszerű a dal eredete. A frontember éppen táncolt a barátnőjével egy szórakozó helyen, de leginkább próbálta túlüvölteni a zenét. Ebből nyilván a csaja semmit nem hallott, és aztán oda kiabált neki, hogy Shut Up and Dance, azaz fog be a szádat és inkább táncolj. Hát ez akkor ott abban a kontextusban annyira megtetszett a csapat tagjainak, hogy aztán ezt a címet adták ennek a bizonyos dalnak, ami a legnagyobb sikerük lett. És aztán majd a Well Hello jön hozzánk, és a Gyere is táncolj, hát mondjam, érezzük magunkat egy picit idősnek. 2014 óta létezik az együttes, a Rakparttal bukkantak fel, akkor az az egész nyarat leuralta, és aztán utána jött az Apuved, meg az összes aktuális élethelyzetre reagáltak a Covidra. Vannak, a Well Hello abszolút teletolta a fesztiválokat idén is, meg különböző jubileumokat is ült fluor önállóan. A Gyere is táncolj vág nekünk témába, úgyhogy azt teszem fel tőlük mindjárt, de indulunk a klasszikussal. Whitney érkezik, és az I Wanna Dance With Somebody itt a 98.6 Manna FM-en.

itt a 98.6 Manna FM-en Johnny K. Palmer érkezik hozzánk ezer éve. Nem beszéltünk már róla, pedig egy bomba előadó, nagyon sokáig Ausztriában élt, és ott egyébként nagy sztárokkal is együtt dolgozott. Régebben egyébként még kiírtak ilyen Budapest dalíró versenyt, ahol a sztároknak az volt a feladatuk, hogy Budapestről írjanak számokat. Ez volt az alapkitétel, és elég komoly pénznyereményért ment a verseny. Az egyiket, ha jól emlékszem, talán Radics Gigi nyerte. Johnny K. Palmer is nevezett annak idején, ebből lett a Margit-szigeti fák.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: A budapesti legendák között most a West End ház története érkezik. A nyugati pályaudvar mellett állt, és a tér kialakítása meg a bűn felszámolása véget bontották le 1978-ban a félkör alakú épületet, melyben egy olyan garnisszálló működött, ahol egyrészt átutazók szálltak meg egyetlen éjszakára, másrészt pedig az éjszakai pillangók fogadták a kuncsaftjaikat éjszakáról éjszakára, sőt még nappal is. Ahol ma részben a felüljáró áll, és ahol a buszállomást is találjuk a nyugati pályaudvar mellett, ott egykor egy hosszúkás félkör alakú épület magasodott, melynek nevét viseli ma a West End bevásárlóközpont. Szép gesztus, bár az épület nem volt túl szofisztikált építmény, ahogy az a tevékenység sem, ami a falai mögött zajlott. A környék akkor kezdett el ugrásszerűen fejlődni, amikor kidolgozták a nagykörút rendezési tervét, mely az addig ott állt pesti indóház végét ugyan elhozta, a helyén viszont felépült egy másik modern állomás épület, a nyugati pályaudvar. 1877-ben adták át, majd nem sokkal később a szomszédságában felépült és megnyitott egy szálloda is, a West End ház. Bár a nyitás előtt megjelent hirdetések azt sugalták, hogy luxus szálloda lesz, az épület sorsa másképp alakult. Ekkoriban a prostitúció elismert ipari szakma volt, mindössze engedélyköteles volt, amit viszont úgyszólván mindenki megkapott, aki csak igényelte. Senki sem csinált különösebben nagy ügyet az örömlányokból, ennek köszönhetően viszont a századfordulóra nagyon elszaporodtak az utcákon. Budapest akkori rendőrfőkapitánya Rudnai Béla ezért komoly változásokat ígért. Az utcákról és a terekről zárt helyre küldte a szexmunkásokat, úgynevezett gardisszállókba, melyek közül a legismertebb és így a leghírtettebb a West End házban lévő szálloda, a Hotel West End lett. A gardisszállók alapvetően az alsóbb néposztályok és a kétes elemek szállóhelye volt, meg azoké az átutazóké, akik gyorsan és rövid időre kerestek maguknak szállást, a nyugati pályaudvar környékén pedig több ilyen intézmény is működött. A másik híres szálló a pályaudvarral szemben a későbbi Skála metró előtti aluljárós részen állt London szálló volt, amit 1936-ban bontottak le, és ekkor merült fel először, hogy a West End ház is menjen utána, ám ekkor még megúszta. Pedig a híre ekkorra már nagyon szint alatti volt, és nem csak az örömlányok miatt, hanem azért is, mert előszeretettel jártak ide az öngyilkosok is, hogy itt fejezzék be az életüket szerelmi bánat vagy súlyos eladósodás miatt, és a rendőrök is gyakori vendégei voltak a hotelnek, ami a szocializmus évei alatt csak fokozódott. A manzártetős kifli alakú és kéteshírű épület a bűn meleg ágya talán azért úszta meg a lebontást, mert nem csak kvázi kupleráiként működött, de voltak benne lakások is rendes lakókkal, az aljában pedig boltok. A West End ház sokáig úgy tűnt igazi túlélő, mert átvészelte a második világháborút, a Rákosi korszakot és 56-ot is, egy szóval mindent, és úgy tűnt örök megfigyelője marad a térnek. Ám az 1970-es években felmerült, hogy a nyugati teret alaposan megnöveljék, és így egy világvároshoz méltó teret faragjanak belőle, ennek azonban a West End ház az útjában állt. Így hát 1978. februárjában felrobbantották, de csak az egyik a nagykörút felüli részét. A másik fele még két évig húzta, végül azt is a föld eltették egyelővé. A terv azonban nem vált be, mert a tér inkább szétesett, semmint látványos nagy térré alakult. Ráadásul a bűnt meg a mocskot sem sikerült száműzni innen, azok mindössze leköltöztek a föld alá, az aluljáróba.
0: Élet, öröm, zene.

0: Itt a 98.6 Manna FM életörömzenékkel. Jó munkát kívánok, hogy jó utat hazafelé, délután 4 indul a hazafelé vezető szakasz. Ha lenne közlekedési információ, ma is vevő vagyok rá, hogy aztán olvatosom a többieknek. Számunk hozzá 0677098-at. A jó hangulatunkat az óra sztárjai garantálják, mindjárt Amy Winehouse 3 slágere érkezik, és aztán majd egy hazai formáció, a Carbon Fools 3-asa is, de egyelőre Jeremy Zucker indítja az órát, már is jön a Supercuts.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám. Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
3: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
4: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
5: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
2: Reklám hangzott el.
6: Napos, hűvös idő lesz. Több mint 4 milliárd euró uniós forráshoz jut hozzá Magyarország. Franciaországban ismét utcára vonulnak a középiskolások. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: Több mint 4 milliárd euró uniós forráshoz jut hozzá Magyarország, miután lezárult a hazánk ellen indított kondicionalitási eljárás. Emellett újra elérhető lesz az Erasmus Plus és a Horizon Európa program a magyar egyetemisták, kutatók számára. Kármán András pénzügyminiszter a döntés kapcsán hangsúlyozta, a pozitív értékeléshez a többi között helyre kellett állítani a jogállamot, átláthatóbbá kellett tenni a közbeszerzéseket, és fel kellett számolni a kekvákat, azaz a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat. Magyarország jelentős haladást ért el a jogállamiság helyreállítása érdekében, jelentette ki a brüsszeli igazságügyi biztos az uniós miniszterek tanácsülése előtt Luxemburgban, ahol napirendre tűzték a hazánk elleni 7. cikk szerinti eljárást is. Michael Magrath ugyanakkor emlékeztetett, hogy az eljárást az Európai Bizottság nem állíthatja le. Ez kizárólag a kezdeményező Európai Parlament hatásköre, de a tagállamokat tömörítő tanács is dönthet úgy, hogy nem folytatja tovább. Ukrajna már 2 napja nem támadott orosz olajfinomítókat és energetikai létesítményeket, eleget téve Donald Trump amerikai elnök javaslatának, mondta Volodymyr Zelenszky. Az ukrán államfő emlékeztetett, Oroszország ez alatt a 2 nap alatt 19 ukrán régió ellen intézett támadást, nem kímélve az energetikai létesítményeket és a létfontosságú infrastruktúrát. Még ma megműtik 14. Leó pápát. Egy korai stádiumú csomót távolítanak el a tüdejéből a római Gemelli klinikán. Az egyházfő vasárnap személyesen tájékoztatta egészségi állapotáról a híveket, akik közül sokan ma is összegyűltek a kórháznál, hogy kifejezzék neki jó kívánságaikat. A műtét utáni lábadozás várhatóan 1 hétig tart majd. Franciaországban 5. alkalommal vonulnak utcára a középiskolások. A közoktatás alulfinanszírozottsága miatt 3. hete tiltakozó diákok azonnali 10 milliárd eurós költségvetés kiegészítést követelnek a tanárhiány enyhítésére és az elöregedett infrastruktúra javítására. Szolidaritásként csatlakoztak hozzájuk az egyetemisták is. Állításuk szerint az egyetemek 90%-át elfoglalták vagy bezárták.
1: Időjárás.
6: Többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel, Holnap csak északon és nyugaton fordulhat elő gyenge eső, zápor. A szél helyenként megélénkül, hajnalban 0 és 6 fok között alakul a hőmérséklet, de néhol fagyhat. Napközben 13-19 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Manna délután. Nagy üdv mindenkinek, István Dániel vagyok. Ezt az órát remélem még együtt töltjük el. Hiba lenne kiadni, hiszen bomba előadók érkeznek, már ha csak az óra sztárjait nézzük. Az óra első fele is igazán finom. Amy Winehouse 3 slágerét készítettem be, ráemlékezünk majd a Rehab-bel, vagy a Valerie-vel, és aztán jön

Itt a 98.6 Manna FM élettöröm zenékel, SMS-ünk már izzítva. Én nézem egészen délután 5-ig, várom főleg a közlekedési információkat a 0-74-1986-ra. Jöhetnek ezek. Közben egyébként Amy Winehouse az óra sztárja már is 3 nagy slágere érkezik, talán a legnagyobb, aki lesz majd a Valerie, vagy a You Know I'm No Good. Ha valaki egyébként még nem teljesen merült el Amy Winehouse életében, de szeretne, nagyjából oldalhelyesen akkor már megteheti, hiszen ha az egyik videó megosztó portálon az egész film kín van, még addig érdemes megnézni, amíg egyébként látható. A kivételes tehetségű énekesnő mindössze néhány évig csillogatott, önpusztító életmódjával ugyanolyan gyorsan távozott, mint a korábbi nagyok közül Janis Joplin vagy Whitney Houston. Back to Black című lemezért 5 Grammy díjat gyűjtött be. Számtalan díja és elismerése között szerepel az igen rangos Ivor Novello szerzői díj, a Brit Awards, az MTV Europe Music Awards, a New Musical Express díja és a Q Awards. 3 albuma jelent meg, ám ezekkel különösen a Back to Black-kel sikerre halmozott. Az izgalmas, mélyhangú, különleges megjelenésű énekesnő kétségtelen sikerek mellett bőségesen szállította a botrányokat is. Amy Jade Winehouse taxisofőr apa és gyógyszerész anyalányaként született. Szülei kedvelték, de nem művelték a zenét. A jazz, a fekete zene volt divatos a családban. Amy imádta a rhythm and blues klasszikusait, köztük Ray Charles, Nina Simone, Nat King Cole-t, Dinah Washington-t és többek között Thelonious Monk-ot. Hangját Sarah Vaughan-hoz és Nina Simone-hoz hasonlították. 10 éves korában alakított első együttesét, a Sweet and Salt, bátyja hangszerén megtanult gitározni, 13 évesen kapta első saját hangszerét, és abban az évben írta első saját számát is. Korai kedvencei között volt az 50-es évek nagy sikerű lánycsapata, a Ronettes. Első albumára, a Frankre 2003-ig kellett várnia. A lemez jazzes beütésű dalaival nagy feltűnést keltett a szakmában és a közönség körében. Platina lemez lett, és előkelő helyre került a brit listán. Csak nem valamennyi dalának az énekesnő volt egyébként az egyik szerzője. Gyakran szerepelt rádiós, televíziós műsorokban. Majd 2006-ban megjelent az igazi nagy durranás a Back to Black szenzációs dalokkal, a You Know I'm No Good, a Back to Black, a Tears Dry on Their Own, a Wake Up Alone, és mindenek előtt a Rehab, amelyet a Time magazin 2007 legjobb dalának kiáltott ki. Több kitűnő kislemez készült a Back to Black anyagából. 2007-ben a legkerendőbb lemeznek bizonyult ez. Nagy-Britanniában majdnem 2 millió, Amerikában több mint 1,5 millió fogyott belőle. A Grammy-díjak mellé 2 Ivor Novellót kapott érte. Még Amerikában is a második helyre került a Billboard 200-as listáján. Amy halála után folytatta a diadalmenetet. 2012-ben megerősített

0: segítette helyezését a Billboard 200-ason, és több amerikai listán első helyezést ért el. Természetesen első volt Angliában és több más európai országban is. A lemezből Angliában közel 4 milliót, Amerikában több mint 2 millió példányt adtak el. A 2007-es Grammy gálán díjait nem vehette el személyesen, alig hanem súlyos drogozása, alkoholizálása miatt fektették a beutazási engedélyét. Sokszor jelent meg a nyilvánosság előtt elképesztő állapotban a mutatós Daniel túl kozmetikázott Amy. Kábítószeres ügyei miatt néha lekapcsolták, de megúszta a börtönt, nem úgy, mint zűrös barátja, majd férje Blake Fielder Civil. Tüdejét, gyomrát kikezdte a drog, depresszió gyötörte. Előfordult, hogy részegen jelent meg TV-adásban. A káros szenvediek állítólag maradandó agykárosodást okoztak, olykor utcán is nekirontott idegeneknek, tele volt sérülésekkel, amelyekről képtelen volt elszámolni. Lekést az Ivor Novello díj átadását, volt, amikor az utolsó pillanatban mondott le egy párizsi koncertet. Jobb időszakai sok mindenért kárpoltolták rajongóit, óriási sikerrel szerepelt a Glastonbury Fesztiválon, a Nelson Mandela volt dél-afrikai elnök tiszteletére rendezett koncerten is, nagy sikere volt Chicagóban, és a 2009-ben egy jazz fesztiválon is, és hát a mai napig szívesen emlegetjük a nevét. Három dalt tettem félre.
1: Tőle már is jön a Valeria, You Know I'm No Good, és a végére nagy-nagy sláger a Rehab. Itt a 98 pontat Manna FM-en. Jó szórakozást kívánok hozzá!

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenéke. Fáj az ember szíve, amikor hallja ezeket a dolgokat, mert rögtön az ugrik be, hogy mennyit élhetett volna még Amy Winehouse, de hát valószínűleg neki ennyi adatot a Föld nevű planétán. Mindjárt egyébként Amy után majd a hazai Carbon Fuzz érkezik, közben SMS számunk természetesen működik. Jó utat kívánok, hogyha éppen hazafelé vezet az út. Ha lenne közlekedési információ, arra vevő vagyok, 0677098-at, a Viberre is be van kötve, úgyhogy oda is lehet nekünk írni. Szeretném továbbadni az infókat a többieknek. Na de jöjjön a Carbon Fuzz, egy magyar zenekar. Zenéjük a mai modern pop-rock és elektronikus műfajok egyvelege. Egyedi hangzásviráguk alapja az elektronikus és az élő hangszeres zene egysége. Az együttes a 2001-es Sziget Fesztiválon debütált, első nagylemezük a Pons Gulás, mérgezett gulyás, 2004-ben jelent meg a Crossroads Recordsnál. 2006-ban csatlakozott hozzájuk Fehér Balázs énekes, aki énekével és dalszövegeivel dobta fel az együttes zenét. Második nagylemezüket, a Carbon Heartot 2008-ban jelentette meg a 1G Records, tulajdonképpen ezzel a lemezzel léptek be a magyar zenei elitbe, dalaikat előszeretettel játszották a magyar televíziók és rádiók, és több mint 100 000 ember töltötte le őket, ami azért óriási szám. Magyarország legismertebb koncertzenekaraként folyamatosan járják az országot, 2010-ben két londoni fellépésük is volt. 2010 végén jelent meg a harmadik nagylemezük, a Carbon Soul, mely stílusban hasonlít az előző lemezre, megmaradt a jellegzetes karbonos techno űrrock hangzás, megspékelve új elemekkel, mint például a New Wave vagy a Blues. DJ Titus a következőt nyilatkozta a lemezről, ez a korunk sokkal dalorientáltabb, mint az előző, több szerepet kapott Balázs hangja, megjelentek új elemek, mint a New Wave Blues, de persze megmaradt a jellegzetes karbonos, pszichedelikus technórok massza is. Fennállásuk alatt rengeteg remixet készítettek, olyan előadóknak, mint például a Kispál és a Borz, a Jazz meg az a Korai Öröm vagy a Kim Novák. Angliában a Mindsource kiadó 3 maxi lemezt jelentetett meg, melyek igen kedvező fogadtatásban részesültek az angol DJ körében. A zenekar 2015 nyarán döntött úgy, hogy egy időre szünetelni fognak. Ebben az évben szeptemberben tartották búcsú koncertjüket a Budapest Parkban. A szünet alatt Fehér Balázs ki is szállt a zenekarból. A zenekar azonban nem szerette volna abbahagyni a zenélést, így folyamatosan keresték az új frontembert. 2016 őszén találták meg a megfelelő utódot Fóris Ferenci Gábor személyében. 2017-ben tértek vissza egy teltházas A38-as koncerten. Időközben a gitáros Fekete István is belefáradt a nagy színpad a zenélésbe, így helyére Gulyás Barna került. Ebben a felállásban rögzítették a zenekar visszatérő EP-jét, majd utána 4 év után első Carbon Fuzz lemezt, a Carbon Flames-t, ami 2018 februárjában jelent meg. Egy évvel később, decemberben pedig megjelent a Carbon Sun, ami a zenekar 7. nagy lemeze. Nagyon update-ek vagyunk Carbon Fuzzból, mindent tudunk, úgyhogy szerintem jöhetnek is a zenék. Sok dalt említettem, már is jön elsőként az Open Doors, aztán majd a Hideaway, és aztán a végére a Club Lights, úgyhogy főleg a Fehér Balázsos korszakból válogattam zenéket itt a 98.6 Manna FM-en az életöröm zenék között. Jó utat kívánok hazafelé, számítok a közlekedési információkra, aztán mindjárt majd mondom összefésülve a BKK-éval. A többiek lesznek igazán hálásak, hogyha jönnek az infók SMS-ben vagy Viberen. A számunk hozzá 0677 098-at.

0: Itt a 98.6 Manna FM-en megállás nélkül jönnek mindjárt az életöröm zenék egészen délután 5-ig, majd egy San Franciscói banda folytatja, ők lesznek a Train és az Angel in Blue Jeans. Közben egyébként jellemzően a kifelé vezető utak dugulnak, szokás szerint a 10-esen, 11-esen lassabb a haladás, illetőleg a budai alsórakparton. Ha valakinek még van közlekedési információja, tolja el egy üzenetben, hogy továbbadassam a többieknek, közben pedig jön a Train.
1: Egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
0: Már is olyan budapesti látnivalók érkeznek Budapest környékéről, amelyek jó alternatívát nyújtanak a fővárosi látogatásunk alatt. A frekventált helyszínek helyett valami mást keresnénk fel. A Villa Budapest gyűjtött össze néhányat ezek közül. Ilyen például a Mátyásföldi villatelep. Árnyas fasoraival és elegáns nyaralóival a mai napig őrzi a századforduló előkelőinek világát a 16. kerületi egykori nyaralótelep. Egymást érik itt a szecessziós, a historikus vagy épp az alpesi nyaralókat idéző villák. A valamikori nyaralótelep legtöbb villáját, a vendéglőt, a fürdőt, a áltermet és a templomot Polheim Józsefnek köszönhetjük. A villaterep egyik legszebb és legismertebb példája viszont az egykori olasz szalámigyáros háza, a Dodzi Villa. Ez a Májusfa utca és a Koronafürt utca sarkán álló épület csak úgy fürdik a floreális szezesszióban. Tekergő növényi indák, ablakok körüli pihenőpávák, napraforgók és női alakok vannak mindenhol. Mindez pedig egy furcsa, áttört sisaktorony koronázza meg. A környéket persze egyedül is felfedezhetjük, de ha az izgalmas részletekre és korabeli pletykákra is kíváncsiak vagyunk, akkor érdemes a kertvárosi időutazó valamelyik sétájához csatlakozni. Irány az Eiffel műhelyház. A kőbányai helyszínen valamikor Európa egyik legkomolyabb vasúti műhelye volt, aminek helyét napjainkban díszletek, jelmezek, opera és balett előadások vették át. Az épület kialakítása önmagában is húzóerő. Feketeházi János hídépítőmérnök tervezte, akinek többek között a Szabadsághidat és Budapest első összekötő vasúti hídját is köszönhetjük. A vasúti szentély ma már az operaház műhelyháza és játszótere. Összesen 9 műhely került ide, és minden itt készül, ami a színpadon bemutatott előadást azzá teszi, ami. Az Eiffel műhelyház terei minden ízükben az ipari jelleget és a kortárs építészetet tükrözik, amik szuperül harmonizálnak az itt tartott előadásokkal. Következő a Walter Rózsi Villa. Ahhoz, hogy Bauhaus stílusú villában gyönyörködjünk, nem kell mindig Budára menni. Erzsébet városban is találunk rá példát. A Bajza utcai épületet Fischer József és felesége Pécsi Eszter tervezte, és tartozik hozzá egy érdekes anekdota is. Walter Rózsi primadonna állítólag örömében sírva fakadt, amikor meglátta a kert felüli látványt. A ház kifinomult, és minden ízében modern belső terében ma a Magyar Építészeti Múzeum egyik kiállító terét találjuk, ahová érdemes időnként ellátogatni, mert mindig izgalmas tárlatokkal várják a nagy közönséget. Ráadásul az országban ez az első nyilvánosan látogatható modernista villa. Kár lenne kihagyni. Bár csak egy ugrása van a turistákkal teli Váci utcától a Verespálni utca, megmaradt egy csendesebb, hangulatos és mégis bohém, minőségi gasztrohelyekkel teli környéknek. Nyilván a jó kávézók és reggeliző helyek miatt is szeretünk itt sétálni, de az utcát szegélyező fasor és a csodás épületek csak emelik a hangulatát. Találunk itt historikus és szecessziós bérházat, a magyar történelmi alakok életnagyságú szobraival díszített épületet, de itt van a titokzatos szerb templom is, amelynek kertjébe érdemes a kapunát belesni. Az utca egyébként 1906 óta viseli a magyar nőoktatás egyik legnagyobb alakja, Veres Pálné születési nevén Benicki Hermin Karolina nevét, ha pedig kultúrára vágyunk, az Adi Emlékmúzeumot is felkereshetjük.
1: Élet, öröm, zene. Ez

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Ha jó a zene, pippak megy a délután, ez a mai kedre is jellemző volt. Jó szórakozást a most már kora esti szakaszhoz, holnap találkozhatunk legközelebb. Kettőtől várok mindenkit nagy szeretettel. István Dániel viszont most búcsúzik.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Új Bézvá Network munkavédelmi cipők. A futócipők kényelme maximális védelemmel kombinálva. Bézvá Network. www.akényelmesmunkavédelmicipő.hu.
4: Belépőddel ót és mercit nyerhetsz. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
5: Mozisz féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
6: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
7: Mediterrán hangulat a Duna közelében. Találja meg új otthonát a 20. kerületben. Most ajándékgépesített konyhával. avicogroup.hu.
2: Reklám hangzott el.
8: Napos, hűvös idő lesz. Letartóztatásban marad Hankó Balázs és Varga Bajusz Veronika. Franciaországban ismét utcára vonulnak a középiskolások. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
8: Letartóztatásban marad Hankó Balázs és Varga Bajusz Veronika. A korábbi kulturális és innovációs miniszter és államtitkára ügyében a kecskeméti törvényszék helyben hagyta a kecskeméti járásbíróság október 1-i döntését. A törvényszék szerint megalapozottan gyanúsítható a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés bűncselekményének elkövetésében, valamint fennáll a szökés, elrejtőzés és a bizonyítás jogellenes befolyásolásának veszélye. Újra letartóztatta a bíróság a Jeszenszky Géza volt külügyminiszterre és feleségére támadó férfit. A másodfokon eljáró fővárosi törvényszék ezzel megváltoztatta a pár napja hozott elsőfokú végzést, mert az indoklás szerint csak így előzhető meg a szökés, az elrejtőzés vagy a bűnismétlés. Az emberölési kísérlettel gyanúsított 70 éves férfi tavaly nyár elején támadt rá a Jeszenszky házas párra, a volt politikus életveszélyes, felesége könnyű sérüléseket szenvedett. Kiírta a közmédia vezérigazgatói pályázatát a Független Közmédia Testület. Olyan szakembert keresnek, aki elkötelezett a közmédia alapértékei, a függetlenség, a sokszínűség, az egyetemes elérés, az igényesség és az elszámoltathatóság mellett, valamint képes a közmédiát tartalmában és technológiájában is a közönség igényeihez igazítani. A pályázatokat november 12-éig várják. Ukrajna már két napja nem támadott orosz olajfinomítókat és energetikai létesítményeket, eleget téve Donald Trump amerikai elnök javaslatának, mondta Volodymyr Zelenszky. Az ukrán államfő emlékeztetett, Oroszország ez alatt a két nap alatt 19 ukrán régió ellen intézett támadást, nem kímélve az energetikai létesítményeket és a létfontosságú infrastruktúrát. Franciaországban 5. alkalommal vonulnak utcára a középiskolások. A közoktatás alulfinanszírozottsága miatt 3. hete tiltakozó diákok azonnali 10 milliárd eurós költségvetés kiegészítést követelnek a tanárhiány enyhítésére és az elöregedett infrastruktúra javítására. Szolidaritásként csatlakoztak hozzájuk az egyetemisták is. Állításuk szerint az egyetemek 90%-át elfoglalták vagy bezárták.
1: Időjárás.
8: Többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel. Holnap csak északon és nyugaton fordulhat elő gyenge eső, zápor. Hajnalban 0 és 6 fok között alakul a hőmérséklet, de néhol fagyhat. Napközben 13-19 fok valószínű.
2: Manna Hit.
1: Manna Hit.

0: Ez a Manna Hit.
1: New song, Living Water.
2: What yeah, so that? What happened is dear friend Brian Fowler...
3: Egy kedves barátom, Brian Flaber felhívott egy reggel munkába menet, és azt mondta, hogy fontos mondani valója van számomra. Elmesélte, hogy egy gyönyörű kórusról álmodott, akik az élő vízről énekeltek. Hát nem pontosan értettem az álom jelentőségét, mondtam, hogy kösz haver, hogy ezt megosztottad velem, de valahogy, ahogy leraktuk a telefont, elkezdtem gondolkodni, és imádkoztam, hogy megértsem, mi Isten szándéka a barátom álmával az én életemben. Aztán egyszer csak eszembe jutott Ezékiel könyvének az a fejezete, ahol a prófita a száraz csontokról ír, és arról, ahogyan azok életre kelnek. Isten beléjük leheli az élet lehelletét. Tudjátok azt is, hogy a kőszívek hús szívekké válnak, és hát ez a két kép az, amit Isten nekem adott, és ezt mondom el ebben a dalban. Ez az, amit mindenkinek tudnia kell, hogy Jézus az élő víz, és ő az egyetlen.

0: Manna Morzsa.
1: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: Az abélia cserje észak- és délkorában őshonos, másfél méter magas, télizöld, nagyon dekoratív cserje, ami tavasszal illatos virágözönével, később leveleivel díszít. A Bridal Bouquet-nak már a neve is igencsak beszédes. Mennyasszonyi csokor. És ránézve a szépséget, a tisztaságot, a bájt, a kedvességet idézi kecses ívű ágaival, középzöld, fényes, ovális alakú leveleivel, de mindenek előtt jászminhoz hasonló illatú, rózsaszínes fehér, trombita alakú, kis fürtőben nyíló virágaival. A virágok finoman édes aromája egészen messzire terjed, a virágzás csúcsán lévő növénytől akár 20-30 méterre is érezhető, főleg, ha lágy szél borzolja a levegőt. Nem véletlen, hogy a beporzó rovarok örömmel látogatják. Levelei ősszel narancsvörössé válnak, a vöröses szárak pedig télen szürk és fehér színt öltenek, így csodálatos kontrasztot alkotnak a rőt levelekkel. A napos, esetleg enyhén félárnyékos helyet és az átlagos, üde, jó vízelvezetésű, esetleg enyhén savanyú talajt kedveli. A minimális gondozási igényű növények táborába tartozik, a metszést virágzás után kell elvégezni, és pár évenként erősebben visszavágni, hogy megújuljon. Ültethetjük szoliterként vagy többet magával térhatárolóként, szegény növény. Társíthatjuk sötétzöld lombozatú örökzöldekkel vagy élénk színű évelőkkel. Ha élvezni akarjuk illatát, majd levélzetébe szeretnénk gyönyörködni, helyezzük ablak vagy terasz közelébe.
0: Ez volt a Manna Morzsa.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: Hogyan tanul egy gép? A mesterséges intelligencia nem születik okosnak. Meg kell tanítani. Ezt hívjuk gépi tanulásnak. Képzelj el egy kisgyereket, aki addig néz képeket macskákról, amíg rá nem jön, mitől macska a macska. Pont így tanul az AI is. Több ezer, sőt millió példából. Ha hibázik, javítjuk. Újra próbálja, és idővel egyre pontosabb lesz. Vannak AI-k, amiket felügyelve tanítunk. Például megmondjuk, mi a jó válasz. És vannak, amik maguktól keresnek összefüggéseket. A különbség csak az, hogy még nekünk évek kellenek, a gép pár óra alatt végignézhet több millió képet. De egy dolog közös. Mindkettő tanulás. Próbálkozás, hiba, fejlődés. Csak az egyiknél az iskola a felhőben van.
0: Ez volt a Manna morzsa.
2: Napos, hűvös idő lesz. Letartóztatásban marad Hankó Balázs és Varga Bajusz Veronika. Franciaországban ismét utcára vonulnak a középiskolások. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Letartóztatásban marad Hankó Balázs és Varga Bajusz Veronika. A korábbi kulturális és innovációs miniszter és államtitkára ügyében a kecskeméti törvényszék helyben hagyta a kecskeméti járásbíróság október 1-i döntését. A törvényszék szerint megalapozottan gyanúsítható a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés bűncselekményének elkövetésében, valamint fennáll a szökés, elrejtőzés és a bizonyítás jogellenes befolyásolásának veszélye. Újra letartóztatta a bíróság a Jeszenszky Géza volt külügyminiszterre és feleségére támadó férfit. A másodfokon eljáró fővárosi törvényszék ezzel megváltoztatta a pár napja hozott elsőfokú végzést, mert az indoklás szerint csak így előzhető meg a szökés, az elrejtőzés vagy a bűnismétlés. Az emberölési kísérlettel gyanúsított 70 éves férfi tavaly nyár elején támadt rá a Jeszenszky házas párra, a volt politikus életveszélyes, felesége könnyű sérüléseket szenvedett. Kiírta a közmédia vezérigazgatói pályázatát a Független Közmédia Testület. Olyan szakembert keresnek, aki elkötelezett a közmédia alapértékei, a függetlenség, a sokszínűség, az egyetemes elérés, az igényesség és az elszámoltathatóság mellett, valamint képes a közmédiát tartalmában és technológiájában is a közönség igényeihez igazítani. A pályázatokat november 12-éig várják. Ukrajna már két napja nem támadott orosz olajfinomítókat és energetikai létesítményeket, eleget téve Donald Trump amerikai elnök javaslatának, mondta Volodymyr Zelenszky. Az ukrán államfő emlékeztetett, Oroszország ez alatt a két nap alatt 19 ukrán régió ellen intézett támadást, nem kímélve az energetikai létesítményeket és a létfontosságú infrastruktúrát. Franciaországban 5. alkalommal vonulnak utcára a középiskolások. A közoktatás alulfinanszírozottsága miatt 3. hete tiltakozó diákok azonnali 10 milliárd eurós költségvetés kiegészítést követelnek a tanárhiány enyhítésére és az előregedett infrastruktúra javítására. Szolidaritásként csatlakoztak hozzájuk az egyetemisták is. Állításuk szerint az egyetemek 90%-át elfoglalták vagy bezárták.
0: Időjárás.
2: Többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel. Holnap csak északon és nyugaton fordulhat elő gyenge eső, zápor. Hajnalban 0 és 6 fok között alakul a hőmérséklet, de néhol fagyhat. Napközben 13-19 fok valószínű.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: béke. A Margit hídon sétálunk a zenével, béke. Itt most nem vagyok senkinek a kezében, ez vezérel. A szívem tiszta, senki nem vádol, ez béke. Nem elmélet, ez bent lángol.
1: Manna Hit.
2: Ez a Manna Hit. A zenei élet mannasztikus oldala.
3: Hey, this is Landry Cantrell, and this is my song, Source. A tree's roots are always looking for water. A flower is always looking for sunlight.
4: A fák gyökerei mindig keresik a vizet, a virágok pedig a napfényt. Minden élőlénynek megvan a vele született igénye arra, hogy keresse az élet forrását, és ugyanez igaz a mi lelkünkre is. Vágyunk arra, hogy közel lehessünk Jézushoz, aki az életünk forrása. János evangéliumának a 6. részében, 35-ös versben így szól Jézus. Én vagyok az élet kenyere, aki hozzám jön nem éhezik, és aki hisz bennem soha nem szomjazik. Ha békességet, reményt vagy örömöt keresel, miért nem mész közvetlenül mindennek a forrásához, Jézushoz?

0: Manna Morzsa.
1: A víz nem csak akkor fogy, amikor megnyitjuk a csapot. Nyáron gyakran beszélünk arról, hogy igyunk eleget, de a víz nem csak a pohárban fontos. Ott van az élelmiszerek előállításában, a ruhákban, a tárgyakban, a városok hűtésében, a természet működésében. A víz körforgása tartja életben az erdőket, a mezőgazdaságot, a folyókat, és közvetve minket is. A háztartásban a tudatos vízhasználat nem feltétlenül jelent kényelmetlenséget. Rövidebb zuhany, csöpögőcsap megjavítása, esővízgyűjtése növényekhez, reggeli vagy esti locsolás, szárazságtűrőbb növények választása. Ezek mind apró döntések, egyenként kicsinek tűnnek, de sok háztartásban együtt már számítanak. A vízpótlásnál is érdemes józanul gondolkodni. Hőségben több folyadék kellhet, különösen fizikai aktivitás mellett. De a legjobb alap sokszor a legegyszerűbb, ivóvíz. A nagyon cukros italok nem ideális szomjoltók, az alkohol pedig kánikulában különösen rossz társ. A vízhez való viszonyuk nyáron válik igazán láthatóvá. Megisszuk, hűtjük vele magunkat, öntözzük vele a növényeinket. És közben érdemes emlékezni rá, nem magától értetődő kincs, hanem közös erőforrás.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
2: Életöröm zene.
3: Napos, hűvös idő lesz. Módosította az országgyűlés az egészségügyi kamarákról szóló törvényt. Már látható a fővárosi állatkertben cékla, az 5 hónapos vörös panda kölyök. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Az államfő kifogásait részben figyelembe véve módosította az országgyűlés az egészségügyi kamarákról szóló törvényt, amelyet Baka András megfontolásra visszaküldött a parlamentnek. A képviselők elfogadták a 2026-os központi költségvetés összegző módosító indítványát is, a zárószavazást hétfőn tartják. Az országgyűlés emellett több jogszabályt módosított a gyermekek védelmét szolgáló törvénycsomag részeként. Kiírta a közmédia vezérigazgatói pályázatát a Független Közmédia Testület. Olyan szakembert keresnek, aki elkötelezett a közmédia alapértékei, a függetlenség, a sokszínűség, az egyetemes elérés, az igényesség és az elszámoltathatóság mellett, valamint képes a közmédiát tartalmában és technológiájában is a közönség igényeihez igazítani. A pályázatokat november 12-éig várják. Letartóztatásban marad Hankó Balázs és Varga Bajusz Veronika. A korábbi kulturális és innovációs miniszter és államtitkára ügyében a kecskeméti törvényszék helyben hagyta a kecskeméti járásbíróság október 1-i döntését. A törvényszék szerint megalapozottan gyanúsítható a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés bűncselekményének elkövetésében, valamint fennáll a szökés, elrejtőzés és a bizonyítás jogellenes befolyásolásának veszélye. Újra letartóztatta a bíróság a Jeszenszky Géza volt külügyminiszterre és feleségére támadó férfit. A másodfokon eljáró fővárosi törvényszék ezzel megváltoztatta a pár napja hozott elsőfokú végzést, mert az indoklás szerint csak így előzhető meg a szökés, az elrejtőzés vagy a bűnismétlés. Az emberölési kísérlettel gyanúsított 70 éves férfi tavaly nyár elején támadt rá a Jeszenszky házas párra, a volt politikus életveszélyes, felesége könnyű sérüléseket szenvedett. 5 hónapos vörös panda kölyök látható a fővárosi állat- és növénykertben. A Budapesten született nőstény állatot gondozói nevelték fel, mert anyja augusztusban egy vírusos betegségben elpusztult. A cékla nevű kispanda rövid ideig maradt csak Budapesten, mert az Európai Tenyészprogram keretében egy másik állatkertbe szállítják majd. Többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel. Szerdán csak északon és nyugaton fordulhat elő gyenge eső, zápor. A szél helyenként megélénkül, hajnalban 0 és 6 fok között alakul a hőmérséklet, de néhol fagyhat. Napközben 13-19 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: szerzője. Szia Csabi, köszi, hogy velünk vagy.
1: Sziasztok, sziasztok.
2: Egy pár dolgot összeírtam rólad azért, hogy a hallgatóink egy kicsit átfogó képet kapjanak rólad. Pályája egyszerre kapcsolódik a kultúrához, a színházhoz, a közélethez és a művészeti szervezéshez. Tanulmányai és szakmai útja is sokszínű. A marketingtől a történelem tanári képzésen át a nemzetközi kapcsolatokig több területen szerzett tapasztalatot. Színészként és rendezőként is jelen van a színházi világban, miközben kulturális események és kiállítások létrehozásában is aktív szerepet vállal. Munkáiban erősen megjelenik az emberi történetek, a vizuális kultúra és a közösségi élmények iránti érzékenység.
1: Nagyon szépen össze lett szedve, köszönöm szépen.
0: De ezzel azonosan is érzed magad, ugye? Tehát, hogy ez így mind rendben van, és nem is érzel olyat, amit még nem csináltam, mert te nagyon sok minden mást is csinálsz, még pluszban emellett. Ott van az állatszeretet, a kutya cica szeretet, meg hát úgy egyébként egy csomó minden más is, nagyon jó főzöl, de erről majd még beszélni fogunk. Van olyan, amit emellett kiemelnél? Vagy ami még hiányzik a te szakmai, mondjuk úgy önéletrajzodból?
1: Nézd, fizikus és matematikus nem leszek. Talán minden más lehet, hogy igen, nem tudom.
0: Na, ez a jó hozzáállás. Fizikus, matematikus, én se leszek. Pécsi Ildikó életéről szóló könyvről fogunk főleg beszélni, és azokról a könyvekről, amiket te az életed során szeretettel olvastál. Nagy rajongója vagy az antik és szép tárgyaknak és dolgoknak, azért erről is beszélgessünk majd egy kicsit. De azt fontos tudni, hogy Csabát az Aranyember és az Indul a Bakterház országosan ismert és körülrajongott színésznél nem csak a bizalmába fogadta, hanem színpad tette, tanította és rendezte, fogadott fiaként és hagyatékának őrzőjeként, társszerzőként jegyzi Pécsi Ildikó memoárját, amelyben a 2020-ban 80 évesen elhunyt Kossuth-díjas színművész kendőzetlenül nyilatkozik, sikerről és földbeállásról, bizonytalanságról és családi szégyenről, soha nem hallott viszonyokról és szakmai irigyeiről is, és teszi mindezt úgy, hogy az ember úgy érzi valóban, hogy vele beszélget a te segítségeddel.
1: Hát igen, ez azért van szerintem, mert ugye amikor ezt az Ildikó elkezdte ezt a könyvet írni, ugye ez az ő álma volt ez a könyv, tehát ezt ő kezdte elírni igazából. Aztán amikor ő meghalt, mi nagyon sokat beszélgettünk erről a könyvről, igazából ő nem is nagyon az ő saját életútját, hanem Blaha Lujza életútját írta meg, és egy kicsit összehasonlította a sajátjával. Utána, amikor az Ildikó meghalt, akkor a leírat ez nálam volt, ez hozzám került. Írt a kertjéről, írt nagyon sok mindenről, és akkor arra gondoltam, hogy ez az ő álma volt, hogy ezt a könyvet szeretné megvalósítani, akkor talán nekem a dolgom az, ha ezeket nekem adta, hogy én ezt létrehozzam, megcsináljam. De én nem azt a koncepciót választottam, amit ő, hanem én kifejezetten Pécsi Ildikóról szerettem volna írni az ő életéről, mert neki tényleg egy olyan élete volt, ami azt gondolom, hogy egy regénybe illik. Hozzá kell tennem, hogy az, amit ő leírt, azért az nagyon-nagyon sok mindenben szépítette a valóságot, és nekem igen jelentős kutató munkámba volt, hogy feldolgozzam az ő életét, hiszen nekem az összes levelezését, ezt úgy képzeljétek el, hogy minden levelet megőrzött, amit ő valaha kapott vagy írt szerelmeknek, szülőknek, nagyszülőknek, barátoknak, ezek visszakerültek hozzá, vagy ugye a válaszok, amit megírtak, és ezeket dolgoztam én fel, ez több ezer levél, mondhatom, hogy 16 éves korától kezdődően, és azért meg kell mondjam őszintén, hogy voltak meglepetések, illetve azért az, amit ő leírt, azt sokszor láttam, hogy hát nem fette a valóságot.
0: Mármint olyan szempontból, hogy ő megpróbálta szépíteni, vagy más irányba terelni a történéseket?
1: Csak hogy mondjak valamit, például senki nem tudta, hogy neki volt egy első férje. Tehát ugye mindenki azt gondolta, hogy Szűcs Lajos ugye a nagy szerelem, Szűcs Lajossal ők megesküdtek, jött Csaba, és akkor boldogan éltek, míg meg nem haltak. Csak hogy kiderült, hogy, és ezt még a saját fia sem tudta, és valószínűleg egyébként Lajos bácsi sem, hogy hát azért a nagy szerelem előtt azért volt egy főiskolai szerelem is, ami ahogy jött, úgy el is múlt, de Ildikót, aki ismert, tehát elég bohókás és ilyen nagyon sok

0: sokszor hirtelen gondolt valamit, férhez ment, amiről még a szülei sem tudtak, és a szüleit is például táviratban értesítette, hogy drága édesanyám és édesapám, én ma bizony férhez mentem, úgyhogy például ez egy nagy titok volt az ő életében.
1: Ez érdekes, mert ugye az életének az utolsó szakaszában több olyan hír reppent fel, illetve foglalkozott a sajtó vele, ami nem a munkásságával volt kapcsolatban, hanem kifejezetten ugye a magánélet kapcsolatos eseményekről zengett a sajtó folyamatosan.
0: Igen, tehát ugye itt arra gondol szerintem, hogy ugye megromlott a picit a fiával való kapcsolata, illetve a menyével való kapcsolata az ő válásuk miatt, és ebből lévő, mondhatjuk, hogy a válásból adódó történések miatt egy teljesen más látás volt Ildikóval szemben, mint az előtt.
1: Igen, valahogy egy más ember kezdett ugye kibontakozni abból a kommunikációból, mint amit ugye köré képzeltünk a filmek alapján, vagy a színházi alakításai alapján.
0: Azt el kell mondani, hogy azért Ildikó egy nagyon határozott ember volt. Tehát ugye amikor az ember megnéz egy színészt, vagy lát egy színészt a színpadon, lát egy színészt a televízióban, ő a színészt látja. Tehát ő a színészt látja, és amit ő lát, ő azzal is fogja azonosítani. Csak hogy mondjak egy példát, hál' Istennek nagyon jóba vagyunk Gálvölgyi Jánossal. Gálvölgyi Jánosról mindenki azt gondolja, hogy ő egy ilyen állandó humorherold, ő akkor bárhova megy, akkor ő ugye ott nem tudom én, mindenki dől a röhögéstől, és ő a központi személy. Holott, amit mi látunk Gálvölgyi Jánosból, az Gálvölgyi János szerep. De Gálvölgyi János a magánéletben nem ilyen. És volt vele például egy interjú, amikor őt leszólították az utcán, és akkor oda ment hozzá valaki, és azt mondta, hogy jaj, művész úr, most mondjon valami vicceset, hogy jót nevessünk. És akkor megkérdezte tőle, hogy ne haragudjon, megkérdezhetem, hogy mi az ön foglalkozás, és azt mondta, nem tudom, hogy tetőfedő vagy valami, és akkor mondta, hogy jó, és akkor most akkor mondjam magának, hogy akkor maga is a szabad idejében, nem tudom én, fedjen tetőt vagy valami. Tehát, hogy egy teljesen másik ember. Tehát mi azonosítjuk a színészt azzal, amit mi látunk. De a színész és a személyisége az nem ugyanaz. Ildikó egy nagyon határozott ember volt. Ezt hozzá kell tenni. Ő sokszor mondta nekem, hogy ha én nem olyan lennék, amilyen, akkor lehet, hogy tudod, én a karban lennék hátul. De biztosban lehet benne, hogyha engem egy rendező hátra rakott a színpadra, mire a taps volt, én elő voltam középen.
2: Azért azt is érdemes tudni, hogy Pécsi Ildikót vitték volna külföldre, tehát abban a hollywoodi hírhet, hollywoodi korszakban őt ki akarták vinni, jól tudom?
0: Hát nem pont Hollywoodba, ezt hozzá kell tennem, hanem ő Csehországba ment volna. Ugye azért Hollywood az egy kicsikét más.
2: Na de a filmnek az ünnepelt hollywoodi korszakára gondolok.
0: Őt egyébként vitték, tehát hogy azért nagyon sokszor volt külföldön szerepelt, külföldi filmekben, sok bemutatón volt, de neki, ami úgymond a majdnem külföld, az Csehország lett volna, mégpedig az is egy szerelem miatt, hiszen ő egy félig magyar származású cseh zeneszerzőbe szeretett bele. Ugye sokszor kérdezték azt, hogy hát akkor hogy tudod beszélni vele, nagyon egyszerűen a férfi beszélt magyarul, tehát hogy így jött a szerelem. És akkor az a személy, az egy nagyon-nagyon ismert cseh zeneszerző volt. És úgy is volt, hogy Ildikó esetleg itt hagyja Magyarországot, és kimegy Csehszlovákiába, és kint fognak élni. De hogy miért nem valósult ez meg? Hát pont azért, mert Ildikó férnél volt akkor. Tehát amit ugye az előbb mondtam, hogy neki volt egy első férje, és ugye nekem itt voltak dolgok, ami nem stimmelt nagyon sokszor, hogyha akkora nagy volt a szerelem, akkor miért nem ment hozzá, és ugye én ezért is kezdtem kutatni. És kiderült, hogy azért nem tudott hozzámenni ehhez a zeneszerzőhöz, mert hogy éppen férnél volt. Tehát lehet, hogy már nem élt együtt a férjével, de a házasság kötéstől számítottan el kellett telnie 5 évnek, ahhoz, hogy szétválasszák őket. Tehát nekik bizonyítaniuk kellett azt, hogy ők nem élnek együtt.
2: Meg azt, hogy megpróbálták 5 évig, mi?
1: Nem, hogy hát életvitelszerűen nem élnek együtt, ez kellett igazolni.
0: Igen, nem élnek együtt életvitelszerűen, nincsenek együtt, és utána 5 év után elválasztották őket. Tehát, hogy ezért nem tudott például férjhez menni, ahhez a cseh zeneszerzőhöz, és ennek az okán nem került ő ki például Csehszlovákiába, mert bizamire elvált, addigra valójában az ő cseh kapcsolata is szétment.
2: Csabi, te hogy kerültél egyáltalán kapcsolatba Pécsi Ildikóval?
0: Hát igazából mindennek az oka az Gödöllő. Ő ugye itt élt Gödöllőn, én amikor ide kerültem Gödöllőre, akkor kerültem vele kapcsolatban, és volt a könyvtárban egy rendezvény, ahol verset kellett mondani, és pont mi együtt voltunk. És én József Attila Dunánál című versét mondtam el, és akkor ő ott ült mellettem, elmondtam a verset, majd ezután a beszélgetés vagy esemény után, egyébként akkor már jobban voltunk, tehát ismertük egymást, de akkor hallott engem először verset mondani, megfogta a kezemet, és azt mondta, hogy holnap gyere fel hozzám. És akkor másnak felmentem hozzá, és azt mondta, hogy neked színpadon van a helyed. És neki fogalma nem volt arról, hogy én egyébként nekem nagy álmom az volt gyerekként, hogy én színész legyek, csak hát ugye anyukám színházban dolgozott, és mindent megtett azért, hogy én ne legyek színész, hiszen ő azért ismerte ennek a negatív oldalát is, mondhatom ezt így, hogy ez mivel jár. És viszont amikor Ildikó meghallott engem, akkor azt mondta, hogy ő engem színpadra fog tenni, és így történt.
1: Ez azért milyen apróságokon múlnak, ugye, barátságok és kapcsolatok. De amikor nem a Pécsi Ildikó hagyatékát ápolod, hanem Péterfi Csabaként éled az életedet, és ugye könyvekről beszélünk, akkor téged milyen könyvek érdekelnek, vagy mi az a terület, amiről szívesen olvasol, vagy amiben belásod magadat?
0: Például, ami nagyon érdekelt, az, és nagyon sokszor olvastam, és olvasom most is, az például Molnár Ferencnek az élete és munkássága. Uh-huh. És én például a szakdolgozatomat is Molnár Ferenc és Fedák Sáriból írtam, és ez egy nagyon-nagyon érdekes kapcsolat volt az övéké. Maga Molnár Ferenc is egy nagyon érdekes személyiség volt. Például nagyon sokszor rendeztem, vagy játszottam is Molnár Ferenc darabban, és ami nekem érdekes, az hogy Molnár Ferenc, amit ugye tudunk róla, Molnár Ferencnek a kapcsolata a nőkhöz. Tehát, hogyha megnézzük a darabjait, akkor 99%-ában, nagyon most kifejezettem, mondjuk a Pál utcai fiúk mondjuk pont nem, de mondjuk 90%-a azért a nőkről szól, és a nőkről való kapcsolatáról, és ez egy rendkívül érdekes dolog.
2: Mi mindent olvastál gyerekként? Van első könyvélmény? Tehát, hogyha azt kérdezem, hogy mi volt az első könyved, ami nyomot hagyott benned, mi ugrik be rögtön?
0: Én nagyon korán kezdtem el olvasni, azt tudom, és természetesen leges-leges-legesőnek állatos könyveket olvastam, de például Széchenyi Zsigmondot, vagy Joy Adamsont, az Oroszlán hűséget. Tehát nekem ezek voltak az első könyveim, amiket én nagyon szerettem olvasni, és hozzá kell tenni, hogy én 14 éves koromra talán már kiolvastam szerintem Shakespeare összest, mert hogy ez engem ennyire érdekel. Tehát, hogy nagyon sok mindent, Steinbecket. Tehát mire mondjuk én leérettségiztem, én azt gondolom, hogy a világirodalomnak azon könyveit, amit szoktak ajánlani, azt én már végigolvastam. Sokkal kevesebb időm van most olvasni, viszont a színdarabok miatt, vagy a rendezés miatt azért hála az égnek így is tudok olvasni, hiszen hogyha az ember mondjuk elővesz egy színdarabot és szeretne valamit színpadra állítani, akkor ahhoz, hogy válogasson, akkor nagyon sokat kell olvasnia különböző színdarabokat, úgyhogy én ezeket szoktam mostanában inkább olvasni.
1: Volt valaki, aki téged egy kicsit arra felett tereljen, hogy 14 éves korodra mondjuk Shakespeare összest elolvasod, ez nem jellemző ugye a kamasz gyerekekre, hogy ennyire fajsúlyos dolgokat olvassanak.
0: Nem hiszem, hogy volt valaki, nem emlékszem, hogy valaki lett volna, aki e felé terelt volna, de engem annyira érdekelt valamiért pont akkor Shakespeare, hogy elővettem, és akkor elkezdtem olvasni. és természetesen először ugye a komédiákat, de aztán utána rámegy az ember a drámákra. Uh-huh. És így végigolvastam mondjuk Shakespeare-t, de ami nekem tényleg akár mondjuk Hemingway, vagy Steinbeck, amit nagyon-nagyon szerettem, ezek mind meghatározóak. Tehát, hogy beszélünk ugye könyvekről, de mondjuk tudjuk ennek a végkifejletét, vagy tudjuk magát a történetét, de magát a könyvet azt nem biztos, hogy azért mindenki elolvassa. Tehát most ugye Steinbecket említettem, tehát mondjuk Egerek és emberek, ami szerintem az egyik legjobb műve, és tényleg az egy olyan mű, amit talán mindenkinek el kéne olvasnia. Lehet, hogy az emberek nagyjából tudják, hogy miről szól, de nem biztos, hogy ezt azért mindenki elolvasta.
1: Hát igen, főleg nem 14 éves korára, mert azért nagyon sok emberrel beszélgettünk már, de tényleg ennyire tartalmas könyvekről nem igazán számoltak be, hogy azt kamaszkorukban, vagy a kamaszkoruk elején olvasták volna. Teljesen más típusú könyveket szoktak általában ebben a korban olvasni.
0: Hát lehet, hogy ez nálam változott. Én kamaszként Shakespeare-t olvastam és Steinbecket, aztán később, amikor 30 lettem, akkor meg elolvastam a Harry Pottert. Hát most is nálam ez fordított.
1: Beszélgetésünk vége fele felszoktam tenni azt a kérdést, hogy kinek adnád át a stafétabotot.
0: Hú, ez egy nagyon jó kérdés. Akit én nagyon-nagyon kedvelek, az például az Hernádi Judit, és akkor lehet, hogy én neki adnám át.
1: Köszönjük szépen.
2: Köszönjük, hogy ránk értél.
0: Én is köszönöm.
2: A mai epizód vendége volt L. Péter Fi Csaba, kommunikációs szakember, az Úgy, ahogy volt című Pécsi Ildikó életéről szóló könyv szerzője. Vele beszélgettünk.
3: A beszélgetéseket megtaláljátok az iványildikó.hu oldalon és a Manna FM-en.
4: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
3: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
5: Az elegáns megjelenésű, júliustól szeptemberig szinte folyamatosan virágzó hibiszkusz szireákuszok hatalmas virágaikkal, azok színeivel, talán megszokott, ám de megunhatatlan sokoldalú díszcseréink. Használhatjuk őket szoliterként, nyírott és nyiratlan sövényként, de fácskává nevelve virágágyak központi eleme is lehetnek. A lavender sifon pedig különösen alkalmas arra, hogy olyan helyre ültessük, ahol szembeszökő szépsége igazán érvényesülhet. Míg a hagyományosan ültetett májva cserjék zömmel szimpla virágok, ez a fajta nagy, fodros, levendula színű, dupla virágokkal rendelkezik, melyeket tömegesen hoz, és amelyek csodás kontrasztot alkotnak a fényes levelekkel, fokozva a cserje dekoratív szépségét. A bájos, akár 10-15 cm átmérői virágok külső sziromköre nagy, a virág középső részén lévő szirmok kisebbek és fodrozottak. A virágtorok mélyvörös csíkozással díszített. A virágzás előre haladtával a virágszín egyre halványodik. Nem csoda, hogy az angol királyi kertészeti társaság tekintélyes Garden Merit díjával tüntették ki. Napos, meleg helyen, laza szerkezetű, átlagos, jó vízelvezetési talajon fejlődik legszebben. A pongó vizet is tolerálja, a száraz időszakokat gond nélkül átvészeli, viszont hosszantartó szárazság esetén a virág bimbokat ledobálja. Ezért ilyenkor gondoskodjunk a megfelelő vízutánpótlásról. Összességében szívó, ellenálló, könnyen nevelhető cserje. A lavender sifon szolid virágszínének köszönhetően jól társítható, akár más májva cserje fajtákkal vagy évelőkkel is.
4: Ez volt a Manna morzsa. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online. És applikáción keresztül.

0: senki nincs te nál.
1: 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
2: A több mint 200 éve létező Vörösmarty térnek rengeteg neve volt az idők folyamán, létét pedig Hild József édesapjának, Hildi Jánosnak köszönheti. Az építőmester javaslatára alakították ki úgy a szomszédos József Nádor térrel egyetemben, ahogy manapság is kinéz. Mi magyarok nem kedveljük annyira, mert túl zsúfolt és túl nagy a nyüzsgés, ám a városba érkező turisták egyik kedvenc pontja. A világ Budapest nézett utána átterének. Ha megnézzünk egy klasszikus Klösz György fotót a Vörösmarty térről, amit akkor az 1870-es évek második felében még Gizella tér néven ismertek a városlakók, mindössze három különbséget fedezhetünk fel a mai és az akkori térképe között. Az egyik a föld alatti, ki és bejárata, a másik a későbbi névadó Vörösmarty Mihály monumentális több alakot is szerepeltető szobra, amit még később 1908 májusában lepleztek le. Az alkotói pedig hárman voltak, két szobrász, Kallós Ede és Telcsede, valamint Márkus Géza építész, a harmadik pedig az Oroszlános Kút. Ezt az alakját a tér már jóval azelőtt megkapta, mint ahogy az előbbi fotót Klösz György elkészítette volna. Az 1800-as évek első felében, egészen pontosan 1812-ben kapta meg az első nevét, mint tér, úgyhogy nyugodtan nevezhetjük ezt az időpontot nullpontnak, de a teresedési folyamat már korábban elkezdődött. Az 1700-as évek második felében a városnak ezen a részén ronda raktárépületek álltak, melyekben sót és dohányt tároltak. Hildi János aztán egy javaslattal élt a városvezetés felé, amit el is fogadtak, bontsák le a raktárakat, melyek helyén alakítsanak ki tereket. Az egyik a József Nádor tér lett, a másik pedig a Vörösmarty, ami 1812-től színháztér, 30-tól 36 tér, később játékszintér, majd sétatér, német színháztér, aztán ismét színháztér, 1860-tól régi színháztér, Gizella tér, 1918-tól Károly Mihály tér, 20-tól újból Gizella tér, majd 26-tól Vörösmarty tér volt. Hild nevezte az általa elkészített terveken a teret színháztérnek, mivel egy színházat is tervezett oda. Fel is épült a mai és akkor még meg nem épült Vigadó mögötti részre, ez volt a Pesti Városi Német Színház. Nem ez volt a tér elsőként átadott új épülete, hanem egy vendéglátóipari egység, a Vendéglő a Magyar Királyhoz, ami 1930-ig szolgálta a betérő vendégeket. Lakóházak is határolták a teret, melyek lakói első körben a pesti görög diaszpóra tagjai voltak, akiket követett egy másik népcsoport, a román anyanyelvű cincárok, akik bőr és pokróc kereskedéssel foglalkoztak. Az első pár évben egyébként nem festett valami jól a tér, nem volt lekövezve, és még azok a jó részt lecsoffat állapotú házak álltak ott, melyek a raktárépületeket is körbevették. Ezeket aztán egymás után lebontották, hogy a helyükre újakat húzzanak fel. Az egyetlen kivételt legalábbis ekkor még a Zserbóház helyén állt pesti 36 hivatal jelentette, az viszonylag sokáig 1859-ig állt ott. Hiába változott és szépült meg a tér arculata az 1840-es évekre, az évtized második felére már nem alakult valami jól. 1847-ben kigyulladt a színház, ami aztán ott állt kiégve, mert hogy közben kitört a forradalom, amit követett a szabadságharc, melynek szomorú következményeiként az osztrákok Pest egyéb részeivel együtt a teret is szétlőtték. Hiába festett ekkor még egészen jól, visszazuhant a lerobbantság állapotába. Ez az állapot 1868-ig állt fent, akkor született döntés arról, hogy a törmelékeket és a romokat el kell bontani, és rendezni kell a tér arculatát, például a mentetőházak felújításával, meg új és szép épületek emelésével. Ekkor épült fel a tér arculatát sokáig meghatározó házpalota is. Rövid időre a tér közepére egy kisebb árucsarnokot is felúztak, ami 1874-ig állt itt, illetve két évvel ezt megelőzően veszélybe került a tér léte, ugyanis erős lobbizás indult a városi tanácsban annak érdekében, hogy ismét építsék be a teret lakóházakkal, de ezt az elgondolást végül a téren élők sikeresen megfúrták.
1: Programajánlót hallottak. Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
3: Nagy üzenet mindenkinek, elő a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
1: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
4: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna Morzsa.
5: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
6: Az íriszek vagy nőszirmok a legkedveltebb és legismertebb kerti növények közé tartoznak. Földünkön szinte mindenütt elterjedt nemzetségük igencsak gazdag, hiszen mintegy 200-300 faj tartozik ide. Nem tudom, önnek mi jut eszébe ezekről a növényekről elsőként? Az elegáns, kecses megjelenésük és színgazdagságuk? Valóban alig van olyan árnyalat vagy színkombináció, melyet ne találnánk meg közöttük. Valami éteri szépség az, ami jellemzi őket. Tudományos nevük, az íris is erre utal, aminek jelentése szivárvány, színes sugár, koszorú. A vízparti nőszirom körülbelül 60-90 cm magasan növő fehér, sárga, kék vagy lila virágú, 2-3 cm széles, szárszerű levelekkel rendelkező évelő. Amint neve is jelzi, leginkább nedves, vízhez közeli helyeken érzi jól magát. Ezért ideális választás lehet kerti tavak, medencék mellé vagy esőkertekbe. Ám akkor sem kell lemondanunk róla, ha éppen egyikkel sem rendelkezünk, mert hogy átlagos kerti talajon akár szegény növényként is ültethetjük, ha gondoskodunk számára megfelelő mennyiségű vízről. Teljes napfényt, esetleg fél árnyékot kíván. Fajtái közül a variegált a különlegessége, hogy ezüstös, zöld leveleinek széle krémszínű, amivel igen dekoratív látvány nyújt. Az egész vegetációs időszakban végig. A június végén, júliusban nyíló kb. 12 cm-es mélylila virágokkal pedig szép kontrasztot alkot. Bármelyiküket választjuk, érdemes őket nagyobb csoportokban ültetni, így egyfajta csokor hatást érhetünk el. Társításban kiválóan illik árnyékliliumok, sáslilimok szomszédságába.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
7: Napos, hűvös idő lesz. Módosította az országgyűlés az egészségügyi kamarákról szóló törvényt. Már látható a fővárosi állatkertben cékla, az 5 hónapos vörös panda kölyök. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
7: Az államfő kifogásait részben figyelembe véve módosította az országgyűlés az egészségügyi kamarákról szóló törvényt, amelyet Baka András megfontolásra visszaküldött a parlamentnek. A képviselők elfogadták a 2026-os központi költségvetés összegző módosító indítványát is, a zárószavazást hétfőn tartják. Az országgyűlés emellett több jogszabályt módosított a gyermekek védelmét szolgáló törvénycsomag részeként. Megválasztotta az országgyűlés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettesét. Gellért Károly Árpád védelemért felelős, Ötvös Károly közpénzügyi, Terhes Tibor Dávid pedig fellebbviteli elnök helyettes lett. A három tisztviselő közül ketten ügyészként dolgoztak korábban, egyikük pedig az Integritás Hatóság vizsgálati vezetője volt. Lezárult a Magyarország ellen indított kondicionalitási eljárás. 4,2 milliárd eurós uniós forrás szabadul fel. Újra elérhető lesz az Erasmus Plus és a Horizon Európa program a magyar egyetemisták és kutatók számára. Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke közösségi oldalán üdvözölte az Európai Unió tanácsának döntését, amellyel, mint fogalmazott, új fejezet kezdődik Magyarország és Európa számára egyaránt. Összehasonlító elemzést készített a hazai építőipari bérek nemzetközi versenyképességéről az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége. Eszerint itthon az átlagos szakmunkás alapbér havonta 635 ezer forint, ami csaknem azonos a lengyel bér színvonallal, viszont alig több, mint harmada a németországinak. A magyar betanított munkások átlagbére havonta 508 ezer, a segédmunkásoké 440 ezer forint körül van. 5 hónapos vörös panda kölyök látható a fővárosi állat- és növénykertben. A Budapesten született nőstény állatot gondozói nevelték fel, mert anyja augusztusban egy vírusos betegségben elpusztult. A cékla nevű kispanda rövid ideig maradt csak Budapesten, mert az Európai Tenyészprogram keretében egy másik állatkertbe szállítják majd.
1: Időjárás.
7: Többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel. Szerdán csak északon és nyugaton fordulhat elő gyenge eső, zápor. A szél helyenként megélénkül, hajnalban 0 és 6 fok között alakul a hőmérséklet, de néhol fagyhat. Napközben 13-19 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Vendégem ebben az órában Király Eszter, mentálhigiénés szakember, író. Mai témánk különbözőségek a párkapcsolatban, életkori szakadék, habitus, és hát biztos, hogy van még jó néhány, de majd mindjárt belemegyünk ebbe, vajon hogyan tudunk ezekből előnyt kovácsolni. Ez lesz a témánk. Szervusz Eszter, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak, szia Gabi!
1: No, hát azt mondtam, hogy biztos, hogy van még jó néhány különbözőségünk. Nyilván van, és ezt mindenki tapasztalja, aki párkapcsolatban élt, vagy él, hogy nagyon nehéz az összhangot megtalálni sok esetben. Van erre egyáltalán olyan adat, hogy mondjuk hányféle különbözőség lehet egy kapcsolaton, mik jöhetnek elő? Nyilván gondolom, hogy számszerűen nincs, de hogy nagyon sok lehet.
2: Azzal kezdeném, hogy két embert mindenképpen először a hasonlóságukhoz össze. Tehát az a hasonlóság, amiben benne van egy hasonló értékrend, az életről alkotott elképzelés, a morális értékrend, életfelfogás, illetve ugye az is lényeges, hogy szoktuk mondani, hogy hasonló életciklusban kell, hogy járjanak, ami ugye nem kitétel, mert nem azt jelenti, hogy mondjuk egy nagy korkülönbséggel élő pár nem tudna harmóniában élni, de majd erre is kitérünk. Tehát mindenképpen két embert először a hasonlóságukhoz össze, de én úgy szoktam fogalmazni, hogy a különbözőségük fogja fenntartani az érdeklődést egymás iránt. Tehát az, hogy ők hogyan tudnak önálló entitások, önálló egyéniségek, autonóm személyiségek maradni a párkapcsolaton belül, hogyan tudják ugye ezeket az én határokat felállítani, de majd erre később visszatérünk. Most az, hogy milyen típusú különbözőségekről beszélünk, ezeket így nem tudjuk most konkrétan megnevezni, vagy sorba venni. Itt már te is megneveztél néhányat. Ugye az életkorbeli különbség, a habitusbeli különbség, introvertált, extrovertált kapcsolata, hogy az hogy néz ki, az milyen, milyen egy olyan párkapcsolat, ahol két különböző múlt csomaggal érkezik az a két ember. Megérkezünk a párkapcsolatba, hozzuk a családi mintáinkat, hozzuk a múltban szerzett sérüléseinket, bevésődéseinket, családi mintáinkat, szerepviselkedéseinket, és ezeket próbáljuk akkor valahogy összecsiszolni, tehát ez mindenképpen nagy munkát jelent.
1: Hát nagy munkát, és milyen nehéz feladat, tehát van, akiknek szerintem így utolsó percig sem sikerül összekovácsolni, tehát az egy állandó vitázós kapcsolatban például ez akár kitarthat egészen a kapcsolat végéig.
2: Nem lehet, ugye nem lehet kompromisszumkészség nélkül megúszni egy kapcsolatot. Miért nem elég a szerelem? Hát azért, mert a szerelem nem elég, ha nem jár együtt tudatossággal, önismerettel, önreflexióval, kompromisszumkészséggel, konfliktuskezelési módozatokkal, amiket együtt dolgozunk ki. Tehát nagyon jól járnak azok a párok, akik amikor közös életre készülnek, akkor átgondolják a különbözőségeiket, hogy azokat hogy fogják kezelni például, hogy hogyan fog egy abszolút extrovertált személy, egy befelé forduló, introvertált, belülről töltekező, belső csendjében töltekező személlyel harmóniában létezni. Hogyha különbözőségekről beszélünk, nem az a lényeg, hogy mennyire, tehát hogy mennyi különbözőség, és ezeket hogy tudjuk megnevezni, hanem tehát hosszú távon két különböző személyiség szerkezetű ember is boldog tud lenni egymással, hogyha azt priorizálják, hogy egymás hogyan tegyék boldoggá. Ez egy nagyon-nagyon fontos szempont, hogy mindig az legyen az első, hogy hogyan tudják a párkapcsolatukat harmóniában élni.
1: Tehát ugye nem az, hogy az én boldogságom, az én hogyan tudok én harmóniában lenni, hanem hogy itt a közös, az egységnek hogyan a harmonizálása, igen.
2: Igen, hogyan találjuk meg az egységet, hogyan találjuk meg a halmazt, hogyan találjuk meg ezeknek a különbözőségeknek az előnyeit. Ugye, ahogy te fogalmaztál, hogy hogyan tudunk

0: kovácsolni ezekből a különbözőségekből. Egyébként a kezdeti szimbiózisnak, a lángolásnak a szakaszában, az első szakaszban ez fel sem tűnik, hogy mennyi különbözőség terheli mondjuk a múltunkat. Aztán utána a második szakaszban, amikor már úgy lehull a lepel, lehull a rózsaszín szemüveg, akkor elindul a magányigény felé való lépegetés, ezeket igyekszünk a másiknak kimondani. Elkezdünk reálisan látni, elkezdjük reálisan látni a másiknak, igen, a hibáit, a gyengeségeit, a hiányosságait, és akkor, tehát hogyha itt ezt nem tudjuk jól kezelni, akkor itt elkezdődik ez az én, és elkezdjük a saját képünkre formálni a másikat. Nagyon fontos jelentősége van annak például, hogy mikor történik meg az első szex a kapcsolatban, hiszen a szex az egy gyorsan ható oxitocin bomba gyakorlatilag az agyban, tehát nagyon erősen torzítja a realitás érzékelést. Idő kell, hogy tisztán lássunk, hogyha túl gyorsan történik meg az első együttlét, akkor egész egyszerűen nem tudjuk megadni az esélyt az önfeltárásnak. Lesz egy valóban egy ilyen elhomályosult hormonlavinában való létezés, ami megnehezíti, hogy, igen, tisztánlássuk a másik személyiségét.
1: És ez nem, nyilván ez nem csak a szexre vonatkozik, hanem nagyon-nagyon sok mindenre, azt gondolom, de majd mindjárt ezzel folytatjuk. Tehát, hogy hogy hagyunk időt egymásnak, az egymás megismerésére, és utána az elköteleződésnek a különböző fázisai, azokat gondolom én, hogy utána kell elkezdeni, de majd most mindjárt majd belemegyünk ebbe egy picit részletesebben, a zene után.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Megyünk is tovább, folytatjuk a beszélgetést Király Eszter író, mentálhigiénés szakemberrel. Ugye arról beszélgetünk, hogy a különbözőségeinkből hogyan tudunk előnyt kovácsolni egy párkapcsolaton belül. És ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy nem jó az, hogyha például egy induló párkapcsolatnál nagyon korán van a szexuális együttlét. És akkor én mondtam, hogy, és mindenféle más is feltételezem én, tehát hogy jó az, hogyha kivárunk egy picit, hogy megismerjük egymást, és utána megyünk bele olyan dolgokba, amik már nagyon erősen a közös jövőnk felé vissza. Az a bizonyos elköteleződés szót használtam. Hogy az elköteleződésnek annak már a legelején meg kell történnie, vagy amikor már egymást ismerjük, utána kell ezt elindítani. Hát a kell, ez nem egy jó szó, na.
2: Lassan lépegetünk egymás felé, nagyon-nagyon lényeges dolog, és itt is, tehát nem arról van szó, hogy most itt több hónapot várjunk, vagy fél évet várjunk az első szexel, az első együttléttel, de mégis, ahogy fogalmaztam itt az első blogban, létre tud hozni valóban egy erős kapcsolat, egy túl erős kapcsolat, pontosan az oxitocin és egyéb hormonok áramlása miatt, és egy olyan erős kapcsolat hoz létre, ami a realitás érzékelésünket fogja torzítani. Tehát idő kell, hogy tisztán lássunk, és ebben benne van valóban az, hogy fokozatosan feltárjuk ugye az élettörténetünket, a múltunkat, a múltban szerzett sérüléseinket, a családi mintáinkat a másik embernek. Tehát van egy tényleg egy ilyen önfeltárás, ugye, amiről már sokszor beszélgettünk, hogy ez mennyire nagyon fontos a kapcsolatok legelején. Nagyon kell, hogy az a jó értelemben vett ismerőségérzés, tehát most itt nem a sémáink, ugye a rossz sémáinknak, a maladaptív sémáinknak a kompatibilitására gondolok, mert ez egy teljesen más kapcsolat hoz létre, az egy sémakémia nevű jelenséget eredményez, hanem inkább egy olyan otthonosságérzés, amivel én azt érzem, hogy ezzel az emberrel én hazaérkeztem. Mi hazaérkeztünk egymásban. Ugye mi otthon vagyunk, tehát van egy olyan ismerőségérzés, amiben nincs egy vibrálás, nincs egy fura, szorongató érzés, nincs diszkomfort, hogy valami nincs rendben, hanem a kezdet-kezdetétől ott van ez az otthonosság érzés, és ez nagyon-nagyon fontos. Ez a szinte a legbeszédesebb jele az összeillésnek, az otthonosságnak az érzése.
1: Bocsáss meg, itt az önfeltárást említetted, hogy az milyen fontos, hogyha egyik félnek ez nem megy olyan könnyen, mondjuk az önfeltárás, mert azért ilyen is van, az lehet-e egy gátja annak, hogy úgy mondom, hogy ebből tudjon lenni akár egy tartós kapcsolat?
2: Amikor nehezebben megy az egyik félnek az önfeltárás, akkor feltehetően a későbbiekben is ő lesz a zártabb személyiség, tehát ő lesz az, aki esetleg zártabb lesz, távolságtartóbb lesz, elkerülőbb lesz. Nagyon sokszor lehet, hogy nem tudni, hogy mi lesz az ő fejében. Lehet, hogy ez pontosan ez az állapot majd egy olyan helyzetet fog eredményezni, hogy a másik félben megindul a féltékenység, vagy pont a bizonytalanság, tehát az egyébként is szorongó neurotikus alkat még inkább szorongóbbá válik, hogyha egy érzelmileg távolságtartó partnerrel kerül kapcsolatba. Tehát ezért nagyon-nagyon fontos, hogy a mi magunk módján azért megkezdjük saját magunknak, egy kicsit a sebezhetőségünknek a megmutatását. Ugye ez óriási bátorság kell pont a mai világban, hogy ezt meg tudjam mutatni valakinek, de ez pont arról szól, hogy készen állok, ugye hajlandó vagyok, bátor vagyok, tehát ott van bennem egy elérhetőség, egy új felé, egy újrakezdés felé.
1: Az, hogy a sebezhetőségem feltárása, hogy ebben tudjon az ember előrelépni, ez nyilván főként terapeuta segítségével működhet? Lehet valakit úgy megnyitni?
2: Hát egy terapeuta abban segít, hogy valaki végre találjon egy olyan érzelmi közeget egy életében először, mert lehet, hogy életében először történik meg, hogy egy olyan érzelmi közegre talál, ahol ő biztonságban lehet, és ahol őt biztatják, ahol őt elfogadják, ahol őt valóban egy olyan biztonságos terápiás közeggel veszik körül, ahol ő bátran megnyílhat, ezzel felvértezve, ugye ezzel a terápiás közeggel felvértezve, vagy ezzel a terápiás kapcsolati gyógyulással felvértezve, tud majd párkapcsolatokban is önfeltáró lenni. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, és ehhez az kell valóban, hogy felismerjem, hogy milyen veszélyei vannak, például annak, milyen veszélyei vannak egy olyan működésnek, vagy az olyan mechanizmusoknak, amikor valaki túlságosan zárt, amikor egész egyszerűen nem tudja ezt a sebezhetőséget megmutatni a kapcsolataiban.
1: Na akkor itt most megállunk egy életörömzene és legfrissebb hírek erejéig, de ezt követően jövünk vissza, és innen fogjuk folytatni a beszélgetést Király Eszterrel. Maradjanak velünk!

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. You know.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Megyünk is tovább, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Király Eszter, író, mentálhigiénés szakember. Ugye arról beszélgetünk, hogy a különbözőségeink a párkapcsolatban hogyan tudunk ebből előnyt kovácsolni. Ugye milyen különbözőségek lehetnek? Hát lehet például életkori szakadék, úgymond, tehát túl nagy korkülönbség, itt gondolom főként arra célzunk. Tehát hogyha nem olyan nagy a korkülönbség, kisebb korkülönbségnél ott is lehet egyébként életkori szakadék, vagy nem, akkor azt már nem életkori szakadéknak nevezzük, akkor az már mondjuk szocializációs szakadék.
2: Vagy inkább életciklus szakadék.
1: Életciklus
2: más
1: szakadék.
2: Életciklusban járnak. Ugye ezért fogalmaztam úgy, hogy nagyon fontos, hogy úgy megközelítőleg hasonló életciklusban járjanak. Tehát mondjuk legyenek megküzdött kríziseik mindkettőnek. Most teszem azt, hogyha az is egy erős szakadékot jelent két ember között, amikor az egyik fél már megküzdött kríziseivel áll oda egy új kapcsolatnak a ajtajába, hogy belépjen. Teszem azt, ő már megküzdött egy válást, mondjuk megdolgozott már egy ilyen, mondjuk egy traumát, megdolgozott olyan helyzeteket, amikor ki tudja mondani, hogy én már ezt, tehát van valóban egy olyan megélt, megtapasztalt, esetlegesen traumás növekedés az életében, amivel ő tényleg megerősödött, és a megküzdött kríziseivel, a megdolgozott múltban szerzett sérüléseivel lép be annak az új kapcsolatnak az ajtaján. De például, ha egy párkapcsolat úgy indul, amikor hogy van egy fél, aki éppen már megdolgozta ugye ezeket a kríziseket, és a másik oldalon pedig egy válófélben lévő személy, aki éppen még el sem
1: dönt. Benne van, igen.
2: És katalizátorként használja azt a másikat, hogy ők ki tudjon lépni abból a kapcsolatból. Tehát ez nagyon sokszor eredményez nehézséget, hiszen lehet, hogy mindig arról a félről fog többször szólni az élet, vagy arról a fél, az a fél lesz folyton prioritásba helyezve, aki éppen a krízis helyzetben lévő fél volt, mondjuk a kapcsolat kezdetén. Tehát nagyon fontos, hogy ezért ezeket itt...
1: Tehát akkor eltolódhat magyarul a fókusz mindig arra az emberre, aki épp úgymond lelkileg jobban, megterheltebb éppen abban az időszakban.
2: Igen, tehát van egy, teszem azt, van egy válófélben, vagy éppen egy szakítófélben, vagy éppen egy, de legyen az egy sajnos egy betegség, vagy éppen egy munkahely elvesztés, vagy bármilyen olyan krízis helyzet, amiben ő nehézségeket tapasztal meg éppen. Jön egy ember az életében, lehet, hogy egy erőforrásokkal rendelkező, erősebb egyéniség, akivel elkezdő párkapcsolatot, de gyakorlatilag nincsen megdolgozva az a folyamat. És észre sem vesztük, ugye, hogyha mondjuk én vagyok az az erősebb fél, aki a rendben lévő fél, észre sem veszem, és nem is tapasztalom meg, hogy én egy mentorként, vagy egy megmentőként kezdek el az ő életében funkcionálni. És egy olyan dinamikát, egy olyan egyensúlyvesztést fog ez eredményezni például, amiben lehet, hogy mindig arról a megmenteni való félről fog szólni jobban a párkapcsolat.
1: De most nem az a lényeg nyilván, hogy bármelyik félt hibáztassuk, de azért itt valahol az a fél, aki mentorálja, úgymond, őnek is azért tudatosabbnak kellene lenni, hogy ne engedje, hogy ez a dinamikai felboruljon.
2: Hát ebben mindketten benne vagyunk.
1: Igen.
2: Egyébként, tehát ugyanúgy ebben én is benne vagyok, aki megkérheti őt, ugye például megkérheti őt ezekben a helyzetekben, hogy próbáljon önállóbb lenni, tehát hogy nekem összességében nem az a dolgom, hogy én tehát hogy az én segítségemmel átevezzen ezen a krízis helyzeten, mellette állhatok, de nem ez a fő funkcióm az ő életében, mert lehet, hogy mindvégig ez lesz az én funkcióm az ő életében.
1: Hát mert ez lesz a kényelmes nyilván a másik félnek, onnantól kezdve, amennyiben nem tudatos, akkor ezt gondolom előbb vagy utóbb, igen, ez így megmarad ezen a dinamikán, vagy ebbe az energiába.
2: Igen.
1: Menjünk tovább. Ugye mondtunk egy olyat is, pontosabban én az elején, amikor elmondtam, miről is beszélgetünk, ugye, hogy a habitus. Ez alatt mit értünk? Tehát, hogyha valaki, tegyük fel, egy energiadús, mozgékony, és a másik pedig egy lelassult, megfontoltabb ember, két ilyen különböző habitussal megáldott ember tud kompatibilis lenni egymással?
2: Nagyon érdekes, mert mindig azok a tulajdonságok válnak vonzóvá a másikban, amelyek belőlem éppen hiányoznak. Nagyon érdekes módon tudnak egymásra ugye ráhangolódni, rezonálni ezek a személyiségjegyek. És nagyon sokszor megtörténik, igen, hogy egy csendesebb, vagy egy visszafogottabb személyiség, egy vehemensebb, temperamentumosabb természetre hangolódik rá. Ilyenkor inkább csak az, mert ezek egyáltalán nem, ezek egy ilyen különbözőség például egyáltalán nem jelent problémát. Uh-huh. Akkor van probléma, hogyha a visszafogottabb fél alárendelővé válik. Uh-huh. Tehát alárendeli magát folyton a másiknak, vagy elkerülővé válik pontosan azért, mert mondjuk túl vehemensen reagál az a másik személy, vagy túl felfokozott, impulzív módon reagál, és elkerülve ugye ezeket a reakciókat, ez a fél konfliktus kerülővé válik, vagy alárendelődővé válik azáltal, hogy tudja azzal a céllal, hogy elkerüljen a konfliktus helyzeteket. Tehát itt inkább én ezt gondolom, hogy ez lehet a probléma. Illetve hát az, aki hangosabb, aki impulzívabb, ugye nagyon sokszor könnyebben le is nyugszik, de nagyon sokszor ő a dominánsabb fél. Az, aki lehet, hogy éppen ráterheli a másikra, vagy ráerőszakolja a saját nézetét, szempontját, és egy simulékonyabb fél, egy szolgálatkészebb, vagy egy alkalmazkodóbb fél alárendelődővé válhat egy ilyen kapcsolatban. Ennek ezt a veszélyét látom.
1: Na most újra zenét hozunk, életöröm zenét, ezt követően jövünk vissza, és innen folytatjuk a beszélgetést.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat. A mosolyod.

0: Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Folytatjuk a beszélgetést, vendégem Király Eszter, író, mentálhigiénés, szakember. Ugye arról beszélgetünk, hogy a különbözőségeinkből hogyan lehet előnyt kovácsolni. Általában nyilván az egy jó eset, hogyha két ember teljesen tudatosan, önismerettel lép be egy párkapcsolatba, meg tudják beszélni a dolgokat, kinek mi a mi jó, mi a nem jó, mind változtatnának, hogyan tudja, az egy ideális helyzet. De nyilván ilyen ideális helyzetből feltétele zemén, nem túl sok van, de azért törekszünk arra, hogy javítsunk bizonyos dolgokon, nyilván ami komfortos, és ami még elfogadható, akár nekünk, akár a társunk számára. Korkülönbséget említettük, ugye, vagy szakadék egészen pontosan. Itt nyilván a nagyobb korkülönbségről beszélünk. Mit jelent az, ami egyébként, vagy van-e olyan, hogy ideális korkülönbség? Hogy ami fölött már azt mondjuk, hogy na ez már nagyon sok.
2: Hát van ideális korkülönbség. Ugye itt klasszikusan a tanulmányok szerint ugye 5-8 évvel szükség, tehát 5-8 év szükséges ahhoz, hogy a férfi idősebb legyen. Uh-huh. Ugye ez azért is fontos, mert ilyenkor a klasszikus férfi-női szerepviselkedés valahogy egyensúlyba kerül. Nagyon érdekes ilyenkor tehát, hogyha mondjuk egy nagyobb korkülönbségről beszélünk, és most nézzük először, tehát vegyük először példának azt, amikor a férfi fiatalabb. Tulajdonképpen ez az új kapcsolat, ez mindenképpen, tehát az idősebb partnernek a számára visszatölti a fiatalos lendületet uh-huh. az ő életébe. Ez az egyik. Gyakorlatilag életstílus, szexualitás terén is kitágítja az ő horizontját. Ez is egy nagyon-nagyon lényegesebb dolog. És a fiatalabb férfi számára az érett nő az nem csak, hogy szexuálisan vonzó, vagy szexuálisan tapasztaltabb, hanem van egy másik nagyon-nagyon fontos lényeges szempont, az, hogy rendelkezik már talán elegendő türelemmel, elegendő önismerettel, elegendő megértéssel, és már lehet, hogy már nem akar gyereket attól a fiatal férfitől, de mégis rendelkezik azzal a vitalitással, azzal a szexuális energiával, amire annak a fiatal férfinak szüksége van. Még egy nagyon fontos dolog, hogy nem lehet csak anya vagy apa komplexussal ezt elintézni, ugye nem lehet uh-huh. azzal csak elintézni, hogy itt egy hiányról van szó, egy komplexusról van szó.
1: De minden esetben az van, nem minden esetben.
2: De mindenképpen rá kell erre is tudni, hogy amikor a férfi sok évvel fiatalabb, akkor ott van valóban egy olyan az ő életében is, ugye olyan hiányosságok, amelyek ugye azt eredményezik, hogy ő egy idősebb, dajkálóbb, tapasztaltabb, anyáskodóbb partnernőt keres. Nem tudjuk, ugye, hogy itt ilyenkor milyen sebződések terhelik, de nagy valószínűséggel ő egy állandóan jelenlévő, rendelkezésre álló, gondoskodó, dajkáló anyát is keres önmaga mellé, ugye, aki olyan tud lenni, aki mondjuk az ő édesanyja nem tudott lenni annak idején, egy jelenlévő nőről Igen. beszélünk, ugye egy melegséget, meghittséget, gondoskodást, hátországot adó nőről, de ez már egy másik tényező, és nem utolsó sorban ugye az is nagyon lényeges, hogy ez a nő már eljutott valahová egzisztenciálisan, eljutott valahová anyagilag, és ezzel a nővel nem kell férfiként, tehát nem kell férfiként vele viselkedni, nem kell vele férfivá érni, tehát nem várja el tőle senki, ugye, hogy ő férfi legyen, mégis magukévá tehetik a felnőtt létnek az örömeit egy ilyen párkapcsolatban, egy ilyen nővel. Például most ez a felnőtt lét örömeire gondolok akkor, amikor beköltözik, és magáivá teszi ennek a nőnek az erőforrásait, és ez olyan, mint hogyha a sajátja lenne. Uh-huh. Tehát nem kell neki megküzdeni a felnőtt felelősségvállalásnak a szintjeit, hanem úgy lehet, úgy élvezheti a felnőtt lét örömeit, hogy ezeket a szinteket ő nem küzdötte meg.
1: Na de ez az ő fejlődését nyilván nem szolgálja.
2: Nem szolgálja, és ugyanúgy szintén, tehát ez a nő is ugyanúgy benne van ebben a folyamatban, ott is beszélhetünk különböző hiányokról, hogy ott vajon milyen ott vajon milyen sebződések vannak jelen, hogy ő valahogy nem tud önmaga mellett egy férfit, egy nála, egy olyan férfit elviselni, ugye, aki nála erősebb, és mondjuk őt tartja meg, hanem neki van szüksége arra, hogy folyton irányítson, hogy ő irányít, és úgy van rendben a dolgok, hogy ahogyan ő irányít. Tehát ez mindenképpen egy kontroll elvesztésétől való félelmet is jelent.
1: Egyébként mostanában egyre több ilyen kapcsolatot látni, ahol idősebb nő, fiatalabb férfi. Régen ez nem volt ennyire jellemző, érdekes.
2: Én azt gondolom, hogy régen is jellemző volt ez, csak annyira nem vettük ezeket észre. Azt gondolom, hogy mindig jellemző volt. Nem is az életkor, tehát nem arról van szó, hogy az életkor különbség az probléma lenne, hanem az, amikor valaki elvakultan szeretne az ő fiatal partneréhez hasonlítani, akár öltözködésben, akár hajviseletben, akár kinézetben, és ugye ez már tehát a külseje, a megnyilvánulásai taszítóvá válnak, komikussá válnak, szánalmasnak tűnnek, tehát itt inkább erről van szó. Összességében ez az, ami nevetséges. És még egy dolog, hogy a szenvedély és a szexuális harmónia az egyetlen kapcsolatot nem tart össze hosszú távon, ahogy fogalmaztam. Tehát nagyon-nagyon lényeges ezt az erős kapcsot, ezt úgy értelmezni, hogy ez egy homokra épülő valami. Tehát az, ami itt fontos, ugye az, hogy legyen egy közös értékrendünk. Alapvetően a hasonlóság fogja a két embert összehozni. Tehát az alapvető pillérek, azok egyezzenek. Harmóniában egymással.
1: Tehát azt jelenti, hogy nem minden, tehát például egy ilyen, amit most legutóbb beszéltél, ezt a különbözőséget nem igazán lehet összekovácsolni, hogyha nincs tudatosság mindkét félben, és nem akar változni, változtatni. De ez alapvetően akkor mindegyik különbözőségre igaz, hozzáteszem. Kompromisszumkészség.
2: Még egy példát hozok, hogy van egy idősebb férfi fiatal nőnek az esete, ugye nagyon sok férfinél ez egy olyan, mint egy pénzbedobós automata, gyakorlatilag bedobja a fiatalos tehát bedobja a felelősségvállalást, bedobja az anyagi felelősségvállalást, bedobja az erőforrásait ugye abba a kapcsolatba minden szempontból, és gyakorlatilag visszakap egy fiatalos lüktetést, egy olyan fiatalos pesdítő lüktetést, amire neki akkor nagy szüksége van, különösen mondjuk éppen egy midlife crisis időszakban, de itt nem ez a probléma inkább, például, hanem az, hogyha megmarad ebben a dinamikában, ha a nő passzív szereplő marad, hogyha fiatal, de passzív szereplő marad, nincs azzal semmi probléma. Ugye, hogyha valaki még éppen nem küzdötte meg a kríziseit, vagy nincs egzisztenciálisan rendben, de gyakorlatilag legyen benne ugye az ambíció, az a céltudatosság, azok a lelki erőforrások, amelyek később egy szintre hozzák a két embert.
1: Ez nagyon szép végszó volt, ez az egy szintre hozni a két embert. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
2: Köszönöm szépen.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Király Eszter író, mentálhigiénés szakember volt a vendégem.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életöröm zenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Napos, hűvös idő lesz. Több mint 4 milliárd euró uniós forráshoz jut hozzá Magyarország. A Néprajzi Múzeumba költözik a Hortobágy. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Több mint 4 milliárd euró uniós forráshoz jut hozzá Magyarország, miután lezárult a hazánk ellen indított kondicionalitási eljárás. Emellett újra elérhető lesz az Erasmus Plus és a Horizon Európa program a magyar egyetemisták, kutatók számára. Kármán András pénzügyminiszter a döntés kapcsán hangsúlyozta, a pozitív értékeléshez a többi között helyre kellett állítani a jogállamot, átláthatóbbá kellett tenni a közbeszerzéseket, és fel kellett számolni a kekvákat, azaz a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat. Magyarország jelentős haladást ért el a jogállamiság helyreállítása érdekében, jelentette ki a brüsszeli igazságügyi biztos az uniós miniszterek tanácsülése előtt Luxemburgban, ahol napirendre tűzték a hazánk elleni 7. cikk szerinti eljárást is. Michael Magrath ugyanakkor emlékeztetett, hogy az eljárást az Európai Bizottság nem állíthatja le. Ez kizárólag a kezdeményező Európai Parlament hatásköre, de a tagállamokat tömörítő tanács is dönthet úgy, hogy nem folytatja tovább. Ukrajna már 2 napja nem támadott orosz olajfinomítókat és energetikai létesítményeket, eleget téve Donald Trump amerikai elnök javaslatának, mondta Volodymyr Zelenszky. Az ukrán államfő emlékeztetett, Oroszország ez alatt a 2 nap alatt 19 ukrán régió ellen intézett támadást, nem kímélve az energetikai létesítményeket és a létfontosságú infrastruktúrát. Washington folytatja a hírszerzési értesülések megosztását Ukrajnával, mondta Donald Trump. Az amerikai elnök közölte, Kijevvel és Moszkvával is együttműködik a háború lezárása érdekében. Meggyőződését fejezte ki, hogy Vlagyimir Putyin és Volodymyr Zelenszky is véget vetne a háborúnak, de mint fogalmazott, sok a gyűlölet köztük, és nem tudják, hogyan lépjenek ezen túl. Budapestre költözik a Hortobágy. Szombaton a pásztorkodás világát idézik meg a Néprajzi Múzeumban. Az intézmény a többi között viselet és pásztorkutya bemutatóval, kézműves vásárral, közös mesealkotással és hangszerpróbával, valamint múzeumpedagógiai foglalkozásokkal várja a látogatókat.
0: Időjárás.
1: Többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel. Szerdán csak északon és nyugaton fordulhat elő gyenge eső, zápor. A szél helyenként megélénkül, hajnalban 0 és 6 fok között alakul a hőmérséklet, de néhol fagyhat. Napközben 13-19 fok valószínű. A hét második felében is marad a csendes őszi idő, néhol 20 fokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: Manna FM.
1: Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6 Manna FM. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
2: Az utazási rovatunkat hallják. Vendégem a stúdióban Szeszler Szilvia, utazási szakújságíró. Nem először van itt Szilvia, a hallgatóink már ismerhetik, és bízom benne, hogy még sokszor fog jönni ide hozzánk a rádióban. Ma a Seychelles-szigetekről fogunk beszélgetni, erről a, hát nem is tudom, erről a kis édenkertről, a, mondhatnám így is, de majd mindjárt belemegyünk mélységeibe. Szervusz, jó reggelt!
3: Szervusz, jó reggelt!
2: No, hát Seychelles-szigetek, ez, hogyha így kimondom, vagy hogyha így, mint Magyarországon élő ember belegondolok, akkor számomra ez az elérhetetlen kategória mindenféle szempontból. Távolság, anyagiak, és így folytathatnám. Ez tényleg így van?
3: Hát azért nem egészen így van, bár Seychelles-szigetek azért eléggé a luxus turizmusnak a fellegvár, az egyik fellegvár ott az Indiai óceánban, de vannak szállások olcsóbban is, tehát legyen az kis magánszálloda, apartman, tehát többféle szállás van, de tény, hogy a viszonylag drága luxus szállodákból van a legtöbb.
2: Egyébként a magyar emberek mennyire szeretik a Seychelles-t, mire kedvenc desztinációjuk?
3: Hát az egyik kedvenc az Indiai óceánon belül, a Maldív után talán, azt mondhatnám. Abszolút álomdesztináció ez is. De hogyha a részleteket megnézzük, azért csak-csak elérhető, ahogy mondtam is, ugye ha kifogunk egy olyan repülőjegyet, bár sajnos a repülőjegyek fent ragadtak.
2: Igen, ez abszolút érezhető és látható.
3: Ezt fentragadtak, nagyjából a duplájába kerül, mint amennyibe a 2019-es, a Covid előtti bázis év.
2: És ez szerinted ez maradni is fog, vagy hogy látod?
3: Hát egyelőre sajnos így néz ki, mert az emberek kifizetik. Ugye félnek attól, hogy hát ha megint közbe jön valami, hát ha valamiért nem lehet utazni, menjünk inkább biztos, ami biztos, és kifizetik, pedig tényleg kétszer annyiba kerül, mint az előtt. Tehát konkrétan utasaimnál ezt tapasztaltam, úgyhogy...
2: Pedig a félelem az nem egy jó dolog, hogyha az ember, meg hát én nem gondolnám, hogy lesz újra bezárás, bármi lehet, nyilván 50-50%, de a lényeg, hogy utazzunk most is, és utazzunk, amikor csak lehet, mert tapasztalatokat szerezni, azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó dolog. Visszatérve Seychelles-szigetekre, te hányszor voltál ott?
3: Kétszer voltam ki. Uh-huh.
2: Mi az, ami téged leginkább megfogott a Seychelles-szigetekbe, és mi az, ami miatt ajánlod akár a hallgatóknak, hogy látogassanak el legalább egyszer, ha megtehetik?
3: Hát engem a természet szépsége fogott meg. Megmondom őszintén, hogy ennyire szépet máshol nem láttam. Ahány sziget annyiféleképpen szép, és egyszerűen az első alkalommal kijöttünk a repülőtérről, és indultunk az első szálláshelyre, az állam esett le, de szó szerint. Szó szerint az a szépség, ugye ezek a gránit hegyek oldalában, azok a szép kis színes házak, alatta egy lagúna volt, és döbbenetesen szép, és ez még messze nem a legszebb volt, mint amit láttunk. Ugye Mahé szigetére érkezik az utazó, nemzetközi repülőtér itt van, és innen a közeli, nagyrészt a központi szigetekre szoktak elmenni nyaralni az utasok, tehát Pralin, Ladik szigetére, van, aki még Sziluettre is, magyarok nem annyira ismerik Sziluett szigetét, az is csak egy ilyen 40-45 perces hajóútra van Mahétól, a Fősziget-től. Mindenképpen ajánlanám ezt is, nemzeti park az egész sziget gyakorlatilag. 740 méter magas a csúcspontja, az a legmagasabb, és természetvédelmi terület gyakorlatilag az egész.
2: Nem az is egész sziget?
3: Igen. Nem is lehetett volna ide építeni semmit, csak egy trükköt alkalmazott az egyik híres szállodalánc, a Hiltonról beszélünk, aki megvettek egy ottani helyi, nagyon rossz állapotban levő szállodát, és mint ilyen nyilván a joguk megvolt már, tehát a kereskedelmi szállás helynyitására, és ezt újjáépítették, és valami mese szép, tehát...

0: villák vannak nagyrészt, kisebb-nagyobb ikervillák, egyre nagyobb medencékkel, ahogy megyünk hátrafelé, egyre inkább a luxus felé, ahogy megyünk a kikötőből, és egyre drágábbak ezek a szállások. Nyilván nem csak tengerpartiak vannak, van egy második, illetve egy harmadik vonal is, és hát elképesztő ugye a színvonala is magának a szállásoknak, hát a medencések, ugye kisebb medence, nagyobb medencével, illetve van ilyen sziklára felépítve ilyen egészen luxus kategória is, úgyhogy döbbenetes a szépsége, tehát ezt elmondani nem lehet, túrázni is lehet itt ugye ebben a Nemzeti Parkban. A szigetnek a túloldalán, a szállodához képest a túloldalán az egyik fő terepe van az óriási teknősöknek, akik itt élnek.
1: Jaj.
0: És ott szoktak ott táborozni, meg lehet őket figyelni messziről, tehát az is egy...
1: Messziről, tehát nem engedik közelebb az emberek.
0: Nem.
1: Mondjuk ez is egy annyi, ez is dicsérendő dolog.
0: Aha. Nem engedik úgy közel, tehát természetvédelmi terület az egész, és ez az óriás teknős, ami itt él, az ott nagy számban találhatók. Csodálatos, szép. Ez mondjuk az egyik sziget. A fősziget...
1: Ez most melyik volt?
0: Ez Sziluett.
1: Ez az, ami nem annyira ismerős a magyarok
0: számára. Hát nem
1: számára.
0: Annyira szoktak menni, bár én magam is küldtem ki utasokat ide, és találkoztak ott magyarokkal, én döbbettem meg legjobban. Uh-huh. Hát inkább Nyugat-Európából szoktak ide menni. Mahé a fősziget, ugye itt is rengeteg nagyon-nagyon jó szállás van, szállodák, stb. Attól függ, melyik sziget, vagy melyik felére megy az ember. Ott is vannak természetet védelmi területek, vannak szállodák, ahol elfoglalnak ilyen részeket, és döbbenetesen szép. Tehát egyszerűen az embernek az álla leesik, ilyen óriás fák, liánok, belevágtak egy ilyen alagútszerűséget, hogy át lehessen menni, közt csodálatosan
1: ezt
0: szép.
1: Ezt elképzelni sem tudom igazából.
0: Sziklák a háttérben, szóval elképesztően szép. Ami a nekem a legszebb, az Pralin szigete. Mahéról át lehet menni ferrivel, tehát ilyen hajóval, egy órás az út, és itt van a világ egyik legszebb, azt mondják, az egyik őserdője, és hatalmas fák vannak, de nem az egyetlen őserdője, de én azt hittem, hogy az. Itt olyan pálmafák vannak, ami 25-30, akár 40 méteresre megnőnek. Az ember a levelek között 6 méteres, 4 méteres szélességű levelek, tehát az ember mint egy hangya olyan közte, a Valle de Mar nem természetvédelmi terület ez, és a Coco de Mer nevezetű pálma, ami itt nő. A világ legnagyobb diótermése, ami itt nő, az szintén, ez ilyen 25 kilósra is
1: tud nőni.
0: Hatalmas. Ez a szimbólum a Szeselnek egyébként. Úgyhogy csak itt nő, és még ott valami közeli szigeten, ott Pralinhez közel.
1: Most egy pillanatra muszáj megállnunk, de jövünk vissza, és innen fogjuk folytatni a beszélgetést, maradjanak velünk Önök is.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Utazási rovatomban vendégem Szeszler Szilvia, utazási szakújságíró, és ma Seychelles-szigeteken vagyunk éppen, ezen belül pedig Praline-szigetén, amit mondta is Szilvia, hogy ez volt a számára az egyik legcsodálatosabb hely, és hogy itt van egy őserdő, hogy az, arra lenni kíváncsi, hogy az őserdőbe sétálhat, ott bele lehet menni.
2: Igen, hát vezetéssel lehet bemenni. Tehát engedély nélkül nem lehet bemenni, és szigorúan őrzött terület, tehát ugye kivinni se lehet semmit, megvenni sem semmi ilyesmit nem lehet.
1: Uh-huh. Tehát akkor állatok is vannak? Vagy?
2: Hát vannak, de inkább kisebb állatok.
1: Kisebb állatok.
2: Ugye itt ezen a szigeten őshonos a fekete papagáj, és nem olyan nagyon nagy az állatvilág.
1: Aha,
2: azért, mert ugye ez egy elszigetelt hely, és nem olyan nagy terület, de itt van például egy speciális denevérfaj, a Seychelles-i repülőkutya. Az még az érdekesség, hogy ez az étlapon is rajta van egyébként.
1: Oh, ujjaj, tehát akkor meg el is fogyasztják ezek
2: igen,
1: szerint.
2: Igen, uh-huh. Régen is
1: ettik. Kóstoltad?
2: Én nem kóstoltam, de mert későn tudtam meg, tehát ha tudtam volna, azért megkóstolom, de nem. Az egyetlen szárazföldi emlős faj a Seychelles-szigeteken ez az állat.
1: És van sok belőle amúgy, vagy láttál?
2: Vannak, és szép nagyok, úgyhogy.
1: És ott ilyenektől, hogy ugye ha az ember elmegy egy ilyen ismeretlen helyre, vagy egy nagyon távoli szigetre, akkor mindenféle szúnyogok, hát nem szúnyogok, de hogy ilyen állatoktól kell ott tartani, vagy félni, hogy bejönnek, vagy az ágyba mászik, vagy berepül az ablakon.
2: Nem, itt semmiféle ilyen veszélyes állatfaj nincs tényleg. Uh-huh. Semmi, se cápák. Bálnákat, delfineket lehet látni, de azt már kiebb a korall szigeteknél. Ugye a belső szigetek azok gránit szigetek, uh-huh. A világ legrégebbi kőzetei közé tartozik, 600 millió évesek ezek a belső szigetek, és még a Gondvánáról, amikor az szétrepett és szétszakadt, levált Afrikáról és Indiáról, és ez úgy ott maradt az Indiai óceánban. Hm. Úgyhogy kétfajta szigetekből áll, ebből a gránit szigetekből és a korall szigetekből, amelyek a külső szigetek, tehát többféle élményt nyújt, aki kijebb akar menni, és azokat is megismerni, hát klasszikus korall szigetek.
1: De itt akkor a szigetek között lehet, tehát hogyha valaki elmegy mondjuk az egyik a fő szigetre, akkor onnan hajóval ezek bejárhatók?
2: Igen.
1: Mindegyik szinte?
2: Igen, uh-huh. Igen. És hirdetik is úgy, hogy tehát reklámozzák rendesen, hogy az ember el is menjen, tehát.
1: És ezek, tehát hogyha már arról beszélünk, hogy ez egy luxus nyaralásnak számít, ha valaki elmegy a Seychelles-szigetekre, akkor ezeknek akár a hajóutaknak egyik szigetről a másikra, ezeknek is borsos ára van?
2: Hát azért van ára, igen. Uh-huh. Igen, igen. Úgyhogy de érdemesebb ott érdeklődni, mert így előre nem érdemes erre fölkészülni, inkább ott a helyszínen, mert mindig olcsóbban jön ki az ember, hogyha ott a helyiektől veszi meg, úgyhogy.
1: Aha.
2: De hát csak is szakemberektől nyilván, tehát én bícsen sétáló ismeretlenektől azért ne vegyünk ilyen hajóutakat, programot, szóval nem.
1: Igen, erre nem.
2: A biztonság azért ez az óceán, tehát oda kimenni azért csak.
1: És akkor itt ezeken a szigeteken vannak ott élő emberek is, tehát úgy értem, hogy akik, tehát hogy azért ott van élet a turizmuson kívül is?
2: Hát van, bár a Seychelles-szigetek lakossága nem nagy, 100 000 fő mindössze.
1: Százezer!
2: Oh, nagyon-nagyon kevesen vannak, ezért is rendkívül szigorúak a beutazási szabályok, hogy mit lehet bevinni, nagyon komoly kérdéseket tesznek föl, meg is vizsgálnak, hogy nehogy valami olyan növénybe kerüljön, ami a helyi növényvilágot károsíthatja.
1: De jó, hogy erre figyelnek.
2: Hm. Igen, tehát nagyon-nagyon nagy károkat okozhat. És hogyha a növényvilágban, tehát azért mondom, hogy vagy valami fertőzést, hogy nehogy uh-huh. bevigyen valaki, mert annyira minimális a számú a lakosság, hogy hát szóval nagy károkat okozna. Nem is egyszerű egyébként, itt sokan mennek ide, szeretnének menni munkát vállalni, de azért ezt sem adják könnyen. Uh-huh. Nyilván van nemzetközi személyzet a szállodákban, tehát nem csak a helyek, de főleg ők nyilván, tehát a saját embereiknek.
1: Tehát a szállodákban is főként a helyi emberek vannak. Igen.
2: Igen, tehát az oktatás, az egészségügy ingyenes, tehát ha mondjuk valaki például egy külföldi egyetemen akar tanulni, azt fizeti az állam, de azt utána elvárja, hogy visszajöjjön és ott hasznosítsa a tudását. Tehát ha mondjuk vendéglátásban kiképzi magát, idegenforgalomban, uh-huh. akkor visszajön és akkor lehetőség szerint a tudását azt ott hasznosítsa.
1: Tehát akkor valószínűleg
2: úgy ingyenes, igen, uh-huh. nekik.
1: Meggondolom, az is cél akkor, hogy egy picit azért a helyi lakosok száma bővüljön, gondolom. Tehát, hogy ne fogyjanak azért, ha lehet.
2: Hát igen, hogy ne menjenek egy jobb lehetőség miatt külföldre, hiszen nagyon kevesen vannak.
1: Ez mennyire érdekes, és miből, mi az, amit tehát a szállodákban dolgoznak, tehát azon kívül, hogy szállodákban dolgoznak ott az emberek, milyen, mi más munkából tudnak megélni, vagy mi az, ami, amivel ott leginkább foglalkoznak? Mi a jellegzetes foglalkozás, akár
2: hát
1: is
2: a turizmus. A turizmus, nagyrészt a turizmus, kókusz és vanilla termesztés, de ez nem annyira erős, mert nagyon kevés a termőföld. Nagyon kevés, ugyan alapvetően vanília termesztéssel és kókusz termesztéssel foglalkoztak, még annak idején a gyarmatosítás idején, ugye, amikor a franciák idejöttek az 1700-as években, és gyarmatosították, de többé-kevésbé fel is adták, mert ugye nem alkalmas, tehát mint mondjuk Mauritius a szomszédban, kicsit odébb, ahol sokkal nagyobb a földterület, ezek gránitszigetek, tehát ahogy mondtam, nagyon kevés az, tehát nagyon korlátozott volt az az élelmiszer, legyen az zöldséggyümölcs, vagy az állatok, amit tudtak enni, ugye annak idején behurcolták ide az embereket rabszolgának ezekre a földekre dolgozni, meg a háztartásokba, a francia gyarmatosítók. Úgyhogy, de aztán úgy voltak, le is mondtak róla, az angolok átvették tőlük 1810-ben, az 1700-as években jöttek a franciák, és mondták, hogy hát ezért nem érdemes annyira foglalkozni. Ugye tartották a felügyeletet, de maradtak a francia gyarmattartók, és ők üzemeltették, hogy úgymond azokat a kis gazdaságokat továbbra is, mert hogy ez nem éri meg nekik, nem nagyok a területek. Úgyhogy érdekes egyébként, hogy mennyire a francia kultúra maradt az irányadó, amellett, hogy ugye egy kreol kultúra alakult ki. A különböző Afrikából idehurcolt emberek megtalálták a közös nyelvüket, az lett a kreol nyelv, és a Seychelli kreol nyelvet beszélik. Nagyon érdekes hallgatni, nagyon-nagyon szép, amikor beszélik.
1: Mihez hasonlítható egyébként?
2: Hát én nem is tudom. Folyékony, olyan szép dallama van az egésznek, de benne vannak tűzdelve francia szavak, igen, kifejezés, egy-egy angol is, otthon a kreolt beszélik, a hivatalos, mind a három nyelv hivatalos egyébként.
1: És akkor angolul ott nem is beszélnek az
2: ember? De beszélnek. Igen, hát hivatalos nyelv, és tanítják is mind a három nyelvet, úgyhogy az otthoni nyelv az a kreol. De a hivatalos nyelvek az angol és a francia, de inkább a franciát használják.
1: Most újra tartunk egy rövid szünetet, jönnek hírek, zene, de ezt követően jövünk vissza és folytatjuk a beszélgetést.

igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.
1: Ez a Manna Selection.
0: Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
2: Folytatjuk a beszélgetést Szeszler Szilviával, aki utazási szakújságíró és Szeszel szigetén járunk. Ugye ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy a hivatalos nyelv ott az angol, a francia, és hogy a francia az, amit egyébként leginkább használnak, és óriási a kötődés. Ez minek okán lehet főként?
3: Nagyon-nagyon erős a kötődés, érdekes. Ugye az összes név, a szigetek neve, az ország neve az akkori francia gyarmatosítóknak, 14. és 15. Lajosnak a különböző minisztereiről van elnevezve, a Silhouet, a Seychelles, ők mind-mind pénzügyminiszterek voltak például. Tehát a Mahé, az is az egyik francia tábornok volt, azt hiszem. Uh-huh. Úgyhogy mindegyik róluk van elnevezve, és sokkal erősebb a kötődés, csak ezt akartam kihozni, tehát rengeteg a francia turista, ő az egyik fő küldőpiac. Úgy jönnek haza, mintha mi lemegyünk Siófokra, tehát jönnek.
2: De jó nekik.
3: Jönnek nyaralni, és teljesen jól el vannak a helyiekkel, tehát látszik, hogy hazajöttek.
2: Aha.
3: Tehát, és megpróbálták, ugye a fővallás ugye a kereszténység, katolicizmus, és próbálták az angolok, amikor átvették, és sokkal tovább uralkodtak rajtuk, az anglikán egyházat bevezetni, de nem tudták. Tehát annyira uralkodó volt már addigra a katolicizmus, hogy nem vették át. És láttam ugyan anglikán egyházat, bocsánat, templomot is,
2: igen.
3: De főrészt katolikus templomok vannak.
2: Akkor ide főként, ha jól értem, akkor olyan turisták menjenek, illetve azoknak ajánlott, akik fürdőzni szeretnének, meg így megismerni ott a helyi érdekességeket, meg szép látvány, meg a természet szeretők. Múzeumok, meg ilyen kulturálisan egyébként, mennyire elégítheti ki mondjuk azt a turistát, aki erre vágyik?
3: Hát vannak múzeumok, akár Pralin szigetén is van egy múzeum, vagy a fővárosban, ugye Mahé szigetén Victoria, a világ legkisebb fővárosa, ez néhány utca, tehát nem mondanám nagynak, de ott is van például egy múzeum, az egyfajta nemzeti múzeumok, ahol egy állandó kiállítás van például a rabszolgaságról.
2: Jó, ez érdekes lehet.
3: Hát ami nem egyszerűen megdöbbentő, hanem sokkoló. Tehát én magam se gondoltam volna, hogy ez ennyire durva dolog volt, és tényleg szóval ezt mindenképpen meg kell nézni. Van a Creole Fesztivál rendezvényük, vannak ilyen rendezvények, zenés mulatságok, ezt nagyon-nagyon szeretik. Úgyhogy megy az ember az autóval, és benéz egy-egy beach-re, ott is partiznak. Ez ilyen életforma itt, de vannak kifejezett fesztiválok, tehát arra is utána kell nézni, mikor van az időpontja, akkor menni, ha ez mondjuk érdekli őket. Uh-huh. Van a Victoria Botanikus Kert, ez is Mahén van, ami rendkívül különleges növények vannak, endemikus fajok vannak itt, növények, állatok, és mindegyikből bemutatnak ott egy ilyen kicsit meredek, hát nem annyira meredek, hegyoldalon, és minden növény megjelölve, micsoda, csak itt termő különlegességek, azt feltétlen meg kell nézni szerintem. És magát ugye a vízisportok, kirándulások, és a korallszigeteknek az állatvilága, növényvilága az is gyönyörű, tehát olyan állatok vannak ott is, amire érdemes kimenni, egy hajókirándulásra búvárkodni, snorkellezni.
2: Akkor van bőven lehetőség, nem csak van. A fürödni vágyó turisták számára. Gasztronómiailag mi az, ami nagyon erős ott, vagy amit, ha az ember oda megy, meg kell kóstolni, miben más, mi az, ami érdekesség?
3: Ez egy kimondott kreol konyha, tehát egy keveréke, ugye, azoknak a kultúráknak, amik megérintették, tehát ebben aztán minden van. A kínaitól kezdve, mert ugye kínai üzletemberek is kezdtek oda befolyni a gazdaságba, tehát minimális lakosság azért az is van ott. És hát ugye az egykori néger konyhától kezdve a francia konyháig minden hatással volt rá. Nagyon sok a tengeri étel.
2: Aha.
3: Rendkívül finom, tehát elképesztően jó a konyhájuk. Tehát én magam is laktam, nem csak ugye szállodában hivatalos része, ha az ember kimegy, hanem mentem más kis étterembe, direkt olyan helyre mentem, olyan szállodába, ahol félpanziót kaptunk, reggelit és vacsorát, és kifejezett kreol konyha volt. Tehát ott helyiek beálltak ketten-hárman, és ők főzős, isteni volt. Tehát annyira jó ízeket tudnak kikeverni.
2: És a magyar gyomor az hogyan bírja?
3: Nagyon. De ez számunkra is rendkívül élvezhető.
2: Uh-huh. Van ott esetleg olyan, amire figyelni kell, mint például bizonyos helyeken nem lehet meginni mondjuk a csapvizet? Van-e esetleg ilyen úgymond óvintézkedés, hogyha valaki így úgy megy oda, hogy nem tudja mondjuk ezeket a dolgokat, akkor baja eshet, akár most idézőjebben baja eshet nyilván. Tehát mondjuk egy gyomorrontása lehet.
3: Hát alapvetően nem jellemző, tehát semmi ilyesmi nem volt, hogy elrontottuk volna a gyomrunkat, tehát hogy olyan szépen, hogy mondjuk olyan vízzel mossák le, vagy a saláták, tehát semmi, még csak hírét se hallottam, de ha ilyen messzire megyünk külföldre, nyilván palackozott vizet iszunk, tehát a fogmosáshoz is azt használjuk, tehát azért ebben legyünk óvatosak, nem mindenhol azok a feltételek, mint Magyarországon, hogy ugye iható a csapvíz, tehát ilyen távoli helyeken semmiképpen nem iszunk csapból.
2: Különlegességet megkóstolni érdemes ott valamit, amit mondjuk itthon nem ettünk még, és...
3: Mindent érdemes megkóstolni. Mindent. Véletlen finom.
2: Van egy ilyen jellemző fűszerük, mint például a, nem is tudom, az indiai fűszerek, ugye az indiaiaknak?
3: Hát, nagyon sok fűszert használnak, azért mondom, hogy indiai, kínai hatások is vannak, mert akik eleve olyan népek, hogy nagyon sok fűszerre főznek, és azoknak a keveréke, ami adja ki végül is azokat a nagyon jó ízeket. Úgyhogy én így külön nem nagyon jegyeztem meg semmit. Körréket használok, amik
2: ugye... Aha, igen, hát például, ez is indiai konyhában.
3: Például hallal, ami elképesztően finom.
2: Tehát soha nem gondoltam volna, köri hallal.
3: Isteni finom. Zöld gyümölcsöket raknak bele, helyieket, rengeteg zöldséget. Tehát azért mondom, hogy mindent ki kell próbálni, mert nagyon-nagyon jó a konyhájuk.
2: No, de az, hogy milyen évszakban érdemes ide utazni, ezzel fogjuk folytatni a zene után, maradjanak velünk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Ez a Manna Selection. Manna FM. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Utazási rovatomban ma a Seychelle-szigeteket járjuk be Szeszler Szilvia utazási szakújságíró segítségével. Nagyon sok mindenről szó esett, a beszélgetés visszahallgatható lesz, nem sokára felkerül az oldalunkra. Spotify-on, iTunes-on, SoundCloud-on, ingyenesen letölthető applikációnkon is visszahallgatható. No, ugye ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy érdemes kipróbálni az ottani ízeket, nagyon jó a konyhájuk. Milyen évszakban érdemes utazni oda, és milyen évszakban nem érdemes utazni?
2: Hát az április környékén érdemes, illetve az év végén olyan október. Két ilyen uralkodó széljárás van, ami nagyon jelentősen befolyásolja a Seychelle időjárását, és ez tipikusan az a destináció, ahol feltétlenül a helyi viszonyokat ismerő szakembert kérdezzünk meg. Uh-huh. Tehát, hogy itt is az érvényes, ha kedvenc állásunk van, akkor időpontot választunk hozzá. Ha meg kötött az időpontunk, akkor feltétlenül a helyszínt úgy válasszuk meg, mert kifejezett mikroklímák vannak a szigeteknek a különböző részén, ezektől a szelektől. Nincsenek ilyen erős tájfunok vagy ilyesmi, uh-huh. De ezek viszont nagyon erősek. Tehát nálunk is volt olyan, hogy egyik napról a másikra 2 métert lebontott a partból az óceán, tehát olyan erős változás uh-huh. volt. És mondjuk, ha kifog egy olyan helyet, mi is mentünk ugye körbe-körbe a szigeteken, teljesen más volt az időjárás az egyik oldalon, mint a másikon. A egyik legdrágább szállodában lakó vendégek be se tudtak menni a vízbe, mert elviszi. Tehát olyan hatalmas hullámok voltak, mondjuk a nyugati partján igen. akkor éppen, most nem mondom meg szállodának a területén, nem tudtak bemenni. Tehát életveszély nem lehet. Tehát feltétlenül szakemberrel beszéljék meg, aki helyi viszonyokat ismeri, hogy akkor, vagy abban a szállodában mikor kell menni. Tehát uh-huh. ez itt kifejezetten érvényes. De mondom, nincsenek ciklonok, meg nagy viharok, meg ilyesmi, de esős évszakban is el lehet menni nyugodtan, de nem mindegy, hogy hova megyünk. Tehát, azért mondom, hogy ezt mindenképpen helyi szakembertől kérdezzük meg, mert ott fogunk állni, és medencébe fürödhetünk, azért meg kár elutazni a föld túloldalára.
1: Igen. A beutazásnak milyen nehézségei vannak? Van-e bármilyen nehézsége? Mondtad, hogy szigorúak azért.
2: Hát van az a kérdőív, amit ki kell tölteni uh-huh. kötelezően, ami több egyéb országban is van, tehát a beutazáshoz. Ez itt is van, megmaradt, nem annyira nagyon szigorú, mint volt, de ugyanúgy van, és kapunk egy kódot a végén, amit már itt a repülőtéren ellenőriznek. Tehát ezt nem intéztük el az út előtt, akkor ki se engednek a reptérről, tehát ez kötelező. Úgyhogy ki kell tölteni a benne, hogy hol fogunk lakni, be kell...
1: Mennyi időre megyünk, ilyenek mindent be kell?
2: Mindent, meddig hol tartózkodunk, a repülőjegyeket bemásolni. Ugyanúgy igazolni kell tudni, hogy a tartózkodásra megvan a pénzünk, tehát ilyesmiket is kérdezhetnek.
1: Tehát a konkrét érkezéskor. Összeget kell bemutatni, vagy csak megmondani?
2: Érkezéskor megkérdezhetik, igen, hogy...
1: De nem kell megmutatni, csak...
2: Hát tőlem
1: nem számolják
2: kérdék.
1: Le a...
2: Nem, de bizonyíthatóan egy $150 megfelelő össze kell, hogy legyen a számládon, hogyha aki akarsz menni, tehát senkiről nem gondoskodnak, tehát meg kell, hogy legyen mikor jön, mikor megy, hol tartózkodik, tehát ezeket bizonyítania kell. És különböző ilyen egyéb kérdések is vannak, tehát ilyen egészségügyi, tehát hogy nem járt az ember mondjuk olyan területen, ahol összeszedhetett valami olyan növényi fertőzést, amivel ugye bemegy, és azt a helyi növényvilágot megfertőzi, vagy valami, tehát ilyenről hallottunk már ugye Ausztráliában igen. is a fél országnak az állatvilága kipusztult, mert bevittek valami olyat, vagy növényvilág, ami megfertőzi, tehát ez ott nagyon kényes kérdés. Uh-huh. Ami még ott szerintem fontos tudni, ugye nem elég csak a helyszín. Ugye vannak ezek a különböző foglalási rendszerek, és erről már beszéltünk, hogy mindenki, igen. itt Magyarországon mindenki ért a focihoz és az utazáshoz,
1: igen.
2: hogy vannak ennek olyan buktatói, különösen itt a Seychelle-szigeteken, hogy ahogy mondtam, ezek a gránit-szigetek, ezt senki nem tudja, ez ilyen meredek.
1: Aha.
2: Tehát az az út, amivel kimegyünk például a repülőtérre, sőt, még egy egész sziget is mesterséges azért, hogy lehessen haladni folyamatosan, mert ezeken ezen a terepen ugye egyszerűen nem lehet élni, és most már itt is olyan forgalom van, olyan élet, ugye az országnak a fővárosa, gazdasági, kulturális, stb. Fővárosa, hogy kénytelenek voltak, tehát köré utat építeni, uh-huh. és van egy sziget, az Eden Island, az pedig egy teljesen mesterséges sziget, tele szállodák, a befektetők építették, szállodákkal, szórakozó helyekkel, éttermekkel. Itt laknak egyébként a személyzete a légitársaságoknak.
1: Aha.
2: Nincs olyan nagyon messze a reptértől. Szóval csak azt akartam ebből mondani, hogy ha foglalnak ezeken a foglalási rendszereken, ez nem látszik, hogy csak 500 méterre a parttól.
1: De az meredek.
2: Az ilyen meredek.
1: Ahol autóval nem is biztos, hogy fel tud menni.
2: Hát volt olyan, hogy mentünk autóval, és kipörgött a kerék, mert ugye gyakoriak az esők.
1: Aha, csúszik az.
2: Biztos, hogy nem mernék ott vezetni se, de csak azért mondom, hogy amikor nézzük a térképen, hogy hol van ez a térképen, csak 500 méterre part, igen, csak a kiköpjük a tüdőnket, mire ugye fölmászunk, lejövünk egyszer-kétszer, tehát külön sport lejönni, igen, fürödni. Szóval ezt azért nagyon meg kell nézni, mert hogy nem mindig látszik ám ez a térképen. Hiába nézzük meg, hogy hol van. És láttam én turistákon, és mondtam a kollégámnak, na ők azok, akik elhitték, hogy csak 500 méterre partol. Úgyhogy ilyen messzire foglaljunk irodánál. Tehát akik ezt ismerik, szigorúan kérdezzük meg, milyenek a terepviszonyok, hogy mint, és keressük ki azt a szállást, ahol azért mondom, hogy ez itt kifejezetten fontos ezt tudni.
1: A másik, most már sajnos lejárt az időnk, hogy a repülőtéről bejutni bármelyik szigetre, ez mindig érdemes transfert fogalni, vagy ott van bármilyen, hát most idézőjelben BKV lehetőség?
2: Van busz lehetőség, de ott megy a szigeten így körbe-körbe, de hát mindenféleképpen, hogy ha szervezetutat foglaltunk, vagy ha a szállodát foglaltunk, ha voltunk olyan bátrak, akkor a transfert is kérjük a szállodát, hogy intézzék el.
1: Az időben vissza, mennyi lehet a legközelebbi szigethez mondjuk? A reptérhez a legközelebb?
2: A reptértől ugye el kell menni akkor egy kikötőig, hogyha tovább megyünk. Tehát az mondjuk egy olyan 20-25 perc, mire elmegyünk valamelyik kikötőhöz, és akkor onnan
1: a legközelebbi szigetre a hajóval,
2: gondolom. Az meg
1: gondolom.
2: A hajó, ugye? Tehát ezeket le kell szervezni pontosan, időre, és azt intézze egy helyi. Tehát vagy akkor a szállodának a szakembere, vagy az a szakember, aki nekünk eladta mondjuk azt a szállodát, akkor a transfereket is kérjük nyilván, tehát ő is adja hozzá azt is, úgyhogy.
1: Ott július végén, augusztus elején hány fok van körülbelül? Kb. Ott az ilyen 40 fokos?
2: Nem.
1: Ott nem
2: sokkal
1: ez a
2: kellemesebb, kellemesebb az óceán miatt. Sokkal kellemesebb. Aha. 28 szerintem.
1: 28
2: az úgy, úgy általában mindig.
1: Hát akkor még ilyenkor is akár érdemes oda utazni.
2: Bármikor érdemes oda utazni.
1: Igen. Csak legyen az embernek elég pénze hozzá. Irány igen. A Seychelles szigetek. Hát mindesetre én egész biztos, hogy kedvet kaptam. Már csak a fotókat is nézem, meg téged hallgatva. Szóval ez csodálatos, gyönyörű hely, gyönyörű desztináció. Úgyhogy hallgatóknak is ajánlom, hogy nézzenek utána akár a... Neked is van weboldalad, pontosan, ahol esetleg megtudják, vagy érdeklődni tudnak akár, vagy megnézni, hogy mik azok, amiket te ajánlasz.
2: Igen, a www.tripandtravelagency.com.
1: Tehát ott is tudnak információt szerezni, és hát akinek van lehetősége, és anyagilag is meg tudja engedni magának az utat. Gyerekkel is érdemes menni? Tehát nincs ilyen...
2: Hát lehet, de kisgyerekekkel nem. Ez nagyon hosszú út. Tehát én soha nem javaslom, hogy kisgyerekkel ilyen távoli helyekre menjenek el. Tehát 10 év alatt semmiképpen.
1: Tehát itt már nagyobb gyerekekkel érdemes ide utazni.
2: Igen, nagyobb gyerekekkel, ez halálosan fárasztó nekik.
1: Tehát... Hát fárasztó, meg annyira messzi is van már, hogy bármi van, tehát nem olyan egyszerű az intézkedés, gondolom, meg akár a hazajutás, meg stb. Szóval. Hát
2: arról nem is beszélve, hogyha bármi történik.
1: Igen. Na, de nem történik semmi, hogy bátran utazzanak Seychelles szigetekre. Köszönöm igen. Szépen a beszélgetést.
2: Én köszönöm.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Seychelles Szilvia utazási szakújságíró volt a vendégem.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Napos hűvös idő lesz, módosította az országgyűlés az egészségügyi kamarákról szóló törvényt. Megműtötték 14. Leó pápát. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Az államfő kifogásait részben figyelembe véve módosította az országgyűlés az egészségügyi kamarákról szóló törvényt, amelyet Baka András megfontolásra visszaküldött a parlamentnek. A képviselők elfogadták a 2026-os központi költségvetés összegző módosító indítványát is, a zárószavazást hétfőn tartják. Az országgyűlés emellett több jogszabályt módosított a gyermekek védelmét szolgáló törvénycsomag részeként. Megválasztotta az országgyűlés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettesét. Gellért Károly Árpád vádemelésért felelős, Ötvös Károly közpénzügyi, Terhes Tibor Dávid pedig fellebbviteli elnök helyettes lett. A három tisztviselő közül ketten ügyészként dolgoztak korábban, egyikük pedig az Integritás Hatóság vizsgálati vezetője volt. Sikeres volt 14. Leó pápa műtétje. A katolikus egyházfő tüdejéről eltávolítottak egy korai stádiumú csomót a római Gemelli klinikán. A sebészeti beavatkozás a tervezett időzítéssel és módon történt. A pápa már visszatért a kórtermébe, ahol várhatóan egy hétig lábadozik majd, közölte a Szent Szék. A 71 éves 14. Leó vasárnap hozta nyilvánosságra, hogy elváltozást fedeztek fel a tüdején. Azért döntött az azonnali műtét mellett, hogy ne kelljen elhalasztania közelgő dél-amerikai látogatását. Folytatódott a francia diákok országos tiltakozó akciója. A közoktatás alulfinanszírozottsága miatt harmadik hete tüntető fiatalok több helyen összecsaptak a rendfenntartókkal. Csaknem 1000 ember tartóztattak le, túlnyomó többségük kiskorú. Gyülekezésre való felbojtás, rendőrök elleni erőszak és vandalizmus miatt indul ellenük eljárás. A diák szervezetek szerint csaknem 500 000-an vettek részt a tüntetéseken, a rendőrség 161 ezerre becsülte a számukat. 5 hónapos vörös pandakölyök látható a fővárosi állat- és növénykertben. A Budapesten született nőstény állatot gondozói nevelték fel, mert anyja augusztusban egy vírusos betegségben elpusztult. A Cékla nevű kispanda rövid ideig maradt csak Budapesten, mert az Európai Tenyészprogram keretében egy másik állatkertbe szállítják majd.
0: Időjárás.
1: Többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel. Szerdán csak északon és nyugaton fordulhat elő gyenge eső, zápor. A szél helyenként megélénkül, hajnalban 0 és 6 fok között alakul a hőmérséklet, de néhol fagyhat. Napközben 13-19 fok valószínű.
2: Ma

0: Az írt levél 8. fejezetét. Ezek olvasása egyértelművé tette számunkra, hogy semmi sem tud bennünket elválasztani Isten szeretetétől. A Szentírás arról is beszél, hogy Istenben van a legnagyobb szabadságunk, és vele képesek vagyunk táncolni a sötétben, és átmenni a megpróbáltatásokon. Én hiszek abban, hogy az Úr szelleme lehetővé teszi számunkra, hogy a legsötétebb helyeken is reménnyel és szabadsággal keljünk át.
1: It allows us to be able to go through the darkest places with hope and with life, knowing that that's possible.

0: Hit. Mannasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
1: I still got Jesus. Oh, I still got Jesus.
2: Around January of 2021,
3: 2021 elején, három hónap leforgása alatt több olyan embert veszítettem el, aki fontos volt nekem. Olyanokat, akik nagyon közel álltak hozzám, és kedvesek voltak a szívemnek. Én azokban a nehéz napokban is szolgálatban voltam. Utaztam, vezettem, repülőn vagy buszon ültem. Egyszerűen azt tettem, amire Isten elhívott. De voltak olyan pillanatok, amikor azt éreztem, hogy rettenetesen egyedül vagyok. Néha reggelente még mindig arra ébredek, hogy igazán magányosnak érzem magam. Kimerült vagyok és fáradt, mintha nem is aludtam volna semmit. De tudom, hogy a nehéz időszakokon túl kell jutnom. Ilyenkor Jézusra nézek, és a Jakab levelének ezt a részét ismételgetem magamban. Testvéreim, örüljetek, amikor különböző megpróbáltatásokat kell elviselnetek. Miért? Mert ezek a nehézségek a hiteteket teszik próbára. Ha pedig a hitetek kiállja a próbát, az kitartóvá tesz benneteket. Tudom, hogy Jézus a legjobbat akarja nekem, és azt is tudom, hogy mindig velem van az úton. Ő a barátom, és sosem hagy el.
2: He is my friend, and he is your friend.

98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életöröm zenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Élet öröm zene. Élet öröm zene. Manna FM.

Show 'em.

0: too much for me. I can't take it. Get off the instruments. Leave the stage.
1: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en. A Pax Televízió jó voltából.

Atyám, köszönöm a te ígédet ma délelőtt. Köszönöm ezeket a csodálatos embereket, akik eljöttek ide ma, és köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek ebben a gyülekezetben. Imádkozom, hogy ahogy az ige előre tör ma, az emberek gyógyulásra leljenek. Az igéd azt mondja a Zsoltárok 107. rész 20. versében, hogy te elküldöd a te igédet, és meggyógyítod az embereket, kimented őket a sír mélyéről. Ezért arra számítok, hogy az emberek meggyógyulnak fizikálisan, mentálisan, érzelmileg, szellemileg, mindenhogy. Köszönöm neked, Uram, hogy ma tanulhatunk. Amen. Arról akarok ma nektek beszélni, hogy legyen álmod az életeddel kapcsolatban. Nagyon fontos, hogy legyenek álmaink és látásaink, és hogy őszinte legyek, nem hiszem, hogy Istentől kell ezt megkapnod. Szerintem neked is lehet. A Biblia azt mondja, hogy a vének álmokat álmodnak, és az ifjak látásokat látnak. Azt gondolom, hogy sokszor az emberek ülnek, és arra várnak, hogy valami természetfeletti történik, valami hang, profétai sugallat, vagy egy angyali jelenés bizonyosságot ad majd nekik, hogy mit kellene kezdeniük az életükkel. Szerintem azonban sokszor egyszerűen csak ki kellene lépned, és kitalálnod. Biztos vagyok benne, hogy sokan vagytok itt úgy, hogy nem tudom Isten, mit akar tőlem. Hát, miért nem próbálsz ki néhány dolgot, és akkor rá fogsz jönni, mi működik, és mi nem. Én is akartam, hogy használjon Isten. Tele voltam ezzel a vágyjal. Szóval egyszerűen elkezdtem néhány dolgot csinálni. A gyülekezetünkből páran kimentek az utcára szombat délelőttönként, traktátusokat osztogattak, és őszintén szólva nem éreztem, hogy különösebb ajándékom lenne erre, de szolgálni akartam Isten, szóval mentem. Hideg volt, nem volt kellemes. Vittük a gyerekeinket is St. Louis belvárosába minden szombaton, és amikor először nyújtottam valakinek az evangéliumi traktátust, a fickó kitépte a kezemből, és azt mondta, nekem ez nem kell. És még hozzátett néhány választékos kifejezést, ezután még megpróbáltam a gyerekszolgálatban dolgozni egy ideig, és most miért nevettek? Hát úgy 2 hét alatt én és a gyerekek is tudtuk, hogy ez nem az én elhívásom. Tudjátok, meg kell mondjam, én olyan fajta ember vagyok, aki eltökélte, hogy szolgálni fogja Istent. Azt akartam, hogy Isten használjon, és egyszerűen kipróbáltam különböző dolgokat. Tudjátok, néha ez olyan, mint mikor elmész ruhát venni. Fel kell próbálnod őket ahhoz, hogy tudd, hogy mi passzol. Szerintem sokszor az életben is így megy ez. Egyszerűen ki kell próbálnod dolgokat, amíg meg nem találod a hozzád illőt. Szóval ne félj kilépni, legyenek álmaid, látásaid, reményeid, és mindig higgy a csodákban. Vannak álmodozók, akik nem dolgoznak. És vannak dolgozók, akik nem álmodnak. És egyik sem működik jól. Gondoljunk bele, mi van, ha te egy keményen dolgozó ember vagy, de nincs álmod? Sokan élnek így, tudjátok. Felkelnek minden nap, és mennek, megteszik, amit meg kell tenni, nincs semmi reményük, vagy álmuk, csak a pénteki fizetés, és hogy befizessék a számlákat, és az egész újraindul a következő héten. Szerintem, mikor így élünk, az élet unalmassá válik. Mindig ugyanaz a régi lemez újra-újra és újra. Unalmas. Nincs ennél több az életben? Mikor fog valami izgalmas dolog történni velem, és hátradőlnek? Valóban. Ha dolgozol, kell, hogy legyen egy álmod. Kell, hogy legyen reményed arra vonatkozóan, hogy mit fogsz tenni a munkád gyümölcsével. Hinned kell, hogy feljebb juthatsz. Hinned kell, hogy Isten cselekedhet valami nagyobbat veled. És vannak álmodók, akik nem dolgoznak. És ez igazán esztelenség, mert a Biblia azt mondja a Prédikátor 5:2-ben, mert ahogyan egy álom sok munkával és fájdalmas erőfeszítéssel jár, ezt most újra elmondom. Mert néhányatoknak van álma, de nem vagy hajlandó dolgozni érte, sőt, időnként még a fájdalmas részen is át kell menni. Tudjátok, hiszem, mikor van egy álmunk, az olyan, mintha terhesek lennénk. És van néhány nő, akinek sikerült abszolút fájdalommentesen szülni, de nem sok ilyen van. Szerintem, ha életet akarsz adni valaminek, fel kell fognod, hogy többről van szó, mint hogy van egy nagyszerű ötleted. Van egy álmod, van egy látásod, van egy reményed, van egy terved, akkor viszont hajlandónak kell lenned dolgozni, és keresztül menni azon, ami ahhoz kell, hogy mindez megvalósuljon. Azt akarom tőletek kérdezni ezen a délelőttön, hogy vajon a ti szívetek kész megvalósítani mindezt?
A János 17:5-ben Jézus azt mondta, most te dicsőíts meg, atyám, mert elvégeztem azt a munkát, amit rám bíztál. Nem igazán tudom, hogy hogyan magyarázzam ezt el nektek. Ez egy természetfeletti dolog volt, de úgy 15-20 évvel ezelőtt olvastam ezt az igét egyik nap, és ültem a székemben, ahol imádkoztam, és egyszerűen elkezdtem zokogni. És zokogtam. És rögtön tudtam, hogy mennyire fontos, hogy elvégezzem, amit Isten rám bízott. Tudjátok, tényleg nem nehéz elkezdeni. Mindenki izgatott, mindenki lelkes. Egy új dolog, jön vele egy bizonyos mennyiségű érzelem és izgatottság, de ezek mind elmúlnak. El fog jönni az idő, amikor senki nem tapsol, senki nem bíztat. Egyedül vagy, és elkezdesz azon gondolkozni, hogy vajon sikerülni fog-e valaha is, és itt kell arra összpontosítanod az elmédet, hogy Istennel mindenen képes vagy átmenni. És ez olyan egyszerű lehet, mint elhatározni, hogy kijössz az adósságból, vagy eldönteni, hogy vissza akarod szerezni az egészségedet. Sokan vannak rossz egészségi állapotban, de tudjátok mit? Nem kell betegnek maradnod. Tehetsz néhány dolgot, ami segít helyreállítani az egészséged. Talán hosszú időbe telik, de képes vagy rá. Szeretném, pásztor, ha imádkoznál értem. Hát ez jó. Mindenkiért imádkozunk, aki megkér minket. De egy álom megvalósulásához az ima sok munkával és fájdalmas erőfeszítéssel jár. Sokan várnak a sült galambra, de igazából azt nekünk kell megsütnünk. Nekünk nem az kell, hogy csak üljünk, hogy bárcsak, kell, hogy legyen bennünk eltökéltség. És ez tényleg izgalmas. Nincs annál boldogtalanabb ember, mint aki csak üldögél és reménykedik, hogy majd valami jó fog történni vele, de soha nem tesz semmilyen erőfeszítést, hogy ez bekövetkezzen. Ezt hallottam egyik nap, és igazán tetszik. Minél többet teszel, annál többre leszel képes, és minél kevesebbet csinálsz, annál kevesebbre leszel képes. Elmondom újra. Minél többet teszel, annál többre leszel képes, és minél kevesebbet csinálsz, annál kevesebbre leszel képes. Legyen az életednek álma. Akár az, hogy kijössz az adósságból, kitakarítod a házadat, nagyszerű házasságod lesz, nem csak olyan, hogy hát gondolom megpróbáljuk kihúzni együtt valahogy, de még csak nem is kedvellek típusú házasság. És ne gondold mindig, hogy majd a másik emberen múlik minden. Nyilván nem tudsz embereket megváltoztatni, de mi van, ha Isten elé állsz, és azt mondod, tudod mit, Istenem, mindent megteszek, amit te kérsz tőlem, és akkor rád hagyom, hogy foglalkozz a többivel. Vagy talán van egy álmod, vagy egy látásod arról, hogy Isten használjon téged. Vagy úgy jöttél ma ide, hogy nem látsz tovább a vasárnap délelőttnél. Mit fogsz tenni holnap? Nem tudom. Várom, hogy valami történjen, azt hiszem. Így nem fogsz semmi olyat véghez vinni, amire büszke lehetsz. Mondom neked. Kell, hogy legyen egy terved. Képesnek kell lenned megfoganni. Egy nő nem tud teherbe esni, ha nem tud megfoganni. És a megfoganni szó azt jelenti hinni. Tehát a természetes világban megfogan benned a férjed magja, és terhes leszel. Szellemben megfogan benned szellemileg az álmok, a remények és a hit magja, amit Isten helyezett el benned, és aztán terhes leszel. De ez nem a vége, nem igaz? Hányan hordtatok már ki így egy terhességet? Hányan vajuttatok és szültetek már? Nem csak szülésnek mondják. Nem megyünk rögtön a szülőszobára. Vajúdás és szülés. Amen. Srácok, ti csak használjátok a képzelőerőtöket ma délelőtt, mert szeretem ezt a példát használni, mikor erről tanítok. Mit látsz a jövődre nézve? Az 1 Mózes 13-ban látunk egy olyan helyzetet, ahol Isten nagyon megáldotta Ábrámot és az unokaöccsét Lótot. Annyi jószáguk és olyan sok szolgájuk volt, hogy az emberek elkezdtek harcolni egymással a legelő miatt. Tudjátok, az emberek bármin képesek harcolni. És Ábrám, aki Isten igazi bölcsembere volt, kezdeményezett, és odamenve Lóthoz azt mondta, ne legyen viszály köztem és közted. Ez felkeltette Isten figyelmét. A béketeremtőkre odafigyel.
Mindig azt akarjuk, hogy mindenki békében legyen velünk, de hajlandó vagy béketeremtő lenni. Ábrám odament Lóthoz, az unokaöccséhez, akinek semmije sem lett volna, ha Ábrám nem áldja meg. És tudjátok, nagyon könnyű úgy hozzáállni, hogy mit gondolsz, ki vagy te? Ha én nem lennék, semmit nem lenne. Ha bármi probléma van, enyém a legelő. De nem. Ábrám elment és azt mondta, ne legyen viszály köztem és közted. Ha házas vagy, és veszekedtek a férjeddel vagy feleségeddel, hajlandó vagy elsőként oda menni hozzá és kibékülni? Hát nem én vagyok a hibás. Sehol nem írja a Biblia, hogy csak akkor kérj bocsánatot, ha nem te vagy a hibás. Vagy csak akkor, ha te vagy az. Hát, srácok, eléggé csendben vagytok ott. Azt mondtam, hajlandó vagy elsőként bocsánatot kérni, és kibékülni még akkor is, ha nem te voltál a hibás? Ha ezt teszed, Isten meg fog becsülni. Megbecsül majd érte, ha megteszed, ami a béke megőrzéséhez kell. Imádkozom, hogy ne legyen viszály köztem és közted. Figyeljetek ide, Ábrám azt mondta, válasz, melyik része kell a Jordán völgyének, és enyém lesz az, ami megmarad. Milyen alázatos hozzáállás. Természetesen Lót a legjobb részt választja, és ami Ábrámra maradt, azt gondolom, nem volt annyira nagyszerű. Igazán rossz napja lehetett. Úgy érezhette magát, na, megint kezdhetem előről. Tudjátok mit? Szerintem az újrakezdés néha igazán izgalmas. És azt akarom, hogy ma sokan megtudják, hogy soha nincs hozzá túl késő. Soha nem leszel hozzá túl öreg, soha nem leszel hozzá túl fiatal, nem számít, hogy túl sok problémád volt, vagy nincs túl sok mindened, soha nem késő újrakezdeni Istennel. Lehet álmod itt és most, hogy az életed jobb lesz. Lehet olyan álmod, hogy valami nagyszerűt viszel véghez. Lehet olyan álmod, hogy kijössz az adósságból. Lehet olyan álmod, hogy békesség van az otthonodban. Lehet olyan álmod, hogy látod helyreállni a gyermek. De ha nem hiszel semmiben, akkor nem is fog megtörténni semmi. Inkább hiszek a sokban, és megkapom a felét, mint a kevésben, amit megkapok. Tehát az 1 Mózes 13-ban és a 14-es versben az Úr ezt mondta Ábrámnak azután, hogy Lót elvált tőle. Emeld föl tekintetedet, és nézz szét arról a helyről, ahol vagy, északra, délre, keletre és nyugatra. Azt az egész földet, amelyet látsz, neked és a te utódaidnak adom örökre. Tehát Isten azt mondta, oké, gyere fel annak a hegynek a tetejére, gyere ki a depresszió gödréből, gyere ki a csüggedésből, gyere fel olyan helyre, ahonnan messzebbre ellátsz, nézz északra, délre, keletre és nyugatra, és bármit is látsz, neked adom. Mit látsz ma? Azt hiszem, nektek most szükségetek van erre. Látom abból, ahogy reagáltok. Aztán Isten mondott még néhány dolgot, és a 17. versben tetszik ez, azt mondja, indulj, járd be ezt a földet széltében, hosszában, mert neked adom. Tehát Isten két dolgot mondott Ábrámnak. Azt mondta, menj, lásd meg, aztán vágj bele. Menj, lásd meg, és vágj bele. Sok évvel ezelőtt, mikor életem első prédikációs kazettáját hallgattam, az Úr hatalmas módon megérintett, és hatalmas módon betöltött a Szent Szellem. Mikor Isten így megérinti az életedet, az nem csak azért történik, hogy érezz egy jóleső borzongást, meg libabőrt. Ő felkészít valamire. Hányan tudjátok, hogy fel vagytok kenve? Oké, képzeljétek, fel vagytok kenve valamire. Ha nem kellene megtennetek valamit, nem lenne kenet. És nem arra vagyunk felkenve, hogy feladjuk. Nem arra, hogy lusták legyünk. Arra van kenet, hogy lássunk valamit szellemben, és aztán megvalósítsuk az életünkben. Mikor azt a prédikációs kazettát hallgattam, azon egy tanítás volt a Márk 4. fejezetéről. Azzal a címmel, hogy kelj át a túlsó partra. Akkor már sok éve jártam gyülekezetbe, de soha nem hallottam senkit egy órán keresztül prédikálni. Nálunk 15-20 perces prédikációk voltak. Hihetetlen volt számomra, hogy valaki képes egyetlen igeversről egy óráig prédikálni, és elkezdett érdekelni a dolog. Miért tetszett annyira? Mert volt rajta kenet. Tudjátok, ahol ott van a kenet, az képes vagy egész nap hallgatni. Mert nem egy ember beszél hozzád, hanem Isten használja őt, hogy hozzád szóljon, és ez nem csak gondolatokat ébreszt benned, hanem lemegy a szívedbe, és ott bizonyság lesz, hogy ez Isten beszél.
beszéde. Miután azon a napon meghallgattam ezt a tanítást, mint egy sűvítő, hatalmas szél, valami megragadott. Olyasmi, amit nem a földi valóság szintjén éreztem, mintha valami megszületne a szellememben. És ezt hallottam a szellememben. Egy nap elmész majd a világ minden részére, és tanítod az igémet. És hatalmas szolgálatod lesz prédikációs kazettákkal, melyeken tudni fogod, hogy Isten szól hozzád olyan dolgokat, melyekre akkor és ott szükséged van. Akkor ez volt mindenünk. Ma a felvételeken keresztül, ami ma már nem kazettákat jelent, hanem mindent küldhetsz elektronikus formában. 63 nyelven tanítjuk Isten igéjét a világ kétharmadán. Szóval hadd mondjam, hogy elég jól belevágtunk. És mindez elég sok munkával, és elég sok erőfeszítéssel járt. Mikor azonban belegondolok, hogy hol lehetnék és hol voltam, az álmom nélkül, nagyon erősen éreztem ezt ma. Mondhatom úgy is, hogy kicsit profétikusan. Isten azt akarja, hogy legyen álmod. Néhányatokban fel kell ezt gerjeszteni. Voltak problémáid, fájdalomért, csalódtál, és hagytad, hogy ezek visszatartsanak, és talán már majdnem teljesen feladtad. És azt hiszem, engem Isten ma azért küldött ide ezen a délelőttön, hogy felrázzalak egy kicsit, hogy azt mondjam, amit Pál Timóteusnak. Gerjeszt fel magadban az ajándékot, tápláld azt a tüzet, és ne hagyd, hogy kialudjon. Emlékezz azokra a proféciákra. Emlékezz édesanyád és a nagyanyád hitére. Emlékezz azokra a dolgokra, amiket Isten mondott neked. Emlékezz az ígéreteire. Ne csak másokra nézz, őket csodáld, hanem csinálj valamit. Isten ugyanaz az Isten, bárkiről is van szó. Legyen álmod, és valósítsd meg. Szeretem az 1 Mózes 15-öt. Van ott valami igazán figyelemre méltó. 1 Mózes 15, első vers. Ezek után, az események után így szólt az Úr Ábrámhoz látomásban. Ne félj, Ábrám, én vagyok a pajzsod, jutalmad igen bőséges. Itt Isten ennek az embernek, Ábrámnak egy hatalmas ígéretet ad az életére vonatkozóan. De Ábrám ezt mondta: ó, Uram, Uram, mit adhatsz nekem, hiszen gyermektelen vagyok. És házamat a damaszkuszi Eliézer örökli. Mit tehetsz értem, Istenem? Hát még gyermekem sincs, akire hagyhatnám, amim van. Erre az alkalmazottamra kell hagynom mindenem. 3. vers. Nem adtál nekem utódot, mondta Ábrám, ezért a házamnál született szolga lesz az örökösöm. Nem csak egyszer mondta, hanem mindjárt kétszer. Teljesen meg volt győződve arról, hogy biztosan nem Isten szólt hozzá. Pedig Isten hozzád is szól ma. Hozzád. Hozzád. Oké, ne nehezítsd meg ennyire. Csak ennyi időm van. Hozzád. Tudjátok, képes vagyok átérezni azt a gondolkodásmódot, ami sok emberben van. Ott ülsz, és csodálhatod Joelt, és talán ma délelőtt engem is csodálsz. De tudod mit? Isten ugyanennyire lenyűgöző dolgot tud tenni rajtad keresztül is. Talán nem ugyanezt, de ugyanilyen lenyűgözőt. Képesnek kell lenned megfogadni. Azt akarom, hogy ma rengetegen teherbe essenek. A férfiak is. És azok, akik most a képernyőn keresztül néznek, ne kapcsoljátok ki a tévét, mert mondtam valami olyasmit, ami egy kicsit szétveszíti a kereteket. Kellett neked valaki, aki kirángat abból az unalmas keretből, amiben vagy. Amen. Oké, figyeljetek, mit mond Isten. Szeretem, szeretem. Ekkor így szólt az Úr hozzá. 4. vers. Nem ő lesz az örökösöd, hanem az lesz az örökösöd, aki tőled fog származni. Volt egy óriási probléma. Sára
már maga mögött hagyta a termékeny korszakát. Nagyon egyszerűen úgy mondanám, hogy megértsük, Sára már a változó korba lépett. És Ábrahám nem volt képes azt tenni, amit meg kellett tennie. Hogy azt tegye. Na most, hogy fogok ebből jól kijönni? Az egyikük 90 körül volt, a másik meg vagy 100 éves. Isten meg azt mondja, ó, te ott megáldalak és megsokasítalak, és ez leszel, és az leszel. Ábrám meg, még gyermekem sincs, és Isten azt mondja neki az 5. versben, azután kivezette az Úr, és azt mondta, tekints föl az égre, és számold meg a csillagokat. Ha meg tudod számolni, azt mondta neki, ennyi utódod lesz, és Ábrahám hitt Istennek. Figyeljetek! Van itt valami, amit észre kell vennünk. Miért vezette ki Isten a sátorból? Mert néha, mikor túl sokáig bámulod ugyanazt a problémát, ugyanazt a régi sátrat, ugyanazt a 4 falat, ugyanazokat a számlákat, nincs pénz, fáj a hátad, hangosak a gyerekek, koszosak a pelenkák, ott a mosatlan, és a hűtő megint elromlott. Megöregettem, minden elhasználódott fent és lent is. Ránézel az emberre, akivel összeházasodtál, nincs már haja, pocakja van. Isten azt mondja, gyere ki onnan, ne nézz ezekre, gyere ki ide, és vegyél látást. Gyere ki, és nézd fel, nézd, mit cselekedtem, mit teremtettem. Amen. Halleluja. Néhányatoknak ki kell jönnie a sátrából, mikor úgy érzi, hogy süllyed. Menj el sétálni, menj ki egy tóhoz. Nézd meg egy hegyet, ha az nincs, akkor egy dombot. Csinálj valamit, menj egy olyan emberrel, aki bátorítani fog. Menj el gyülekezetbe, hallgass jó zenét, de ne süppedj bele abba a hazugságba, hogy soha semmi jó nem fog történni veled. Semmi jó nem fog történni, ha nem tökéled el szellemedben, hogyha Isten meg tudta ezt tenni valakinek, akkor neked is meg tudja tenni. A vének álmokat álmodnak, és az ifjak látomásokat látnak. Joel 3.1. Az apostolok cselekedeteiben kitöltök lelkemből minden halandóra, és profétálnak fiaitok és leányaitok. Férfiak és nők, akiket Isten nagyszerű és hatalmas módon használ. Remélem, mikor Jézus visszavisz, akkor is ezt fogom csinálni. És tudjátok mit? A szám az én ajándékom. Szóval, ha ülnöm is kell valahol, még mindig tudok beszélni. Legyen álmod az életedre!

0: elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál Már István Dániel startol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Napos hűvös idő lesz, módosította az országgyűlés az egészségügyi kamarákról szóló törvényt. Megműtötték 14. Leó pápát. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Az államfő kifogásait részben figyelembe véve módosította az országgyűlés az egészségügyi kamarákról szóló törvényt, amelyet Baka András megfontolásra visszaküldött a parlamentnek. A képviselők elfogadták a 2026-os központi költségvetés összegző módosító indítványát is, a zárószavazást hétfőn tartják. Az országgyűlés emellett több jogszabályt módosított a gyermekek védelmét szolgáló törvénycsomag részeként. Megválasztotta az országgyűlés a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettesét. Gellért Károly Árpád vádemelésért felelős, Ötvös Károly közpénzügyi, Terhes Tibor Dávid pedig fellebbviteli elnök helyettes lett. A három tisztviselő közül ketten ügyészként dolgoztak korábban, egyikük pedig az Integritás Hatóság vizsgálati vezetője volt. Sikeres volt 14. Leó pápa műtétje. A katolikus egyház fő tüdejéről eltávolítottak egy korai stádiumú csomót a római Gemelli klinikán. A sebészeti beavatkozás a tervezett időzítéssel és módon történt. A pápa már visszatért a kórtermébe, ahol várhatóan egy hétig lábadozik majd, közölte a Szent Szék. A 71 éves 14. Leó vasárnap hozta nyilvánosságra, hogy elváltozást fedeztek fel a tüdején. Azért döntött az azonnali műtét mellett, hogy ne kelljen elhalasztania közelgő dél-amerikai látogatását. Folytatódott a francia diákok országos tiltakozó akciója. A közoktatás alulfinanszírozottsága miatt harmadik hete tüntető fiatalok több helyen összecsaptak a rendfenntartókkal. Csaknem 1000 ember tartóztattak le, túlnyomó többségük kiskorú. Gyülekezésre való felbújtás, rendőrök elleni erőszak és vandalizmus miatt indul ellenük eljárás. A diák szervezetek szerint csaknem 500 000 vettek részt a tüntetéseken, a rendőrség 161 000-re becsülte a számukat. 5 hónapos vörös panda kölyök látható a fővárosi állat- és növénykertben. A Budapesten született nőstény állatot gondozói nevelték fel, mert anyja augusztusban egy vírusos betegségben elpusztult. A Cékla nevű kispanda rövid ideig maradt csak Budapesten, mert az Európai Tenyészprogram keretében egy másik állatkertbe szállítják majd.
0: Időjárás.
3: Többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel. Szerdán csak északon és nyugaton fordulhat elő gyenge eső, zápor. A szél helyenként megélénkül, hajnalban 0 és 6 fok között alakul a hőmérséklet, de néhol fagyhat. Napközben 13-19 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom.
4: Élet, öröm,

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Október 13-a van kedd, már is nyitom a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres ez a mai nap. 213 éve született például Hanszmann Imre művészettörténész egyetemi tanár. Ő vezette a meginduló székesfehérvári és kalocsai ásatásokat. 1867-től a Műemlékek Országos Bizottságának első előadója volt, később a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja lett. Budapest 5. kerületében utcát is elneveztek róla. 154 éve született Glac Oszkár, naturalista, posztimpresszionista festő. Erőssége az alakábrázolás, a mozgásábrázolásra, a táj és az ember bensőséges egységének ábrázolása, a népviselet megörökítése. 145 éve született Csíkdelnei Csató Kálmán Jenő, író, színházi rendező, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja volt, felesége Acél Ilona színésznő. 119 éve látott napvilágot szintén a mai napon Dajka Margit, Kossuth Díjas színésznő, akit többek között a Macskajátékban és a Szindbádban is láthattuk. Érdemes és kiváló művész, Nagyváradon látott napvilágot, Latinovics partnere volt a Szindbádban, amit Huszárik Zoltán rendezett. 80 éve látott napvilágot szintén a mai napon Kisházi Beatrix, több mint 200-szoros válogatott, 21-szeres bajnok, asztali teniszező és edző, Budapesten született. A testnevelési főiskola elvégzése után 1976-tól 80-ig a statisztika játékosa volt. Csapatban és párosban VB bronzérmet nyert, háromszor volt Európa-bajnok, kétszer az EB ezüstérmes csapattagja, egyesben és párosban EB ezüstérmet szerzett. A statisztika 13-szoros BEG győztes csapatának tagja volt és 4-szeres győztese az Európa 12 versenynek. 35 éve Konrád György író a kulturális életben elérhető egyik legnagyobb elismerésben, Béke

kiszivárogtatóak. A Magyar Nemzeti Múzeum, a Pesti Vigadó, a Magyar Tudományos Akadémia, a Magyar Állami Operaház, a Szent István Bazilika és az Országház falfestményeit készítette. Legjelentősebb munkája 1884-ből az Operaház Olympus freskója. 1894-95-ben a Kúria és az Országház mennyezetképeit, a Magyarország apoteózisa és törvényhozás apoteózisa című faliképet készítette. Az 1848-as szabadságharc eseményeit akvarell festményeken rögzítette, helyszínek, események tekintetében igazán pontosan. Német apa és magyar anya fiaként 8. gyerekként született, a pesti piaristák iskolájában tanult. 1852-ben Bécsben kezdte festészeti tanulmányait, később 68-ban jelent meg az Aranyalbum, melyben Arany János verseinek illusztrációiként Rocz Károly és Támmor fényképezett rajzai szerepeltek. 55 éve hunyt el Magyar Gyergyő monostori báró Kemény János író, színházigazgató, mecénás, a marosvécsei Helikon írói munkaközösség megalapítója. Vas Albert végső kívánsága teljesült azzal, hogy Hambai Erdélyben, a marosvécsi kastélykertjében Kemény János mellett nyugszanak. 47 éve, hogy nincsen közöttünk Dévai Hédi színésznő, komika, 1952-től haláláig a Vidám Színpad tagja volt. Gyakran szerepelt zenés paródiákban, amelyekben groteszk karaktereket formált meg, kabaré műsorokban magánszámokat is előadott. És 17 éve, egyébként a mai nap, 2009 óta a nemzetközi Suit Up, öltönyt fel, öltöz ki nap. Barney Stinson az Így jártam anyátokkal című sorozat egyik szereplőinek tiszteletére, aki mindig mindenhová öltönyben, nyakkendőben megy. A sorozat rajongói minden év október 13-án szépen kiöltözve jelennek meg bárhol, ahol egyébként is lennének.

0: Manna FM, Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a főváros kapcsán. Holnaptól, október 14-től éjszakánként félpályás útlezárásra és jelzőlámpás forgalomirányításra kell számítani a felújítás alatt álló Gubacsi közúti hídon, közölte a Budapest Közút ZRT. A közlemény szerint a dilatációs szerkezetek cseréjét végzik. A munkálatok nem érintik a nappali csúcs időszakot. Szerdától 22 óra és reggel 6 óra között a hídon a forgalom félpályán váltakozó irányban jelzőlámpás irányítás mellett haladhat. Napközben mindkét forgalmi sáv teljes szélességében járható lesz, fekvő rendőrszerű ideiglenes áthidaló szerkezeteken keresztül. A gyalogosok és kerékpárosok a Gubacsi vasúti híd járdáján tudnak átkelni a jelenlegi forgalmi rend szerint. A Budapest Közút ZRT közölte, a nyár végén indított

Beruházás az előre meghatározott ütemterv szerint halad, a rekonstrukció tervezetten november 15-én fejeződik be. Bejelentést tett a BKK. Már is mondom, hogy mit javítanak ki a vitatott újpesti útfelújításnál. Lesznek módosítások, de a Budapesti Közlekedési Központ szerint ez nem érinti az akadálymentes parkolót. Szerdán a Vezes beszámolt arról, hogy Újpesten a felújított István út kellős közepére került a mozgássérült parkoló. A BKK megmagyarázta, hogy mi és miért történt úgy, ahogy, de a kritikus hangok csak nem csitultak a közösségi oldalakon. A társaság csütörtökön a Facebookon reagált egy bejegyzésben az ügyben felvetett kérdésekre, köztük arra, hogy miért van az utca közepén a mozgáskorlátozott parkolóhely. Azt írták, a Nyár utca és a Munkásotthon utca közötti szakaszon olyan kialakítást alkalmaznak, amely egyszerre szolgálja a gyalogosok, a kerékpározók és az autóval közlekedők biztonságát. Erre találtak egy egyeztetett és jogszerű megoldást. A járda mellett fut a kerékpársáv, azt követi a parkolósáv, majd a közúti forgalmi sáv. Ennek előnye a BKK szerint, hogy parkoláskor az autósoknak nem kell keresztül vágniuk a kerékpárosok útvonalán, így kisebb eséllyel alakulnak ki konfliktus helyzetek. A társaság hangsúlyozta, cél volt a meglévő mozgáskorlátozott parkolóhely megtartása, ez azonban szabvány szerint eleve jóval nagyobb helyet igényel, mint egy hagyományos parkolóhely, hiszen biztosítani kell a biztonságos ki- és beszállást, valamint a kerekesszék használatához szükséges szabad teret. A különleges helyzet miatt a szabványos méretnél nagyobb, 7 méter hosszú, 3,6 méter széles mozgáskorlátozott parkolóhelyet jelöltek ki. Budapest első kerületében a rövidtávú lakáskiadásról szóló szavazáson résztvevők többsége a teljes tiltást támogatta, jelentette be a városrész polgármestere a Facebook oldalán. A szavazáson a jogosultak 21%-a vett részt. Böröc László tájékoztatása szerint a résztvevők 58,6%-a a teljes tiltást támogatta, a többi megkérdezett szerint nincs szükség teljes tiltásra. A kerületiek véleményét és a hatástanulmányt figyelembe véve kezdik meg a szabályozási koncepció előkészítését. A polgármester kiemelte, a céljuk az, hogy Budavár hosszú távon is élhető, nyugodt otthona maradjon az ott élőknek, a helyi szabályozás pedig átlátható és betartható legyen. A budavár.hu oldalon közzétett részletes tájékoztatás szerint a 21.450 szavazásra jogosult állandó elsőkerületi lakos közül 4.503 ember vett részt az online szavazáson, ami 21%-os részvételt jelent. A szavazáson 2.637-en a rövidtávú lakáskiadás teljes tiltását támogatta, 1.860 vélemény szerint pedig elég helyi feltételekhez kötni a rövid távú lakáskiadást. Közben megérkezett Budapestre az első új hosszú KAF villamos, ebből az 56 méteres változatból még 4 érkezik. A járművek az egyes villamos vonalán közlekednek majd, közölte a Budapesti Közlekedési Központ a BKK. A korszerű alacsony padlós jármű a korábban megrendelt 51 darabos KAF flotta része a BKK közleménye szerint. A 9 modulos villamos csak nem 56 méter hosszú, 345 utas szállítására alkalmas. A járműben 81 ülőhely áll rendelkezésre. Teljes hosszában alacsony padlós, egyterű és légkondicionált utastérrel rendelkezik. A fékezéskor a keletkező energia visszatáplálható a felső vezeték hálózatba, írták. Kitértek arra is, hogy ez a változat a korábbiakhoz képest több ponton továbbfejlesztett kialakítású, többek között a karosszéria, az ajtók és a belső burkolatok tekintetében. A villamost a Budapestre szállítás előtt a BKK és a BKV szakemberei a spanyolországi gyártóüzemben több napos szemlén ellen őrizték. Jelentős különbségek a budapesti kerületi parkolás bevételeiben. A 2023 és 26 közötti időszakot vizsgáló fővárosi jelentés rávilágít, hogy míg a belső kerületek magas hatékonysággal üzemeltetik a parkolási rendszereket, több külsőbb kerületben a kiadások aránytalanul magasak, sőt akad olyan kerület is, ahol a bevételeket meghaladják a költségek. A jelenlegi rendszerben a kerületek szedik be a parkolási díjakat, elszámolják az üzemeltetési költségeket, majd a fennmaradó eredményt adják át a fővárosi önkormányzat részére. Az elszámolások összehasonlíthatóságát ugyanakkor jelentősen korlátozza, hogy a 2023-ban elfogadott költségplafont tartalmazó új típusú megoldást a 6. kerületen kívül egyetlen önkormányzat sem írta alá. A vizsgált időszakban a kerületek átlagos költséghányada 65,5% volt, vagyis a parkolási bevételek közel kétharmadát üzemeltetési költségként számolták el. A legkedvezőbb költséghányaddal a 6. kerület, a 7. működött, míg a legrosszabb értékeket a 14. kerület, a 11. és a 2. kerület mutatta. Különösen figyelemre méltó, hogy a 14. kerületben a költségek összességében meghaladták a bevételeket.
kivételeket. Mindez annak fényében vizsgálandó, hogy az elmúlt időszakban a parkolási díjak emelkedtek, vagyis a bevételek növekedtek, miközben például a parkolóórák leszerelésével az üzemeltetési költségek mérséklődtek, vagyis a kiadások csökkentek. Az éves adatok alapján azonban a legtöbb kerületben romló hatékonyság figyelhető meg. A legnagyobb költséghánynak növekedést a 9. kerület és a második mutatta 2023 és 26 között. Ezzel szemben a belső városrészeket magukban foglaló kerületek költségszintje tartósan alacsony maradt, ami arra utal, hogy a magasabb kihasználtság és a bevétel jelentős méretgazdaságossági erőnyt biztosít számukra. Fényé változik egy budapesti templom. Több mint 2 millió eladott jegyek után Budapestre érkezik a Genesis, amely november 6-ától az Assisi Szent Ferenc plébánia templom teljes belső terét alakítja át, különleges audiovizuális élményé, amint egy fél órás előadás a fény, a vetített képek és a klasszikus zene segítségével meséli el a világ mindenség születésének történetét. A Bakács téri Ybl Miklós által tervezett templom falai és mennyezete ezúttal nem csupán az épület részei lesznek, hanem maga is a produkció egyik főszereplőjévé válik. A nézők babzsák fotelekben ülve követhetik a látványos vetítést, miközben a templom tere folyamatosan változik a fények, színek és képek hatására. A templomból válik a vetítés vászna. A Genesis-t a Zürichi Projektil Művészet Társulat készítette a Fever kulturális és szórakoztatóipari platformmal együttműködésben. A produkció a teremtés 7 napjának történetét követi végig. A fény, a víz, a levegő megjelenésétől a föld és a növényvilág kialakulásán át az égi testek, az állatok, végül pedig az ember megjelenéséig. A látvány egyik legfontosabb technikai eleme a projection mapping, vagyis a térbeli vetítés. Ennek során a digitális képeket úgy igazítják az épület háromdimenziós felületeihez, hogy azok pontosan kövessék a falak, boltívek és egyéb építészeti részletek formáját. Hamarosan programajánlatok érkeznek itt a Budapest Update-ben.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: Az elegáns megjelenésű, júliustól szeptemberig szinte folyamatosan virágzó hibiszkusz szireákuszok hatalmas virágaikkal, azok színeivel, talán megszokott, ám de megunhatatlan sokoldalú díszcseréink. Használhatjuk őket szoliterként, nyírott és nyiratlan sövényként, de fácskává nevelve virágágyak központi elemei is lehetnek. A lavender sifon pedig különösen alkalmas arra, hogy olyan helyre ültessük, ahol szembeszökő szépsége igazán érvényesülhet. Míg a hagyományosan ültetett májva cserjék zömmel szimpla virágok, ez a fajta nagy, fodros, levendula színű, dupla virágokkal rendelkezik, melyeket tömegesen hoz, és amelyek csodás kontrasztot alkotnak a fényes levelekkel, fokozva a cserje dekoratív szépségét. A bájos, akár 10-15 cm átmérői virágok külső sziromköre nagy, a virág középső részén lévő szirmok kisebbek és fodrozottak. A virágtorok mélyvörös csíkozással díszített. A virágzás előre haladtával a virágszín egyre halványodik. Nem csoda, hogy az angol királyi kertészeti társaság tekintélyes Garden Merit díjával tüntették ki. Napos, meleg helyen, laza szerkezetű, átlagos, jó vízelvezetési talajon fejlődik legszebben. A pongó vizet is tolerálja, a száraz időszakokat gond nélkül átvészeli, viszont hosszantartó szárazság esetén a virág bimbokat ledobálja. Ezért ilyenkor gondoskodjunk a megfelelő vízutánpótlásról. Összességében szívós, ellenálló, könnyen nevelhető cserje. A lavender sifon szolid virágszínének köszönhetően jól társítható, akár más májva cserje fajtákkal vagy évelőkkel is.
0: Ez volt a Manna morzsa. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
3: 2026. október 13-a van, kedd, 10:30 a Manna FM regionális híreit hallják. A megszokottnál jóval vastagabb aszfaltot kap az M1-es autópálya, megkezdődött a Hajógyári szigetre vezető K-híd felújítása. Európa legjobb nagyvárosi parkjának választották a Városligetet. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Látványos szakaszához érkezett az M1-es autópálya bővítése Budapest közelében. Az M0-ás autóúttal közös csomópont környezetében a főváros felé vezető oldalon már elkészült az új végleges aszfaltburkolat, amely a hazai gyorsforgalmi utakon megszokottnál jóval vastagabb. Az elmúlt hetekben folyamatosan dolgoztak az aszfaltozáson, és ezen a szakaszon már az úgynevezett hajlékony pályaszerkezetet alakították ki. Az új úttest összesen 5 réteg aszfaltból áll, amelyek együttes vastagsága eléri a 32 cm. Összehasonlításképpen a magyarországi gyorsforgalmi utakon az átlagos aszfalt vastagság mindössze 20-21 cm. A jelentősen megerősített burkolat nem csak a Budapest melletti szakaszon készült el, az M1-es autópálya bővítésével érintett teljes, 78 kilométeres útvonalon 32 cm vastag aszfaltréteget alakítanak ki, amelyet a nagy forgalom és a jelentős tehergépjármű terhelés indokol. Az M0-ás csomópont térségében a fejlesztés befejezése után a le- és felhajtó ágakkal együtt irányonként 5, összesen 10 forgalmi sáv áll majd az autósok rendelkezésére. A beruházás célja az autópálya kapacitásának növelése és a rendszeresen kialakuló torlódások mérséklése. Az autópálya kezelő tájékoztatása szerint az aszfaltozással párhuzamosan már az új zajvédő falak alapozása is zajlik. A munkálatok az M1-es nagyszabású korszerűsítésének részeként folytatódnak, amelynek eredményeként a főváros és a nyugati országrész közötti egyik legfontosabb közlekedési útvonal jelentősen megújul. Különleges szemléletű ingyenes nőgyógyászati rendelő kezdte meg működését Budapest 12. kerületében. A MedSpot alapítvány kezdeményezése azoknak a nőknek és gyermekeknek nyújt segítséget, akik számára egy hagyományos orvosi vizsgálat korábbi traumák vagy sajátos érzékenységük miatt különösen megterhelő lehet. A rendelő 3 kiemelt csoport számára biztosít térítésmentes ellátást. Fogadják a szexuális erőszakot átélt nőket és gyermekeket, az autizmussal vagy ADHD-val élő nőket, valamint azokat, akik szüléssel vagy meddőséggel összefüggő traumát éltek át. Az érintettséget nem kell külön igazolni. A kezdeményezés lényege az úgynevezett traumaérzékeny ellátás. Ez azt jelenti, hogy a szakemberek nem csak a testi egészségre figyelnek, hanem arra is, hogy a paciensek biztonságban érezzék magukat. A vizsgálatok során több idő jut a beszélgetésre, a kérdésekre és az egyéni igények figyelembevételére. A páciensek beleszólhatnak az őket érintő döntésekbe, és fontos szempont személyes határaik tiszteletben tartása. A rendelőben nőgyógyászok, pszichológusok és más szakemberek dolgoznak együtt. A munkájukat Renner Erika is segíti tapasztalati szakértőként, hogy az egészségügyi dolgozók jobban megérthessék a traumát átélt emberek szükségleteit. A helyiségeket is igyekeztek barátságosabbá és megnyugtatóbbá tenni, részben civil felajánlások és bútoradományok segítségével. A kezdeményezés széleskörű összefogással valósult meg. A 12. kerületi önkormányzat térítésmentesen biztosítja az épületet, a Richter Gedeon gyógyszergyártó vállalat pedig 15 millió forinttal támogatta a rendelő létrehozását. A működésben önkéntes egészségügyi szakemberek és civil szervezetek is részt vesznek. Spányik András, a MedSpot alapítója és orvos szakmai vezetője szerint a hosszú távú fenntartáshoz állami finanszírozásra is szükség lenne. Az alapítvány célja, hogy a traumaérzékeny szemlélet idővel más egészségügyi intézményekben is meghonosodjon, és országszerte egyre több nő számára váljon elérhetővé ez a fajta ellátás. Az új rendelő Budapest 12. kerületében a Rácz-Aladár utca 5-ös szám alatt található, ahol az érintett csoportok számára ingyenesen biztosítják a segítséget. Több mint 10 év várakozás után megkezdődött az Óbudai K-híd átfogó felújítása. A hajógyári szigetre vezető átkelő a budapestiek mellett a Sziget Fesztivál látogatói számára is jól ismert. A munkálatok több ütemben zajlanak, és a tervek szerint 2027 végére fejeződnek be. Az első szakaszban a gépjármű forgalmat teljesen kizárják a hídról. Karácsony Gergely főpolgármester bejelentése szerint a felújítás első üteme jövő júniusig tart. Ez alatt a szakemberek a híd útpályáját és déli gyalogos járdáját újítják fel. A gyalogosok az északi járdán továbbra is átkelhetnek, a kerékpárosoknak azonban le kell szállniuk a bicikliről és tolva kell áthaladniuk az átkelőn. A kivitelezést a hajógyári sziget nagy rendezvényeihez is igazítják, a munkálatokat ugyanis 2027. júniusában, a generáli gyereksziget idején, valamint augusztusban a Sziget Fesztivál alatt is felfüggesztik. Ezekben az időszakokban a tervek szerint az autósok és a gyalogosok is korlátozások nélkül használhatják majd a hidat. A felújítás utolsó szakasza jövő szeptembertől decemberig tart. Ekkor az északi járdát hozzák rendbe, és elvégzik a hídszerkezet korrózió védelmét is, hogy hosszú távon megóvják az átkelőt a rozsdásodástól és az időjárás okozta károsodásoktól. A K-híd korszerűsítése már régóta napirenden volt, a kivitelezési tervek még 2014-ben elkészültek, majd 2020-ban felülvizsgálták őket. A beruházás azonban elsősorban pénzhiány miatt éveken át nem kezdődhetett el. Időközben az építési engedély is lejárt, ezért a dokumentációt ismét aktualizálni kellett. A fejlesztés végül a főváros idei költségvetéséről szóló megállapodás részeként kapott zöld utat. A Podmanicki mozgalom több közlekedési beruházás köztük a K-híd felújításának megvalósítását kérte a költségvetés támogatásáért cserébe. A szükséges források biztosítása és a közbeszerzés lezárása után a Strabag kapta meg a kivitelezési munkát. Karácsony Gergely szerint a K-híd megújítása egy nagyobb fővárosi fejlesztési időszak kezdete lehet. A következő években további közlekedési és infrastruktúrális beruházások indulhatnak Budapesten, részben uniós források felhasználásával. A hajógyári szigetre vezető híd esetében a teljes rekonstrukció várhatóan 2027. decemberére készül el. Rangos nemzetközi elismerésben részesült Budapest egyik legnépszerűbb zöld területe, a Városliget nyert el a Nemzetközi Szakmai Szervezet 2026-os európai díját a nagyvárosi parkok kategóriájában. Az elismerést Isztambulban adták át, ahol a fővárosi park kiemelkedő fenntartását, színvonalas üzemeltetését és a látogatóknak nyújtott szolgáltatásokat méltatták. A csaknem 100 hektáros Városligetet évente 8-9 millióan keresik fel, így Magyarország egyik legfontosabb kulturális és szabadidős helyszínének számít. A park működtetésén naponta több mint 70 szakember dolgozik. akik csak nem 7000 fa, a zöld felületek, a tó, a játszóterek és a különböző létesítmények állapotáért felelnek. Munkájukat folyamatosan diszpécser szolgálat, digitális ellenőrzési rendszerek és különböző érzékelők is segítik. Az idei díjakra a világ 5 régiójából összesen 55 jelölés érkezett. Európából 4 projekt részesült elismerésben, köztük a budapesti Városliget. A Városliget ZRT vezérigazgatója szerint a mostani díj különösen fontos, mert ezúttal nem az építészeti fejlesztéseket, hanem a park mindennapi működtetését és fenntartását ismerték el. A Városliget ZRT megbízásából készült 1000 látogató megkérdezésén alapuló felmérés is kedvező eredményeket mutatott. A válaszadók 99%-a elégedett volt a fejlesztések színvonalával, 98%-uk pedig úgy vélte, hogy a parknak felelős gazdája van. A megkérdezettek csaknem 3/4-e legalább hetente egyszer ellátogat a ligetbe. A nemzetközi siker ellenére a Városliget megújítása még nem ért véget, a korábbi tervekben szereplő további épületek megvalósítása helyett a hangsúly a zöld felületek növelésére és a történeti park szerkezet helyreállítására kerülhet. A bejelentett elképzelések szerint elbontanák a látogatók elől elzárt területeket körülvevő kordonokat és parkosítanák ezeket a részeket. Napirenden van a Városliget autómentesítésének megtervezése és a Hősök tere átalakításának előkészítése is. A korábban tervezett Nemzeti Galéria helyén például lehetőség nyílhat az egykori rét és a hattyútó részleges helyreállítására. Más területek, így az Ajtósi Dürer sor és a Dózsa-György út találkozásánál lévő park bejárat rendezése ugyanakkor további tervezést igényel. A fejlesztések pontos ütemezése egyelőre nem ismert, így a budapestieknek még várniuk kell a következő látványos változásokra. A mostani nemzetközi díj azonban már a jelenlegi Városliget fenntartását és működését is Európa legjobbjai közé emelte. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
4: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
0: Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom.
5: Élet, öröm, zene.
0: Ez

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Időtlen nyugalmat árasztanak az erdő mélyén rejlő sírok, temetők, vagy inkább valamiféle horrorisztikus hangulatot hordoznak magukban. A válasz mindenki maga dönteti el, a halálhoz való viszonyulása, esztétikai ízlése, vagy épp pillanatnyi hangulatának a tükrében. Aki számára szépek, melankolikusak, vagy akár érdekesek a fák között megbúvó temetkezési helyek, azoknak ötöt ajánl a Vilav Budapest. Budapest környéki túrahelyeken, ilyen például a Körtvélyes puszta temetője. Az erdei temetők jellemzően apró falvak utolsó hírmondói, ezek közül több is található hazánkban. Körtvélyes puszta egykor a Vértesben feküdt, egy 1875-ös összeírás szerint 85-en éltek itt, 2001-ben pedig már csak mindössze 3 lakosa volt. Az egészen kicsi házcsoport hivatalosan Tatabánya külterületének számított, és a tatai szénmedencében dolgozó bányászok éltek itt. Az évtizedek óta nem használt temetőben ma 15 egykori körtvélyesi lakos sírja található, ezek feliratai vegyesen német és magyar nyelvűek, a vidéken nagy számban éltek ugyanis svábok. A második világháború alatt 7 a környéken dúló harcokban elesett katonát is itt helyeztek végső nyugalomra. A temető Szárliget felől könnyen megközelíthető, közvetlenül az országos kék túra vonala mellett fekszik, a sziklás vadregényes Mária szakadék nyugati bejáratánál. A következő Pusztamarót temetője. A Gerecse turista ösvényeit járva szintén utunkba kerület, olyan elhagyatott település helye, ahol már csak a temető jelzi, hogy itt valamikor emberek éltek. Ezek közé tartozik Pusztamarót, amely Körtvélyes pusztához hasonlóan szintén az országos kék túra vonalán található, sőt annak igazoló helye a temető mellett tájékoztató táblán található. Pusztamaró történelmi emlékhely. A mohácsi csatavesztés utáni események egyik tragikus történése kapcsolódik hozzá. Az ütközet elvesztése után a magyar katonaság ide vonult vissza, és egy hadászati szempontból arra alkalmas völgyben szekérvárral sáncolták el magukat. A környék lakossága szintén itt keresett menedéket. A törökök 3 napig ostromolták az erődítményt, elfoglalása után 20-25 ezer embert mészároltak le. A helyszínen ma Kovács György szobrászművész emlékműve áll, de Dobozi György és feleségének háztartási szeretetet dicsőítő legendája szintén a tragédia emlékét őrzi. A budai hegyekről a legtöbb fővárosinak a vidám hétvégi kirándulások juthatnak eszébe. Ezeket az erdőket járva kevesen gondolnak arra, hogy időnként tömegsírok felett lépdelnek. Filozofikus kérdés, hogy jó ez a nem tudás vagy rossz, viszont az tény, hogy a leginkább kitörés néven ismert katonai akcióban nagyjából 20 ezer német és magyar katona vesztette életét. Jelentős részüket a budai egységben, a Zsámbéki medencében és a Pirisben temették el. 1945. februárjára már csak a budai vár volt német kézen, a magyar főváros többi része szovjet megszállás alá került. A hadvezetés február 11-én kísérletet tett arra, hogy kitörjenek az ostromgyűrűből, de a katonai akció teljes kudarcba fulladt. A 40 ezer résztvevő katonából nagyjából 700 érte el a Szomor térségében állomásozó német csapatokat, a többiek fele elhunyt, a másik fele pedig fogságba esett. Ungvári Krisztián kutatása szerint a 20 ezer halottból eddig 634 személycsontjait találták meg, és ezek felét sikerült azonosítani. A többiek ismeretlen helyen vagy a háború utáni években az exhumáltak számára köztemetőkben kialakított tömegsírokban nyugszanak. Voltak olyanok, akiket kisebb jelzett sírokban temettek el a budai hegyekben. Túraútvonalakon járva sok helyen találkozhatunk az ismeretlen katona sírjával, többek között a Kishárshegy alatt, a Nyékihegynél, a Virágos Nyerek után, vagy a Határnyeregnél. Nálunk is egyre népszerűbbek a pumpapályák, amiket elsősorban bringákra fejlesztettek, de gördeszkával, rollerrel vagy görkorcsolyával is használhatóak. Budapesten 2021-22 óta gombamód szaporodik a számuk, a legújabb a Budaparton nyitott meg, a Vilav Budapest összegyűjtött még néhányat. Kezdjük rögtön a legújabbal, ami a 14. kerületi Budaparton nyílt. A pumpapálya végül is egy bringás ügyességi pálya, és a neve onnan jön, hogy ezen a zárt hepehupás döntött kanyaros körpályán nem kell tekerni a pedált, hanem a saját testsúlyod folyamatos fellemozgatásával. Ez a pumpálás. Haladunk előre. Aki jól pumpál, az akár végtelen köröket is futhat. A Budaparton kialakított pálya árnyas, zöld környezetben található, és nem közvetlenül a lakóépületek mellett, mint kezdő, mint profi bringásoknak ajánlott, sőt, ha úgy vesszük, az egész család számára kikapcsolódást jelenthet. A következő a Szilas Aktív Park. Az újpesti Szabadidő Parkban természetesen van pumpapálya, amit még 2023-ban adtak át, 25 végén pedig megújították. Korszerűbb lett, és több lett benne a hullám meg a kanyar. A hely ázsióját növeli, hogy idén ez a pálya volt a helyszíne a Pannon Pump Track kupasorozat 6. fordulójának, valamint a 4. Pump Track országos bajnokságnak is. A 13. kerületben is lehet pumpálni, a Róbert Károly körút és a Hajdú utca találkozásánál egy magántelken, egy irodaház telkén is létesült pumpapálya, amit közhasználatra szántak, így bárki használhatja bármilyen guruló sporteszközzel. Idén nyár elején adták át, vagyis még ez is egészen friss. Az első pumpapályát, angolul pump tracket, egyébként az Egyesült Államokban Boulder városában létesítették 2004-ben, és egy profi hegyi kerékpáros tervezte meg, nem véletlenül. A 2000-es években a hegyi kerékpárosok fejéből pattant ki az ötlet, hogy szükség lenne ilyen speciális pályákra. De a pumpapályák előzményei közé sorolhatjuk a 70-es és 80-as évek BMX és görkori pályáit is. 2023 ősze óta a 15. kerületben Újpalotán is találunk pumpapályát, amit a Kőrakás Park egyik kihasználatlan részén alakítottak ki. És mindjárt nem is egyet, nagy előnye a Kőrakás Parki fejlesztésnek, hogy külön pumpapályája van a kisebb gyerekeknek, illetve a nagyobbaknak és a felnőtteknek. Ugyanakkor mindkét pályán kötelező, ahogy az összes többi pályán is bukó, sisak és védőfelszerelés használata. A 16. kerületi pumpapályát, a Hermina Bringa Parkot 2022-ben adták át, és amit fontos tudni róla, ez az ország legnagyobb pumpapályája, összesen 1500 négyzetméter területű. Ezek után nem meglepő, ez a város legnépszerűbb pumpapályája. Fontos előnyei még, hogy közvetlenül a Bringa út mellett található, illetve hogy a főpálya mellett egy távolugró pálya is található itt. A Cseperi pályát a Darudombot 2023 nyarán adták át, a Duna utcában, a skatepark mellett található. A pálya több alternatív útvonalból áll, attól függően, hogy milyen szinten állunk, mert úgy lett kialakítva, hogy a különböző nehézségi szintek szinte mindegyikére használható legyen. A profik épp úgy jól érezhetik magukat itt, mint a kezdők. Szóval Bringára vagy pumpára fel, a főváros bőven kínál erre az új sporttevékenységre is lehetőségeket. Bár sosem tesszük hozzá a nevéhez, hogy tér, az Oktogon így is a belváros talán legfontosabb és legforgalmasabb teret. 2022-ben ünnepelte 150. születésnapját, mert 1872-ben töltötték fel azt a méretes gödröt, ami addig a helyén volt, írja a Vilav Budapest. Az Oktogon szó jelentése egyébként 8 szög, és azért kapta a 6. kerületben az Andrássy út és a Nagykörút kereszteződésében található tér ezt a nevet, mert 8 szög alakú. A várostervezők elsősorban a barokk meg a klasszicista időszakban előszeretettel alkalmazták ezt a geometriai formát. Így nem csoda, hogy nem az Oktogon az egyetlen 8 szög alakú tér. Európa szerte számos van, Spanyolországtól Franciaországon át Németországig, sőt van Európán kívül is, például Új-Zélandon. Arról, hogy az Oktogon helyén legyen egy tér, már 1870-ben megszületett a döntés, és ez összefüggött azzal, hogy párizsi mintára terveztek egy elegáns és előkelő nagyvárosi sugárutat, amit napjainkban Andrássy útként ismerünk és emlegetünk. A mából visszatekintve kissé hihetetlenül hangzik, de ebben az időben Terézvárosnak ez a része, ha nem is volt lakatlan, de viszonylag kevesen éltek errefelé, inkább ipari terület volt, gyárakkal és üzemekkel, meg olyan beszédes utcanevekkel, mint például Vas utca, Szeg utca, Kőműves utca, vagy éppen Gyár utca. Az építőknek nagy szerencséjük volt. Ahhoz, hogy az Oktogon megszülessen, nem volt szükség bontásra, vagy nagyobb átalakításra. A pontos megtervezést követően mindössze egy hatalmas gödröt kellett betemetni, ami addig a tér helyén állt. Nagyrészt meszes gödör volt, de korábban használták zöldségtermesztésre is. A tér tervét Skalnicki Antal és Koch Henrik tervezte meg. A négy oldalát, ahol az utak futnak, nyitottra tervezték, a másik négyre pedig épületeket. Bár minden építkezést a Közmunkák Tanácsa felügyelt és intézett, az Oktogon épületeinek megszületésébe bevonták a magántőkét is. Ösztönzésképpen a beruházók 15 évre teljes, a következő 15-re pedig részleges adókedvezményt adtak. A lelkesedés 1873-ra hagyott talább, köszönhetően annak, hogy gazdasági válság ütötte fel a fejét, melynek hatására a magánbefektetők 1876-ra elálltak az üzlettől, bár addigra a négy saroképület már állt. Az akkor még üres szomszédos telket ekkor bérbe adták, azzal a kikötéssel, hogy 1884-ig ezeken is állnia kell egy-egy épületnek. Az Oktogon 1875-re felépült palotáiban lakások voltak, az aljukban pedig üzleteiségek, melyek között volt kávézó, cukrászat, varrógép és kerékpár volt, valamint egy cselédközvetítő is. Ahogy fejlődött Budapest és Terézváros, úgy lett egyre fontosabb pont ezeken belül az Oktogon. Eleinte 8 szög térnek nevezték, majd 1920-ban kapta meg az Oktogon nevet, amit azonban 36-ban elvettek tőle, és akkor Mussolini térnek nevezték át. 1945-ben ugyan visszakapta az Oktogon nevet, de csak pár évre. 1950-től egészen a rendszerváltásig ez volt a november 7-e tér. 90-től ismét Oktogonként hivatkozunk rá. Miután az Andrássy út elkészült, majd pedig megépült a Kisföld alatti, és kialakításra került a Nagykörút, az Oktogon szerepe és helyzete megerősödött. A körúti villamos közlekedés, a 4-es-6-os 1887-ben indult el, és fokozatosan fejlődött. A jelenlegi állapotába 1959-re jutott.

0: Budapest Update.
1: A több mint 200 éve létező Vörösmarty térnek rengeteg neve volt az idők folyamán, létét pedig Hild József édesapjának, Hildi Jánosnak köszönheti. Az építőmester javaslatára alakították ki úgy a szomszédos József Nádor térrel egyetemben, ahogy manapság is kinéz. Mi magyarok nem kedveljük annyira, mert túl zsúfolt és túl nagy a nyüzsgés, ám a városba érkező turisták egyik kedvenc pontja. A Világ Budapest nézet utána átterének. Ha megnézzünk egy klasszikus Klösz György fotót a Vörösmarty térről, amit akkor az 1870-es évek második felében még Gizella tér néven ismertek a városlakók, mindössze három különbséget fedezhetünk fel a mai és az akkori térképe között. Az egyik a föld alatti, ki és bejárata, a másik a későbbi névadó Vörösmarty Mihály monumentális több alakot is szerepeltető szobra, amit még később 1908 májusában lepleztek le. Az alkotói pedig hárman voltak, két szobrász, Kallós Ede és Telcsede, valamint Márkus Géza építész, a harmadik pedig az Oroszlános kút. Ezt az alakját a tér már jóval azelőtt megkapta, mint ahogy az előbbi fotót Klösz György elkészítette volna. Az 1800-as évek első felében, egészen pontosan 1812-ben kapta meg az első nevét, mint tér, úgyhogy nyugodtan nevezhetjük ezt az időpontot nullpontnak, de a teresedési folyamat már korábban elkezdődött. Az 1700-as évek második felében a városnak ezen a részén ronda raktárépületek álltak, melyekben sót és dohányt tároltak. Hildi János aztán egy javaslattal élt a városvezetés felé, amit el is fogadtak, bontsák le a raktárakat, melyek helyén alakítsanak ki tereket. Az egyik a József Nádor tér lett, a másik pedig a Vörösmarty, ami 1812-től színháztér, 30-tól 36 tér, később játékszintér, majd sétatér, német színháztér, aztán ismét színháztér, 1860-tól régi színháztér, Gizella tér, 1918-tól Károly Mihály tér, 20-tól újból Gizella tér, majd 26-tól Vörösmarty tér volt. Hild nevezte az általa elkészített terveken a teret színháztérnek, mivel egy színházat is tervezett oda. Fel is épült a mai és akkor még meg nem épült Vigadó mögötti részre, ez volt a Pesti Városi Német Színház. Nem ez volt a tér elsőként átadott új épülete, hanem egy vendéglátóipari egység, a Vendéglő a Magyar Királyhoz, ami 1930-ig szolgálta a betérő vendégeket. Lakóházak is határolták a teret, melyek lakói első körben a pesti görög diaszpóra tagjai voltak, akiket követett egy másik népcsoport, a román anyanyelvű cincárok, akik bőr és pokróc kereskedéssel foglalkoztak. Az első pár évben egyébként nem festett valami jól a tér, nem volt lekövezve, és még azok a jó részt lecsoffat állapotú házak álltak ott, melyek a raktárépületeket is körbevették. Ezeket aztán egymás után lebontották, hogy a helyükre újakat húzzanak fel. Az egyetlen kivételt legalábbis ekkor még a Zserbóház helyén állt pesti 36 hivatal jelentette, az viszonylag sokáig 1859-ig állt ott. Hiába változott és szépült meg a tér arculata az 1840-es évekre, az évtized második felére már nem alakult valami jól. 1847-ben kigyulladt a színház, ami aztán ott állt kiégve, mert hogy közben kitört a forradalom, amit követett a szabadságharc, melynek szomorú következményeiként az osztrákok Pest egyéb részeivel együtt a teret is szétlőtték. Hiába festett ekkor még egészen jól, visszazuhant a lerobbantság állapotába. Ez az állapot 1868-ig állt fent, akkor született döntés arról, hogy a törmelékeket és a romokat el kell bontani, és rendezni kell a tér arculatát, például a mentetőházak felújításával, meg új és szép épületek emelésével. Ekkor épült fel a tér arculatát sokáig meghatározó házpalota is. Rövid időre a tér közepére egy kisebb árucsarnokot is felúztak, ami 1874-ig állt itt, illetve két évvel ezt megelőzően veszélybe került a tér léte, ugyanis erős lobbizás indult a városi tanácsban annak érdekében, hogy ismét építsék be a teret lakóházakkal, de ezt az elgondolást végül a téren élők sikeresen megfúrták.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Napos hűvös idő lesz. Módosította az országgyűlés az egészségügyi kamarákról szóló törvényt. Megműtötték 14. Leó pápát. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Az államfő kifogásait részben figyelembe véve módosította az országgyűlés az egészségügyi kamarákról szóló törvényt, amelyet Baka András megfontolásra visszaküldött a parlamentnek. A képviselők elfogadták a 2026-os központi költségvetés összegző módosító indítványát is, a zárószavazást hétfőn tartják. Az országgyűlés emellett több jogszabályt módosított a gyermekek védelmét szolgáló törvénycsomag részeként. Megválasztotta az országgyűlés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettesét. Gellért Károly Árpád vádemelésért felelős, Ötvös Károly közpénzügyi, Terhes Tibor Dávid pedig fellebbviteli elnök helyettes lett. A három tisztviselő közül ketten ügyészként dolgoztak korábban, egyikük pedig az Integritás Hatóság vizsgálati vezetője volt. Sikeres volt 14. Leó pápa műtétje. A katolikus egyház fő tüdejéről eltávolítottak egy korai stádiumú csomót a római Gemelli klinikán. A sebészeti beavatkozás a tervezett időzítéssel és módon történt. A pápa már visszatért a kórtermébe, ahol várhatóan egy hétig lábadozik majd, közölte a Szent Szék. A 71 éves 14. Leó vasárnap hozta nyilvánosságra, hogy elváltozást fedeztek fel a tüdején. Azért döntött az azonnali műtét mellett, hogy ne kelljen elhalasztania közelgő dél-amerikai látogatását. Folytatódott a francia diákok országos tiltakozó akciója. A közoktatás alulfinanszírozottsága miatt harmadik hete tüntető fiatalok több helyen összecsaptak a rendfenntartókkal. Csaknem 1000 ember tartóztattak le, túlnyomó többségük kiskorú. Gyülekezésre való felbújtás, rendőrök elleni erőszak és vandalizmus miatt indul ellenük eljárás. A diák szervezetek szerint csaknem 500 000 vettek részt a tüntetéseken, a rendőrség 161 000-re becsülte a számukat. 5 hónapos vörös panda kölyök látható a fővárosi állat- és növénykertben. A Budapesten született nőstény állatot gondozói nevelték fel, mert anyja augusztusban egy vírusos betegségben elpusztult. A Cékla nevű kispanda rövid ideig maradt csak Budapesten, mert az Európai Tenyészprogram keretében egy másik állatkertbe szállítják majd.
0: Időjárás.
1: Többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel. Szerdán csak északon és nyugaton fordulhat elő gyenge eső, zápor. A szél helyenként megélénkül, hajnalban 0 és 6 fok között alakul a hőmérséklet, de néhol fagyhat. Napközben 13-19 fok valószínű.
2: Manna FM. Manna magyarok. Manna. Ez a Manna FM magyar zenei órája.
0: Manna FM.
2: Magyar zene megszakítás nélkül.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. Manna Morzsa.
1: Sokáig a fogyasztás egyik alapmondata az volt: elromlott, cseréljük. De egyre többen fedezik fel újra a régi logikát: amit lehet, javítsunk meg. Ez nem nosztalgia, hanem nagyon is modern gondolat. A körforgásos gazdaság lényege, hogy az anyagokat és termékeket minél tovább használatban tartsuk. Ha egy ruhát megvarrunk, egy bútort felújítunk, egy eszközt megjavítatunk, akkor nem csak pénzt spórolhatunk, hanem csökkentjük az új termék előállításához szükséges nyersanyag, energia és szállítás igényét is. A javítás kultúrája ráadásul szemléletet is ad. A tárgy nem azonnal szemét, ha hibás. Lehet története, értéke, második élete. Egy megjavított tárgyhoz sokszor jobban kötődünk, mert van benne figyelem és döntés. Persze nem minden javítható gazdaságosan, és nem mindenki tud szerelni. De a kérdés már önmagában hasznos: tényleg cserélni kell, vagy van más út? Kölcsönzés, megosztás, használt vásárlás, javítás, újrahasználat mind része lehet egy józanabb fogyasztásnak. A fenntarthatóság néha nem nagy gesztus. Csak egy megvart cipzár, egy újraélesztett lámpa, egy megmentett szék.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége Dimitrova Desziszlava, villamosmérnök, közgazdász, mesterség és intelligencia szakértő, akivel arról beszélgetünk, amiről több cikk is megjelent már, hogy a magyarok kérdeznek, a ChatGPT pedig válaszol, vagyis hogy a magyarok mire használják legtöbbször, legtöbbet az MI, vagyis a mesterség és intelligencia chatbotot, vagyis a ChatGPT-t. Ugye most már lassan 3 éve, hogy együtt élünk az olyan mesterséges intelligencián alapuló úgynevezett chatbotokkal, mint a GPT, de a magyarok körében azért csak az elmúlt 1,5 év az, amikor igazán fellendült ennek a használata, és egyre többször említjük ugye a hétköznapi párbeszédekben is. Szia Deszi, köszi, hogy ránk érsz, és kezdjük azzal, hogy mire használják a legtöbbször a magyarok, mit kérdeznek, miben kérik a segítségét a ChatGPT-nek.
2: Szia Petra, üdvözlöm a hallgatókat, és köszönöm szépen a lehetőséget. Én úgy tudom, a magyarok a legjobban és a legtöbbet az iskolai feladatokra, vagy akár érettségi felkészülésre használják, mert nem tudom, hogy vannak a hallgatók, de emlékszem annak idén én is, amikor diák voltam, hogy az utolsó pillanatba hagytam a feladatok elvégzését, mindig volt annál érdekesebb a feladatom, és akkor most már így a technológia meg a ChatGPT segítségével az ember oda tudja írni neki, hogy mondjuk ír egy fogalmazást erről, vagy akkor dolgoz ki nekem ezt a témát, és így tovább. Szeretik ugyanúgy mondjuk a magyar irodalomnak és történelemnek is utána nézni, mert mégis erős a nemzeti identitás, és akkor ilyenkor a ChatGPT kérdések, illetve azok válaszai túlmutatnak a napi iskolai feladatokon túl, mert akar én, vagy valamelyik ismerősöm is a technológia segítségével utána tud nézni egy témának, nem kell a Google-ba keresni, vagy esetleg a könyvtárba bemenni.
1: Deszi, mit gondolsz, mennyiben veszélyezteti ez mondjuk a dolgozatokat, a beadandókat, a zárt helyiket, a diplomamunkákat?
2: Hát beszéltem olyan ismerőseimmel, akik tanítanak egyetemeken, és mondtak, mondjuk ez 1 évvel ezelőtt volt, vagy 1,5, amikor egyszerűen vissza is dobtak azokat a dolgozatokat, amelyekre úgy gondoltak, hogy teljesen a ChatGPT-vel írta meg az adott egyetemista. Viszont most már úgy látom, kicsit engedékenebb az emberek, és az, hogy az adatoknak utána nézni, összefoglalni, megkeresni forrásokat, amelyek alapján ki tudják dolgozni egy témát. Ez már szerintem egy minden napi dolog, ne is beszélve arról, hogy vannak olyan országok, mint például Kína, ahol már a kisiskolosoknak is megvan adva a lehetőség, már mint az iskolában már használják az AI-t, hogy azzal oktassanak, illetve azzal dolgozzanak a kisdiákok. Itt Európában, ha jól tudom, szeptembertől Esztóniában szintén így fogják oktatni a gyerekeket, mivel lehet azt mondani, hogy ezek a technológiák, a mesterséges intelligencia annyira el fog terjedni, már így is rettentően elterjed, hogy lemaradt az, aki kimaradt, aki nem foglalkozik ezzel, nem tanulja, nem tudja jól használni, illetve nem tud jó promptokat, jó feladatokat és kérdéseket írni neki.
1: A műsor vendége Dimitrova Desziszlava, villamosmérnök, közgazdász, mesterséges intelligencia szakértővel beszélgetünk a ChatGPT felhasználására, pontosabban arról, hogy a magyarok hogyan használják a ChatGPT-t, miben kérik leggyakrabban a segítséget, hova fejlődik a ChatGPT általunk, ezekről fogunk még beszélgetni, hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Magyarok és a ChatGPT, erről beszélgetünk, ennek kapcsán is ehhez kapcsolódóan sok minden másról is a ChatGPT-t illetően Dimitrova Desztiszlava villamosmérnök közgazdász mesterséges intelligencia szakértővel. Nagyon sok mindent átbeszéltünk már a GPT-vel kapcsolatban, és az előző beszélgetésben használtál egy szót, hogy aki jó promptokat ad. Mi az a prompt?
2: A prompt az egy angol szó, ugye angolból átvették, de azért szépen használják a magyarba. Eredetileg ennek a szónak a jelentése az, hogy azonnali, gyors vagy haladéktalan. Ez azt jelenti, hogy azonnal megcsinálni valamit. Emellett az informatikában egy olyan szöveges utasítás vagy kérdés, amelyet egy felhasználó ad egy mesterséges intelligencia rendszernek vagy eszköznek, és akkor így fog ő választ kapni, vagy mondjuk egy tartalmat fog neki átadni a mesterséges intelligencia.
1: A ChatGPT magyar viszonylatban hogyan fejlődik? Melyik részét, vagy milyen szegmensét tanulja meg a leggyorsabban tőlünk a GPT, mert ugye a kérdéseinkkel konkrétan tanítjuk őt, még a stílussal is.
2: Igen, így van. Említettük az iskolai dolgokat, aztán a következő a rangsorba az a karrier, a motivációs levél, az önéletrajznak a megíratása, lehet úgy mondani, hogy akkor megfelelően jól legyen megcsinálva, jól legyen becsomagolva, és tetszetősen felhívja a figyelmet azoknál, ahova majd ez landolni fog, bár manapság a HR szakmába is az előszörést az AI segítségével kezdték el csinálni a cégek Magyarországon is, viszont vannak olyan kérdései a felhasználóknak, hogy akkor mit kezdjek magammal, milyen szakmába helyezkedjen el, esetleg mit tanuljon, mit csináljon. Érdekes volt számomra megtapasztalni, hogy társkeresős tapasztalatukat is megosztják a magyarok, és ami nekem mondjuk tetszik, hogy receptek, amikor az ember azt beírja neki, hogy otthon ebből meg ebből az alapanyagból van, vajon mit főzek ma, ami egyszerű meg gyors. Aha. És ne is beszélve arról, hogy mondjuk a magyarok arra is használják ezeket a technológiákat, hogy a bürokráciai kérdésekre kapjanak választ, és el tudjanak igazodni a törvények útveszőjébe, vagy például megkérdezik azt, hogy ha gyerekem született, mikor jár a gyed, hogy kapom meg, mit kell megcsináljak. Vannak olyan ismerőseim, akik mondjuk a ChatGPT segítségével külföldi törvényeket szoktak értelmezni, például az egyik ismerősöm, aki szeretne közel-keleti piacra lépni, és értelemszerűen még nem tud, vagy egyáltalán nem tud arabul, a ChatGPT segítségével értelmezte a törvényt ahhoz, hogy lássa, hogy ez a termékei milyen dolgoknak feleljenek meg, hogy kell beadni azoknak az engedélyezését, és értelemszerűen, ahogy az előbb említettük a prompt-ot, vagyis azt az utasítást, amelyet fogjuk adni a ChatGPT-nek, ezekből az utasításokból, ezekből a rengeteg kérdés, ami érkezik, ez alapján tanítjuk. Persze tudjuk külön is tanítani a ChatGPT-t, hogy mondjuk a mi munkakörünk, a mi feladataink alapján mindig, hogy rakja össze a dolgokat. Van egy kedves ismerősöm, akinek egy elég szép nagy sales csapata van, és akkor előtrenírozta a ChatGPT-t, és így a ChatGPT segítségével a kollégai szoktak gyakorolni a sales feladatokat. Szóval elég szerteágazó az, amire használják ezeket.
1: Dimitrova Desztiszlava villamosmérnök közgazdász, mesterséges intelligencia szakértő a műsor mai vendége. Hamarosan

0: Folytatjuk a beszélgetést a ChatGPT memóriájáról. Vajon mit jegyez meg rólunk a kérdéseink alapján a GPT? Már is jövünk vissza.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmai. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: ChatGPT és a magyarok, illetve a ChatGPT úgy önmagában hogyan tanítjuk, mit jegyez meg rólunk, és ha már itt tartunk, akkor ígértem, hogy ezzel folytatjuk. A vendégem Dimitrova Desztiszlav, a villamosmérnök, közgazdász, mesterség és intelligencia szakértő. A GPT memóriájával kapcsolatban, Deszi, mit jegyez meg rólunk? A kérdéseink alapján jegyez meg rólunk információkat, és emlékszik is arra, aminek kapcsán mi kérdezünk? Van egy memória, van rólam egy térkép?
2: Igen, ugyanúgy, ahogy mondjuk megnézzünk egy social media platformot, nem hirdetésnek szánom, de itt a Facebookra gondolok, az alapján, ahogy én keresek, nézek tartalmakat, vagy tovább görgetek valamit esetleg, kiékszelem, mert nem érdekes számomra, meg ilyesmi, legközelebb olyan tartalmakat fog mutatni, amelyek számomra érdekesek, és hiába ugyanazt az internetet, meg internet címet használjuk otthon, nekem, illetve a férjemnek más-más hirdetéseket fog behozni a Facebook, mert aha, a felhasználó alapján ő fog úgymond egy profilt megcsinálni az illetőről, és azzal kapcsolatos dolgokat fog mutatni. Tegyük föl nekem mondjuk cipőt, táskát, főzési tanácsokat, divatot, mondjuk sportot, a férjemnek, aki mostanság sokat kertészkedik, kertészkedéssel kapcsolatos információk is, kis videók, illetve ő szokott programozni, így programozással, online technológiai oktatásokkal kapcsolatos dolgokat fog kapni, és ne is beszélve arról, nem tudom, a hallgatók tapasztaltak-e olyat, hogy mondjuk az ember a telefon közelével beszélget arról, hogy most szeretne egy új notebookot venni, és legközelebb, amikor a már említett felületre lép, akkor érdekes módon notebook hirdetések és videók fognak jönni.
1: Amikor a ChatGPT-t elkezdjük használni, akkor legjobb tudomásom szerint lehet választani a közül is, hogy megjegyezze a kérdéseinket, vagy nem, illetve hát nyilván van egy alapváltozat, meg van egy profi változat. A memóriáját tekintve mi a különbség a kettő között?
2: Hát a profi változaton nagyon sok dolgot lehet megcsinálni, és nem csak egy kis titkárnőként tud nekünk működni ez a felület, nagyon összetett feladatokat is tud megcsinálni. Én előző évben néztem egy vezető marketing amerikai cégnek a videóit, videósorozatát, és már akkor megmutattak azt, hogy attól kezdve, hogy van egy ötletük, és akkor a ChatGPT nézen utána a piacnak, hogy az jó-e, vagyis csinálja meg a felmérést, akkor utána értékelje azt ki, aztán az adott terméket találja, amelyre biztos lesz kereslet, itt vitaminokról volt szó, és képzeljétek el, gumimáci formájú a vitamint ajánlót, és nem a szokványos kapszulat, úgy mondjuk a C-vitamin, a D-vitamin az ilyen formában legyen, aztán ugyanúgy ennek segítségével lettek előkészítve a termékekről a leírások, a marketing szövegek, és sorolhatnám odaig, hogy már minden elő lett készítve, és az Amazonra felkerültek ezek a termékek.
1: Mi az, ami a legfontosabb információ, hogyha összefoglaljuk az eddig a ChatGPT-vel kapcsolatban, Deszi?
2: Mindenképpen az én szemszögömből az, hogy ne ijedünk meg tőle, hanem kezdjük el használni, tanuljuk meg jól használni, jó promptokat, vagyis jó utasításokat írni neki, mindenképpen nézünk utána a forrásoknak, mert most már ezek megadják a forrásokat is, maradjunk embernek, ez azt jelenti, hogy ugyanúgy képezünk magunkat, tanuljunk, olvassunk, mert hogyha mondjuk mindent a technológiára rászabnánk, akkor azok az emberi tulajdonságaink, amelyekkel rendelkezünk, az, hogy analitikusan tudunk gondolkodni, kreatívak tudunk lenni, a dolgok között tudunk átkapcsolni, összefüggéseket megcsinálni, előre látni, és akkor úgy cselekedni, és sikeresnek lenni, azt ne várjuk el, hogy mindent is megcsinálhatunk a technológia, mert akkor miért vagyunk emberek, hát akkor nincs értelme. szerintem.
1: Tehát, aki elkezdi használni a ChatGPT-t, ezeket, amiket Deszi tanácsolt, érdemes megjegyezni, és ennek fényében elkezdeni összebarátkozni vele. A műsor vendége volt a ChatGPT használatával, illetve a magyarok és a ChatGPT kapcsolatával kapcsolódóan Dimitrova Desziszlava, villamosmérnök, közgazdász, mesterséges intelligencia szakértő. Fogunk még vele beszélgetni mesterséges intelligencia, illetve biztonságtechnika ügyben itt a műsorban, de a mai idődet is köszönjük, Deszi.
2: Én is köszönöm a lehetőséget, és üdvözlöm a hallgatókat. Sziasztok!
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és applikáción keresztül.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Védi a májat, gyorsítja a fogyást, így támogatja a vasfogyasztás az anyagcserét. A vasfogyasztás nagyon sokféle szempontból fontos, nem csak az egészségünk, a szépségünk szempontjából is, bár mondhatjuk, hogy az egyik nincsen a másik nélkül, ugye? A vasfogyasztás nélkülözhetetlen az anyagcsere megfelelő működéséhez, a hatásainak köszönhetően segíti a fogyást is. Kulcsfontosságú hatással bír az anyagcsere működésére, a hiánya pedig szorosan kapcsolódik az elhízáshoz és az úgynevezett viscellári zsigeri zsírszövetek növekedéséhez. Olyannyira befolyásolja a test súlyt, hogy a vashiányos vérszegénység kikezelése sokaknál velejáróként súlycsökkenést eredményez, és a szervezet vérzsír szintjét, azaz koleszterinjét is redukálja. A vas hatása a fogyásra hogyan néz ez ki, ugye, hiszen most főként erről van szó itt a Beauty rovatban. Hát védi a májat elsősorban, ugye, a májas szervezet legfontosabb vasraktározó szerve, az általa termelt ferritin fehérje köti meg ezt a tápanyagot, nem csoda, hogy jelentős hatást gyakorol rá. A vas szintje. Egy 2021 májusában publikált tanulmány szerint a kiválasztó szervben zajlódó lipid felhalmozódását, ami egyébként zsírmájat okozhatna, ezt akadályozza meg a vas. Sőt, nem csak gátolja, hanem még csökkenti is a már meglévő zsírsejtek számát, emellett a vas fokozza az energiaanyagcserét a májban és a vázizomzatban is, ezzel segítve a működését. Ugyanebben a tanulmányban azt is megfigyelték, hogy a vaspotlás csökkenti a testtömeg és a plazmalipidek növekedését, azaz a vérzsírszintet. Utóbbiak túl magas aránya vérrögösödést okozhat, megnöveli a stroke és a szív-érrendszeri betegségek kockázatát. A test tömege is változott a 15 hetes kísérlet során azoknak a résztvevőknek, akik részt vettek ebben a kísérletben, és akik azt mondták, hogy oké, ők szeretnék kipróbálni azt, hogy vajon tudnak-e fogyni a vastól. Mindez úgy történt, hogy a vaspótláson kívül semmilyen más változtatást nem eszközöltek az életmódjukban. Egy korábbi 2014-ben végzett kutatásban szintén azt vették észre a tudósok, hogy a vashiány megszüntetése a kísérletben résztvevők derékkörfogatát, BMI-jét, azaz testtömegindexét is csökkentette. Felgyorsítja még a vas az oxigén áramlását az izmokhoz és a fontos szervekhez, elősegíti ezzel a testmozgás hatékonyságának a növelését és a zsírégetést is. Az állóképesség növelésével húzamosabb ideig bírják az izmok, akár a nagyobb terheléseket is, így több kalóriát lehet elégetni az edzés alatt. A vashiánnyal kapcsolatban nagyon sok tévhit van, közkézen forogván, ugye, mint urbánus legenda, hát elterjedt az is, hogy a vashiány tüneteiben, főleg az általa okozott étványtalanságból fakadóan fogyást idézhet elő az érintetteknél, pedig a hiány valójában annyira lelassítja a szénhidrát anyagcserét, hogy ezzel ellentétes hatást vált ki, és elhízást eredményez. Felnőtt korban az ajánlott napi vasbevitel 15 mg, kiegyensúlyozott táplálkozással is biztosítható ez a mennyiség, remek forrásnak számítanak a belsőségek, köztük főként a máj, az erdei gombák, a hüvelyesek, bab és csicseri borsó például, vagy a bogyós gyümölcsök, a gránátalma, a céklese, tengergyümölcse is remek vasforrás. Hogyha a vasnál tartunk már, akkor nyilván érdemes odafigyelni arra is, hogy időnként, hogyha az ember ugye évente legalább kétszer, tehát fél évente elmegy egy laborvizsgálatot csináltatni, tehát egy vérképe lesz, és látja, hogy miből mennyi van, ott azért mutatja a vérképünk a D-vitamin szintet is, a vas szintet is, és ehhez lehet viszonyítani. Mindig és csak is úgy változtassunk ezeken, és ezeknek a bevitelén, hogyha konzultáltunk kezelőorvossal, háziorvossal, vagy egy dietetikussal, de inkább a háziorvoshoz forduljunk ezzel ebben az esetben, és ott látni fogjuk, hogy mire van szükségünk, de természetesen a változatos és normális kiegyensúlyozott táplálkozás, vagy a testünk táplálása, az biztosítani tudja ezt a szintet. Tehát ilyenkor oda kell figyelni arra, hogyha valaki mondjuk nem fogyaszt húst, vagy nem fogyaszt egyáltalán állati eredetű élelmiszereket, akkor miből tudja pótolni a vast, de például nagyon magas vastartalma van bizonyos csíráknak, például a retek csírának, vagy az aszaltsárga baracknak és a petrezselyemnek. Hogyha ebből bőséggel fogyasztotok, és mondjuk petrezselyemből apróra vágottan szórsz a vajas kenyeredre, a szendvicsedbe, a rántottádba, a zöld turmixodba, akkor már szinte az egész napi vas meg is van a szervezetnek, a felnőtt szervezetnek, ami nagyon fontos nem csak a szépségünk, de az egészségünk szempontjából is.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Rostov, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Citromos energia golyót fogunk készíteni az életem ételeinek köszönhetően. Aki szereti a citromos nasikat, ahogyan én is szeretem, az pontosan jól tudja, hogy nem csak nyáron finom a kezek, hanem téli időben is, sőt az ünnepkörben is nagyon hasznos, hogyha valami igazán citrusos, citromos ízű. Ilyenkor természetesen mindig, hogyha citromról vagy citrusokról beszélünk, akkor a bio vagy organikus termesztésből származó kezeletlen híjú citrusokról beszélünk, mert hát ugye a citrusoknak nem csak a belsejét, a levét, hanem bizony a híját is fel szoktuk használni. No, ez egy nagyon jó kis nasi, mert kb. Olyan jó kis löketet tud adni az energiaszintünknek, mint egy csésze kávé, hogyan Judit ezt írja. Pontosan azt tudják ezek a kis golyók, amit egy 10 órainak tudni kell. Egy kicsit felráz, üdít, visszabillenti a vércukorszintet a helyére, táplál is, közben még egészséges, és finomat is eszik az ember. Egy kevés szezonális gyümölcs mellé, amit éppen találunk, mikor mi van éppen, és aztán folytatódhat a munka. Utazós nasinak is tökéletes, tehát hogyha valaki hosszabb útra megy, vagy mondjuk a párja sokat utazik, vagy mi készülünk egy nagyobb utazás, akkor érdemes ebből egy kis dobozba elkészíteni egy nagyobb adagot. Nagyjából 7-8 darabnyi mennyiséget fogunk, tehát 7-8 darabhoz elegendő mennyiséghez szól a recept, ez 50 g kesudió, 50 g aszalt sárga barack, 3 darab datója, vagy még több barack, egy evőkanál csiamag, ez elhagyható, ha valaki nem szereti, de én nem javasolnám, mert nagyon egészséges, fél kezeletlen citrom leve és a reszelt héja, és egy evőkanál kókusz reszelék a forgatáshoz. A következőképpen készül a kesudiót, az aszalt gyümölcsöket és a csiamagot beáztatjuk langyos vízbe, legalább 10 percen, nyugodtan mehet minden egybe, de lehet ez negyed óra is egyébként az áztatási idő, aztán leöntjük róla a felesleges vizet, én megőrizném ezt a vizet, mert ez finom, tehát nyugodtan meg is ihatjuk, beletesszük aprítógépbe a citromlével és a citromhéjjal együtt, ezzel összeaprítjuk, lesz belőle egy ilyen kis darabkás, de formázható krém, és aztán kézzel formázunk nagyjából diónyi méretű golyócskákat, és beleforgatjuk a kókuszreszelékbe. Tulajdonképpen ennyi az egész, friss, jót tesz, jó energiát. Tehát na most ezeket a kis energiagolyókat nyilván lehet cifrázni egyébként például. Tehát, hogyha valaki mondjuk arra vágyik, hogy készítsen egyéb más típusú energiagolyót, akkor meg lehet csinálni azt is, hogy egyéb aszalt gyümölcsöket, ami van otthon, abból egy fél bögrényét lehet ez aszalt szilva, datolja, barack, cseresznye, áfonya, mazsola, akár még a gyömbér is. Ehhez még kell fél bögre mandula, dió, mogyoró, darált keksz, melyik vagy mindegyik, melyiket szeretjük. A forgatás az például kakaó vagy kókuszreszelék, darált mogyoró, fagyasztott szárított liofilizált málna darabkák, vagy mondjuk spirulina, hogyha extra zöldet szeretnénk, és ezekbe fogjuk majd belehempergetni őket, ennek különben karácsonyi színe lesz, tehát a kókuszos az úgy néz ki, mint egy hógolyó, a liofilizált málna darabkákba forgatott úgy néz ki, mint egy karácsonyfagömb, és a spirulina algába forgatott is úgy néz ki, mint egy karácsonyfagömb, az egy gyönyörű karácsonyi angol zöld. Az azt a gyümölcsöket ugyanúgy, hogy az imént ugye a másik golyónál, a citromosnál beáztatjuk forró vízbe 5 percet, de inkább fél órára, leszűrjük, én megtartom a vizét, késes aprítóban krémesre aprítjuk a gyümölcsöt és a magokat, és vagy a kekszet, vizes kézzel formázunk belőle golyókat, és megforgatjuk a választott hozzávalóban, kinek mi. De tényleg bármit és bármennyit bele lehet tenni, ilyenkor reszelt almát is érdemes, szerintem az nagyon jót tesz, és akkor forgathatjuk összetört, apróra, durvára összetört alma chipsbe is, finom is, könnyű is, egészséges és hosszantartó energiát ad, és lassú felszívódású szénhidrátokból is el tudjuk ezt készíteni, de minden esetre ez rendes, egészséges, finom táplálék. Hogyha valaki a ragacsosságát, a tapadást szeretné még fokozni, akkor nem csak a datolja tud ebben segíteni, hanem vagy az úti fűmaghéj, vagy pedig egy kis mogyoróvaj, vagyis peanut butter, ebből választhatjuk a sejmeset, vagy választhatjuk a darabkásat is. Az biztos, hogy az eredményt mindenki életkortól és nemtől függetlenül imádni fogja.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: és az élet összejön neked.
1: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
2: Vannak növények, amiket inkább preferálnunk kellene vacsora időben, mert hogy ezek a növények, hogyha őket választjuk, akkor szuperfehérje forrásokat választunk magunknak vacsorára, úgyhogy akkor lássuk mi minden. Hát nyilván, hogyha az ember életmódot vált, akkor nem kell diétázni, mert egy sokkal egészségesebb életmódot él az ember, és akkor arra kell nyilván csak koncentrálnia, hogy azok az összetevők, amik otthon vannak, mindegyik alkalmas legyen ehhez az egészséges életmódhoz. Az első ilyen, amit vacsorára érdemes választani, a hüvelyesek. Ugye a sokak által alábecsült hüvelyeseket nem győzik dicsérni most már az új kutatások és az új életmódot folytatók és a vegánok. Egyenesen csodaszerként emlegetik őket. Hazánkban elsősorban a paleo diéta miatt van rossz híre, ezeknek a fantasztikus zöldségeknek pedig a legfrissebb ajánlások. Például az Amerikai Dietetikai Szövetség megjelent tudományosan megalapozott javaslata szerint minden nap fogyasztanunk kéne a hüvelyesekből. A jótékony tulajdonságaikat nehéz is felsorolni, annyi van. Ami fontos a mi szempontunkból, az a fehérje és a rost tartalom. Tény és való, hogy a hüvelyesek nem tartoznak a legalacsonyabb szénhidrát tartalmú alapanyagok közé, már pedig vacsorára nem igazán érdemes makroanyagokból sokat bevinni a szervezetbe, sőt, az a legjobb, hogyha reggelitől kezdve szépen lassan csökkentjük a mértékét. Nem kell ugyanakkor félni a szénhidráttól este sem, mert általában ezzel rúgja fel a többség a kitartó diétáját, legalábbis, hogyha az ember rendszeresen elfogyasztja a szénhidrát csökkentett salátát vacsorára, utána előadásodott már korog a gyomor, és valami gyors energiát biztosító finomságot kíván az ember. Hát ezt a hibát tökéletesen ki lehet küszöbölni, el lehet kerülni akkor, hogyha az ember hüvelyes zöldséget választ vacsorára. Az egyik legmagasabb fehérje tartalmú hüvelyes a lencse, és kifejezetten alakbarát ez a finomság. Ezerféleképpen elkészíthető, 10 deka főtt lencse 116 kalória, 12 g szénhidrát és 9 g fehérje. Ki kell emelni azt is, hogy ez a mennyiség 7,9 g rostot tartalmaz, ami jelentősen csökkenti a vacsora felszívódási idejét, tehát sokkal tovább biztosít jó lakottságérzetet. A rost felelős azért is, hogy ne ugorjon meg hirtelen a vércukorszint, és hogy az éjszaka folyamán alaposan felpörögjön az emésztés. Aztán persze kérdés az, hogy hogyan fogyaszthatjuk a hüvelyeseket este. A legegyszerűbb, ha főtt változatokat választunk, és azokat rászórjuk a salátára. Például a legjobb a roppanós, ropogós beluga lencse, de lehet készíteni belőlük szendvicskrémet, például babkrémet, mártogatósokat a zöldséghez, például humuszt, de ha vacsorára főtételt eszünk, akkor lehet leves, főzelék és persze zöldségfasírt. Próbáljuk meg lehetőség szerint ezeket mindig zsíradék hozzáadása nélkül elkészíteni, különösen akkor, hogyha az ember diétázik. Mire kell még figyelni, hogyha fehérjedús zöldségvacsorát szeretnénk? Hát kérem szépen, ott van a brokkoli és az egyéb úgynevezett keresztes virágúak, amik biztos, hogy az ember életében már előkerültek pozitív és negatív előjellel is. A brokkoli számos területen bizonyított már, rákmegelőző, szabadgyök megkötő hatása van, ez közismert, úgyhogy érdemes az embernek beiktatni és sűrűn a tányérjára tenni, akár csak a többi hasonló tulajdonsággal bíró úgynevezett keresztes virágú zöldség. A brokkoli 2,4 g fehérjét tartalmaz 10 dekánként, a karfiol 1,9 g-ot, de még őket is lepipálja a fodros kell, amiben 2,8 g növényi fehérje van. Nem véletlenül olyan népszerű, például az Egyesült Államokban minden, ami fodros kellből, abból a gyönyörű, haragos zöld fodros kellből készül, ami egy kicsit úgy néz ki, mint régen az idős néni kúszó sapkája, olyan mintás bodros, fodros, dudoros, mégis a színe is olyan, de igazából nem is ez a lényeg nyilván, az úszósapka szerű külseje, hanem az, hogy annyira gyönyörű és olyan élettel teli, hogy azonnal az ember tenné mindenbe, és lehet is, bele lehet tenni szendvicsbe, beletehetjük a salátába, beletépkedhetjük a levesünkbe, úgy, ahogy a ráment készítik például, csinálhatunk belőle krémet is, csinálhatunk belőle a sütőben chipset is, kicsit kicsi olajjal, só, bor, sütő, papíron megpirítjuk roppanósa, így tud levesbetét is lenni, vagy feltét, és természetesen nagyon-nagyon jól működik a banánnal, spenóttal, ásványvízzel, vagy egy kis növényi itallal, magtejjel, bár van, aki nem szereti, hogyha így mondják, a reggeli smoothingban is. Úgyhogy ezek a zöldségek nem csupán a fehérje tartalmuk miatt bizonyulnak ideális választásnak estére, hanem azért is, mert a segítségükkel gond nélkül megtömhetjük a hasunkat. Bűntudat nélkül megpupozzuk a tányérunkat bátran, ezekkel az alapanyagokkal is jó ízűen megvacsorázunk belőlük, garantáltan nem marad az ember éhes, és még a céljainkhoz is tudjuk tartani magunkat. Egészségünkre fehérjedús zöldséget vacsorára.
1: Manna FM. További információért és extra Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A 98 pontot Manna FM mannap közében jön most az állatbarát rovat, amiben arra beszélünk majd, hogy milyen a megfelelő láthatóság ősszel és télen, mármint kutyasétáltatásnál, és hogy ez miért fontos. Ugye hát a kutyák általában jól látnak a sötétben, mi emberek viszont nem kifejezetten, és ez különösen igaz akkor, hogyha korán reggel vagy későn este megyünk kutyát sétáltatni, vagy sietünk a gyerekekkel az iskolába, vagy egyszerűen fáradtak vagyunk, olyankor még inkább, hát hogy mondjam, csak kevésbé látunk jól, rosszabbak is a fényviszonyok, kivilágítatlan gyalogosok, kerékpárosok, kutyasétáltatók. Úgyhogy ilyenkor minden évben kampányok sora hívja fel a figyelmet a láthatóság fontosságára, nem csak embereket illetően, hanem az állatokat illetően is, mert hogy még mindig történnek balesetek, amikben sokszor a kutyák a vétlen áldozatok. Fontos, úgyhogy tehát nagyon-nagyon fontos, szeretném hangsúlyozni, hogy gazdiként mindent tegyünk meg a kedvencünk láthatóvá tétele érdekében, igen. Egy kicsit úgy fogunk kinézni, mint a karácsonyfa, de egy sötét utcán sétálva ez sokkal-sokkal jobb opció, mint hogyha egyáltalán nem látszanánk, ez vidéken különösen fontos. Ha sötétben sétálunk a kutyánkkal, illetve a reggel és az esti szürkület idején, akkor mindenképpen gondoskodni kell a megfelelő láthatóság biztosításáról. Ez az emberek számára, vagy őket tekintetbe véve fényvisszaverő ruházat, a legtöbb sportdzseki cipő egyébként rendelkezik ilyen fényvisszaverő csíkokkal, vagy akár beszerezhető, tényleg csak pár száz forintért bokára, csuklóra, felkarra pattintható fényvisszaverő pánt, sportáruházakban is van. Forgalmas helyen, parkban, természetben nagyon jól jöhet egy fejlámpa is, és nagyon fontos az is, hogy betartsuk a KRESZ előírásait, és ha nincs járda, akkor az úttest menetirány szerinti bal oldalán haladjunk, azaz igen, pontosan szembe az autókkal. Ez a szabály nem véletlenül van így, a gyalogosok biztonságát szolgálja, kutyánkat pedig lehetőleg ne a forgalom felüli oldalon vezessük, hiszen ő nehezebben észrevehető, illetve egy esetleges vészhelyzetben úgy kevésbé tudjuk megvédeni. Fokozott figyeljünk a zebrán történő átkelésnél, és mind a két helyzetben, hogyha járda nélküli helyen vezetjük a kutyát, akkor mindenképpen nem a forgalom oldalon, hanem a külső oldalon, tehát mondjuk a rét, vagy a mező, vagy a házak oldalán vezetjük, és mindenképpen pórázon. Forgalmas helyen, olyan helyen, ahol nincsen járda, soha nem engedjük a kutyát szabadon. Még akkor sem, hogy fel van díszítve ilyen fényvisszaverő, meg világító kis dolgokkal, hogy látható legyen a kutya. Szóval, ami fontos, nagyon fokozottan figyeljünk arra, hogy mielőtt lelépnénk a zebrán, győződjünk meg róla, hogy az autós észrevett minket, és meg fog állni. A kutyákkal kapcsolatban a láthatóság, ugye most már nagyon sok kis csili-villi cuki a láthatóság növelésére alkalmas, kellé kapható nyakörv, pánt, hám, stb., világító póráz, stb. Ezek közül mindenki kiválaszthatja a számára megfelelő darabokat, nyilván, ami tetszik meg, ami jó a kutyára. A láthatósági kutya mellény, vagy a fényvisszaverő csíkokkal ellátott kutyaruha is tök jó, remekül növeli a láthatóságot, a világító póráz, nyakörv, hám, esetleg az ezekre helyezhető kis lámpák, villogók rengeteget számítanak. Ha mindet együtt használjuk, akkor tényleg olyan a kutya, mint egy karácsonyfa, de legalább biztos, hogy látszik, hogy mi is látjuk, hogy merre felé bóklászik éppen mondjuk a susnyásban. A rövidáru boltokban kapható fényvisszaverő szalagot akár mi is rávarhatjuk a saját ruhánkra, a kutyánk ruházatára, de igazából most már nagyon könnyen be lehet szerezni tartós, környezetbarát változatot, ledes nyakörvet, és az eldobható villogók helyett inkább egy tartós használatra szánt alternatívát választunk, de ami lényeges és nagyon-nagyon fontos az az, hogy mindenképpen gondoskodjunk a reggel és az esti sétánál a kutya és a saját láthatóságunkról is. Ahogy én az imént felsoroltam, az egészen könnyen meg lehet oldani, de egy biztos, hogy nagyon sok esetben ez konkrétan életet menthet, és azt is javaslom, és kérlek, hogy próbáljátok meg ezt megszívlelni, hogyha olyan helyen mentek a kutyával, bármennyire is szófogadó a kutya, inkább tegyétek pórázra a biztonság kedvéért.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat. Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál, Már István Dániel startol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak. Ahol fontos vagy.
1: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Életöröm, szerelem, életöröm. Manna morzsa.
1: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
3: A varjuhályok igen változatos nemzetség, több mint 300 fajjal. Maga a sedum elnevezés a latin sedeo igéből származik, aminek a jelentése ülni. Ez leginkább az alacsony termetű varjuhályfélék tulajdonságára utal, miszerint ülnek a sziklákon, a talajon. Azonban találhatóak közöttük örökzöldek, félörökzöldek és lombhullatók is. Többségük lágyszárú, pozsgás növény. A touchdown tick körülbelül 50 cm magas, erős növekedésű, az egyik legsötétebb fogazott levélzetű fajta. Leveleinek színe a vöröses barnától a lilás barnáig terjed. Bogernyőzetben nyíló, apró, csillagszerű, rózsaszín virágai egyenes, sötétvörös szárak végén augusztustól novemberig fokozatosan bontják ki szirmaikat. A virágfejek fennhagyva remekül néznek ki télen is, formát és textúrát adva az ilyenkor kopár kertrésznek. Napfénykedvelő lévén tűző napos helyett, talaj tekintetében pedig átlagos, jó vízelvezetésűt választunk számára. Szívós, igénytelen, szárazságtűrő, tolerálja a sziklás és rossz talajokat is, gyorsan megtelepszik, viszont a pangó vizet nem bírja. Kártevőkkel és betegségekkel nem igazán kell számolni. Sziklakertek, ágyásszegélyek, sétányok, sekély talajrétegű napos felületek kőedények beültetésére kiválóan alkalmas. Virága és levelei hosszú hónapokon át kedves, üde látványos színfoltot jelentenek.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A Manna délután vendége Iványi Ildikó, pénzügyi elemző és tanácsadó, és egy nagyon izgalmas téma következik. Tessék nagyon figyelni, és igen, már most mondom, hallgatható lesz majd a műsor a Manna honlapján, a hallgassa vissza fülecskére kattintva. Szóval, közös kassa vagy külön kassa az egyik legérzékenyebb pontja minden kapcsolatnak, már a kezdetektől, még akkor is, hogyha nem élünk együtt, hogy ki fizessen például. Szia Ildikó, köszönjük, hogy ránk érsz.
2: Üdvözlöm a hallgatókat, szia Petra.
1: Honnan kezdjük? Kezdjük onnan, hogy ki fizet. Jó, tehát nyilván ebben van egy kis protokoll és etikett, de azért van ebben pénzügyi megfontolás is, és baromira zavarba ejtő tud lenni az első néhány alkalommal, vagy akár az első pár hónapban is.
2: Ez mindenképpen zavaró lehet, hogyha nem tisztázzuk a dolgokat előre. A pénz és a pénzről beszélni az egy nagyon-nagyon nehéz dolog mindenki részére. Hogy ez miből adódik, azt most ne vitassuk, de készült egyébként egy felmérés közel egy éve, ami egy reprezentatív felmérés volt, amiben arra voltak kíváncsiak, hogy ez a közös kassa, külön kassa, ez hogy és mint működik itt Magyarországon, már olyan kapcsolatokban, ahol már tartósabban együtt élnek. Tehát nem az udvarlás fázisában, hanem amikor már összebútoroztak. És a felmérés szerint 57%-a a pároknak közös kasszán van, tehát a 43% van külön, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy a pároknak a fele az ugye külön kasszában gondolkodik, és úgy is éli az életét, hogy nincsen külön vagy közös kasszájuk.
1: De miért?
2: Ez visszavezethető lehet, hogy még az udvarlási szakaszra.
1: Hogy vezették be?
2: Hogy vezették be, igen. És ha nem is akkor, amikor elkezdtek egymáshoz közeledni, hanem amikor elhatározták, hogy közös lesz az életük, akkor kellett volna erről komolyabban beszélni, vagy kellene komolyabban beszélni, hogy hogy oldják meg az anyagi kérdéseket. És ez ugye kommunikáció kérdése, csak mint említettem, nagyon nehezen nyílunk meg pénzügyekben, hogy valakivel beszéljünk róla, és még időnként az is egy kicsit nehezünkre esik, hogy mondjuk tényleg a párunkkal, akit állítólag ismerünk, hogy azzal leüljünk és egyeztessünk.
1: És amikor nem csak erről beszélünk, hogy ki fizet, hanem arról is beszélünk, hogy közös kassa vagy külön kassa, amit ez nem ilyen említettél, akkor is vissza kell menni ezért a rajtkőhöz egy kicsit, hogy megértsük a működési mechanizmust, és itt ugyanúgy, mint a korábbi beszélgetéseinkben azért eljutunk oda, hogy mit láttunk otthon, mit láttunk a szüleinktől, így van?
2: Igen, az a példa az nagyon-nagyon meghatározó abban, hogy hogyan fogjuk mi kezelni ugye a pénzügyeinket. És itt egy olyan példát is általában hozunk magunkkal, ami releváns most is, mert a férfiak általában ugye többet keresnek, mint a nők. Erre is van egy statisztika, mint mindenre, hogy körülbelül 17%-kal kevesebb a nőknek a fizetése, mint a férfiaké. Ez viszont éves szintre lefordítva azt jelenti, hogy két hónappal kevesebb az a pénz, amiből egy nő gazdálkodhat, mint amennyiből egy férfi.
1: Még mindig itt tartunk?
2: Még mindig itt tartunk, és ez annyira friss ez a felmérés, hogy nincsen 12 hónapos ez a felmérés, amiről én most itt beszéltem.
1: De ilyenkor akkor ebből kifolyólag, illetve hát azért ugyan az etikettből, meg a szokásokból kifolyólag számíthat arra egy nő egy-egy vacsoránál, nyilván, hogyha már együtt élnek 10 év, ez más. De mondjuk ugye az elején azért számíthatok arra, hogy mégiscsak a férfi fizet, és hogyha számítok rá, akkor az az anyagi dolgok miatt van, vagy ez egyszerűen csak a szokás, az udvariasság miatt?
2: Hát elsősorban én úgy gondolom, hogy az udvariasság miatt, mert ezt is hozzuk, ugye, hogy ha meghívnak vacsorázni, vagy ebédelni, akkor ugye azt fizet, aki meghívott. De ezt is lehet a kapcsolat elején tisztázni, hogy oké, akkor most elmegyünk vacsorázni, hogy akkor most te fizetsz, én fizetek. Egyszer én, egyszer te. és akkor ugye nincsen meg az, hogy az egyikben kialakul egy rossz érzés, hogy hát akkor mindig én. Aha. És akkor esetleg azért nem, mert hogy akkor megint én.
1: Nagyon fontos és nagyon érdekes dologról beszélgettünk mai szakértőnkkel, Iványi Ildikó pénzügyi elemző és tanácsadóval arról a pénzügyeket illetően, hogy közös vagy külön kasszán legyünk-e, illetve melyiknek mi az előnye és mi a hátránya, illetve milyen olyan szokásokkal találkozik az ember a párkapcsolat a házassága során, amivel kapcsolatban érdemes egyszer-kétszer legalább egy pénzügyi tanácsadó segítségét kérni. Mindjárt folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Iványi Ildikó pénzügyi elemző és tanácsadó a mai délután vendége. Hát kérem szépen, közös kassa vagy külön kassa, mi a szokás, hogyan vezetjük be, mit hozunk otthonról, mit gondol egy nő a férfiről és a férfi a nőről, változik-e ez a kor az időszaknál, a korosztályoknál, illetve ahogyan telik, múlik az idő a modern korban, mondjuk úgy, de kezdjük onnan, elsőként Ildikó, hogy amikor az ember már együtt él a másikkal, és nagyjából tudjuk, hogy ki mit fizet. Na de jönnek az ajándékok, és ki mennyire költős típus, ki mennyire nem. Ilyenkor hogy lehet jól viselkedni pénzügyileg, hogyha már ezt a pénzügyi párterápiát nézzük?
2: Ez egy nagyon érdekes kérdés azért, mert vissza kell mennünk oda, hogy valóban külön kassa, vagy van egy közös kassa. Tehát, hogyha arról beszélünk, hogy mindenkinek megmarad az ő saját külön kasszája, de van egy harmadik, amiből ugye minden költséget fizetnek, és akkor ezt is meg kell beszélni, hogy akkor az ajándékozás, vagy az extra kiadások, azok miből fognak teljesülni. Én találkoztam olyan házaspárral, ahol az volt a megállapodás, hogyha a feleség rokonaihoz mennek, akkor a feleség fizeti, ha a férj rokonaihoz mennek, akkor a férj fizeti az ajándékot, vagy hogyha valami egyéb kiadásról volt szó. De ők ezt előre megbeszélték. Ugye akkor bonyolódik egy picit a helyzet, amikor már van egy gyerek, vagy két gyerek, vagy több gyerek, és ugye a gyerekeknek az ellátása, a tanítatása, az öltöztetése, ruháztatása, etetése, külön órák, azokat is finanszírozni kell. Ez már ugye egy olyan plusz dolog, ami egy nagyon-nagyon komoly tervezést is igényel, anyagilag is, hogy mit miből fogunk megoldani, és ha ez még meg van tetőzve azzal, hogy külön kassa, na akkor az valóban egy nagyon-nagyon komoly beszélgetés kell, hogy megelőzze, mielőtt belemennek ilyen kiadásokba, hogy abból ne legyen veszekedés.
1: Aha. És amikor az ember rászánja magát erre a beszélgetésre, akkor hogyan tudunk

0: Jaj, erről a nehéz dologról jól beszélgetni, úgyhogy a másikat ne sértsük meg. Tehát, hogy ne azt vegye le a másik, akár még, hogyha évek óta együtt is vagyunk vele, hogy én őt sóhernek látom, vagy ugye fogtechnikusnak, ahogy szokták mondani, bocsánatot kérek a Pongyola kifejezését, de hát a pesti szlengben ez bőven benne van, és hogy ő pedig ne nézzen engem egy pénzégetőnek.
1: Én szerintem egy pár év alatt az, hogy ki milyen, és milyen a pénzhez való viszonya, azért az kiderül. Tehát ezen, hogyha egy pár együtt él, akkor nem igazán lepődhet már meg. Tehát egy beszélgetésben nyilván fel kell tárni azt, elmondani, hogy én hogy látom magam, és a másikat én hogy látom, és fordítva. Tehát, hogy őszintének kell lenni, lehet, hogy azt fogja mondani egy feleség, hogy igen, tudom, hogy neked extra hobbiaid vannak, erre mondhatja egy férj, hogy igen, én meg tudom, hogy te meg annyit költesz legalább a szépségi paroltárán el, mint amennyit én ugye az extra hobbiaimra. Aha. Na de ezeket a kérdéseket, ezeket ugye meg kell beszélni, és őszintének kell lenni. Tehát nem lehet pénzügyekről úgy beszélni, hogyha van nekem valahol egy kis dugi pénzem. Találkoztam ilyen esettel is, amikor a beszélgetést követően felhívott a férj, hogy hát ő neki van egy kis pénze, de erről nem tud a felesége. Tehát az nem egy őszinte kapcsolat. Tehát ott nem a pénzzel romlott meg a kapcsolatot, teljesen más gyökerekig kell visszamennünk, hogy mi az a titok, ami miatt ezt rejtegetni kell.
0: Hogyan tudjuk megugrani azt, hogy a saját költéseink, amit a saját pénzünkből költünk, de házaspárként, tehát egy házaspár tagjaként, az validálva legyen a másik által? Van itt is egy fontossági sorrend, hogy egy először legyen meg minden, és utána vehetek egy 44. táskát is?
1: Ez megint csak az, amiről már szintén nagyon sokat beszéltünk, hogy hogy egy együttélés során nagyon-nagyon fontos az, hogy tervezzünk. És ezt nem győzöm eleget mondani. Tehát tervezzük meg azt, hogy mennyi lesz a havi kiadásunk, van-e abban a hónapban születésnap, névnap, vagy valahova el fogunk utazni, mennyit szánunk körülbelül a nyaralásunkra, mennyit szánunk majd a karácsonyi ajándékokra, illetve a karácsonyi menüre, és akkor ebből ki lehet indulni, hogy akkor mennyit fog az egyik fél, mennyit fog a másik fél fizetni, ha külön kasszán vannak. És ezt le lehet papírozni, le lehet írni, hogy oké, akkor most ez lesz a te reszortod, ez meg az enyém. Mert akkor tiszta vizet öntöttek a pohárba. És akkor a megmaradt pénzből, hogy én megveszem a 41. táskát, vagy a férjem megveszi, vagy a párom megveszi a, nem tudom én, 26. inget, akkor ez engem nem fog zavarni. Mert az életünket, az életvitelünket, az, hogy ő milyen extrákra költ, az nem befolyásolja.
0: Nagyon fontos, hogy hogyan határozza meg az ember a pénzügyi életét egy párkapcsolaton, egy házasságon belül, közös kassa vagy külön kassa, és hogy a közös, akkor azt hogyan működtessük, most maradjunk ennél. Ha külön kassa, akkor hogyan tudunk mégiscsak egy közös meccéspontot létrehozni, és ezt hogyan tudjuk elindítani. Ebben segít nekünk továbbra is a mai Manna délután vendége, Ivány Ildikó pénzügyi elemző és tanácsadó. Hamarosan folytatjuk.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Sziasztok! Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Közös kassa vagy külön kassa az óriás nagy kérdések egyike. Most arra beszélgetünk zárásképpen Iványi Ildikó pénzügyi elemző és tanácsadóval a mai délutánban, hogy mi az, amit és ahogyan el tudunk kezdeni, megtenni annak érdekében, hogy a közös kassa jól működjön, vagy afelé elinduljunk, még akkor is, hogyha eddig nem így volt.
2: Hát nyilván, hogyha mindenképpen szeretnénk a pénzügyi szuverenitásunkat megőrizni, ragaszkodunk a saját számlánkhoz, hiszen a bérünk az ugye egy számlára érkezik. Tehát az lehet, hogy még a házasságunk előtt nyílt az a számla, és azt a számlát megőriztük. De akkor legyen egy harmadik számla, amelyből ugye tudjuk a közös kiadásainkat és a közös életünket finanszírozni. Ez lehet egy megoldás. De van, ahol olyan egyességek születnek, hogy akkor a rezsiköltséget és az élelmiszert azt az egyik fél fizeti, a ruházkodás, a kulturális kiadások, a gyerekekkel kapcsolatos költségek, azokat meg a másik fél fizeti. Tehát találkoztam én ilyen felosztással is. Aztán találkoztam olyannal is, ahol úgy volt, hogy mind a ketten vezettek egy Excel táblát, hogy mire mit költöttek, és akkor azt negyedévenként összevezették, hogy akkor ki költött többet, és ki kevesebbet, tehát hogy oszlottak meg a költéseik, és akkor azt egymás között kompenzálták, kiegészítették, mert elszámoltak. Tehát ugye szoros elszámolás volt pénzügyekben, de ők ettől nagyon-nagyon jól működtek, mert mindegyiknek ez volt a célja, hogy neki megmaradjon a saját pénze, de ugyanakkor ne érezze azt, hogy ő kevesebbet vagy többet fizetett ki a közös életükért. Tehát különböző variációk vannak, de ez megállapodás, tehát kommunikáció kérdése, hogy mi ezt a későbbiekben hogyan fogjuk rendezni.
1: A tapasztalatod mit mutat, mit tapasztaltál, hogyan érdemes ennek nekivágni, ennek a beszélgetésnek, hogy egy új irányt vehessen anyagilag is egy párnak, egy házaspárnak, egy családnak az élete?
2: Hát általában az új irányt ugye akkor szokta ez venni, amikor az első gyerek megszületik. És erre érdemes már a gyerek fogantatásakor felkészülni. Vannak olyan eszközök, amiben a feleségnek a kieső jövedelmét mégis vissza lehet valamilyen szinten pótolni. És erre lehet ugye tervet készíteni, hogy ez hogy és milyen módon valósuljon meg, és akkor ez hogy és miképpen fog működni a családon belül. Egy dolgot viszont nem szabad figyelmen kívül hagyni, ha külön kassa, ha közös kassa, hogy például egy ilyen előgondoskodás, vagy van az életnek egy pár olyan oldala, amit előgondoskodva meg kell, hogy oldjunk, hogy azokra kell először félretenni a pénzt, aztán utána annak az összegnek kell meglennie, amelyből tudjuk az életünket, tehát a napi megélhetésünket finanszírozni, és utána a maradék. Ha marad, akkor arról lehet beszélgetni, hogy az ki, hogy és milyen formában költi el.
1: Ha ezt a döntést meghoztuk, akkor onnantól kezdve már tulajdonképpen a legnagyobb lépést megtettük, mert hoztunk egy döntést, és akkor ehhez már csak tartani kell magunkat, ezt jól gondolom?
2: Igen, hoztunk egy döntést, és akkor az, hogy marad-e a külön számlaszám mondjuk egy bankban, vagy több számlánk van itt-ott amott, vagy pedig ezt redukáljuk, és lesz egy közös számlánk, vagy milyen megoldást fogunk választani, az már ugye részletkérdés. Az a legfontosabb, hogy az alapokat, azokat lefektessük, és ezekhez tartsuk magunkat. Tudom, hogy pénzügyekről beszélgetni nagyon nehéz. Nagyon. Nehezen nyílnak meg az emberek, még egymás között is. De ezeket a beszélgetéseket én úgy gondolom, hogy nem szabad, és nem is kell megúszni, hanem ezeket a dolgokat tisztázni kell, mert apró kis tüskék, azok szurkálhatják az ember lelkét, és aztán, ha ebből egy kicsit több lesz már, akkor ez egy kellemetlen szájízet tud okozni, amiből aztán különböző problémák adódhatnak, ami elkerülhető lett volna egyszer egy olyan beszélgetéssel, amelyet nehezen indítottunk el, de a végére mégis konszenzusra jutottunk.
1: Nagyon remélem, hogy sok mindenkinek tudtunk segíteni, ha másban nem abban, hogy elinduljon az a kis bogár odabent, hogy vajon mit tudunk változtatni annak érdekében, hogy egy kicsit, hogy mondjam, csak a családi kassa nagyobb biztonságban legyen, vagy egy kicsit a likviditási mutató pozitív irányba induljon el egy párkapcsolaton vagy házasságon belül is. A vendégünk volt, aki segített eligazodni pénzügyeken belül a közös kassa, külön kassa témakörben, Iványi Ildikó pénzügyi elemző és tanácsadó. Köszönjük szépen az idődet!
2: Én is köszönöm szépen a lehetőséget, és üdvözlöm a hallgatókat is. És mindenkinek jó beszélgetést kívánok ebben az ügyben is.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A 98.7 Manna FM mannapküzijének az állatbarát rovatában ma a kutyahűségről, vagyis a kutya kötődéséről lesz szó, hogy mennyi idő után kezd el igazán kötődni egy kutya a gazdájához, és hogy ez milyen tényezőktől függ. Szénási Simonetta írása alapján haladunk az énkutyám.hu oldal segítségével. Ahogy mondani szokás, ugye a kutya a hűség és a feltétel nélküli szeretet eleven szobra. Na de vajon mennyi idő kell ahhoz, hogy ez kialakuljon a kutya és a gazdája között? Nagyon sok történetet olvasni, találni az interneten is, amik gazdikról szólnak, kutyahűségről szólnak, kapcsolódásról szólnak, örökbarátságról szólnak. Ezek azok a kutyák, akik gyakorlatilag saját magukat háttérbe szorítva szó szerint bármit megtesznek a szeretett személyért. Nem véletlenül emlegetjük így tehát a kutyák hűségét és önzetlenségét, hogy példa legyen előttünk emberek előtt is. Ám ahogy az emberek, ugye az állatok és a gazdáik között sem evidens a szeretet alapú kapcsolódás, bár ebben az esetben, az utóbbi esetben némiképpen másképp működik ez, és más feltételekhez kötött. Úgyhogy vegyük sorra, hogy mi múlik, hogy a kutya mikor kezd el kötődni valakihez, és mennyire mélyül el a kapcsolat. Ott van az első benyomás. A kutatók arra jutottak ugyanis, hogy miképp az emberek között, ugye a kutya ember esetében is nagy jelentőséggel bír az első benyomás. Ám ahogy nálunk is tévútra vihet az így kialakult kép, ugye aki nem túl jó emberismerő, az félre mehet egy-egy kapcsolódásnál, egy-egy ismeretségnél. Ugyan így lábúak és a leendő gazdik között sem kőbe vésett ez, de azért náluk sokkal-sokkal könnyebben és egyértelműbben alakul ez ki. A kezdeti nehézségek és döccenők ellenére bizalmi és szeretetteljes kapcsolat alakul ki köztük. Hogyha megvalósulnak ennek a feltételei, de ezek mondjuk 99,9%-ban meg is szoktak valósulni. Viszont azt nagyon fontos tudni, hogy a kutya nem gyerek, bár manapság mindinkább szoktak így nyilatkozni és így kezelni őket. Fontos leszögezni, hogy ők nem azok, mert mint ez a hozzájuk való kapcsolódáson és a velük való bánásmódot illetően fontos, megértjük a kutyát akkor, az ő érzelmi világát, hogy a kutyaként tekintünk rá, nem pedig embergyerekként, ugyanis ezen a téren másképp működnek, mint mi emberek. Az esetükben a szeretet és a ragaszkodás nem valami zsigeri, ahogyan például egy anya azonnal gyengéd érzelmeket táplál a gyerek iránt, sokkal inkább a valakihez, vagy egy csoporthoz való tartozás örömeként határozhatnánk ezt meg. Ez a közösség lehet egyetlen személy, egy másik kutya vagy kutyák, de akár más állatok is. A DNS-be kódolva van ez a kutyákban, a tudósok ugyanis ezt meg is állapították, hogy a kutyák genetikailag hajlamosak ragaszkodni az emberhez, ennek az oka pedig a háziasítás, a régi időkre visszanézve, és az idő alatt lejátszódó folyamatok. Ugye a háziasítás, mint olyan évezredeken át tartó evolúciós folyamat volt, amelynek során a vadon élő kutyák sok-sok olyan fizikai tulajdonságot és viselkedési formát fejlesztettek ki, amik révén jobban alkalmazkodtak az emberekkel való együttéléshez. Ezek közé tartozik a nagyobb érintkezés, tűrés, az emberi utasítások követésére való hajlam, valamint a szelídebb, a kezesebb és a társaság kedvelőbb viselkedés. Ezek a változások tették lehetővé, hogy a kutyák sokkal-sokkal szorosabb kapcsolatot alakítsanak ki az emberrel, és értékes háziállatokká és társakká váljanak, válhassanak. Arról, hogy miért a kutya az ember legjobb barátja, a kutyák bizonyos személyekkel sokkal közelebbi kapcsolatot tudnak, és bensőségesebb kapcsolatot kialakítani, másokkal pedig távolságtartóbbak, én még akkor is, hogyha napi szinten foglalkoznak velük, és ez is bizonyos kötődési mintát mutat. Azt, hogy a négylábú pajtás milyen gyorsan érzi magát a csoport vagy a kis társaság részének, különböző tényezőktől függ. Ha például pozitív érzelmeket, örömöt és derűt társít a családdal közös élményekhez, akkor erősebb lesz a vágya arra, hogy a csoport tagja legyen, tehát a kutya hamarabb kezd el kötődni. Ezzel szemben, ha az élmények negatív érzelmekhez, például félelemhez vagy dühöz, hangos veszekedéshez, elutasításhoz kapcsolódnak, akkor a folyamat sokkal hosszabb időt vehet igénybe. Nagyon fontos viszont megjegyezni, hogy a túlzottan kötődő viselkedés a szorongás jele is lehet. Ez sokszor előfordul azoknál a kutyusoknál, akik mentett kutyusok, és náluk sokszor lép fel hosszan, vagy akár marad is a szeparációs szorongás. Erre érdemes odafigyelni, és a kutyát ugyanúgy, ahogy az embertársakat is úgy szeretni, ahogy neki jó.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A történelem nagyjai sorozatunknak mai főszereplője Anna Frank, aki egyike volt annak a több mint 1 millió zsidó gyermeknek, akik a holokauszt során vesztették életüket. Annelise Marie Frank néven született 1929. június 12-én a németországi Frankfurtban Otto és Edith Frank lányaként. Az életünknek az első évében, az 5 évében főként szüleivel és nővérével Margóval Frankfurt külvárosában lakott, és aztán miután a nácik 1933-ban hatalomra jutottak, Otto Frank a hollandiai Amsterdamba menekült, ott voltak üzleti kapcsolatai. A Frank család többi tagja pedig követte természetesen a családfőt, utoljára érkezett meg Anna 1934. februárjában, miután egy ideig Aachenben lakott a nagyszüleinél. 1940. májusában a németek elfoglalták Amsterdamot, majd 42. júliusában a német hatóságok és a velük együttműködő holland hatóságok megkezdték az ország zsidó lakosságának az összegyűjtését Westerborkban, a hollandiai Essen és a német határ közelében található tranzittáborban. A német tisztek Westerborkból a németek által megszállt Lengyelországban található haláltáboraikba deportálták a zsidókat. Július első felében Anna Frank és családja elrejtőztek egy lakásban, amelyben rajtuk kívül még 4 holland zsidó, Hermann August és Peter van Pels, valamint Fritz Pfeffer bujkáltak. 2 évig ebben a lakásban, a családi vállalkozás irodája mögött nyíló titkos emeleti szobákban éltek, amelyekre Anna a hátsó traktus néven utalt a naplójában. Otto Frank barátai és kollégái, Johannes Kleiman, Viktor Kugler, Jan Gies és Miep Gies segítettek a rejtekhely előkészítésében. Ételekkel és ruhákkal is ellátták a családot a saját életük kockáztatása árán. 1944. augusztus 4-én azonban a Gestapo egy névtelen holland bejelentő telefonhívása nyomán felfedezte a rejtekhelyet. Ugyanezen a napon a Gestapo tisztje, Karl Silberbauer SS őrmester és a vele együttműködő 2 holland rendőr letartóztatta a Frank családot, és augusztus 8-án Westerborkba küldte őket. 1 hónappal később, 1944. szeptemberében az SS és a rendőri hatóságok a Frank családot és a velük együtt rejtőzködő 4 másik szemét Auschwitzban, német megszállás alatt lévő Lengyelország területén található koncentrációs táborba induló vonatra rakták fel. Fiatalkorukra való tekintettel Annát és nővérét munkára jelölték ki, és 1944. október vége felé átszállították Észak-Németországba, a Celle közelébe található Bergen-Belseni koncentrációs táborba. 1945. márciusában, mindössze néhány héttel a tábor április 15-i brit felszabadítása előtt mindketten meghaltak tifuszban. Az SS tisztek Anna szüleit is munkára jelölték ki, Anna édesanyja Edith 1945 elején vesztette el az életét Auschwitzban, csak édesapjuk Otto élte túl a háborút. Amikor Otto Frank megmenekült és visszatért Amsterdamba, ott tudta meg, hogy a felesége meghalt, és azt is, hogy a 2 lányát a Bergen-Belseni táborba szállították, és akkor még reménykedett benne, hogy a lányok túlélték és visszatérnek. Aztán 1945. júliusában a Vörös Kereszt értesítette őt Anna és Margó haláláról. Anna Frank naplóját a személyes dolgaikkal együtt Miep Giesztől kapta meg Otto Frank, rendszerezte és rendezte az anyagot, elolvasta, és aztán később kommentárokkal is kiegészítette Anna Frank naplóját, és ki is adta. 1963-ban Otto Frank és második felesége Fritzi megalapította az Anna Frank alapítványt Bázelben. Otto Frank a napló kiadásából származó jogokat halála után az alapítványra hagyta. Otto Frank 1980-ban bekövetkezett halála után az eredeti napló, a levelek és más dokumentumok a hollandiai háborús dokumentumok intézetébe kerültek, ahol 1986-tól nyilvánosnak minősítették és szabadon kutathatóvá tették. Miután a napló széles körben ismerté vált az 1950-es években, számos írás vonta kétségbe a napló hitelességét, ezek közül az elsők Svédországban és Norvégiában jelentek meg. 58-ban Anna Frank naplója előadásán Bécsben jobboldali tüntetőket csoportja pedig azt követelte, hogy a lány létezésének bizonyítása érdekében kutassák fel azt az embert, aki annak idején letartóztatta őt. Wiesenthal vele is fogott ebbe a munkába, és 1963-ban megtalálták azt, aki elismerte, hogy a letartóztatásban játszott szerepet, és fényképről azonosította Anna Frankot az egyik letartóztatottként. szerint a vallomás, amelyben feltárta az események lefolyását, egybevágott a korábbi más tanú, köztük az apuka Otto Frank vallomásával is. A Napló létezésének a tagadói azonban továbbra is hangoztatták azt a nézetüket, hogy az írás nem lehetett egy 10 éves alkotása. Otto Frankot vádolták csalással. 59-ben Otto Frank ezért pert indított Lübeckben Lothar Stilau, valamint Heinrich Buddergerg ellen, akik írásaikban hasonló állításokat fogalmaztak meg. A bíróság szakértői viszont vizsgálatnak vetették alá a Naplót 60-ban, 1960-ban, aminek az eredménye azt igazolta, hogy a kézírás Anna Franké, és ennek alapján a Naplót eredetinek és valósnak nyilvánította. 1976-ban Otto Frank hasonló pereket indított még el mások ellen is, mindkét pert megnyerte. 1980-as halála után a Napló a levelekkel és külön lapjaival együtt bekerült a Holland Háborús Dokumentációs Intézet tulajdonába, ahogy ezt már korábban mondtam. Azt is megállapították, ugye, hogy annak kézírása bizonyíthatóan, a papír és a tinta is könnyen kapható volt a Napló keletkezése idején is. Sok vitát okoztak a Naplóban talált golyóstollal írott bejegyzések, mert a golyóstoll a II. Világháború idején még nem volt használatban. Ezeket csak két utólag beillesztett lapon találták meg. Minden esetre bárki, aki hallott már Anna Frank naplójáról, de még nem olvasta, annak javaslom szeretettel, hogy olvassa el, hogy soha ne felejtsük el egyetlen pillanatra sem azt a szörnyűséget, ami történt, és hogy soha ne felejtsük el egy pillanatra sem, hogy amíg világ a világ, ilyen még egyszer nem történhet meg soha.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene. Manna morzsa.
1: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: Az íriszek vagy nőszirmok a legkedveltebb és legismertebb kerti növények közé tartoznak. Földünkön szinte mindenütt elterjedt nemzetségük igencsak gazdag, hiszen mintegy 200-300 faj tartozik ide. Nem tudom, önnek mi jut eszébe ezekről a növényekről elsőként? Az elegáns, kecses megjelenésük és színgazdagságuk? Valóban alig van olyan árnyalat vagy színkombináció, melyet ne találnánk meg közöttük. Valami éteri szépség az, ami jellemzi őket. Tudományos nevük, az íris is erre utal, aminek jelentése szivárvány, színes sugár, koszorú. A vízparti nőszirom körülbelül 60-90 cm magasan növő fehér, sárga, kék vagy lila virágú, 2-3 cm széles, szárszerű levelekkel rendelkező évelő. Amint neve is jelzi, leginkább nedves, vízhez közeli helyeken érzi jól magát. Ezért ideális választás lehet kerti tavak, medencék mellé vagy esőkertekbe. Ám akkor sem kell lemondanunk róla, ha éppen egyikkel sem rendelkezünk, mert hogy átlagos kerti talajon akár szegény növényként is ültethetjük, ha gondoskodunk számára megfelelő mennyiségű vízről. Teljes napfényt, esetleg fél árnyékot kíván. Fajtái közül a variegált a különlegessége, hogy ezüstös, zöld leveleinek széle krémszínű, amivel igen dekoratív látvány nyújt. Az egész vegetációs időszakban végig. A június végén, júliusban nyíló, kb. 12 cm-es mély-lila virágokkal pedig szép kontrasztot alkot. Bármelyiküket választjuk, érdemes őket nagyobb csoportokban ültetni, így egyfajta csokor hatást érhetünk el. Társításban kiválóan illik árnyékliliumok, sáslilimok szomszédságába.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Napos hűvös idő lesz. Módosította az országgyűlés az egészségügyi kamarákról szóló törvényt. Megműtötték 14. Leó pápát. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Az államfő kifogásait részben figyelembe véve módosította az országgyűlés az egészségügyi kamarákról szóló törvényt, amelyet Baka András megfontolásra visszaküldött a parlamentnek. A képviselők elfogadták a 2026-os központi költségvetés összegző módosító indítványát.